Do it. It's the feel. It cannot feel.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hetedik hírejét kiszavazást hazánk kedvenc kilátójáról, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor. A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban, az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-e után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Tájékoztat a sokszínű vidék.
2: A kelet csendes óceáni régió valaha volt a második legerősebb hurrikánnyával fejlődött a póló. Mindössze másfél napra volt szüksége, hogy szeptember 22-ére elérje a legmagasabb 5-ös fokozatot. Az El Niño időszakban 31 fokosra melegedett a csendes óceán vize Mexikó partjaitól nyugatra. Sorra alakulnak ki az erős viharrendszerek, 2026-ban már 3 hurrikán érte el a ciklon szemek körül az 5-ös erősséget. Póló esetében ez 285 km/h volt. Középpontjában a légnyomás 892 hektopaszkálig esett. Az egész nyugati féltekén ennek csak 3 hurrikán volt valaha erősebb. Ugyan Póló 3-as erősségűvé gyengült, de így is óriási erővel fog lecsapni Baja California félszigetére. Átszágult a kaliforniai öblön, maradványai óriási esőzéseket okoznak Arizonában, Új-Mexikóban és Texas nyugati részén, majd az egész amerikai középnyugatra bőséges csapadékot biztosít a Magyar Narancs hírét. Hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

0: Attilos Rádió hírei következnek.
1: Hetedik hírejét ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló János vára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok víz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor. A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban, az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-e után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Tájékoztat a sokszínű vidék. Az idei hűvös száraz tél és a perzselő csapadékmentes nyár hatására bőséges diótermés ígérkezik a honi ültetvényeken, jelezte a szakértő Gabi Géza szekszárdi agrármérnök. Az időjárási tényezők ugyanis megtizedelték a dióburok fúrólégy lárváit, drasztikusan visszavetve az amerikai eredetű, amúgy dekoratív légyfaj populációját. Az 1983-ban Svájcban felbukkant burokfúró védekezés hiány a dió akár 70-80%-át is elpusztította Európa szerte. Idén viszont nemigen lesz hazánkban megfeketedett rothadó termés. A diófák mélyrehatoló gyökérrendszerük révén kiváló szárazságtűrők, így a kifejezetten pára és nedvesség kedvelő gombák, baktériumok sem okoztak náluk különösebb fertőzést. Újságolja a sokszínű vidék.
0: Attilos Rádió hírét hallottatok.
2: Jó reggelt kívánunk, most pedig a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsorát halljatok, és ez itt Linda.
3: Sziasztok!
2: És Petya a pultból. Jó reggelt! Múlt heti adásunkban a

0: Ők a pult magad című epizód volt. Nem tudom, Linda, milyen volt a tapasztalatod a pult magad?
1: Hát az biztos, hogy megoszlik a figyelem, amikor ezekre a gombokra kell figyelni. Nem annyira bonyolul, de azért kell gyakorolni.
0: Igen.
1: Meg hát mondtam is az előbb neked, hogy más felelősség teljesen, mint csak beülni.
0: Igen.
1: De...
0: Nem olyan, mint a legény anyában a pártitkár, amikor így kalimpál a zongorán, és nézi a kottát, hogy csak tudnám, mik ezek a bizbaszok. De egyébként itt a pult javára szóljon, hogy viszonylag azért egyszerű, vagy nem, hogy meg lehet itt tanulni, csak hát rutin kell hozzá.
1: Igen.
0: Tehát nem kell hozzá technikai végzettség. Na.
1: Nem kell, de azért jó, hogy volt, aki segített. Innen is köszi, Laci Gábor.
0: Egyébként az megvan neked, ugye, a Nők a pult mögött. Csehszlovák sorozat.
1: Hát ilyen nyomokban mondjuk.
0: De ugye, a névről így beugrik
1: persze,
0: egy ilyen,
1: persze.
0: Egy ilyen fekete-fehér, vagy nem tudom én, két Orion TV, ahol nézted, hogy itt a, nem tudom, Horvátová, meg van nem tudom milyen ova.
1: Bevallom, amikor magamat a pult elé képzeltem, akkor nem ebben a kontextusban, hanem egy koktél mellett ittem.
0: Igen, ez jobban hangzik. Egyébként nekem onnan ugrott be, hogy én pont amikor ott ez a műsor volt, akkor én Prágából jelentkeztem be, az egykori Csehszlovákia fővárosából, és képzeld el, megnéztem a kommunizmus múzeumot is, az ottani terrorházát.
1: És akkor ez már a múlt náluk.
0: Micsoda?
1: A
0: Nők a pult mögött? Hát igen, hogy gyakorlatilag a terrorháza az ugye az a Nyilas és a Rákosi időszakot egyszerre próbálja feldolgozni, a kommunizmus múzeum az csak is kizárólag a... Jó, hát mondjuk a csehszlovák állam az egy demokrácia volt a második világháború előtt, szóval nekik azért kevesebbel kell elszámolni. Legfeljebb a második világháború után a németek és a magyarok erőszakos kitelepítésével, ami azért szintén elég durva örökség. De mindegy, ez a kommunizmus múzeumában egyébként ez is benne volt, tehát azért egy, a csehek most már úgy tűnik azért foglalkoznak ezzel is.
1: És a történész éned elégedett volt a narratívával?
0: Egyébként igen, kicsit tud ilyen amerikai turistáknak volt szerintem berendezve ez a múzeum, tehát tényleg, hogy ilyen laikusok is megértsék, hogy ez miről volt, szóval egy picit ilyen, hogy mondjam, sematikusan
1: a
0: kommunizmus. Nem csak, hogy így én egy picit ilyen differenciáltabban látom ezeket a rendszereket, mint az, hogy a kommunizmus. De hogy, meg hogy azon a rendszeren belül is azért ugye voltak különféle, mondjuk a szakaszait azt még úgy nagyjából így elkülönítette, de hogy egy picit differenciáltabban közelítettem volna meg így magát az ideológiát, a mozgalmat, a berendezkedéseket. De egyébként jó kiállítás, és ugye a kedvenc cseh hősöm is ott volt, Václav Havelnek volt egy ilyen külön fal, vagy nem tudom milyen rész, és akkor a disszidens mozgalomról, meg ilyesmiről is volt külön rész. Egyébként, ami ugye nekem nagyon vagy ami számomra ilyen benyomás maradt, az elsősorban az, hogy ez a szinte otthon vagyok, tehát, hogy ott az, én amerikai turistákkal néztem, akkor éppen azok voltak ilyen amerikai, nem tudom, tizenévesek, és akkor úgy érdekes volt, hogy ennek a generációnak ez már egy ilyen nagyon távoli dolog, és én viszont még ebben nőttem fel gyakorlatilag így a 80-as években. Hát, hogy nekem azok a kiállított tárgyak, képek, stb. Az ugye a gyerekkorom volt, és ők meg úgy nézték, mint egy ilyen, nem tudom, mint ahogy mi nézzük a 30-as éveket.
1: Hát az is érdekes, meg ugye ez a sorsközösség, hogy az utóbbi időben így megfordulok ilyen CEU-s kutatók között, és akik ugye regionális témákkal foglalkoznak, tehát környező országokban jellemzően, és hogy teljesen más érzés beszélgetni velük, mint mondjuk nyugat-európaiakkal, akik ilyen teljesen más háttérből az jönnek.
0: Még ez nekem már ilyen a CEU meg volt, amikor 2000-ben CEU-n jártam MM-re, és főleg közép-kelet-európai kis barátaimmal alakítottunk ott egy ilyen baráti csoportot, és akkor így az tényleg az nagyon jellemző, hogy mindannyiunknak az a gyerekkor, az még mindegyiknek ugye úttörő mozgalom, tehát ugyanazok az emlékek, azok meg voltak mindenkinek, bárhonnan jött a keleti blokkból. Ez most már azért kevésbé van meg a most felnővő generációnál.
1: Kíváncsi vagyok egyébként, nem vagyok biztos benne, mert ez nem csak, nem feltétlenül.
0: Azóta
1: csak,
0: is, ja, mondjuk ez is igaz, hogy
1: azok a szülők nevelik őket, azok, meg hát nem sok minden, tehát hogy sok, sok minden változott. Sok minden változott, de nem sok minden változott.
0: Tehát. Igen, a mély minták azok megvannak. Ugye a cseh politikát is, hogyha nézzük, tök érdekes, hogy éppen egy olyan konferencián voltam, ami a hepatitis C járvány visszaszorítására szól a szerhasználat kontextusában, ugyanis a legtöbb hepatitis C új fertőzés, az intravénás szerhasználók körében fordul elő manapság, mert hogy megosztják a fecskendőket, nincs elég hozzáférés tűcseréhez, vagy steril tűkhöz is ártalomcsökkentéshez, és hogy ez ugye összefügg a drogpolitikával is, hogy milyen a jogi szabályozás, és Prága volt polgármesterével, Pavel Bémmel adtam egy ugyanabban a szekcióban elő, aki egy pszichiáter addiktológus egyébként, ez is jellemző, hogy a cseheknél egy addiktológus volt a polgármester, ami mutatja, hogy ott valahogy a drogpolitika sokkal liberálisabb volt mindig is, mint Magyarországon, és sokkal magasabb szintre kerültek be az addiktológiai szakma képviselői, vagy így nem tudom, tehát hogy jobb volt ott a networking.
1: Akkor szeretnél egy Zahár Gábort a főváros élére?
0: Hát nem Zahár Gábort mondjuk. De hogy egyébként az az érdekes, ugye nagyon sokáig mi mindig irigyeltük a cseheket, és most ugye Babiš kormány van nálunk, meg Tisza kormány van, és most így szétvált, hogy náluk vannak ilyen urbanizációs trendek, és engem kerestek meg a cseh kollégák, hogy ti ilyenkor mit csináltatok, amikor ezt csinálta a kormány, ilyen, és most én adtam elő arról, hogy milyen jó Magyarországon, nem azt mondom, hogy milyen jó, de hogy vége a Rennernek, és most újabb lehetőségek vannak, és a cselek meg arról adtak elő, hogy jött a Babiš, és most így visszafogták, ezt csinálták, azt csinálták, szigorítás lesz, szóval, hogy így a karma is a bitch, és akkor így a tehát, hogy így ironikusnak tartom néha a történelmet, hogy megkapják azt, vagy hát szerintem az ugyanazt nem fogják megkapni, mint mi kaptunk. Én azért azt gondolom, hogy a Babiš is nem tudja megcsinálni ugyanazt, mint az Orbán. De most például náluk van egy ilyen parábbi időszak.
1: Meg hát a lengyeleknél se annyira nyugodt a helyzet.
0: Most ja, hogy a választás, közelgő választások.
1: Igen, hogy volt most Krakkóban időközi választás, és hát a kormánypártok nem voltak túl sikeresek. Igen, tehát hogy azért az látszik, hogy lengyeleknél, hogy nagyon mélyen történtek a változások, és hogy attól még, hogy új kormány van, új miniszterelnök van, attól még nem biztos, hogy akár 4 év elég lehet arra, hogy mélyebb rendszereket át tudjanak írni. Hogy ez valamelyest hát óvatosságra int minket.
0: Igen, egy lengyel barátommal hosszasan beszélgettem Prágában, és ő mondta, hogy igazából ugye, ami náluk nagyon más, az, hogy a lengyel elnöknek megmaradt a vétó hatalma, és gyakorlatilag megakaszt mindenféle kormányzati reformot. És emiatt aztán a kormány egy kicsit ilyen bénakacsa, és ezt ugye, hát ez nem tesz jót a népszerűségének is, tehát leradírozódott a népszerűsége, és sajnos a Kaczynszki párt az meg ezt kihasználta. Tehát egyébként ez benne volt Magyarországon is a pakliba, de hát nagy szerencsénk van, hogy végül a kétharmaddal így az államfőt azt nagyon könnyen el lehetett távolítani.
1: Igen, de azért még sok helyen ott vannak a neres vezetők, döntéshozók, tehát hogy akár az igazságszolgáltatást, az akadémiát nézzük, vagy hát a gazdasági életet megfelelően.
0: Mondjuk ami még szintén más szerintem Magyarország, vagy a Kaczynszkiék, ha bár egy őrült ilyen szélsőjobbos erő, de azért szerintem fel annyira nem voltak korruptak, mint a magyar NER. Tehát, hogy így, jó, azok is voltak korrupciós ügyek, mert ugye tudjuk, hogy Magyarországra menekült lengyel emigráns története, de azért nem az volt, mint nálunk ez a industriális kleptokrácia. Jó reggelt!
1: Hello!
2: Jó reggelt, Péter vagyok, csak a témához annyiban szólnék, hogy megkérdezem, hogy tudtok-e valamit, hogy most lesz végül valamilyen változás az ügyel kapcsolatban? Tehát, hogy itthon nálunk?
0: Nem, ugye.
2: Hát például a zéró toleranciával, meg...
0: Ja, most még a drogról beszélsz. Jó, csak igen, a műsor mindig kicsit később hallható.
2: Ja, bocsánat.
0: Kicsit már túlléptünk, pedig de hogy igen, a drog témára kérdezzel, akkor a Magyarországon most éppen tárgyalások folynak a civilek és a kormány között, és október 6-án volt a legutóbb az Egészségügyi Minisztériumban egy ilyen megbeszélés, és ott mi a drogiporter részéről elmondtuk, hogy szerintünk dekriminalizálni kellene a droghasználatot.
2: Pontosan.
0: És hát a kormány az nem tűnt annyira nagyon szuperlelkesnek, hogy úgy fogalmazzak eddig, tehát hogy még nincsenek itt konkrét tervek azzal, hogy hogyan reformálják meg a büntetőjogi szabályozást. Mi azon leszünk, hogy nyomást fejezzünk rájuk, például Norvég alapúban kapott pályázatunk részeként ilyen munkacsoportokat hozunk létre, és az egyik az pont erről szól, hogy ilyen jogász, professzorok és ügyvédek, meg stb. Részvételével kidolgozzunk egy konkrét javaslatot arra, hogy a büntető törvénykönyvet hogyan módosítsák kábítószerszabályozást.
2: Ez szuper amúgy. Csak az is közrejátszik szerintem, hogy elvileg most a Tiszett kormány az elvileg jobb oldali, nem? Tehát, hogy legalábbis azt...
0: Hát elvileg. Jobb középliberál, ki tudja, ki hogy definiálja.
1: Liberális konzervatív.
0: Szerintem ebben a kérdésben még nem dőlt el igazából. Én is azt gondolnám, hogy inkább maradnak a óvatos, tehát hogy nézd meg, mit nyilatkozott most Magyar Péter.
2: Igen, láttam, azt láttam.
0: Azonos nem jött házassága. Nem azt mondta, hogy egyébként nem azt mondta, hogy ellenzi, hanem azt mondta, hogy óvatos, és nem tudom.
1: De közben azért többször is beszélt arról, hogy az azonos neműek örökbefogadását támogatná, mert ez jobb a gyereknek.
0: Szerintem ez van most a drog témában is, tehát hogy egy óvatos nyitás, tehát a NER szigorú Horváth Laci drogháború, ezzel van egy szakítás, az egyértelmű, tehát ez nem is kérdés, erre irányult a kérdésed. De hogy az, hogy ez meddig megy el, tehát hogy ez csak egy ilyen szavakban, vagy egy komoly reform törekvésben nyilvánul meg, ezt még nem tudjuk.
2: Lehet, hogy kéne szervezni valami békés tüntetést, vagy valami.
0: Igen, sok megkeresést menetet, kapok. Én még úgy gondolom, hogy a demonstrációnak akkor lesz itt az ideje, hogyha már a kormány megnyilvánult, és azt mondja, hogy nem akarom ezt, mert hogy én úgy vagyok mindig vele, tudod, hogy ha kopogok és kinyitják az ajtót, akkor még nem akarom berúgni először.
2: Jó, persze, csak közben telnek a napok, hetek, és emberek kerülnek börtönbe egy cigi miatt, gondolom, meg ilyesmi, vagy nem tudom.
0: Hát igen, az mondjuk még egy ideig lesz sajnos, de hogy én mondjuk tényleg azt gondolom, hogy azért most még az első hónapokban nem nincs olyan kormány, ami büntetőjogi reformot csinált volna, tehát a BTK módosításhoz mindig kell egy nekirugaszkodás idő. Úgyhogy én úgy vagyok ezzel, hogyha azt fogom tapasztalni, hogy ilyen nagy ellenállás van, akkor érdemes lesz tüntetést szervezni. Most még szerintem, hogy most még érted végig, ott tartunk, hogy egyáltalán megfogalmazzuk az álláspontunkat az új kormánynak. Még most én nem látom időszerűnek a tüntetést.
2: Mindenesetre legalább akkor ezeknek a csoportoknak, amit említettél, hogy ilyeneket szervezni kéne, vagy ilyen mozgalmakat, vagy nem is tudom, ilyen közösségeket, tehát hogy meg kéne fogalmazni, amiben legalább mindenki egyetért ilyen elveket, vagy ilyen tényleg ilyen
0: szabályi rendszereket,
2: hogy például 18 éven aluljatnak, ne persze, meg hogy kijelölt helyek, meg otthon, meg hogy ki termesztett, ki nem, meg mit, szóval ki, ezt így le kéne fixálni, meg az, hogy megvédje a fogyasztót is a minőségvédelem. Tehát, hogy ezt az egészet így ki kéne, meg hogy biztonsági őrökkel meg kell védeni az egészet, és hogy ne olyan biztonsági őr legyen, aki beengedi a tolvajt ő magát. Tehát, hogy
0: előre szaladtál, mert egy ilyen legális cannabis ipart képzelsz el. Azért szerintem,
2: hogy
0: itt még nem tartunk Magyarországon.
2: Hogy legyenek lefektetve a dolgok, hogy működjön, hogy el tudják képzelni az emberek legalább, hogy működhet egy dolog.
0: Ez már működik máshol, tehát hogy ez le van fektetve, tehát nem kell feltalálni a spanyol viaszt.
2: Én külföldi tapasztalatok alapján gondoltam, hogy egy kicsit itthon is kéne csinálni valami.
0: Hát ezért mondtam a munkacsoportot, tehát hogy olyan emberek határozzák meg azt, hogy milyen reform legyen, akik szakemberek ezen a területen.
1: Meg gondolom azért a kormány mérni is fog, biztos lesznek erről számok.
2: Igen, igen, csak hogy azért kérdeztem, hogy mert a jobboldali kormányokra nem nagyon jellemző, hogy ebből a kérdéssel úgy foglalkoznának pozitív, vagy hogy így érdemben, inkább de a baloldali kormányok.
0: Összintén szóval én arra esélyt, hogy itt a Magyarország közép-kelet-európa éltanulójává lép elő hirtelen, és még a nyugat-európai országokat is megelőzve kanabisz legalizációs reformot hajt végre, ennek az esélyét azért elég kicsinek látom. Tehát amit el lehet érni, az inkább egy ilyen dekriminalizáció, tehát azt, hogy ne büntessék a szerhasználókat. Az, hogy jó, itt legális kanabisz lesz, mondjuk. Az szerintem még nagyon a jövő zenéje. Tehát azt még Németországon sem sikerült átvinni.
2: Azt tudjuk, hogy volt ennél jobb helyzet is itthon, de na mindegy, remélem akkor valami azért elkezdődik legalább.
0: Igen.
2: Én támogatom minden esetre, hogyha lesz valami megmozdulat.
0: Hello.
2: Hát akkor talán jó műsor.
1: Hello.
0: Szóval, hogy ez a... Tudom, lehet, hogy azért vagyok már óvatos, mert 20 nem tudom hány éve vagyok ezen a területen, és szerintem tehát, hogy úgy kezdtem a karrieremet, ugye, hogy Kender meg Egyesület minden évben tüntettünk a legális kenderért, de hogy azért, és itt kicsiván lehet, hogy most már én túl óvatos vagyok, és majd jönnek a fiatalok, és majd nem tudom, majd így áttörik a gátakat, de én már most megmondom, hogy 20-valahány év ilyen érdekérvényesítés tapasztalatai alapján én inkább óvatos duhaj vagyok. Tehát azt gondolom, hogy lépésről lépésre, tehát hogy először azt kéne elérni. Mert az se biztos, hogy jó, hogyha túl sokat akarunk túl gyorsan.
1: Hát valószínűleg ennek van egy íve, van egy folyamata, és hogy nem lehet átugrani lépéseket, és hogy a társadalmat is elő kell készíteni, tehát nem mindenki tilos rádióhallgató.
0: Hát a társadalomnak a nagy része, amiről eddigi ilyen közvéleménykutatások, stb. Azt tudjuk, hogy a társadalom többsége az ellenzi azt a fajta reformot, amiről most itt beszélt a betelefonáló, tehát hogy ilyen legális. A gyógyászati kanabisz, az viszont most már úgy tűnik, hogy annak többségi támogatása van, de az egy más történet.
1: De ez pont az, amit az előbb mondtál, hogy lépésről lépésre érdemes haladni, mert nem lehet átugrani ezeket a stádiumokat ahhoz, hogy a társadalom el tudja fogadni. És egy kormányt nem fognak olyan politikai döntést hozni, amit a társadalom nem támogat ebben a témában biztosan.
0: Ki minden olyan országban, ahol a kanabiszt legálisra tették, ott először a gyógyászati használatot szabályozták, Magyarországon még az sincs meglépve. Tehát hogy Csehország, Németország, ahol most jelentősebb reformok voltak, ott mind a kettőben volt előtte már gyógyászati kanabisz. Úgyhogy ez a vonal, ez lehet így nálunk is először, aztán, és egy ilyen általános dekriminalizáció, ami nem feltétlenül abból áll, hogy akkor kiveszik teljesen a droghasználatot a BTK-ból, de mondjuk az, ami Portugáliában van, ahol mondjuk a szimpla használók, azok az ügyét a rendőrség, tehát nem állítja elő a rendőrség az embereket, csak felveszi az adatokat, az ügy az bekerül egy ilyen bizottság elé, és ott azok eldöntik azt, hogy mi legyen a sorsa annak az ügynek, úgyhogy itt arról van szó, hogy valaki szívott a parkban, vagy ilyesmi, akkor annak semmi következménye nem lesz. Ha valami problémás tényező merül fel, hogy mondjuk valaki szúrta magát az aluljáróba, lépcsőházba, tehát ilyen problémásabb eset, akkor meg így próbálják az ellátórendszerbe beterelni. Ha pedig más embereket is zavart, vagy ilyen antiszociális, akkor itt olyan közösségi munka, pénzbüntetés, ilyesmik. Tehát, hogy egy ilyen szűrő van. Mert hogy azért azt is lássuk be, hogy közben meg van egy úgynevezett közbiztonsági krízis Budapesten, és a lakók azok szigort követelnek ebbe. Tehát, hogy és az ő fejükben azért nem nagyon válik el ez, hogy akkor most a kanabisz az más, mint a nem, azt akarják, hogy szigorú drog.
1: Hát meg van ennek ugye az addiktológiai oldala, hogy valójában azok az emberek, akik droghasználók jellemzően, vagy akiket mondjuk így a lakosság veszélyesnek tart, feltétlenül valamilyen problémájuk van az életben. Tehát, hogy ez erősen egy szociális kérdés is, tehát ezt nem lehet így kiragadni és úgy kezelni, de közben reflektálva a betelefonálóra, hogy tényleg fontos látni egy ilyen víziót, hogy hova tartunk, vagy ebbe bele kell, hogy tartozzon a fogyasztóvédelem, meg az, hogy aki rászorul, a segítséget kapjon, tehát, hogy nem feltétlenül ez a megoldás.
0: Ami kanabisz szabályozást illeti egyébként, már a amikor 2005-6 táján a Juhikával, a korábbi műsorvezetőtársunkkal, már ott kidolgoztunk a Kenneraj Egyesületnek egy ilyen cannabis legalizációs KT, meg hogy milyen szabályozási lehetőségek vannak. Tehát igazából ezt most le lehet írni, meg hát mi is sokszor írunk erről, hogy Németországban milyen szabályozás van, Csehországban milyen szabályozás van, cannabis social clubok, kanadai szabályozás, mit tudom én, de hogy nem ez a fő hiány. Tehát nem az a hiány, hogy nincs blueprint, hogy mit lehetne, hogy lehetne szabályozni, hanem az, hogy az emberek többsége még gyanakvó, mit tudom én, tehát hogy most is, mit tudom én, a múlt hét pénteken egy órán volt az ELTE-n pszichológusokkal, akik azért szerintem úgy high intellectual, vagy nem tudom, és liberálisabb, mint az átlag.
1: Meg hát elfogadóbb.
0: Sokkal elfogadóbbak, mint az átlag, de ők is amikor így cannabis legalizációról esett szó, akkor így, hát szerintük ez Magyarországon még nem működhet, itt az alkohol is rossz, tehát azzal se tudunk már bánni, akkor mi lenne, hogyha még a cannabiszt is legalizálnánk.
1: Egyébként ez elég jobb az irányba mutat, hogy információ hiány van, tehát hogy a problémának a komplexitása az nem közismert.
0: Igen, én ennél többet gondolok. Tehát, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy van egy hiánya az emberek tudásában, amit be kell tömni, egy ilyen hézag, hanem inkább olyan, mint a Dunning-Kruger effekt. Azt ismered? Van az a Dunning-Kruger görbe, hogy minél, hát hogyha valakinek felszínes ismeretei vannak, akkor az egyik tengelye az ismereteknek a nagysága, a másik tengely az pedig az önbizalomnak a foka. És hogyha ez a két tengely alapján nézed az embereknek az önbizalmát és a tudását, akkor a viszonylag felszínes tudással rendelkező emberek rendelkeznek a legnagyobb önbizalommal egy bizonyos témában. Ez itt a Dunning-Kruger görbének a csúcsa, és akkor utána, hogyha már kezd többet tudni, akkor az önbizalma megy le, és akkor utána már, amikor kezd ilyen szakértőbbé válni, alaposabb tudás, akkor megint elkezd felfelé menni. És itt a drogpolitikában nekem az a tapasztalatom, az emberek többsége a Dunning-Kruger görbének a tetején van, felszínes ismeretekkel, viszont hatalmas nagy önbizalommal és arccal nyilatkoztatnak ki dolgokat.
1: Igen, van pár ilyen téma a magyar közbeszédben, ami...
0: Vagy a fociban. Mindenki tud focizni, tudod?
1: Igen.
0: Én nem úgy rúgtam volna. Szóval igen, ez így van a drog területen is, és hogy nagyon sok ember van, aki érteni vél hozzá, vagy ő tudja, hogy ez milyen, meg hogyha te láttam a tévében, hogy milyen az a függőség. De hogy azért így nagyon kevés ember van, aki tényleg ért hozzá.
1: Hát igen, a War on Drugs, War on Terrorhoz hasonlóan nagyon, nagyon messzehatóan velünk marad az összes félrevezető információval.
0: Én mindenesetre most nagyon élveztem azért azt, hogy Prágában a 16 év után, most nem úgy adtam elő, hogy tudod, Magyarország a rossz példa, hanem most olyan reménykedő tekintetek voltak a közönségből, hogy nálatok sikerült. És akkor itt egy szingapúri nő felszólalt, vagy tudod, voltak kérdések, válaszok, és egy szingapúri nő, hogy hát, hogy náluk is náluk az van, hogy így semmit nem működik a reform érdekérvényesítésben, és hogy mondjam el, hogy szerintem mi tud működni egy ilyen autokratikus környezetben, és nyilván sajnálom a szingapúri nőt, de az tök jó, hogy most már így ilyet kérdeznek, hogy mi ezen már túl vagyunk, na. És,
1: reméljük egyébként.
0: Hát reméljük, hogy nem jön vissza, de most hát legalább meg... ebben a mostani időszakban most felélegezhetünk.
1: Ja, abszolút, nagyon, nagyon reményteli, de hogy még... Mindig magamat is intem rá, hogy ne szaladjunk előre, még nem telt el sok idő, és még várható sok minden, sok változás. Úgyhogy...
0: De múltkor én is egy posztban arra figyelmeztettem, hogy azért így Orbánt könnyű leírni, de hogy a Trump második megválasztása óta én már óvatosabb vagyok ezzel az ilyen leírásokkal, és akkor ezben például Dénes Balázs nem értett egyet, mert hogy ő azt írta erre, hogy szerinte Orbánnak már nincs nulla esélye van, ő már biztos nem jön vissza. Én azért ezt sosem mondanám így ki.
1: Én sem vagyok ennyire nyugodt ebben a témában, pont azért, amit az előbb is picit érintettünk, hogy, hogy számos olyan területe van az ország működésének, ahol még nem történt meg ez a rendszerváltás. Van, ahol már zajlik, de valahol nem ilyen egyszerű megváltoztatni rendszereket. Mert sok minden, ráadásul a rendszerváltáskor sem változott, tehát több évtizede cipelünk magunkkal olyan rendszereket, amik valójában nem szolgálják az ország érdekeit, és hogy ameddig ehhez nem tudnak hozzányúlni, addig érdemi változás nem lesz, és hogy ezek sajnos türelmet igénylő területek. Mondjuk én pont az energiarendszerek, meg energiapolitikával kapcsolatban tudok erről többet, de hogy nagyon sok ilyen terület van még. Tehát, hogy például az, hogy az egyetemeken nem történt érdemi változás, az például egy nagyon érdekes, ugyanolyan neres vezetők vannak, tehát csomó, nem tudom, a médiában egy csomó neres újság még vígan működik, de hogy ezek mind idő, hogy a piac beárazza azt, ami történt.
0: Hát igen, mondjuk NER cég birodalomban járatos ismerősöm azt mondta, hogy azért ott már komoly földindulások voltak, csomó cég, ott vezetőváltások, meg minden. Ott a fő problémát az okozza most, hogy így minden leállt, mert hogy még nem tiszta, hogy akkor az új kormány milyen irányt fog mutatni, és így és ez a gazdasági megtorpanás érezhető most nagyon sok területen.
1: És hát azért ez egy ilyen két év dolog, mert hogy egyrészt szeretnénk látni igazságszolgáltatást, szeretnénk látni, hogy visszatér a verseny. Közben ezeken a munkahelyeken emberek, több ezer vagy tízezer ember dolgozik, akinek a megélhetése múlik ezen. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy a kormány hogy nyúl hozzá. Tehát, hogy azért muszáj.
0: És itt most nem feltétlenül amit tudom én, a Mandéner újságírókat, vagy a Megafon állásokat elvesztett újságíróit akarjuk siratni?
1: Nem rájuk gondoltam elsősorban.
0: Tehát volt ez a pesti estes, vagy pesti esti, vagy a pesti srácokos újságíró csaj, hát újságíró, én nem nevezném őket annak, aki kitett egy posztot, hogy hát, hogy ő eltervezett egy kényelmes életet, hogy lakás, meg minden vásárlás, házasság, gyerek, azt jött ez a Tisza, azt ezt feldúrta neki ezt a tervét. Jó reggelt!
1: Hello!
3: Miért utasztítja Magyar Péter az ügyészséget? Mi van az augusztus 20-i mutyival?
0: Augusztus 20-i mutyival?
1: Köszönjük a hozzászólást!
0: Augusztus 20-i mutyi. Egyébként ott vizsgálat van, ha jól tudom. Éppen.
1: Hát is egyébként az újságíróknak továbbra is feladata, hogy utána járjanak minden politikus ügyes-bajos dolgainak, nem csak neres, hanem tiszás, vagy bármilyenes.
0: Igen.
1: De hát az újságíróknak is még ki kell heverniük a PTSD-üket, és a fiataloknak meg beletanulni abba, hogy demokrácia van, és akkor hogy is néz ki, akkor az újságírás.
0: Még új vagy a műsor, hogyha nem ismered, ő az egyik ilyen fideszes trollunk, aki ezt szokta csinálni, hogy betelefonál, benyög egy ilyen valamit, és aztán leteszi.
1: Ja, hogy ő egy troll, egyébként vicces volt.
0: Ez egy visszatérő.
1: Ja, én azt hittem,
0: most a választás után ott a nagyon kevésszer mert megnyilvánulni.
1: Azt hittem, vízből csináltam, egyébként viccesnek vicces volt.
0: Nem szánta viccesnek, de igen, vicces téha. Szóval igen, amíg az energiapolitikára vissza fogunk szerintem térni a zene után, mert hogy hát nemzetközi szinten is most történnek dolgok, Trump, Putin, Ukrajna vonalon, és a dízel vonalon, úgyhogy erről is fogunk majd még beszélgetni, ez itt a hajnali hasadás, zene után jön vissza, maradjatok velünk.

0: Looking for the Rain. Na, jó reggelt kívánunk! Ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Lindával ülünk itt a stúdióval, én Petya vagyok a pultban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: És ígértük, hogy energiakrízis kapcsán is majd fogunk beszélgetni. Itt a közvélemény, nemzetközi közvélemény kedélyeit erősen felborzolta az én kedélyeimmel egyetemben az a hír, hogy Putyin és Trump kötött egy megállapodást arról, hogy 300 ezer tonna dízel felvásárlására ad engedélyt vagy lehetőséget az USA fel, tehát hogy elengedve azokat a szankciókat, amik el korábban vonatkoztak az amerikai energiahordozók behozatalára, és hát emiatt aztán egy ilyen ideiglenes import, olajimport vagy dízelimport lehetővé válik Oroszország számára, ami egyfajta gesztus Oroszország felé egyrészt, másrészt ugye Trumpnak közelednek a középidős választások, a midterm election, és hát nő a benzinár az amerikai benzinkutakon, és hát szükség van valamilyen gesztusra, hogy az amerikai választó, republikánus választó, akinek ugye tipikusan az a benzinár az egy nagyon fontos topik, az lássa, hogy itt a háttérben már megy valami annak a érdekében, hogy ő kevesebbet fizessen a benzinkútnál, és hát ezért ennek érdekében jó szokásához híven Trump nem tisztel semmiféle elvi kötelezettséget, vagy elkötelezettséget, vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy egyetlen ukrán gyerek életesen drága számára.
1: Igen, egy pár dolgot kiemelnék abból, amit mondtál, tehát hogy első körben van szó erről a 300 ezer tonnáról, és aztán további jelentős mennyiségeket említ ez a megegyezés, és nem eltörölték ezeket az erre vonatkozó szankciókat, hanem április végéig felfüggesztette, tehát ez azt jelenti, hogy azért adott ennek jó pár hónapot. Illetve az is fontos, hogy az, hogy az USA megveszi, ez valójában azt jelenti, hogy Oroszország kiengedi a globális piacra, ugye ezeknek az olajtermékeknek globális piaca van, és hogy ebből látszik, hogy valójában a hormuzi szoros lezárása miatti válságot próbálja enyhíteni Trump. Tehát szerintem ez az egyesség azt is jelenti, hogy ő valójában elismerte az iráni háborúban a verességét.
0: Ne.
1: Hiszen közvetve.
0: Azt soha.
1: És
0: Ezt a fényes győzelmet,
1: és nyilván úgy szabadította rá világra ezt a konfliktust, hogy már 2022 óta, a teljes invázió óta Oroszország ellen nagyon egyre több, egyre komolyabb szankció van életben, tehát hogy nagyon korlátozta a piac működését, és hogy ami nagyon érdekes, hogy itt nem is elsősorban az olaj, hanem a dízel hiánya a legégetőbb, ami ugye egy feldolgozott kőolajtermék, és a finomítói kapacitásban vannak súlyos fennakadások. Ugye egyrészt az ukránok lövik az orosz finomítókat, tehát már eleve az orosz piacot is nagyon nehéz ellátni, hiszen dízellel mennek jellemzően a háborúban használt eszközök. És hát egyébként Magyarországon is a dízel az, amit a kormány támogat, tehát hogy eddig a 22-es háború kitörése óta a Fidesz kormány mindenféle árstop, meg ilyen árkorlátozásokat vezetett be, ami nem differenciált a fogyasztók támogatásában. Akinek nagy kocsia volt és sok pénze, az is ugyanolyan sok támogatást kapott. Ezt próbálta most a Tisza kormány egy picit más koncepcióval átalakítani, és a dízel autók tulajdonosai kapnak automatikusan havi 5000 forintot. Nem tudom, Petya, neked dízel autód van?
0: Nem.
1: Örülök. Tehát, hogy akinek azt hiszem 150 lóerősnél kisebb autója van, az kap.
0: Sokat bírálták ezt a döntést.
1: Igen, azért 2026-ban dízelre támogatást adni azért.
0: És azért ez kerül pénzbe.
1: Elég hátborzongató. Igen, egyébként negyed annyiba kerül, mint az eddigi, ezek az árstop, vagy nem is emlékszem rá, hogy hívták a... Uh-huh. Azt hiszem, ez volt a neve. Kevesebbe kerül, de még mindig nagyon sokba kerül, és valamelyest egy ilyen differenciáltabb támogatás.
0: És hát ugye mondjuk, tehát hogy amilyen kontextusban mondjuk az én látókörömben ez felmerült, az az, hogy ugye volt a szociális dolgozók tüntetése, hogy béremelést szeretnének, amit ugye elhalasztottak, hogy nincs rá pénz, és akkor közben a dízel tulajdonosok meg kapnak ennél jóval többbe kerülő kedvezményt gyakorlatilag az államtól, és hogy közben tényleg ennek az új kormánynak az egyik fő ígérete az volt, hogy rendbe rakja ezt a gyermekvédelmi rendszert, szociális rendszert, és tényleg az, amilyen gyalázatosan alacsony bérek vannak ezen a területen, az tényleg nem engedi azt, hogy itt bármi változás legyen. Szóval, hogy a dízel tulajdonosok akkor fontosabbak voltak, mint a gyermekvédelmi rendszer állapota, az azért elég elszomorító.
1: Igen, azért nehéz mondjuk ilyen szakpolitikákat összehasonlítani, de hogy mindenképpen, tehát amikor arról beszélünk, hogy a klímaváltozás miatt egész nyáron 40-45 fok volt kb., és nincs víz, és felperzselődik a félvilág, akkor elég hátborzongató dízelár támogatás.
0: Nyilván más lenne az angol, hogyha egy ilyen zöld barát beruházásról lenne szó, és azt abba fektetett volna be a miniszterelnök, és nem a dízel tulajdonosoknak a támogatásra.
1: De közben azt is el kell ismerni, hogy van egy olyan bizonyára van egy olyan társadalmi csoport, akik számára ez egy elengedhetetlenül szükséges. Hát akik vidéken laknak, nincs rendes tömegközlekedés, és hogy az volt az érv, hogy ez a havi 5000 forint lefedi a dízelár növekedés miatti kiadás növekedést, és hogy ezért így tudják valamelyest ügyesebben támogatni a családokat. Tehát mint a rezsicsökkentés, az is egy ilyen szőnyegbombázás, miközben differenciálni kéne a rászorulók számára. Azt mondták, hogy ez az, tudják, hogy nem tökéletes. Nem, egyébként nem a mellett érvelek, hogy ez jó döntés, hanem csak mesélem, hogy mit olvastam erről a kérdésről. Tehát igazából ezt azért hoztam be, hogy lássuk, hogy ez Magyarországra is elért, ez a dízelválság, és hogy nagyon... És hogy az Egyesült Államok az egyik legnagyobb energiakitermelője, és ennek ellenére súlyos fennakadások vannak, azt hiszem 70%-kal növekedtek a dízelárak az elmúlt egy év során. Úgyhogy Trumpnak ez az iráni háború koncepciója egyre többször bizonyosodik be, hogy nem volt sikeres.
0: Én azt tudjuk így statisztikailag, hogy mondjuk Amerikában a járműveknek a hány százaléka megy dízellel?
1: Nem tudjuk, de elég nagy autókkal járnak, tehát most csak ilyen általánosításokat tudok mondani, nagy autókkal járnak, amik sokat fogyasztanak, és feltétlenül az ilyen méretű járművek, azok dízellel működnek.
0: Hát igen, és hát nyilván ebben a dealben akkor ennek is volt nagy szerepe.
1: Igen, most van ugye a midterm, tehát hogy muszáj volt egy olyan üzenetet küldeni a választók felé, hogy kézben vannak tartva a dolgok, minden oké lesz. Ugyanaz árakban ilyen gyorsan érdemi változást nem lehet elérni, de a piac egyébként beárazza azt, hogy látható egy változás, hogy látható, hogy több dízel fog megjelenni, tehát hogy egy picit ez stabilizálja, illetve a választók is azt látják, hogy történnek intézkedések, nagyon felelősek a döntéshozók, és kézben van tartva. Hát ugye a geopolitikai következmények azok teljesen megdöbbentőek. Trumpnak feltétlenül van valami terve, hogy miért akart kinyúlni Putyin felé, miért teremtett egy olyan platformot, ahol a közeledés számukra sokkal könnyebb, hiszen azért az oroszok...
0: Átgondolt tervet sejtesse mögött?
1: Hát nehéz azért a Trump esetében mögé látni, hogy ez vajon egy átgondolt terv, de hogy olyan nyilatkozata is volt, hogy valójában azért csinálta, hogy kivonja a maradék dízelt is az orosz piacról, és ezzel gyengítse az orosz hadigépezetet, és nehezítse az ukránok ellen vívott háborújukat. Érdekes elmélet. Mindenesetre Oroszországnak biztosan rengeteg bevétele fog ebből származni, amivel az ukránok biztosan nem fognak jól járni.
0: És megnéztem egyébként, hogy a könnyű járművek között az arány az nagyon picike, tehát ilyen 1,5% 2014-es mondjuk az adat, és a nehéz teherautók esetében viszont 72% dízelmotoros, szóval, hogy itt is a fuvarozóknak tett gesztus ez inkább, akik között valószínűleg a republikánus szavazók jelentős arányban vannak.
1: Meg hát azért Amerikában jellemzően nem kis autókkal közlekednek, hanem amit mi tanknak hívunk, az ott inkább elterjedt.
0: Igen, mindenesetre ebből nekem úgy tűnik, hogy azért ott is az a kisebbsége lehet a dízeleseknek. Magyarországon nem tudom, ez milyen arány. Lehet, hogy nálunk még a dízel az jobban elterjedt, mint ahogy vannak azért változások, vagy vannak különbségek.
1: Veszel egy nagy levegőt a Margit körúton, akkor szerintem ez egy elég
0: ilyen bele dízel.
1: Igen, még azért a dízel szerintem Magyarországon erősen vezet.
0: Még mondjuk már, hol van az? Norvégia, meg itt olyan helyek, ahol már betiltották teljesen, vagy Németország is van, ahol már nem lehet behajtani.
1: Ja, nagyon sok helyen. Igen, a nagyvárosokban már jellemzően tiltják jobb helyeken, hogy dízelre be lehessen hajtani, mert...
0: Ez is akkor lehetett volna most egy momentum arra, hogy arra motiváljuk az embereket, hogy adják el a dízeles járműveiket. És...
1: Egyébként még ha nem is adják el, de az, hogy valamilyen módon korlátozzák, legalább levegőminőségi szempontból érjenek el valami javulást, tehát hogy például a, nem tudom, városi tömegközlekedést támogassák arra ösztönözve az autóhasználókat, hogy valahol lerakják a kocsiukat, és átüljenek valami környezetbarátabb közlekedési eszközre.
0: Például a behajtási tilalom a belvárosban?
1: Hát például, vagy hát igen, valami hasonló.
0: Itt mondjuk Németországban van.
1: Németországban is van, Franciaországban, Svédországban, biztos vagyok benne, hogy a hollandoknál is van ilyen, nagyon sok ilyen példa van. És hogy azért a városi levegő minőség egyáltalán nem egy utolsó szempont, főleg aki biciklivel jár, vagy sokat sétál a városban, azért vannak elég erős gócpontok. És bármennyire is az elektromos autókhoz generált villamosenergia az még nem mindig teljes mértékben megújulókból készül. Tehát, hogy fosszilis generálja az áramot, amivel töltik az elektromos autót, de végső soron ez az autó, amikor a városban jár, akkor nem szennyezi a levegőt, a városi levegőt. Tehát, hogy mindenképpen hát sok szempont van, amit ennél érdemes szem előtt tartani, de hogy visszatérve Trumpékra, egyelőre nehéz látni, hogy mi állt a döntés hátterében, túl azon, hogy nagyon meg volt szorulva a november 3-i választások előtt.
0: Kicsit úgy van PR-ozva, hogy akkor itt majd újraindulnak a béketárgyalások Ukrajnával, és hogy akkor ez egyfajta elkötelezettséget jelent majd Oroszország részéről, hogy nem fogja támadni az ukrán energia infrastruktúrát. Tehát így jelentette be Trump, de hát ez elég gyorsan kiderült, hogy nem így van már, hogy azóta is Putyin elég keményen támadja az ukrán infrastruktúrát, miközben Trump azt várta volna el az ukránoktól, hogy ne tegyék ugyanezt fordítva. Tehát az ukránok emiatt aztán eléggé ki vannak akadva, az szerintem tökre érthető. Hogy ez gyakorlatilag egy messze semmi fog meg jól, megint csak Putyin kapott egy gesztust.
1: Hát visszavezetik az oroszokat így a piacra, miközben évek óta az volt a cél, hogy kivezetni, és elszigetelni őket, hogy ne legyen ebből bevételük, és most Trump konkrétan kinyitja nekik az ajtót, és betessék el őket.
0: És tényleg az a durva, hogy így, tehát, hogy ennyire nincsen annak szerepe, vagy hogy mondjam, nincsen semmi jelentősége, hogy Ukrajnában mi megy most. Tehát, hogy most tényleg az, ami most Kijevben megy, az sokkal durvább, mint az eddigi években. Hogy most már ugye napközben is folyamatosan bombáznak, vagy rakétáznak.
1: És hát jön a tél, tehát, hogy arról már tavaly is, meg hát az elmúlt években mindig nagyon sok hír volt, hogy milyen lehet úgy élni Ukrajnában, hogy nincs fűtés?
0: Ja, -20 fokba, vagy 25 fokba. És ugye például múltkor láttam egy ilyen videót, ami egy játszóteret mutat, egy parkban, azt láttad? És egy fickó ott így vár valakire, vagy nem tudom, ott így téblából, és egyszer csak így látszik, hogy így fölnéz az égre, így elszalad, és akkor ott, ahol állt még egy 10 másodperccel ezelőtt, oda egy drón becsapódik, és az egész játszótér így felrobban. Tehát, hogy így, és ott tényleg azért így elég nehéz azt mondani, hogy ott valami katonai célpont, tehát egy lakótelepen egy játszótér. Tehát, hogy így tényleg az van, hogy ott semmi, hogy mondjuk lehetne azt mondani, hogy katonai célpont, vagy nem tudom, de tényleg már semmi ilyesmi nincs. Mert nem is, szerintem nem is törekszik nagyon Oroszország arra, hogy akkor itt a civil lakosság terrorizálásán kívül más érveket felhozzon, vagy látszatot teremtsen.
1: És most Trump teremtette ehhez megfelelő finanszírozást, hogy az oroszok folytatni tudják ezt a fajta háborúzást.
0: Egyébként, ami még itt igen, ez, és ugye emiatt érted orosz, hogy Amerikában nincs tűnt, tehát nem emiatt tüntetnek például az egyetemi kampuszokon, pedig ezt lehetne ezzel ellen tiltakozni, tehát hogy tényleg így az ukrán háború az nem üti meg az inger küszöböt, úgy tűnik annyira, mint mondjuk a Gáza. Tehát, hogy akkor itt most tömegek tüntetnének az utcán, hogy Trump gyakorlatilag lefekszik Putyinnak, és visszavezeti a világpiacra, és közben meg ukrán gyerekek halnak meg minden nap orosz rakéták miatt, és tényleg ez így, hogy ezt így összehasonlítod azzal, hogy mondjuk ez a palesztin ügyben micsoda nagy felzúdulás van, meg micsoda nagy közfigyelem van, és hogy ez meg úgy, ezt úgy nem érdekli őket, hogy ez...
1: Egyébként nagyon ritka, hogy külpolitikai kérdések érdemben befolyásoljanak belpolitikai erőviszonyokat, meg akár választásokat.
0: Most már szerintem a Közel-Kelet az egyértelműen ilyen, tehát egy olyan külpolitikai kérdés, ami nagyon ritka valóban az USA-ban, de ez most viszont meg nagyon benne van, és erről is mondjuk lehet beszélgetni külön, hogy ez miért, hogy alakult így, de számomra egyébként egészen elképesztő az a fajta ilyen szinte már vallásos, szektás, nem tudom, mozgalom, amit kialakult Gáza körül, aminek már szerintem egyébként semmi köze nincsen a palesztin gyerekekkel való szolidaritáshoz. Valahogy egy ilyen vallási fanatizmussá vált ez, hogy meg egy ilyen morális erkölcsi teszt, hogy kimondod, hogy genocidium, akkor te jó fej vagy, ha nem, akkor nem, és hogy akkor megválasztunk, hogyha kimondod, hogy genocidium, tehát hogy mit, hogyha egy ilyen, talán a vietnámi háború volt legutóbb ilyen, ami ennyire, de ott legalább ott lehetett érteni, mert ugye amerikai katonák harcoltak egy másik országban, ami gyakorlatilag a függetlenségéért harcolt. Azért ez a palesztin-izraeli konfliktust, ezt is így próbálják meg persze lefekete-fehéríteni, de hogy ez annyira nem ugyanaz. Tehát, hogy és mikor mondjuk az ukrán-orosz konfliktushoz hasonlítom a palesztin-izraeli konfliktust, akkor is teljesen más. Tehát, hogy még mondjuk az ukrán-orosz konfliktusban én azt gondolom, hogy viszonylag könnyű tisztán látni, mert hogy van egy agresszív nagy birodalom, ami lerohant egy szomszédos, független és demokratikus országot. És azért itt az izraeli-palesztin konfliktusnál nyilván a mindkét félbe lehet használni bűnöket, és nem tudom, de hogy azért az egy, nem tudom, 20. század eleje óta több-kevesebb intenzitással zajló, nagyon véres etnikai és mindenféle konfliktus, ahol én ezt egyáltalán nem láttam. Sokan ezt ilyen ugyanolyan morális tisztasággal ítélik meg, mint mondjuk az ukrán-orosz konfliktust, és én ezt nem tudom így, ugyanígy megítélni.
1: Igen, ez így van, hogy sokkal mélyebben bele kell menni ebbe a kérdésbe ahhoz, hogy tisztán lehessen látni, és hogy sokan pont ugyanolyan narratívára egyszerűsítik le, mint amit az orosz-ukrán háborúban látunk, hogy Izrael az erős, és azért van mindenki a palesztinokkal, mert ők a gyengébbek.
0: Igen, meg a fehér gyarmatosító versus színes gyarmatosított, igen. Tehát így erre van leegyszerűsítve a dolog. Jó reggelt!
2: Fia, nem csak azért telefonáltam, hát nem szoktam, de szerintetek ott nem egyértelmű az a viszonyrendszer, ahol a civil infrastruktúrának a 90%-át megsemmisítették, és már az IDF, tehát az izraeli biztonsági erők által bevallottan 70 ezernél több civil meghalt, akkor nem tudom, honnan nézitek tényleg így a tévét. Tehát azért ez egy

0: hanem vannak olyan városok, ahol a belvárosban nem mehetsz be dízelvel.
1: Igen, ezt mondom, bemehetsz. Abszolút bemehetsz, én is bemehetek, dízel autóm van, van egy matricám, zöld matricám, oda megyek be Berlinbe, ahova akarok például. De most teljesen mindegy, és ez is egy ilyen jóléti egyébként, nem tudom, ilyen türelmetlenség, mert szar dízel autója egyébként ugye a szegény embereknek van, tehát nyilván kitiltjuk őket helyekről, akkor nem tudnak bemenni. A jó megoldás mindez.
0: Nem csak a szegényeknek a szar dízel autója, hanem például a nagy tankok is nagyon gyakran dízellel járnak. A drága nagy méretű autók.
1: Igen, az Euró 6-os, tehát mondom, hogy ugye az információ, hogy hol csúsznak el. Tehát igen, az a nagy autó, amiben van egy ilyen elképesztő V6-os motor és dízellel megy. Ez egy Euró 6-os, úgynevezett Euró 6-os kibocsátású motor, és megveszi rá azt a matricát, amiért fizettem, tudom, 10 eurót, és nyugodtan behajthat az összes területre, csak mondom, tehát hogy ez a pontosság kedvéért, tehát hogy a Ford Ranger-rel, meg a bármivel, ezek az emberek nagyon nyugodtan mehetnek, mert ha megfelel ennek az Euró X, nem tudom, káros kibocsátásnak, akkor bemehetnek. És egyébként ugye itt alapvetően Amerikában, meg ugye ott a személyautók esetében nagyon alacsony egyébként a dízelautóknak a száma, tehát ott alapvetően arról van szó, hogy Trump ezt a teljesen illegális háborút folytatja Irán ellen, mert semmifajta felhatalmazása nincs erre, nem tudja megnyerni, és azt akarja folytatni. Tehát nem arról van szó, hogy a civileket nem érdekli Palesztinahoz képest, nem tudom, Ukrajna eleve azért ez, hogy a Palesztina mellett mekkora amerikai tüntetések vannak, ez is mondjuk azért, tehát egy ilyen erős túllövéssel, tehát most a kampuszon, nem tudom, van néhány ezer ember az egész USA-ban, aki tüntetget, nem tudom, tehát hogy és akkor ezt tényleg mozgatja az amerikaiakat, ez egy másik kérdés, de az mozgatja őket, hogy ugye az áruszállítás van elképesztően fontos a dízel, és hogyha továbbra is nagyon drága maradna a dízel, akkor ez a Trumpnak ugye a mindenfajta meg, hát az ő az egész, nem tudom, republikáns újraválasztási kampányban egy komoly dolog lenne. Úgyhogy ezt innen érdemes nézni, tehát a Trumpot rohadtul nem érdekli Ukrajna, se az ukránok, viszont az érdekli, hogy az iráni válság miatt nagyon megemelkedhetnek az árak, és ez visszahullhat rá, tehát igazából ennyi.
2: Oké, köszi, hello. Igen, egyébként ezt mi is elmondtuk azt a részét, hogy mondjuk Ukrajna egyáltalán nem érdekli Trumpot, vagy hogy Ukrajnában hány embert bombáznak le, hanem elsősorban az újraválasztási feltételei, meg azt is elmondtuk, hogy igen, az nagy részt a fuvarozókat és a teherautóval járó fuvarozókat érinti a dízelár, és ezen keresztül pedig persze nyilván az egész amerikai gazdaságot is érinti. Az, hogy a palesztin válság az mennyire nem befolyásolja az amerikai nagypolitikát, azt szerintem azt már mosolygás nélkül kevesen tudják tudomásul venni, mert hát nyilván a demokrata párton belüli folyamatokat nézed, akkor szerintem ez már egyértelműen egy igen jelentős befolyásoló tényezővé vált.
0: Plusz azért ezt a számháborút, hogy akkor ki volt harcos, vagy ki volt civil, és hogy hány áldozat, tehát hogy senki nem mondta, hogy ez nem borzasztó úgy, ahogy van.
2: Nyilván. Igen.
0: Csak azért hangozzon el.
2: De hogy magára a konfliktusra mondtam én, hogy egyáltalán nem az a fajta letisztult és egyértelműen megítélhető konfliktusról van szó, mint mondjuk az ukrán és az orosz. Én ezt állítom, ez az én személyes véleményem, nyilván nem, lehet vele nem egyetérteni. De hogy alapvetően nem arról, tehát ott például nem arról volt szó, hogy akkor egy békés, demokratikus külső országot megtámadott egy antidemokratikus birodalom, mint mondjuk ez az ukrán-orosz konfliktusban van. Hát ez attól függetlenül egyébként mit gondolunk erről, azt szerintem nem tagadható.
0: Igen, tehát hogy nem volt értékítélet, hanem csak különbségtétel volt, hogy ez a kettő, ez nem ugyanaz a történet, és nyilván nem ugyanaz, mert Közel-Kelet forrongott mindig is.
2: Igen, ezt ugye mondják, hogy jaj, hát nem október 7-ével kezdődött, nyilván október 7-ének is megvoltak az előzményei, mint ahogy egyébként mindennek megvannak az előzményei. De ez még önmagában nem jelent semmit. Jó reggel!
3: Teljesen igazat szintek, és nem a kérdésben. Sajnos a Bibinek mennie kell.

0: olyan kis politikai érdek mentén, ugye az ő is erről szól ez a háború, de ezt nem lehet sajnos egyértelműen Izraelre tenni ezt az egész politikai helyzetet, mert azért itt a civilizációs ellenállás van, vagy az emberállás, tehát azért nem mindegy, hogy mondjuk egy bűnöző bandával kell szemben szállni, ki minden barát. Azért akár a saját népét is, mert most ezt látjuk. Én azt gondolom, hogy hibáznak az izraeliek, amikor ők engedik a miniszterelnöküknek. Van itt mértékek, azok nagyon fontosak, hogy meddig is mit hogyan. És valamelyest tudni is kell dolgokat, de ezt egyértelmű, hogy természetesen jelenteni. És valóban én is így értem, hogy ez egy kicsit ilyen 68-as szellemiség, hogy most lehet látni a semmire, mert utólag kiderült, hogy hatása akkor gyakorlatilag nem volt, valamilyen szinten aloldalnak volt egy ilyen utolsó fordulatnak. Én ezt gondolom, a Trumpról még csak annyit, hogy jót tesz Európának, csinálja csak nyugodtan a hülyeségeit. Ez szerintem csak erősíti az európaiakat, hogy önállóan kell fölépni a világban, és legfőképpen a magunk védelmében. Ezt kell világosan látunk, hogy saját kapcsere, saját gazdasági politika érdek mellett kell továbbra is menni, és ha ezt a humanitást behozzuk, nyilvánvalóan dönthetünk bármiről is a világban. Vagy legalábbis a dolgainkban, mert a betegségünket érinti, jelentően már így gondolom. Szóval egyetlen szakalatok.
1: Köszi.
2: Hello.
0: Hello.
1: Nyilván ezek olyan kérdések, amik felkavarják a reggeli indulatokat a hallgatóságban, a polarizáló kérdések, de...
2: Igen, és jellemzően mi sem mindenben értünk egyet, mi ketten a Petyával, hanem beszélgetünk ezekről a dolgokról, tehát itt nagyon sok nüansz van, tehát nem feltétlenül...
1: Igen, majd itt a szünetben jól lerendezzük a
2: havon.
1: Egyébként azért szerintem mi viszonylag hasonlóan látjuk azért ezt a konfliktus, nyilván vannak itt is olyan részletek, amiket másként látunk. Például majd beszélgethetnénk a választásokról, hogy ott azt, mert azt szerintem akárhogy is nézzük ezt a konfliktust, hogy palesztin párti, vagy izrael párti valaki, vagy a kettő között, de hogy a izraeli választás lesz most, az egy nagyon fontos választás, ami az egész világra akár kihatással lehet.
2: És igen, mához két hétre lesz.
1: 27-én, ami ugye az izraeli választási rendszert, aki nem ismeri, annak kedvére mondjuk, hogy ugye ott pártlistákra lehet szavazni. Azt hiszem csak egy ilyen betűt írnak, pártlista nevét írják fel, vagy kezdőbetűjét, és akkor arra szavaznak az izraeliek. És gyakorlatilag emiatt aztán a pártlistás arányoknak megfelelően áll össze ugye a Knesset, a törvényhozás, 120 hely van.
2: 120 hely van, igen.
1: És akkor az alakított kormányt, aki 61, legalább 61, illetve akire a többség szavaz, hogyha mondjuk tartózkodik valaki, akkor lehet kevesebb, mint 60. És hogy gyakorlatilag az izraeli választásoknál nem a másnap a legizgalmasabb, hanem ami utána jön, az ilyen koalíciós tárgyalásos időszak, amikor ugye felkérik az első, aztán a második, aztán a harmadik a jelöltet, aki majd vagy képes kormányt alakítani, koalíciót, vagy nem. És hát nem tudom, Linda, te hogy látod, de szerintem a vagy nem, az egy elég erős opció.
2: Igen, az érdekes, hogy ott még megmaradt az a fajta plurális felállás, hogy tényleg nagyon sok párt van. Tehát, hogy ilyen tucatnyi. Most nem tudom pontosan, hogy éppen mennyi fog indulni, de hogy ez a nagyságrend, és nagyon... Tehát lehet látni a blokkokat, de nem mindenki sorolja be magát blokkokba, tehát hogy vannak ilyen királycsinálóknak nevezik, hogy ki lesz az, aki majd a mérleg nyelvét jelentheti.
1: De az arabok?
2: Hát egyébként
1: csak
2: igen.
1: Akikkel senki nem akar közösködni.
2: Kivéve az egyetlen ilyen baloldali lista, akik még a maradék baloldali pártokat fogják össze, de hát...
1: A demokratákra gondolsz?
2: A demokraták, igen, azt hiszem most max 8 helyet jósolnak nekik, tehát nem ők fogják meghatározni a kormány összetételét.
1: Ami még szintén érdekes számomra az az, hogy szinte minden esélyes jelölt az katona, vagy volt katona, ami mondjuk egy ilyen nagyon erős biztonság irányba, vagy biztonságpolitika irányba való eltolódást jelent az izraeli politikában, tehát hogy igazából még a bal oldalon is ez a dominál az, hogy ugye az októberre tudtuk el, nem meglepő, de dominál az, hogy a biztonságpolitikát hogyan kezeli valaki.
2: Hát egyébként az izraeli belpolitikában, az izraeli választásokon mindig a biztonság a legmeghatározóbb. Tehát hogyha itt nézegettem, hogy mik így a felkapott témák a kampányban, és végső soron mindegyiket vissza lehet kötni a biztonsághoz. Mindig ez volt a legnagyobb probléma, mindig ez volt a legnagyobb kihívás. Ha éppen nem volt háború, akkor készülődés volt arra, hogy mi van, ha lesz, meg kitől félünk. Hát most meg forrong minden oldalról Izrael, tehát hogy egyszerűen nem lehet másról beszélni, és hogy arra próbálnak a legtöbben választ adni, hogy hogyan lehet kihozni ezt az országot abból a helyzetből, hogy hosszú távon folyamatos háborúra kelljen készülni.
1: Ha egyáltalán ki akarják hozni, vagy nem tudom.
2: Van, aki ki akarja, valószínűleg van, aki...
1: Likud és Netanyahu nem biztos, hogy ki akarja hozni. Ugye, hát a választás egyik fő témája az október 7-e, hogy tudott-e róla Netanyahu, és hogy most felmerültek azért kételyek, még akár maga Hillary Clinton is ugye kételyeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy vajon Netanyahu tudott erről, illetve hogy ha tudott, akkor azért nem tett semmit, mert benézte az egész helyzetet, vagy azért, mert tudatosan arra számított, hogy ez neki kedvez, hogyha történik valami balhé. Ami nyilván, tehát azt nem szeretem, amikor ezt úgy keretezik pro-palesztin oldalon sokan, hogy akkor ez Izrael felelős október 7-ér. Tehát ez teljesen fals.
2: Én egyébként nem gondolom, hogy ez annyira fals. Én azért azt gondolom, hogy nagyon...
1: Hát figyelj, azért nem az izraeliek nézszároltak, hanem a Hamas. Tehát ez a Hamas erkölcsi felelősséget azt nem csökkenti.
2: De megteremtették azt a momentumot, hogy a... Hogy
1: mint a Bibi.
2: A Bibi megteremtette azt.
1: Ha ez igaz. Mármint, hogy ezt még hát azért
2: függetlenül attól, hogy be fog-e bizonyosodni, vagy nem.
1: Ja, értem, azért az, más hogy, mondasz,
2: hogy... Azért az, hogy nem volt egy ilyen belső rezsimbiztonság akkor, mikor ez a támadás történt, tehát az, hogy a Bibi elkezdte leépíteni a demokráciát, és folyamatosan tüntetések zajlottak ellene, az kívülről nyilvánvaló volt, hogy aki biztonságpolitikai szakértő, abban ez megfogalmazódott október 7-e előtt is, egyébként biztos, hogy voltak erről újságcikkek, utólag így nehéz összerakni a sorrendet, de hogy felmerül, hogyha valaki támadni szeretne, akkor most van itt az ideje, és Izraelt mindig valaki akarja támadni, ott van a...
1: Te azt is tudod, ugye, hogy a Netanyahu meg ilyen oldalán, meg szintén vannak olyan konteók, amik meg azt mondják, hogy a sabak, meg az ilyen titkos szolgálatok, azok gyakorlatilag összeesküdtek Netanyahu ellen, és tudatosan nem félreinformálták Netanyahut, mert hogy ezzel meg akarták buktatni. Tehát, hogy igazából ezek ilyen kölcsönös paranoiák az izraeli politikai életben, hogy a Likud szavazóbázis az meg van róla győződve, hogy itt Netanyahu az inkább egy áldozata volt egy, tudom én, ilyen militári politikai összeesküvésnek.
2: Ezek érdekesek, és biztos, hogy egy ilyen esemény után sok mindenki keresi a válaszokat. Én inkább azt látom befolyásoló tényezőnek, sok más mellett, hogy Izrael egyszerűen elfogadta azt, elkényelmesedett abba a státuszba, hogy nagyon jelentős katonai fölénye van a térségben, és el se tudta képzelni, hogy ilyen megtörténhet.
1: Ez már a történelme során már ugyanez megtörtént.
2: Igen, és azt is tudjuk.
1: Akkor nagyon... Ez a Jom Kippur háború.
2: Igen, igen.
1: És annak a érdekes, hogy ez így nem... Tehát, hogy akkor is ugye ez volt, hogy elkényelmesedett, nem gondoltak, hogy ez lehet, aztán most megint ez volt, hogy...
2: És azért sok a hadsereg, meg a különböző ilyen biztonsági szolgálatok sok szintjéről érkeztek olyan beszámolók, amelyek gyanút kelthettek volna, abban az esetben, hogyha nincs ez a fajta szemlélet, hogy, hogy úgy se.
1: Meg igen, mert ugye tolnánk, Hamas az úgyis a payrollon van, és nem fog támadni. És... hát igen, ez Netanyahu-nak nyilván ez a politikáját, felelősségét, ez szerintem az senki nem kételkedik abban, hogy ez, hogy ő felelős volt azért, ami történt.
2: Tehát, hogy egy jól működő országban, ahol egy mit mondjam, jól működő gazdaság van, és nem tüntetnek folyamatosan a miniszterelnök ellen, vagy a kormány ellen, ott azért valószínűleg nehezebb lett volna információkat így, vagy nem akadtak volna el így információk, vagy nem tudjuk pontosan, ugye, hogy mi történt. És ez is a kampánynak talán az egyik legfontosabb témája, hanem a legfontosabb, hogy történjen egy vizsgálat, legyenek felelősök,
1: igen,
2: hogy utána kell járni annak pontosan, hogy mi történt. Tehát a Netanyahu nem annyira nyitott erre a vizsgálatról, sokkal inkább arról szeret beszélni, hogy milyen jó döntéshozatal volt válságkezelésben, és ezekben a katonai kérdésekben is ő milyen jó döntéshozó és milyen jó vezető.
1: És ebben a Likud szavazóban is nagyon egyetért vele. Azért az is egy érdekes téma, amit mondod, hogy ez a legfontosabb téma, de hogy ha ezt a folyamatot nézzük, akkor egyben október 7 az szerintem nagyon sok izraeli számára egy nagyon ennél is fontosabb tanulságot tartogatott, az, hogy ez a Land for Peace módszer, ez nem működik. Ezt nem én állítom ezt, hanem hogy szerintem ez nagyon sok izraeliben most már teljesen meggyőződésé vált. Tehát az, ami így a Oszló béke folyamat, a gázai kivonulás, stb. Tehát az a fajta stratégia, hogy egy Izrael visszavonul, átad területeket a palesztin hatóságnak, és akkor arra számít, hogy ettől deeszkalálódik a helyzet, hogy ebben volt egy nagy, szerintem, tehát hogy még a bal oldalon is azt látjuk, és én ezt hallom ismerősöktől, meg ilyen podcast beszélgetésekben, és ez jött le nekem, hogy még az ilyen Tel Aviv-i baloldali liberális körökben is sokkal háborús héjábbakká váltak az emberek, és ugye ennek az se segített, amiről már múltkor is beszéltünk, hogy október 7-én mondjuk pont a legbalosabb pisznik kibucoknak a lakóit mészárolták le először, akik így a leginkább a békefolyamatnak az aktivistái voltak, és hogy az izraeli baloldal az milyen ramatyi állapotban van, azért az nem véletlen, az is egy folyamat. És egyébként ez az, amit szerintem ebből a szempontból a legkártékonyabb és kontraproduktívabb a nyugati ilyen pro-palisztin, nem tudom, mozgalom, mert hogy az izraeli közéletet az, amit folyamatosan beleszorítja egy olyan polarizációba és jobbra tolódásba, ami pont az ellenkezője, aminek kéne történnie. Tehát, hogy az, hogy folyamatot, mit tudom én, az, ami most például a UK-be történt, ez a zöld párt kongresszusán elfogadott határozat, hogy egy ország, egy Palesztína, arab Palesztína, úgymond, és hogy majd ott a zsidók jogait majd biztos tiszteletbe tartják, és a cionizmus, rasszizmus, hát ez volt a lényege ugye a határozatuknak. Ez szerintem Izraelben azt fog eredményezni, hogy még többen fognak inkább jobbra húzni. Tehát, hogy ez egy ilyen öngerjesztő
2: dolog. Nem mondom, hogy ezek ilyen ennyire egyenesben befolyásolják egymást, sokkal inkább ez azt mutatja, hogy Izrael mennyire elszigetelődik azzal a politikával, amit a Netanyahu folytat, ahogy reagált eleve a terrortámadásra.
1: Hogy az izraeli társadalom nagy része e mögé beállt, hát nem feltétlenül Netanyahu személye mögé, hanem a szigorú politika, nem tudom mi, a palesztinoknak való engedmények elutasítása, két állami politika elutasítása.
2: Igen,
1: ez annak az eredménye szerintem, hogy ilyen ez a dac, ami megerősödik a...
2: Igen, de innen nézve ez lehet, hogy dacnak tűnik, onnan nézve ez a biztonságuk.
1: Hát ez
2: ami
1: az,
2: a legfontosabb ilyen érték, amit az emberek maguknak szeretnének az életükben, és abban csalódtak, abban a kormányban csalódtak, akitől azt várták, hogy a segítségükre siet egy válság esetén, nem csak akkor, amikor egy terrortámadás zajlik, és várják, hogy jön a katonaság, vagy bárki segíteni, és nem jön senki, hanem utána például a gázai övezet melletti térségből kitelepített zsidó közösségek nem kaptak megfelelő ellátást a lakhatásukhoz, vagy az életük újjászervezéséhez az ország egyéb területein, hogy sorolhatnánk, hogy mennyi területen hagyta cserben az izraelieket az állam. Tehát ez az ő esetükben messze nem arról szól, hogy akkor hogy vannak elszigetelődve, amikor külföldre mennek, vagy kereskedelmi területeken valószínűleg érzik a bojkottot, valószínűleg érzik az ellenszenvet, de az ő szempontjukból sokkal inkább arról van szó, hogy eddig arra építettek, hogy ebben az országban megvédik őket, akkor is, hogyha 3 kilométerre laknak a gázai övezettől, és ez nem történt meg. Tehát egy olyan szerződést rugott fel a kormány, amit nem lett volna szabad.
1: Hát ez igaz, de hogy szerinted ezt az izraeli társadalom többsége így látja? Mert ha így látná, akkor most büntetné Netanyahu-t, és igazából azért nem annyi. Tehát még mindig a Likud a második legerősebb párt, és hogyha mondjuk az egész arányokat nézzük, hogy koalícióépítési esélyeket, akkor a legutóbb megnéztem, és mondjuk 53 helyet tudna Netanyahu koalíciója biztosítani, míg az ellenzék a Gadi Eisenkot féle párt, a demokraták, meg a Naftali Bennett féle párt, meg minden ezek együtt is csak 50-et. Tehát, hogy igazából így a társadalomnak egy nagyon jelentős része, az még mindig a Netanyahu féle politika pártján áll. Tehát, hogy ez nem történt be, hogy ez a belátás, amiről itt most beszélsz, amiről én azt gondolom, hogy igazad van, csak hogy ez szerintem Izrael társadalom belül ezt nem biztos, hogy belátja.
2: Szerintem ezt magyarként a legkönnyebb megérteni, hogy amikor van egy nyilvánvaló a társadalom számára, vagy szerintünk nyilvánvalóan árt valami a társadalomnak, és aztán újra meg újra kétharmadot kap, akkor nem mindig értjük, hogy pontosan miért történik. Mm. És valami nagyon hasonló folyamat zajlik Izraelben. Hogy újra meg újra hatalmat kap valaki, aki valójában nem tudja képviselni a nemzet érdekeit.
1: Igen, és nagyon ügyesen manipulálja mindig ezeket a legalantasabb és zsigeribb indulatokat, meg hát az is egy, tehát itt akkor most belemehetnénk abba is, hogy az izraeli társadalomnak az a tagoltsága, meg széttagoltsága, az hogyan játszik itt szerepet, mondjuk a harediek, az ultraortodoxoknak az ügye, akik ugye hát a Netanyahu-féle koalícióba tartoznak, miközben hát az izraeli társadalom jelentős része baromira fel van azon háborodva, hogy nem szolgálnak a hadseregben, és akkor ugye nagy ellenállás van az ő besorozásukkal kapcsolatban.
2: Igen, ez is egy ilyen, nem tudom, sok éves történet már, hogy mi lesz az ultraortodoxok katonai szolgálatával. Alapvetően az államalapítás óta nem szolgálnak a hadseregben. A Ben Gurionéknak, meg az
1: államalapítóatáknak,
2: anyáknak az volt a gondolat, hogy akkor létrejön egy modern, demokratikus zsidó állam, miért akarna valaki ultraortodox szabályok szerint élni, és hogyha mégis valaki, hát akkor legalább ne kell szolgálni a hadseregben, és akkor volt szó pár száz emberről. De hát ahogy alakult Izrael biztonsági helyzete, nyilvánvalóan sokak számára vonzó volt az, hogy nem kell katonának menni, meg hát sokan valóban elhivatottak, hogy a vallás oldaláról közelítsék meg Izrael állam létét, vagy a zsidóság kérdését. Nem is törekedtek rá, és nem is sikerült éppen ezért valószínűleg, hogy az államot és a vallást szétválasszák. Tehát nagyon sok minden rabinikus kézben van.
1: De a házasság intézménye
2: például, tehát nem is lehet polgári esküvőt, nem lehet tartani Izraelben.
1: Igen. Mármint, hogy lehet nem zsidó szertartás szerint esküvőt, csak az is az ott, mit tettek, akkor a muzulmánok a saját egyházi vagy vallási szabályaik szerint, a keresztények az egyházi szabályaik szerint, tehát hogy nincs polgári esküvő.
2: És pont ezért nincs alkotmány se, egyébként, mert nem tudtak nem tudták megteremteni azt az átmenetet a vallási és a világi törvények között, ami kellően stabil lehetett volna ahhoz, hogy ebből egy alkotmány legyen. Tehát náluk alaptörvény van, és itt ugye nem szinonima a két szó, hanem azért kicsit más jelent. Tehát hogy a legfelsőbb bíróság ez egy alaptörvény szerint működik, és az alkotmányozás az egy ponton el is akadt. Céljuk volt, de végül nem lett soha alkotmány, és most nem úgy néz ki a helyzet, hogy ezzel fognak foglalkozni egy darabig. Tehát igen, tehát van az ultraortodoxok katonasságának a kérdése, ami ugye ugyancsak visszavezet a biztonsági kérdéshez, és ma ez különösen égető, hiszen olyan sok fronton vív háborút Izrael, és hát nyilván veszteségei vannak, hogy fontos lenne a létszám szempontjából is.
1: Miközben a szaporodás vagy szempontjából, vagy népesség növekedés szempontjából a harediek azok a legdinamikusabban növekedő csoport. Az is egy Tehát ezt sokan egy ilyen időzített bombának látják.
2: Feltehetően a jobb oldalnak a támogatottsága ezen az úton is tud majd növekedni, és valószínűleg már most is van erről szó. És hát az is fontos, és megint ezt Magyarországról ismerhetjük, hogy a Gadi Eisenkot, mint a legnagyobb ellenzéki kihívó, hogy vajon elég erős jelölte ahhoz, hogy egy olyan sikeres és karizmatikus politikust le tudjon váltani, mint amilyen a Netanyahu. Ugye ezt is ismerjük, hogy nekifutunk egy választásnak, hogy hát ha most, meg hát ha összefogás, hát ha ez, hát ha az, de hogy valójában nagyon sokáig nem volt olyan ellenzéki kihívó, aki tudta volna állni a sarat, és hogy Izraelben is nagyon sok kérdést merül fel azzal a kapcsolatban, hogy a Gadi Eisenkot képes lesz erre, elég erőse, elég megvan-e a varázs benne.
1: Egyébként az ő személye számomra ugye azért is érdekes, mert hogyha miniszterelnök lenne, ő lenne az első miniszterelnök Izraelnek, aki nem askenázi, hanem izraim, tehát aki közel-keleti származású, és akkor itt most rátapintottunk egy újabb ilyen tagoltságra az izraeli társadalomban, hogy ugye az ilyen sztereotípiákkal ellentétben az izraeli lakosság egy jelentős része az nem európai származású, hanem közel-keleti származású, és hogy ők az izraeli társadalomon belül hát sokkal kevesebb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek hagyományosan. És ez is egy ilyen ellentét az izraeli társadalmon belül, tehát hogy habár, ha jól tudom, most már többen is vannak a közel-keleti származású zsidók Izraelben, de így a politikai befolyásuk stb. Szempontjából még mindig az askenáziak csoport jóval az alatt vannak. Itt ugye az is érdekes, ugye, hogy az USA állt, tehát egy USA pro-palesztin mozgalmakban ez általában úgy jelenik meg, hogy a zsidók a fehérek, a európai fehér kolonialisták, és az arabok azok az őslakos, nem fehér népesség, és hogy ez is egy totál hamis a narratíva, mert hogy Izrael lakosságnak egy nagyon jelentős része az mindig is az ősei és felmenői tekintetében is mindig is a közel-keleten élt, csak ugye 48 után gyakorlatilag elűzték a lakóhelyéről, Bagdadból, Tunéziából, Marokkóból, mindenféle arab országokból, és hogy ezekben az arab országokban jelenleg szinte 0% már a zsidók aránya, mert nem is élhetnek már zsidók ott, és akkor ők Izraelbe vándoroltak, hova máshova, és igazából viszont ugyanakkor Izraelben meg egy növekvő arab népesség van. Tehát, hogy igazából a közel-keleten ez is egy ilyen érdekes ellentmondás, hogy sehol nincs jelentős zsidó kisebbség már az arab országokban, vagy a muzulmán országokban, viszont Izraelben meg van egy jelentős arab kisebbség, amit ugye apartheiddel, meg népírtás, meg stb. Vádolnak, amit most nem akarok eldönteni ezt a vitát, de hogy azért ez egy érdekes dolog, hogy eközben az arab kisebbség Izraelben az egy komoly politikai tényező, ami benne van a Knessetben is.
2: Igen, tehát sok olyan társadalmi megosztottság van, ami Európában nem annyira jellemző, de hát az államalapító atyák és anyák jellemzően európai származású zsidók voltak, askenez zsidók, és a 70-es évek végéig a valójában a munkapárt, a baloldali munkapárt volt.
1: Aminek az utódja most ez a demokrata koalíció.
2: Hát igen, az egy más, ez a Meretz is benne van, ami egy ilyen még balosabb, ami egy igazi baloldali. A munkapárt az inkább egy ilyen szociáldemokrata párt volt, egy baloldali szociáldemokrata párt. Tehát a 70-es évek végéig kb. Ők voltak kormányon folyamatosan, és már akkor felmerült ez a probléma, hogy a szefárdi zsidók nem tudják képviseltetni magukat a Knessetben, és a Likud adta Benny Begint, ő volt az első olyan jelölt, aki nem askenáziként tudott sikeres pályát befutni Izraelben, és így haladunk előre az időben, és a bal oldal egyre gyengül, és ami egyébként ugyancsak biztonsági kérdésekkel magyarázható, azt látjuk, hogy a szefárdi közösségek egyre több sikeres politikust tudnak a Knessetbe juttatni, ami egy fontos érdekképviseleti tényező. Tehát egyébként jót tenne valószínűleg az izraeli társadalomnak, hogyha nem mindig ugyanabból a politikai elitből jönnének a vezetők, hanem egy kicsit ez felkavarodna.
1: Arab miniszterelnöke lesz az izraeli.
2: Igen, és a múltkor már nem tudom, említettük ezt, van ez a biztonsági háromszög, ami kifejezetten arról szól, hogy Izrael biztonságát milyen módon lehet garantálni, és hogy most három tényezőt érdemes ennél vizsgálni, de hogyha ez mind a három tényező egyszer érvényesül, akkor nincs biztonság, csak akkor, hogyha kettő ebből a háromból. Az egyik az, hogy Izrael zsidó nemzetállam legyen, a másik, hogy a teljes terület, tehát hogy a bibliai értelemben vett nagy Izrael területe legyen Izraelé, a harmadik pedig, mi is volt, igen, hogy demokrácia legyen Izraelben, és ez a három együtt, ez nem tud teljesülni, és ezt látjuk most, hogy ez valósul meg, hogy ez a jobboldali, szélső jobboldaliakkal kiegészített kormány valójában egy ilyen valóságtól elrugaszkodva próbál olyan területszerzési módszereket alkalmazni, amik sem a demokráciához, sem az emberi jogokhoz, sem a nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségekhez, sem semmi máshoz nem illeszkedik, csak azokhoz a szerintük helytálló vallási célokhoz, amikért küzdenek a nagyon vallásosak egy csoportja. Úgyhogy nagyon sok minden, és ugye ez az első választás, október 7-e óta, ami egyébként viszonylag stabilnak számít, mert Izraelben nagyon ritkán töltik ki a teljes ciklust kormányok, könnyen fel tud borulni a koalíció, tehát már az is valamelyes csodaszámba megy, hogy
1: összetartotta a Netanyahu, a Smotrichot, meg a Ben-Gvirt, meg az összes ilyen szélsőségest.
2: Igen.
1: És egyébként ugye, ez is azért érdekes, ugye, hogy Netanyahu ugye ezekkel tud csak hatalmon maradni, hogy őt is ugye jelentősen jobbra tolták, mert hogy azért eredetileg nem volt ennyire szélső jobban őse.
2: Azért, igen, a Likudban sem mindenki rajong azért a politikáért, amit Netanyahu képvisel. Ezt is ismerjük azért, hogy a Fidesz is megosztódott azért az évek során.
1: A centrális erőtérből a szélső térbe. Igen. Igen, és hát én amennyire látom, most a legvalószínűbb az még mindig az a forgatókönyv, hogy marad ügyvezető kormányként Netanyahu. És hogyha nem sikerül kormányt alakítani, akkor meg ismételt választások lesznek. Szóval Netanyahunak ez igazából ez most így jó, ez a helyzet sajnos.
2: És hát neki azt is tudjuk, hogy aki hatalmon van, annak az ilyen biztonsági kérdések mindig erősítik a hatalmát, és ugye arról is lehetett hallani, hogy van egy ilyen forgatókönyv, hogy Netanyahu rángatta bele a Trumpot ebbe az iráni háborúba.
1: Aminek azért valljuk be, tényleg van egy elég jelentős valószínűsége.
2: Úgyhogy
1: ha bár azért így Te szóval az is, hogy belerángatni, annyira nagyon azért Trumpot nem kell.
2: Tehát, igen, nem kellett nagyon győzködni, hogy de légy-légy háborúzzunk, de hogy feltehetően lehetett valami szerepe a Netanyahu
1: meggyőzésében, igen. Tehát, hogy, hát igen, az is ez az iráni háború, hát ennél tényleg katasztrofálisabb végkimenetelekkel is lehetett volna Amerikának, hogy így gyakorlatilag ebben most megerősödött az iráni rezsim pozíciója. A hutik élnek és virulnak, és most éppen a repülőteret bombázták, meg az olaj kereskedelmet veszélyeztetik.
2: Igen, az, amikor Szaúd-Arábiának ilyen szinten neki mennek, az azért, és ugye nem tudjuk még, hogy Iránban mi fog történni. Trump elvileg azt vállalta, hogy a midterm még nem lő újra, de hát a hutik azért életben tartják a konfliktust jelentősen, és hogy nem tudjuk, hogy még mire lehet számítani.
1: Igen, ebben a szempontból ugye van ez az orosz-iráni tengely, ami most azért elég erősen látszik, hogy ez nagyon, nagyon szorossá vált az együttműködés. Kína szerepe az, ami egy kicsit, ugye ebben a szempontból nekem érdekes itt, hogy Kína milyen szerepet játszik, ami hát nyilván inkább az orosz-iráni vonalon, vagy az oldalukon van, de azért nem érdekelt, hogy a Kína abban, hogy eszkalálódjon a helyzet, vagy leálljon az olajkereskedelem. Tehát, hogy így egyrésztről mérsékelő fél, másrésztről meg nagy szarkavaró is a háttérben.
2: Igen, azért Kínának is vannak érdekeltségei, bár elég jól felkészült, nagyon reziliens ebben a válságban, az energiaválságban, tehát megfelelő tartalékokkal érkezett a válságba, vagy talán megfelelő tartalékokkal érte őt a válság, talán így a helyes. De hogy az biztos, hogy a térség regionális, ilyen nagyhatalmi státuszájára újabb versengés alakult ki, mindenki próbál labdába rúgni, és azzal, hogy az Egyesült Államoknak változott a pozíciója, ezzel azért nagyon sok bizalomvesztés. Tehát, hogy gondoljunk abba bele, hogy az öbölmenti államok számára az USA jelentette a biztonsági garanciát, ehhez képest kapták a nyakukba a drónokat. Tehát, hogy ez nem volt várható ezekben az országban. Ezek gazdag, jóléti államok, jó életet élnek a felhőkarcolóikban, és egyszer csak jönnek a drónok. Tehát ezt nem tudjuk elképzelni, ez nagyon-nagyon éles váltás az ő életükben is. Tehát, hogy nagy bizalomvesztés van az Egyesült Államok kapcsolatban, és hogy az az űr, ahonnan az Egyesült Államok most kivonult gyakorlatilag, azt most Kína próbálja betölteni. Tehát, hogy nagyon ismét változnak a Közel-Keleten az erőviszonyok. Úgyhogy meglátjuk, hogy a hormuzi szorossal mit lehet kezdeni, és hogy mennyire képes a piac ellenállóvá válni ennek a válságnak.
1: Igen, ez itt a hajnali hasadás Lindával és Petyával. Most a közel-keleti válság, illetve a globális olajválságot veséztük ki. Még a műsornak a hátralévő részében még egy témát akartunk megemlíteni, ami hát talán szintén felborzolja a kedélyeket, vagy a hallgatóság kedélyeit, meg általában a közvélemény kedélyét felborzolta. Ez a sikertelen kivégzési kísérlet, vagy ceremónia, ami most melyik állam? Tennessee. Hiszem Tennessee államban zajlott, és amelynek során hát egy nőt, akit ugye halálra ítéltek már 18 éves korában, de most már hát nem is tudom hány éves, tehát most már azért, tehát ez mikor volt? 90-es években volt?
2: 91-ben ítélték el, azt hiszem, hogy valami ilyesmi, nagyon rég.
1: És hát gyakorlatilag, tehát ő meggyilkolta egy osztálytársát, egy nő, egy lányról van szó, aki hát valószínűleg ilyen pszichés zavarokkal küzdött egyébként, és meggyilkolta az osztálytársát féltékenységi ügyből kifolyólag, elég brutálisan, tehát itt tényleg brutálisan meggyilkolta, őt halálra ítélték, és akkor az ítéletet azóta nem hajtották végre, és most próbálták végrehajtani. Krista Pike egyébként az a neve a nőnek, és fenobarbitál injekcióval hajtották volna végre a kivégzést, azonban már jelezték egyébként a védői a nőnek, hogy a vénák nem könnyen megtalálhatók az ő karjában, és ezért nem sikerült úgy beadni a fenolbarbitál injekciót, hogy ez viszonylag gyorsan szétáradjon a vérkeringésben, ezért nem halt meg, hanem hát egy kómába esett, és kórházba kellett szállítani, lélegeztetőgépre kellett tenni, azóta már magához tért. Tehát ez egy tényleg nagyon brutális, és akkor aztán 7-szer próbálták neki beadni, vagy nagyon sokszor próbálták neki beadni ezt az injekciót sikertelenül, és nem halt meg. És ez most ugye leállították az összes halálbüntetést, felülvizsgálják ezt az injekciós méreginekciós kivégzési módszert, és hát ez a halálbüntetést ellenzők körében pedig egy újabb érvet jelent arra, hogy el kell törölni a halálbüntetést, mert nincs olyan, hogy humánus kivégzés.
2: És akkor még ehhez behoznám azt a hírt, amitől én nem tudom, napok óta le vagyok sokkolva, hogy Pete Hegseth bejelentette, hogy nyilvános kivégzés...
1: Aki a hadügyminiszter?
2: Aki, igen, védelmi miniszter, az USA védelmi miniszter, hogy nyilvános kivégzést fognak végrehajtani. Sortűz áldozata lesz egy Nidal Hassan nevű volt katona, pszichiáter, aki megölt, nem is tudom, most nem emlékszem, 12 ember talán, és megsebesített nagyon sokat, tehát egy klinikán elkezdett lövöldözni, és katonákat ölt meg, és ezért halálbüntetésre ítélték. És ugye a hírben a sokkoló része az az...
1: A nyilvános?
2: Hát, hogy igen, egy sortüzes kivégzést nyilvánosan akar közvetíteni, hogy ezzel is elrettentse a terror támadásokat, vagy nem is tudom, hogy pontosan mi lehet ennek a célja. És hogy lehet ilyet csinálni az amerikai törvények szerint abban az esetben, hogy az elnök jóvá hagyja.
1: Vajon jóvá fogja
2: és
1: hagyni?
2: És jóvá hagyta, hát ez... már jóvá is hagyta. Úgyhogy ilyen...
1: Nem meglepő.
2: Nem meglepő, de hogy maga a tény, hogy ez érdemben felmerülhet 2026-ban, az teljesen sokkoló, tehát hogy nem a sötét középkorban vagyunk. És hogy nagyon sok erkölcsi, nagyon sok ilyen technikai, tehát attól kezdve, hogy te megnéznéd-e, addig, hogy vajon van olyan platform, amivel lehet egy ilyet közvetíteni, hiszen az erőszak ellen egy csomó intézkedést vezettek be, tehát nem lehet csak úgy lövöldözéseket, meg kivégzéseket közvetíteni az interneten ma. Addig, hogy valójában ennek milyen valódi következménye lesz. Tehát azt szokták mondani, hogy az ilyen eseteknél merül fel az, hogy pont az ilyen bűncselekmény elkövetőkből, akiket így ilyen módon végeznek ki, lehet mártírt csinálni. Tehát hogy pont az ellenkezőjét lehet ezzel elérni, mint ami valójában a célja lenne. És ugye az sem mindegy, úgy hívják ezt az elkövetőt, közben most megnéztem, Nidal Hassannak hívják, és azzal indokolta a tettét, hogy úgy érezte, hogy Afganisztánt és a tálibokat védi.
1: Magyarul terrorista.
2: Tehát, hogy muzulmán valószínűleg, és meg a neve alapján is.
1: Hát nem a neve a lényeg.
2: Nem a neve a lényeg, hanem azok az elvek,
1: akart,
2: amiket...
1: Vagy igen, tehát, igen. Hogy ez egy terrorista akció
2: igen.
1: Volt akkor.
2: És tehát, hogy felmerül, hogy vajon ez is benne van-e ebben a döntésben.
1: A war on terror?
2: War on terror, vagy...
1: Hát nyilván meg ez egy politikai show, tehát azért nem véletlenül volt évszázadokig a nyilvános kivégzés, az egy intézményes látványosság, és a regnáló uralkodó hatalomnak a megerősítése, és a mindenféle ellenállás elrettentése, konformizmus kiváltása.
2: De nem ezt hívták úgy, hogy középkor?
1: Hát igen, ha már ugye egészen még a modern korig, tehát mondjuk 20. század elejéig tök általános volt a nyugati világban is a nyilvános kivégzés, vagy ha jól, most itt nem tudok évszámot mondani, de hogy azért ez nem volt azért teljesen, mert a 19. században még ez volt, aztán ott szép lassan, és nem véletlen, hogy ugye eltörölték ezt végül, mint ahogy a civilizáltabb világ nagy részén a halálbüntetést is nem véletlen, hogy eltörölték. Csak hát ugye Amerika, az USA az sok szempontból ezeket a változásokat nem. Különösen ugye a republikánus államokban ezt nem igazán vették figyelembe, hogy a világ tovább lépett. Tehát ott azért a halálbüntetést soha nem sikerült teljesen kivenni, mint ahogy mondjuk a fegyvertartásban is tök más Európa meg Amerika. Ez is egy olyan dolog, a halálbüntetés, amiben nagyon mások vagyunk.
2: Igen, de a halálbüntetés és a nyilvános kivégzés között nagyon nagy különbség van.
1: Ebben igazán van teljesen. És hát azért nem... ez eddig nem volt, igen, hogy itt nyilvános kivégzés, ez már tényleg az ilyen barbarizmus kategória, vagy nem is tudom, ez az ilyen hát fasizmus felé hajló társadalom, ahol a nyilvános kivégzés az egy ilyen politikai show elemmé válik, ami elrettentő és a hatalomban való hitnek a megerősítő szertartása. Tehát nyilván egy ilyen hozzánk hasonló lipsi felvilágosult értelmiségi számára egy borzasztó undorító dolog.
2: Mert de azt is gondolom,
1: politikai technikailag ott biztos az ő szempontjukból ez működik.
2: Valószínűleg a saját szavazótáboruknak üzennek ezzel, de hogy azért azt is gondolom, hogy aki végignéz egy ilyet, abban azért nagyon nagy károkat tud okozni.
1: Nyilván, hát főleg, hogy a gyerekeket kivisznek, már pedig én biztos az amerikaiak ilyenek, tehát hogy ők aki gépfegyverrel tanítja meg lőni a gyerekét, az biztos egy nyilvános kivégzés, és tanuljon a gyerek, majd megtanulja, hogy ne kövessen el semmit, mert így jár. Csak hát ugye az érdekes, ugye, hogy az emberek abban nem gondolnak bele, hogy már azokban a történelmi időkben, amikor ez volt, a nyilvános kivégzés, akkor sem működött ilyen elrettentő. Ez az elrettentő hatás, ezt kriminológiából tudjuk, nem működik. Tehát így, hogy a történelemnek mondjuk a bűnözés által legsújtottabb szakaszaiban ott mindig volt nyilvános kivégzés. Tehát, hogy ez nem rettentette el. A bűnözés alakulását sokkal jobban befolyásolják mindenféle gazdasági, társadalmi, kulturális trendek és folyamatok. És egyáltalán nem az, hogy akkor most ilyen elrettentő sókat tartunk, de az emberek, ez inkább tehát szerintem nem a terrorizmus visszaszorításáról szól, hanem arról, hogy emberek elméje fölötti kontrollt megszerezze a hatalom.
2: De egyrészt, hogyha van egy nyilvános kivégzés, nem lehet valószínűleg megszűrni, hogy gyerekek ne lássák.
1: Szerint a cél, hogy megszűri? Mármint Trump szerint azt gondolja, hát hogy ne lássák a gyerekek?
2: Szerencsére
1: nem. Ő azt gondolja, hogy tök jó lássák, hogy tudom én, sőt, itt Magyarországon is megszavaztatnád, akkor így elborzadnánk, hogy hány ember szeretne nyilvános kivégzést.
2: Nem akarom tudni.
1: Most nyilván a Facebook komment mező az soha nem reprezentatív minta, de hogy ott is számomra elborzasztó, hogy milyen sokan még hisznek a középkori típusú, vagy akár ilyen koraújkori típusú elrettentő terror kínzásnak a hatékonyságában, és hogy mennyire sokan szeretnék ezt látni, hogy mit tudom én, vágják le a kezét a tolvajnak.
2: De mi lehet ennek a hátterében? Tudatlanság vajon? Vagy hogy nem gondol bele?
1: Hát szerintem ez több, mint tudatlanság. Tehát, hogy ez egy a vélt igazságosság. Tehát, hogy ő azt gondolja, hogy megérdemli, hogy kapja meg, ami jár. Szemet szemért, fogad fogért, ez. És hogy igen, és szerintem egyébként abban hisznek, hogy ez elrettentő. Tehát ott az valóban egy tévhit. Tehát, hogy ők hiszik azt, mint ahogy egyébként, tehát a hosszú börtönbüntetésekről is tudjuk, hogy nincs elrettentő ereje, hanem ez egy kriminológiai közhely, hogy a felderítés hatékonysága sokkal nagyobb visszatartó erővel van, mint a büntetések hossza vagy súlyossága. Ez is egy nagyon alapvető közhely már a kriminológiában, mégis ugye, amit büntető populizmusnak nevezünk, az pont az az irányzat, ami Magyarországon is uralkodott 16 évig, hogy hogy növeljük a büntetések súlyosságát, és attól várjuk a bűncselekmény visszaszorulását. Holott ezt tudjuk, hogy nem így működik. Tehát ezt empirikusan tudjuk, hogy nem így működik, de az emberek fejében még mindig ez van, hogy ha, mit tudom én, megnöveljük a börtönbüntetések hosszát, akkor majd jól elgondolkodnak az emberek kétszer is, hogy elkövessék azt a bűncselekményt.
2: A másik kérdés, hogy miért pont ezt az embert választottak ki a nyilvános kivégzésre? Biztos, hogy több olyan ember van, aki halálbüntetésre vár, és hogy miért lehet ő az?
1: Az egyik okra biztos rámutattál a név, hogy nyilván benne van egy ilyen, hogy arab,
2: igen.
1: Ha bár nem tudom, hogy arab származású-e, vagy milyen...
2: Azt hiszem, Nidál, hogy Amerikában az... született egyébként.
1: Igen. Igen, de hogy nyilván itt a név az, ami fontos, tehát hogy idegen neve van, és hogy tálibokkal, nem tudom, összefügg, tehát hogy ilyen iszlamista célokkal kezdett el itt lövöldözni, és akkor így mutassuk meg, hogy mi ellenállunk a... Ugye a Pete Hexetnek a tetoválása az egy ilyen keresztes lovag szimbólum. Igen. Tehát, hogy ő még ebben él, ez a keresztes háborútban él, gyakorlatilag így ideológiai, meg mentális szinten, és ebbe tök jól beleilleszkedik ez, hogy a muzulmán ellenséget ki kell végezni.
2: És lehet, hogy valójában már annyival elért eredményt, hogy csak beszélünk erről, tehát lehet, hogy már nem is kell megcsinálni, csak mindenki arról beszél, hogy van egy ilyen terv, de valószínűleg nem is annyira könnyen kivitelezhető.
1: Hát, jaj, szerintem nem fogja engedélyezni bíróság?
2: Hát, azért nem tudom, én remélem, hogy azért ez elakad egy ponton. Ja.
1: És tegyük hozzá, hogy tényleg itt most nem arról van szó, hogy egyébként mi mentegetni akarnánk az elkövetőt, aki nyilván hát megérdemli egy élete végéig börtönben megrohadjon, tehát mondjuk kevés ember, én egyébként a börtönt, mint intézményt, azt embernyomorító intézménynek tartom, ami nagyon ritkán kéne, hogy alkalmazásra kerüljön, de hát nyilván egy terrorista esetében szerintem kevés ember van, aki azt mondaná, hogy ne kerüljön börtönben élete végéig egy ilyen ember, de hogy nyilvános kivégzés, ez tényleg így a barbarizmus. És tényleg az, ha mondjuk azokat nézed, úgymond a célcsoportot, hogy kiket akarsz elrettenteni, mondjuk, hogy az, aki szélsőséges éppen radikalizálódik, annak egy mártír lesz, akit majd, hogyha ez nyilvános, akkor ugye majd a nézni fogja, tehát inkább ilyen lelkesítőként fogja nézni, hogy a Sáhid, a mártír, halt ember, és most már ott ül a mennyekben, a hurikkal, és a, nem tudom, Allahnak a jobbján ül. Tehát, hogy ez biztos, hogy ez nem azt a hatást fogja kiváltani, hogy akkor a potenciális terroristák azok majd ezután kétszer is meggondolják.
2: Nem ezt fogják kiváltani, és hát ugye, hogyha itt merülne fel, akkor azért arról is esne szó, hogy a halálbüntetés, mint olyan, annak mennyire van létjogosultsága.
1: Hát én a halálbüntetés ellen vagyok. Szerintem hogy mondjam, tájékozottabb és felvilágosultabb embereknek a nagy része az az. Nyilván vannak, akik ilyen mindenféle erkölcsi szempontokból támogatják a halálbüntetést, vagy ő általuk morálisnak mondott érvek alapján, de én ezt sose éreztem elég erősnek ahhoz, hogy még akkor sem, hogyha azt gondolom, hogy mondjuk ez a Krista, mi volt a neve?
2: Pike,
1: akit most ki akartak végezni, amit ő elkövetett, az tényleg iszonyatos, hát ez tényleg borzalmas volt, amit ő elkövetett, tehát olyan szinten, hogy a megölt lány koponyájának egy darabját utána mutogatta ilyen trófeaként. Tehát, hogy így tényleg ilyen elképesztő brutalitással.
2: De egyébként ez is tehát, hogy a nyilvános kivégzésnek az áldozat, vagy hát ez a bűnös, ő is azért borzasztó bűncselekményt követett.
1: Igen.
2: Tehát azért lemészárolni embereket.
1: Az... Nyilván. Csak hogy tényleg a másik dolog az, hogy azt is tudjuk, hogy ugyanezt a lányt, ezt az elkövetőt gyerekkorától abuzálták, valószínűleg személyiségzavaros volt, és ez nyilván nem menti fel őt a felelősség alól, viszont magyarázza azt, hogy hogy került ebbe bele. És egyébként a börtönben eltöltött nagyon hosszú időszak alatt egy hiteles változáson is keresztül ment, ez is hozzátartozik ugye a képhez. Például az utóbbi időben buddhista, nem tudom, mert lehet azt mondani, hogy megtért és buddhista lett, de hogy ilyen egy komoly meditációs gyakorlatokba kezdett, és egy buddhista tanító felügyelete alatt meditált, és egyébként őszintén, és azt gondolom hitelesen megbánta egyébként azt, amit tett. Most ez nyilván lehet azt mondani, hogy ez nem mentsi. Tehát, hogy nem menti fel, igen. De hogy én egyébként hiszek abban, hogy emberek tudnak változni, és be tudják látni azt egyébként, amit egy korábbi életszakaszukban elkövettek, arról be tudják látni, és tudnak az emberek változni. És nem vagyok benne biztos, hogy az én igazságérzetem az attól fog majd itt javulni, hogy egy olyan ember, aki igazából már más ember, mint aki akkor volt, hogy ő meghal. Nyilván az egy megint más kérdés, hogy ott van olyan helye, ahol van, a börtönben, mit tudom én, de hogy kivégezni, vagy ettől lesz majd ettől áll helyre az erkölcsi világrend, az nekem nem áll össze.
2: Igen, kicsit ilyen bosszúnak tűnik.
1: Hát az, nyilván.
2: Hát ki szerint bosszú, ki szerint igazságszolgáltatás, meg hogy vajon hogyan érez, nem tudom, az áldozat családja. De nem gondolom...
1: Nem, ők nem bocsátottak meg, igen, azt olvastam, igen. Hogy azt mondták, hogy ők nem bocsátottak meg, ezt megértem, érted, az én lányomat megölni valaki, hát akkor
2: igen.
1: Így...
2: Persze.
1: Tehát ez megint egy más helyzet, amikor abba vagy benne, hogy te hozzátartozol, tölték meg. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, kis ember vagyok. Nem morális alapon közelíteném ezt meg egy pillanattal. A nem halálbüntetés rettenetesen erőforrás igényes. A halálbüntetéssel szemben.
1: Hát ezt így is fel lehet fogni.
3: Hát amíg elvégre egy társadalom.
1: Ez elég ilyen, hogy mondjam, az emberi életnek
3: befejezhetem?
1: A értékét pénzesíteni, monetizáló.
3: Befejezhetem?
1: Mondjad.
3: Tehát amíg elbírja egy társadalom, addig rendben van, amíg elszigetelt esetek azok, amik halálbüntetést érdemelnek, de amikor tömegesen van ilyen, akkor nem fogja bírni a társadalom azt, hogy ne legyen halálbüntetés. Amikor nincs meg neki a megfelelő struktúrája, anyagi forrása, stb.
1: Szerintem még nem itt tartunk.
3: Hát nem, hála Istennek nem tartunk itt, igen.
1: Nyilván van olyan helyzet, ahol statáriális kivégzésekre lesz szükség, mert emberek, nem tudom, itt a járvány idején így megrohamoznak valamin, nem tudom, tehát hogy én is el tudom képzelni, hogy lehet ilyen helyzet,
3: vagy például kiderül, hogy mondjuk egy népcsoportnak mondjuk 10 tagja közül 6 kész arra, hogy terrorista módon feláldozza magát, és akkor ebből 5 meg is csinálja. És akkor azokat, ha elkapod, akkor most érted, akkor most te meg hogyan fogod azt az a rengeteg mennyiségű ember. Ugye mondjuk sikerül is neki terrorcselekményt végrehajtani, hol fogod azt a rengeteg ember egy életen át etetni, itatni, őrizni, pszichológust élni neki, stb. Ugye vannak ilyen helyzetek, amikor nem lehet más megoldást alkalmazni, nagyon reméljük, hogy nem kerül rá sor, de hát csak mondom, hogy a morális szempontokon kívül más szempontok is léteznek. További jó oldást kívánok.
1: Köszönöm. Hát ezt nem most fogjuk eldönteni, ezt a kérdést, hogy mik ennek a morális dimenzió, mert lejárt a műsoridőnk, hogy el kell köszönjünk sajnos, de jövő héten jövünk vissza.
2: És addig akkor... is egy ilyen nyitott kérdéssel itt hagyom.
1: Egy nyitott társadalom nyitott kérdésével hagyjuk itt az embereket. Ez volt a...
2: Hajnali Hasadás.
1: Lindával.
2: És Petyával.
1: Igen, hallgassatok jövő héten is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
4: A Tilos Rádió hírei következnek. A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID chip hamisítás biztos, és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. A királydinnye kétszikű, sárga virágú, látszárú növény. Egy nyári, áttelelő magja május-júniusban csírázik ki, életciklusa nagyjából szeptember végéig tart. Higgyétlen, más

0: hagyószerként vitatott. Bosszúság forrásként vitán felüláll. Világosít fel a telex. Az idei hűvös száraz tél és a perzselő csapadékmentes nyár hatására bőséges diótermés ígérkezik a honi ültetvényeken, jelezte a szakértő Gabi Géza szekszárdi agrármérnök. Az időjárási tényezők ugyanis megtizedelték a dióburok fúrólégy lárváit, drasztikusan visszavetve az amerikai eredetű, amúgy dekoratív légyfaj populációját. Az 1983-ban Svájcban felbukkant burokfúró védekezés hiány a dió akár 70-80%-át is elpusztította Európa szerte. Idén viszont nemigen lesz hazánkban megfeketedett rothadó termés. A diófák mélyre hatoló gyökérrendszerük révén kiváló szárazságtűrők, így a kifejezetten pára és nedvesség kedvelő gombák, baktériumok sem okoztak náluk különösebb fertőzést, újságolja a Sokszínű Vidék.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Szentséges Atya, Úr, Isten, majd becsukom. Melyikhez szeretnél ülni, Sanyi? Hogy érzed? Csak nem a sárgákat erősíted.
3: Én érted, én már Kínára teszek.
2: Csíki Sándort föltoltuk. És Ilcsié lesz a...
3: Kék.
2: Azt mondod?
3: Igen.
2: Te látsz azon
3: és kék akkor szín? Ezzel Ukrajna, Kína, mindenkit bejátszott.
2: Na, Mácsai Ilcsit köszöntjük
3: mondasz
2: a stúdióban.
3: Mondasz
2: hát, hivatalos, ez itt a helyettes reggeli műsorvezető Gigász mellettem, előttem Csiki Sándor, gyönyörű örös sájában.
3: Gigász, most az jutott eszem, hogy a giga szó, tudod, a giga.
2: Aha.
3: Lecsúszott a gigáján, tehát én egy ilyen...
2: Tehát aki nagyokat nyel, annak van gigája?
3: Annak van gigája, és ezen... ott lecsúszik, és most egyébként az annyiból helyes volt ez a gigász. Most túl azon, hogy persze mérhetetlenül igaz rám nézve, hogy ugye Ilcsi, az most itt ilyen torkon lecsúszott dolgokról. Többek között arról fogunk beszélgetni.
2: Lévén ő egy szomelier, családtagja.
3: És még Ázsia is bejátszik a sárgával. Azt a kutya fáját.
2: Jó, ha megvolt, ezen gondolkodtam a biciklin, hogy valami ilyen gyenge poénnal kezdjük a mai műsort, de megvolt. Nem baj?
3: Nem baj,
2: nyomogasd a telefonodat.
3: Na jó, van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Bakcsi Árpáddal, Csiki Sándorral.
4: Horváth Mácsai Ilcsivel.
3: Így van.
2: Szóval Ilcsi egy szommelier családból jön, és hogyha már itt szommelier, nem? Tehát, hogy így már, ti már otthon más nem is tudtok beszélni, csak borra. De hogy arra vagyok kíváncsi, most teljesen más, hogy majd a szakéről fogunk beszélni, nem tudom, Sanyi, beharangoztál.
3: Hát minden vártam rá.
2: A dark webben már föltűntek a tinyanellók? Olvastátok, nem? 30 ezer palac.
3: Jaj, igen, az antinóritól lopták el.
2: Az milyen durva.
3: Na jó, de hát azért hogy lehet ellopni egy, ez azért az idő kell. Tehát az,
2: hát hogy ne?
3: Logisztika, oda kell állni a kamionnal.
2: Be kell jutni, oda kell állni a kamionnal, el kell lopni a targoncát, és föl kell pakolni. Mennyi lehet? Kérünk egy kamionost, buszosunk, az tudom, hogy van betelefonáló, egy kamionost, hogy mennyi idő fölpakolni 30 ezer?
3: Hát targoncával gyors, de az is zajos, kívül hát persze, hogyha elektromos, de mindesetre igen. De egyébként az utat eszem, volt valami még a szocializmus időszakában valami kabaré tréfa, aminek az volt a hogy a munkás ment haza minden nap a gyárból, és minden nap itt valami kis alkatrészt. Amiért nem fogták meg, tudod?
2: És a végén összeszerelt egy T-34-est a hálószobában.
3: Igen, mert hogy más nem jött ki belőle.
2: Tehát, hogy elképesztő. Te olvastad, vagy most a szaké miatt nem volt időd ezzel foglalkozni?
3: De hallottad, ez nem a tegnapos, már az egy...
2: Múlt hétvége volt ez. Mert nem most, hanem egyel előtte, nem?
3: Szóval az látszik, hogy az itt a nyugat sok tekintetben, fejlettségben előttünk jár. Nálunk azért mondjuk el lehet lopni, majd tudom, mennyit, mondj egy számot, hát 300 palackot.
2: Ugyanennyit el lehetne lopni, csak nem érne 1,8 milliárd forintot.
3: Igaz. Meg nálunk egyébként abban is látszik, hogy mi egy dolgosabb fertáján élünk a világnak, mert nálunk, ugye a Vámos Attilának is például ellopták a teljes szőlőjét. Tehát úgy a szőlőből a termést ellopták. Hát,
2: idézzük fel, most ugye a nem tudom visszajátszani, idézzük fel, kint van Svédországban, éppen tart egy borbemutatót, amikor nem tudom, este hívja a címre, fú, Attila.

0: már
1: nem kell szüretelni.
0: Te már le is születeltél? Hát nem, már itt vagyok Svédországban. Hát akkor hol a szőlőd? És akkor ugye süttyommal leszületelt.
1: Ebből látszik, hogy a mi tolvajaink nem ugranak félre a munkától, mert elvitték otthon, bort készítettek azt belőle, de a nyugati lusták, érted, akiknek, akiknek már fáj a munka. Hogy?
0: Turány, a turányját szedték, nem? Hogy valami...
1: Igen. Mindenesetre olyat, amit eléket el lehet adni, és akkor... Persze, most ugye Svédországról volt szó, de hát beszélgetünk a távol-keletről is, igaz? És ugye, meg hát alapvetően beszéljünk róla, Dilcsi. Ugye most az egy dolog, érted, én láttam már olyan családot, ahol mindenki, mondjál valami szakmát, könyvtáros volt, és akkor végül lett egy tájfutó. Tehát
0: gyermek.
1: Aki kiszabadult a szobából, és olyan messzire futott, hogy ember meg nem találta. Na, te most oké, hogy ott mindenki ott poharazgat a vasárnapi ebédnél, meg akkor is, amikor nincs vasárnap, mert azért...
0: Minden nap vasárnap.
1: Azt itt az ember látja gyerekkorában is, nem? Hogy apa, ott kockodsz, akkor adnak egy kis poharat neked, akkor adnak egy kis mustót, akkor így érzékenyítenek egyébként a borra, és mindenféle egyebekre. De mégis, attól még ez még azért nem 100%, hogy ettől még valaki az lesz. Ami.
2: Hát főleg úgy, hogy az én családomban nem ez volt. Én ezt nem otthonról hoztam.
0: Nem így mondtam a családot, hanem most.
2: A mostani család. Mindjárt
1: eltér. A kocsmába járt.
2: Igen. Tudod, mert a templom, minden templom mellett van egy kocsma.
1: Hát, mert ott igen, akkor ezért vége volt a szagos misének, mügét akartam mondani. Na, ma halljuk akkor.
2: Szóval jelent. Visszatérve, hogy nekem ez nem a közeli családomból érkezett. Én a vendéglátásba szerettem valahogy bele, és a szüleim nagy ellenkezése.
1: De hány éves kortájéken volt?
2: Hát így érettségi után.
1: Ja, jó, oké.
2: Indultam el ebbe az irányba, és igazából az évek során alakult ki bennem az, hogy engem az italok érdekelnek, és azon belül is a spiritek helyett inkább a bor.
1: Spiritus.
2: Amikor én ezt elkezdtem, akkor még nem annyira voltak szomeliek, főleg nem hölgyek. Úgyhogy ezért ez egy nagyon izgalmas érdekes.
0: Hát most sincs sok.
1: Nyilván nem kérdezem,
2: most már igen, egyre többen.
1: Nem kérdezem meg, hogy hány éves van nyilván, de nagyon, tehát olyan,
0: 24,
1: nagyon fiatalnak néz ki egyébként, igen. Nem?
2: Ugyan? Hát mert a jó portartósi.
1: Igen.
2: És visszatérve a családra, ugye nálunk a férjem is szomelié, úgyhogy így van a családi borozás.
0: Igen. És mindketten a jobbak közé tartoztak.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag így minden nap előkerül a bugykos?
0: Bugykos. Nem, hát leültök vacsorázni, kibontotok egy-egy bort, és akkor egy negyed órát beszéltek róla egymásnak?
2: Igen, egyébként
0: így gondolnám.
2: Fénykorunkban komoly viták alakultak ki, hogy az a bor az melyik pohárból jó, és ugye ennek a végeredmény az lett, hogy utána mosogathattam egy órát a poharakat, mert hogy elővettem még egy negyedik félét is.
0: Azért ez nem fair, tehát akkor mégis volt egy ilyen férfinő.
1: Hát igen, ez nem fair.
2: De a vita az egy jó dolog.
0: Az jó, az a része jó, de neked kellett mosogatni.
2: Általában a hölgyek mosogatnak.
0: Hát én szeretek mosogatni.
1: Árpád szeret, közben bevillan nekem, hogy milyen lehet ott az a családi beszélgetés, ahol a férj is bányász, meg a feleség is.
0: Mert női bányász láttál már? Biztos van az is.
1: Persze, biztos van. Meg a történelem során...
0: Aranybányász.
1: Történelem során tudja, hogy volt. Na, tehát akkor ez nagyjából úgy fest, hogy akkor ti azért szakmáztok otthon.
2: Igen.
1: Jó, hát mindig ez azért őszintén szól. Gyerekek vannak? Gyerekek esetleg?
2: Úton.
1: Úton. Nem, most csak azt akartam igazából itt ebből kihozni. Nem akartam itt tényleg ez a magánügy, csak annyi, hogy...
0: Majd ők is szomeliek
1: lesznek. Próbáltam volna elképzelni, ahogy ebben a családi légkörben, ugye... De te azt mondtad, hogy spiritekkel foglalkozol elsősorban.
2: Nem,
0: hogy azzal indult, de hogy
2: igen, azzal
0: bor
2: indult,
0: lett.
2: De hogy bor lett.
1: A felessel kezdted.
2: Igen, és aztán mentem a lazább italok irányába.
0: És most egy egész lazát kóstoltunk tegnap, mert tegnap találkoztunk megint, és hogy belegondoltam, hogy vajmi keveset tudunk itt a szakéről. Szerintem mi magyarok azt tudjuk róla, hogy ugyanolyan kicsi pohárban adják, mint a pálinkát.
1: Csak drága.
0: Csak baromi drága, és baromira nem üt akkorát, mint a pálinka. Tehát hogy ugye, ugye mi agyunk, ez egy nehezen értelmező, tehát itt azért nagyon nagy meló.
1: Gazdaságtalan ital.
0: Meló van, igen.
2: Ugye? Hát valóban ha? Sokan keverik a ugye? Párlattal a szocsúval.
1: Ja, igen.
2: Mert hogy a szeké az inkább a borhoz áll közelebb. Ugye rizsből készül.
0: De nem hívhatjuk rizsbornak. Nem. Noha szokták annak.
2: Igen. Talán ezzel próbálják közelebb hozni.
1: De miért nem a sörőzzel közelebb? Hiszen a
0: mert annak se nevezhetjük. Igen, de gabonában van, de annak se nevezhetjük. És vodkán de sem, pedig gabona.
2: Illetve a sör buborékos, a szaké meg nagyon-nagyon ritkán buborékos.
1: Akkor egy csendes sör.
2: Igen. Elkészítés, előállításában a bor és a sör készítési technológiáját ötvözi. Hogy alapvetően a rizs magjában lévő keményítőt kell először cukorra alakítani.
1: Ahogy az itt, mindig
2: itt, igen. Itt hasonlítunk a majdnem. Sör készítésre, és onnantól kezdve meghasonlít a bor készítésére, mert ha már megvan a cukor, akkor onnan élesztő hozzáadásával erjedés folyamán szépen el tud készülni.
0: Ezt azért részletesebben el fogjuk most mondani szerintem. Tehát egyrészt, hogy mert ugye ezen a tegnapi bemutatón egy kis, hát kis tehát japán mércével mérve egy közepes szaké főző,
2: családi
0: főző, ahol már 1630-ban óta készítik a szakét. Nekik a marketing emberük, aki egyébként nem japán, ez vicces volt, egy londoni kínai fickó, ő nem?
2: Igen, ő a kereskedelmi vezető.
0: Kereskedelmi vezető volt itt, és tartott bemutatót. Sajnos egyébként pont a szaké készítést ugrott a szinte át, de nagyon sokat beszélt vallásról, geológiáról, téli olimpiáról, na, tehát olyan, mint én, tehát ilyen nagyon nagy feleket.
1: Hokkaidón van ez a gazdaság?
2: Nem, Nagano-ban.
1: Nagano.
0: Ez a kellős közepe egyébként Japánnak.
1: Jó, tehát kezdhetjük nyugodtan az elején mondjuk a rizssel, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen rizs, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan van előkészítve, ezek mint ahogy a szőlőnél egyáltalán, nem mindegy, még az se, hogy hol terem a rizs.
0: Így van.
1: Tehát ettől a pillanattól kezdve tényleg hasonlít, hiszen nem mindegy, hol terem az a szőlő, milyen állapotban van az a szőlő, milyen fajta a szőlő, és így tovább.
0: Ráadásul ez pont egy olyan vidék, hogy ez egy hegyi vidék, ahol nem a rizs jellemző, mint alapanyag, hanem itt a szobatésztának az alapanyaga, ez buckwheat, mi az magyarul?
1: A hajdina
0: a jellemző, de mégis van saját rizsük, és elképesztő, hogy milyen fajták vannak. Ami már rögtön előregnök, ami a legizgalmasabb, hogy ők már abban gondolkodnak, hogy globális felmelegedés, és már egy olyan rizsfajtát is termesztenek, mondjuk egyszerűbb, mint szőlőnél. Nagy a hangzavar, igen, mindjárt becsukom. Egyszerűbb, mint a szőlőnél, ahol azért éveket kell várni, amíg termőre fordul, mert tudod, a rizs előtted, azt már van is. De hogy már ezzel foglalkoznak, hogy éghajlattűrő rizs legyen.
2: Tehát alapvetően kétféle rizs típust különböztetünk meg. Az egyik az asztali rizs, a másik a szaké rizs.
1: Hát mi erről beszélünk, mi a szaké rizs?
2: Igen, tehát a szaké rizs sokkal nehezebb termeszteni, sokkal keményebb munka, és alapvetően ugye a rizs szemben található keményítő mag nagyobb, mint egy asztali rizsben. És ugye első lépésként ehhez a maghoz kell eljutni.
0: Ez a fényezés.
2: Igen, ez a csiszolás.
0: Innen polírozás. Tudjuk, hogy a fényezetlen rizs az olcsó, ami gyerekkorunkban a legolcsóbb rizs volt.
1: Viszont
0: és
1: nem kapsz beriberit,
0: A fényezett rizs az meg a drága, és az kapsz. Értékes.
1: Igen, de maga, de van körülbelül 11 ezer, vagy most már 12 tudja hány ezer rizs klón, ebből ez az a fajta, amit ők találtak ki maguknak, és úgy szelektáltak, hogy mert rájöttek úgy nagy tudományos bölcsességükben, Japanisztánban, hogy ezt így kell csinálni. De mitől nehezebb termeszteni, azt tudjuk? Hát mert ugye, ugyanúgy ott a terasz, mert ugye elhangzott, hogy ez hegyvidék. Ugyanúgy süt a nap, ugyanúgy kell víz hozzá, gondolom nem száraz, ez nem igen, száraz. Ez nem
0: víz,
1: száraz
0: víz, nagyon, víz kell az elején.
1: Tehát igen. Nem száraz rizs,
2: hanem... Víz mindenhez kell, ami a szakéval kapcsolatos.
0: Sőt.
1: Így igen. Van, tehát rizs hátán, vagy a víz hátán. Tehát a víz, na mindegy, nem, ne ugráljunk, maradjunk egyelőre a rizsnél. Tehát akkor ott a rizs, amit baromi nehéz volt termeszteni, mondod, majd le kell csiszolni a külső makhéjat. Ugye? Tehát fényezni
2: igen.
1: kell.
2: Igen.
1: Ezt nevezik fényezett. Fényezett karcagi.
0: Valójában a fele. Az igazán értékesnél a fele elvész a magnak. Tehát a...
2: Igen, körülbelül tehát egy alap szaké 70%-os csiszoltságú rizsból. Egy asztali szaké, az körülbelül 70%-os csiszoltságú rizsból készült, tehát azt veszük, hogy az egy harmadát azt lecsiszolják. Ahhoz, hogy egy...
1: Hát mindahogy...
0: Az, ami történik? Azt ott nem mondta, igen, de azt tudjuk, hogy megy az állatoknak? Mint...
2: Igen, visszafordítják.
1: Hát mint Michelangelo érte, és a 70%-át a kararai márványnak úgy...
0: Ment az állatoknak.
1: Ment a kukába. Na igen, tehát szépen lecsiszolgattuk a kis magmacskánkat. Aztán most kezdődik a
2: varázslás.
1: Igen.
0: Áztatás?
2: Igen, ugye ezt le kell mosni. Ugye már megint vizet használunk. Ugye le kell mosni ezt a port, még ami rajta maradt. És akkor ezután történik az áztatás.
1: Igen.
2: A
1: rizst egyébként is mossuk, szeretném megjegyezni, tehát Magyarországon nem nagy divat rizst mosni, de azért Ázsiában, ha máshol nem a patakparton érted, de mossák, minden rizst megmosnak.
0: Ott kevésbé a patakparton, de mossák, igen. Én a gyerekeknek is megtudtam, most már gyerekek is mossák, addig mossák, amíg nem tiszta a víz. Amíg fehér, addig mosni.
1: Ennyi, tehát mossuk a rizst mi is, még akkor is, ha nem készítünk belőle szakét.
2: Pontosan így, ahogy elmondtátok, ez a lényeg, hogy teljesen tiszta víz jöjjön már le róla. És amikor megmosták, utána egy kis áztatásra van még szükség, hogy
0: szívjon fel a vizet,
2: igen, a nedvességet,
1: feltáródjon benne a keményítő, meg azért ilyenkor ne felejtjük el, akkor a magban mindig van egy kis enzim, ami pont a víz hatására aktivizálódik.
2: Ez nekünk a fontos.
1: Igen, igen, és akkor az ugye fogja magát, és ugye ahogy a természetben is csinálná, azt mondja, hát itt egy kis köményítő, akkor csináljunk vele valamit.
2: Pontosan, és ugye ezt még, ezt a folyamatot megtámogatja egy párolás, vagy egy gőzölés. Ugye a hő hatására még jobban meg tudnak nyílni.
1: És duzzad
0: a keményítő. Végül is egy ilyen masszát kapunk. Mert ezt még tovább is van főzve, vagy tovább is van gőzölve, mint hogyha evésre.
1: És ez olyan ragacsos, mint úgy egyébként ezek az ázsiai sztikik, csak úgy...
2: Hát nem olyan ragacsos, mert ez egy teljesen más típusú rizs.
1: Ja, igen, de úgy mondjuk, hogy ez úgy, hogy láttál ilyet?
2: Igen.
1: Akkor ezt ugye nem, tehát ez olyan, mint amikor a... Akkor gondoljunk a mezzára, amikor úgy jó szétfőzték, nem? És akkor egy ilyen...
0: Igen, csak teljesen másod is, de igen, tehát egy massza.
1: De nem, hát most nyilván...
0: Világos, igen.
1: A twist olivérnek, miatt a fejbe vágták volna, ezével a merőkanállal, hogy odaraknak egy nagy adagba. Jó, oké, figyelünk.
2: Igen, tehát akkor eljutottunk a párolásig, vagy a gőzölésig. És itt sikerült ezeket az enzimekhez hozzájutni, amit te is említettél. De ahhoz, hogy a keményítőből cukor legyen, hozzáadnak egy különleges koji.
1: Így van.
0: A koji... Bocsánat, még hűtik előtte, tehát igen, melegen nem tudod nem menni.
1: Minden tudsz, ne viccelhet.
0: Hát tegnap tanultam.
1: Ja, jó.
0: Most még tudom, holnap nem biztos. De azt olyan szépen csinálták a koji gomba hozzáadását, hogy az viszont kézzel. Mint egy ilyen szertartás.
2: Az egy különleges cédrussal borított teremben történik, ami el van zárva ugye az oxigéntől és mindenféle egyéb bacillusoktól. Tehát ez egy steril, magas páratartalmú, magas hőfokú helység, ahol asztalokra kiterítve van ez az előgőzött rizs, amiről beszélünk.
1: Jól emlékszem, hogy ez az Aspergillus orizé.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez a bizonyos, már pedig ez az Aspergillus, ugye ez nem az a rossz Aspergillus, ami a búzát is fertőzés után a mikotoxinoktól szépen feldobjuk a talpunkat, hanem ez egy jó. Ez ő átállt a jó oldalra.
2: Igen, ő egy jó penészgomba, ami mint például a sajtoknál is ugye van.
0: Sajtoknál,
2: az
0: vagy a fehér miszopasztában
1: is az. Szójaszósz.
0: Ahhoz is kell.
1: Szójaszósz, tehát ne felejtsük el, hogy ez egy olyan technológia, ami ettől a pillanattól kezdve akár még szét is ágazhat, hiszen a
2: japán élelmiszergyártás, vagy készítés,
1: ez egy csomópont.
2: Igen.
1: amikor így a kodzsi.
2: Igen, és ugye különbözőféle kodzsi típusok is vannak. Van, ami a szójához jó, van, ami a szocsúhoz jó, van, ami a szakéhoz. Szakéhoz való kodzsik között is vannak különböző fajták. Ugye ez minden szakéfőzdének a maga kis
0: titka, biztos.
2: Titka és választása.
1: Tehát itt nagyjából akkor elkezdtünk fermentálni.
2: Nem.
1: De.
0: Még csak beszóltam.
2: Innen megyünk majd fermentálni.
1: Jó, oké.
2: Most alakítjuk át a keményítő cukorra a kodzsi gomba segítségével.
0: Világos. Mert csak a cukorból lesz alkohol. És ez egyszerre történik valójában, ugye?
2: Ha igen, ez egy párhuzamos folyamat lesz majd, vagy ez tovább megy ez a cukor átalakulás, illetve az erjedés, ez párhuzamosan fog majd történni az erjesztő tartályokban.
0: 2 hét, 1 hónap. Hol meddig?
1: Jó, tehát itt van megint egy analógia nyilván a borral, hiszen a bornál is megtehetjük azt, hogy most egy pár napig hagyjuk csak, vagy akár hónapokon keresztül hagyhatjuk söpörni.
0: Itt abszolút analógia van.
2: Ez a kocsi készítés, ez igazából az egyik kulcspontja annak, hogy egy szakéfőzdének milyen...
1: Ez a szíve.
2: Igen, mondjuk így.
0: Hát is, sok minden egyébként, mert a rizs, igen, a rizsfajtája,
2: a víz, és majd utána kitérünk az élesztőre, ami még csak most jön.
1: Tehát megint azt látjuk egyébként, most egy ilyen részleges összegzés következik részemről legalábbis, hogy ezek a japánok, amit csak bonyolítani lehet, azt mindent olyan szinten képesek bonyolítani, és persze ezzel egy más minőséget részlelni, nem is... Tudsz te más olyan nemzetet?
0: Én nem a bonyolítást mondanám, hanem a finomítást mondanám.
2: Inkább az apró finom részletek kidolgozása.
1: Jó, oké, maradjuk akkor ennél a kifejezés. De azért ismertek más olyan nemzetet, aki ezt így ebben a szellemiségben képes, még filozófiájuk is van hozzá, nem is egy. Na, jó, oké, ha tud valaki a hallgatók közül telefonáljon be, Árpád elmondja a telefonszámunkat.
0: Szerintem a németek is ilyenek voltak műszakilag abszolút, hogy finomítottak folyamatosan, ezért jutottak a csúcsra.
1: Hát melyik rész, melyik időszakban?
0: Mindig.
1: És mindig ezért is buktak el.
0: Mindig, mert utána sokat akartak.
1: Igen. Jó, hát ez volt.
0: 2-15-37-73 a számunk.
1: Igen, ez az, aki, igen. Aki igen, kóstolt már szakét, van vele kapcsolatos élménye, hogy Isten járt Japánban, szívesen várunk minden telefonhívást.
0: Remélem is, hogy be van kapcsolva a telefon, mert nem tudom, hogy melyik gomb, de jó. Szerintem be van.
1: Jó, hát akkor haladjunk, mert így aztán életben nem lesz, de nem lesz szakénk.
0: Dehogy nem lesz. És annyi lyuk, hogy meg lesz.
2: Hát ugye ez egy néhány napos folyamat, amíg ez a kodzsi szobában elkészül a mi kis csodánk, amit utána egy előerjesztő tartályban elkészül a subó.
0: Ez zárt? Ez egy zárt tartály, vagy ez még
2: ezek
0: nyitott?
2: Ezek ilyen nyitott tartályok, nyitott. De le van, tehát miután belerakták a kodzsival...
1: Tehát az aspergillus az segít feltárni a magvakban lévő mindent, és alkalmas állapotba hozni, kitálalja az asztalra, hogy a gombáknak, meg mindenkinek.
2: Igen, ezek folyamatosan egyetek. Kézzel mozgatják a rizst, hogy tökéletesen, egyenletesen átjárjon minden egyes rizszemet.
1: Így van.
2: És ugye utána jön az előerjesztés, itt megint egy párhuzamot tudok hozni, akár csak a natúrborok irányában, ahol vagy a natur élesztős borok irányában, ahol ugye alapvetően kicsiben készül el egy ilyen előerjesztett cefre, és ugye ezt tudják majd tovább vinni a nagyobb tankokba.
1: És ezt hívják egyébként ugye a magában a fermentációs iparban lépték növelésnek, scale-upnak.
2: Igen, tehát a szakékészítésnél mindenképpen el kell készíteni ezt az előerjedő subót. Yes. Kocsirizs megy hozzá, az előre elkészített gőzölt rizsünk, víz és élesztő.
0: És akkor itt nem mindegy, hogy melyik élesztő.
2: És itt jön be az élesztő a képbe, ami nagyon fontos az ízkép kialakulásában.
1: Persze.
2: És itt megint egy újabb párhuzam a borral.
0: Igen, és itt a hetes élesztőt használja az a család, ugye? Ami az azon azért, belül is van egy csomó ráleszt.
2: Igen, a japánoknál van, ugye egy elég erős centralizált társadalomról beszélünk, és ugye ők államilag létrehoztak egy élesztő könyvtárat, aminek az az alapja, hogy ugye ha valahol valaki folyamatosan jó szakét készített, és ugye erről mesélt a tegnapi
1: szakét. Be kell adni neki a törzset?
2: Konkrétan.
0: Igen.
2: Igen, bevizsgálják, és hogyha ha úgy találják, hogy ez tényleg annyira különleges és jó, akkor ők ezt ugye ott eltárolják, és bárki, aki szeretne jó minőségű szakét készíteni, azt ezt meg tudja vásárolni. És ővék úgy a hetes, tehát ha vele gondolunk, ugye számokat kapnak az élesztők, tehát ez olyan régen történt, hogy ők voltak a hetedik számú élesztők.
1: Ja, mikor kezdődött mindezt, tudjuk? Régen.
2: Az 1900-as években indult ez a verseny, tehát ez a szaké verseny, és akkor kezdtek el
1: gyűjteni?
2: Igen,
1: központilag gyűjteni. Egyébként ez nem csak japán sajátosság, hogy ilyenek léteznek, vannak a tejiparattól kezdve sokfelé, tehát ott a fermentáció folyik ott azért. Igen. És az az ország, ami ezt komolyan veszi, ott egyrészt van kutatóintézet, másrészt pedig gyűjtögetik ezeket, és akkor ezt meg lehet vásárolni.
2: És ezt államilag ugye irányítják, hogy...
1: Hát faélesztő a borászatban.
2: Itt pedig ugye ez vadélesztő, csak be van gyűjtve. Igen. egy
1: attól még faj.
2: Igen.
1: Igen.
2: Figyelj. Tehát, hogy ők voltak, akiknek köszönheti a szakévilág a hetes számú élesztőt, és ez annyira népszerű ez az élesztő, hogy... Azt mondta a tegnapi vendégünk, hogy szinte az összes szaké főzdében megtalálható, mert nagyon tehát minőségben, mennyiségben, illetve hőmérsékleti körülmények között is, különböző hőmérsékleti körülmények között is jól tud dolgozni. Mert ugye Japánban alapvetően szaké készítés az hűvös klímájú területen
1: történik. Ezek ezért vagyunk a hegyen.
2: Ezért vagyunk a hegyen többek közt, igen.
0: Igen, 800 méter magasan van. Sőt, két üzem van, nem is egy.
2: Hát igen, van egy újabb szakéfőzde, de hogy mi, amit mi kóstoltunk, ugye őt
0: az a régi.
2: Mazumi szakéfőzde, ugye ők az egyik legrégebbi szakéfőzde.
1: Ez ennyire meghatározó az élesztő?
2: Igen, igen. Nagyon de fontos, az... majdnem, hogy íz karakterében
1: szétpukkasz...
2: az italnak nagyobb... befolyása van az italra, nagyobb befolyása van az élesztőnek, mint a rizsnek vagy a víznek. Mind a háromnak nagyon fontos szerepe van, de íz tekintetében az élesztő az, ami leginkább befolyásolja.
1: Kipukkad aztán azért? Nem, most nem viccelek, nem. Hát az élesztő fogja, feltárodik a teste, nem?
2: Igen.
1: Belemegy oda mindenféle.
2: Meg annak a hatására alakulnak ki ezek az íz és illat molekulák.
0: Tehát ott vagyunk a tartályban, ez még mindig akkor nyitott tartály az élesztős, és akkor mi két hét, egy hónap után ez már egy alkoholos ital.
2: Dolgoznak, csak le van takarva.
0: Egy hálóval.
2: Egy hálóval, vagy fóliával.
1: Uh-huh. Tehát mindegy, szóval légköri viszonyok között csinálják.
2: Igen, igen, igen. Szükség van az oxigénre.
0: Igen, és akkor
2: maga az
0: lesz egy alkoholos italunk, igen, ami még nem szaké.
2: Maga az elterjedés egyébként, tehát ugye elindultunk erről az előerjesztésből, és utána vannak a több száz literes tartályok, és abban folyamatosan négy lépés alatt töltik föl. Mindig adnak hozzá ugye már a meglévő előerjesztett subonkat, a subonkhoz adnak újabb gőzölt rizst, élesztőt, vizet, és akkor ugye ez négy egymás után, ez megint erjed, megint működik, akkor megint egy adagot
1: ez olyan, mint
2: hozzá.
1: Egyébként a húsleves, tudod, amit mit tudom én, ami ősidőktől mindig utána töltesz, vagy a vermut például, a rács vermut, aminél mindig rátöltöttek egy kis borocskát.
0: Aha, ez működött.
1: Hát ezt feltalálták igen. A közök szerint, de igen, biztos van ebben valami gazdaságossági történet is emögött. el tudom képzelni.
0: Hát vagy a minőség miatt csinálják így.
1: Hát jó, tudom, amikor elkezdték, mit tudom én, az a egyszerű parasztember, mondjuk nem túl edukált, nem Tokióba, vagy mit Nagoyába, vagy hol járt egyetemre, szerinted.
0: Mondjuk gazdaságosságra ők is gondolnak. Annó ugye az adót úgy kellett megfizetni a szaké után, hogy amikor még el se készült a szaké, de már adót fizettél.
1: Na hát akkor ez így soha nem
0: rájöttek,
1: készült
0: el. Igen, rájöttek, hogy de, hogy baromi gyors. Hogy pénzed legyen belőle. Tehát nincs érlelés.
2: A gazdaság bevételének a felét a szakéból beszedett adó.
1: Ilyen komoly, hát ez
2: igen,
1: komoly
2: ez ilyen komoly iparág volt, mert mindenki készített otthon.
1: Ez jó egyébként, de ez olyan, mint a görög házak, tudod, az életben nincsenek befejezve, mert nincsenek bevakolva, mert akkor el kéne ismerni, kész vagyunk, jó napot kívánok, így egy életen keresztül folyó munka, na, generációkon át. Na, hát akkor megvan ittam. Tehát nem mai adja gondolkozzunk, mert sokszor elkövetjük ezt a hibát, nem csak itt mindenben, hogy azt mai aggyal úgy próbálunk, hogy gond, de nem úgy gondolkodtak. Igaz?
0: Na, ott állunk a tartályon. Jussunk el a
2: szakéig. Már olyan kevés ebből az állambevétele, hogy ez nem számottevő a szakéra kiadott kirótadó. Szóval, visszatérünk.
1: De azért mégis köl nekik.
2: Hát persze, hogy. Szóval visszatérünk az erjesztő tartályunkhoz. Ugye, amikor kierjedt a szekénk, az egy ilyen fehér, zavaros ital.
1: Ja. És ugye, milyen alkoholtartalommal képzeljük mindezt el?
2: Egy higítatlan szeké az ilyen 20%.
1: Attól duhajkodnak a helyi legények ott a hegyen, érted?
0: Lehet, az megcsap.
1: Még egy tisztát.
2: Hát, de ugye ez egy ilyen zavaros...
1: Miért csapna meg fél liter? Ne
0: viccelj. 4 liter.
1: Ja, 4 liter, igen.
0: Ugye? Pedig harcedzett vagy.
2: Tehát ugye vagy klasszikusan ez az ülepítéses módszerrel tudunk megszabadulni a szedimenttől, ugye vannak különböző szűrési technológiák, szénszűrés az egyik legnépszerűbb, ugye itt ezt már ismerjük mi is.
1: Hát meg a szénszűrés az abból is jobb, hogyha van ott valami kis kellemetlenség véletlenül, mert elcsesztük, akkor azért azt esetleg még kiszedi. Igen. Illatba gondolkozom, meg ilyesmi, még hasonlok. Na igen?
2: Illetőlegesen, ami még fontos a tartósítás szempontjából, hiszen itt nincs hozzáadott semmiféle tartósító anyag, se kén, se semmi, tehát ők pasztorizálnak.
1: Igen.
2: Az még egy fontos
0: lépés. Ez milyen, ez ilyen ultra? Vagy tehát rövid? Egy ilyen nagyon rövid pasztorizáció?
2: Igen, tehát ilyen, fölemelik ugye magasra.
1: Hát ez éppen átküldik 120-on, az 120 fokon. 120.
0: És akkor kész vagyunk? Lehet palackozni?
2: Hát alapvetően igen. Bár, ugye itt jönnek még ki a különböző technológiák, amit a szakéfőzőmester ugye eldönti, hogy ad-e hozzá alkoholt. Mert ugye a szakét nem csak a csiszoltság alapján kategorizáljuk, hanem hogy adtunk-e hozzá alkoholt. Ez az alkohol, ez egy tiszta szesz. Nem arra szolgál, hogy megemeljék.
1: Miből készül ez? Csak úgy?
2: Gabonából.
1: Gabona.
2: Nem arra szolgál, hogy megemeljék a végső alkoholfokot, hanem mert az alkohol molekulákhoz...
1: Vodkát adnak hozzá kvázi, nem?
0: Igen.
2: Igen. Akár. Azt is mondtam.
0: De hogy akkor a végén mégiscsak, mert úgy értem ezt...
2: Ugye ez arra használják ezt az alkoholt, hogy az alkohol és vagy az illat és ízmolekulák ugye hozzá tudnak kapcsolódni. Ezáltal ugye még kellemesebb hamar, tehát ugye akár a pohárból is, mert meg tudjuk különböztetni, hogyha egy olyan szakéről beszélünk, amihez adtak hozzá alkoholt, már ugye ha a pohárból kóstoljuk, vagy csak megszagoljuk, sokkal intenzívebben érezzük az illatot, mint egy olyan szakénak, amihez nem adtak hozzá.
1: Ez egy
0: az a párolgás miatt, hogy jobban visszik
2: a molekulát? Nem, nem. Az alkohol hozzá kapcsolódnak az illat és ízmolekulák.
1: Igen. Ez egy fontos dolog, erre el szoktunk feledkezni egyébként. De ugye mert úgy képzeljük el, hát nyilván az alkohol a vízben korlátlan mértékben oldódik, és fordítva is persze ez igaz. De itt nagyjából azt úgy kell képzelni, hogy az alkohol molekulák azok ilyen kicsi, nevezzük aggregátumoknak, képeznek egyébként az italon belül, mint tudom, ilyen X számú, nem ezres számban gondolkodunk, és ez egy picit megváltoztatja ott tényleg a fizikai kémiai körülményeit annak, és valóban hatással van még az illatra is, hiszen másképpen párolog, más az egésznek a jellege. Tehát ezt így nem szoktuk egy, úgy gondoltuk, hogy egy alkohol, egy víz, vagy hát mondjuk, hogyha 50%, vagy mindegy, most ebben ne bonyolodjunk bele, de nem így van, hanem ilyen kis keresik egymást társaságát.
0: Sajnos most egy hógolyót
2: kutatottak. Ez a 80-as években indult meg ez a stílus.
0: A végén adja hozzá, mert úgy értelmeztem, hogy a japán törvények szerint a kéz szakiba már semmit nem lehet beletenni, ezért nem tudnak például pezsgőt, mert hogy akkor kéne még egy ilyen cukros cuccot hozzá, cukros élesztő cuccot, hogy buborékok legyenek. Hanem azt, ezt a buborékos szakit, ezt előtte kell elindítani.
2: Más, igen. Ugye az a palacban történik. Igen. Alapvetően igen. Most meg még a tartálynál járunk.
0: Tehát a tartályba teszik bele, és akkor utána lesz még a szaké. Oké. Okay. Hát tudod, akkor nem a végén.
1: Ha már kitalálták 1000 évvel ezelőtt, megbeszéltük, hogy hogyan lehet úgy csinálni, hogy ne legyen kész. De közben mégis fogyasztható legyen.
2: Igen. És ugye ezzel az íz és az illat miatt nyúltak ehhez a technológiához. Egyébként ugye ezáltal egy kis mennyiséget is tudtak emelni, de az összességében a végén még az ilyen alkohollal erősített szakékat is visszahigítják.
1: Jó, tehát akkor annyi, ja igen, tehát egyrészt lehet alkohollal erősíteni, avinálni a szakékat, jól mondom?
2: Igen.
0: Jól.
1: A másik oldalról viszont az, aki egyszerre közelébe kerül ezeknek, észre fogja venni a különbséget, és nem csak abba veszi észre a különbséget, hogy egyikből kevesebbet kell fogyasztani ahhoz, hogy virágos jókedve kerekedjen, hanem attól, hogy egyébként élvezeti értékben más minőséget képvisel.
2: Igen. Ja. Ez ennek van egy külön neve, ez a Junmai.
0: Akkor tartom, hogy ilyen bor.
1: Hogy ki még egyszer?
2: Junmai.
1: Ez olyan, mint a...
0: Csirkemáj.
1: Csirkemáj, szó szerint.
2: Tehát ha ott van az, hogy Junmai...
1: Na, hála Istennek már végre van, még van... Van, be is van palackozva, vannak is készítő, üvegizéik,
0: van, aki érlel még hordóban, de ez
1: nagyon-nagyon
0: ritka.
1: És akkor meg felvillannak az emlékképeink között azok, amikor ülnek a szamurájok a kis alacsony asztalkánál, ott összekeresztve a lába, és igen, és ott, mit tudom én, hozza a kocsmáros a kis...
0: Kocsmáros
1: néz. Kis fajansz, nem fajansz, hogy hívják ebben.
0: Kis cserép.
1: Mi a neve annak?
0: Kis csikóba a szaké.
1: Csikó, tehát most megint tanultuk valamit. Az a kis kiöntő,
2: igen.
1: Az a kis, az csikónak hívják?
2: Ichiko.
0: Kis csikó, így fog megrigyezni.
1: Ichiko, oké. És van, és mi a neve? Hát nyilván a pohár is más, mert ilyen kis kupicák.
2: Igen.
1: Hogy ígyuk? Melegítve, hidegen? Mi a divat most?
2: A szuper prémium szakékat hidegen javasoljuk fogyasztani.
1: Igen.
2: Mert akkor jönnek ki a gyümölcsös, virágos, könnyed igen. Ízek leginkább.
1: Mert hogy van neki, annak ellenére, hogy mégiscsak van. Van mindenféle. Mi ez? Miket kell érezni?
0: Tegnap mi valójában boros pohárból kóstoltuk. És ez is lenne a kérdésem,
2: hogy... Ez a szakmai
0: hogy...
2: verzió és a szakmai vélemény, hogy boros pohárból javasoljuk kóstolni. Illetőlegesen abból érezzük jobban az illatát és az ízét. És kisebb az esélye, hogy 20 óra megissza, mint
0: na de most ez pont ezért érdekes, mondjuk pont a japán, aki ilyen abszolút ilyen precizionista.
2: De a japán
0: az...
2: nem...
0: Az... Tehát, hogy ő nem csinál, akkor nem boros pohárban adják, nem dolgoztak ki.
2: A tradicionális nem dolgoztak ki egy nagy kelyhet. Nem, ők ebből a kicsiből töltik,
0: hát abban nem érzed,
2: és egymásnak töltenek, mert ezzel kívánnak a másiknak jót. Például a japán nem
1: és akkor mit mondanak ilyenkor a japánk?
2: Hát
1: mi most ugye 3 szamuráit ülünk, érted, hozzák Ichikót, lerakják az. Nem. Tölt a ember. Ember tölt, gondolom, aki a vendéglős.
2: Alapvetően ő lerakja, és mi egymásnak töltünk, mert egymásnak kívánunk jót.
1: Jó, tehát a vendéglős ebben nem avatkozik. Lerakja, és akkor oldjuk meg, és akkor mi 3 szamuráj, akkor fogjuk, akkor milyen sorrendben töltünk a legidősebb, a legmagasabb rangú, a kitölt először.
0: Gondolom a legmagasabb rangú kapja.
1: Jó, oké, ő kapja az elsőt, és akkor ő meg adja tovább az egészet. És mi is utána azt mondjuk, amikor mi a felhőrpint mondunk valamit?
2: Kampány.
1: Ja, persze, tényleg. Így van. Így van, és utána megint...
0: De nem hőrpintjük. Ugye?
2: Igen.
1: Csak belekóstolunk?
2: Igen, igen, ugyanúgy kóstolja, ugyanúgy issza, mint...
1: Jó, tehát ilyet ízlelgetjük.
2: Igen.
0: És szürcsöhetjük? Mint a levest a japánok?
2: Hát, ha úgy esik, jó.
0: Jó.
1: Na jó, tehát most én nekem ez egy fontos dolog, mert ugye tehát ez nem a disznóvágások pálinkázása, nem, amikor nem. Hajnali ötkor érted tőt, Lajos bátyám érted, és akkor az Ivankóban, hogy na húzzuk fel, és akkor felhúzzuk, és akkor nem hát ez kettőt.
2: Ez ugye egész étkezés végét tudja kísérni akár.
1: Hát így, szóval az a, mennyi fér abban a kicsibe, fél deci?
2: Fél deci körül.
0: Igen, négy cent.
1: Na, és akkor azon a négy centen el vannak egy tízfogásos...
0: Nem, ami az Icsikóban van.
1: Kirendelnek egy, mit te, 28 fogásos degustációs menüt, és akkor 4 centiliterrel ott a
0: nehet.
1: Szakéval el vannak.
0: De be is ülhetnek az autóba utána, nem?
1: Igen, jogos. És akkor, de az ugye azt mondtad, elhangzott, tehát ezek azért, mintha bort innánk, tehát abból a szempontból, hiszen ugye elhangzott,
0: hogy... Akkor tartam ugyanúgy, mint egy boré.
1: Hát egy erős, erős. Hát akkor mint egy vermuté, mint egy vermuté.
2: Igen.
1: Igen, abban a kategóriában mozgunk, tehát ez azt jelenti, hogy hát nem vágja a földhöz szamurájt.
0: De jó, be volt kapcsolva a telefon. Reméljük egy szamuráj telefon.
1: Igen. Hello, szia.
0: Halló, halló.
1: De hát, hogy más kéne...
0: Tudom, mert valamit meg kell nyomni.
1: Halló, halló,
0: megnyomtam valamit. Halló?
3: Sziasztok!
0: Szia!
3: Laci vagyok. Csak egy szakés élményt szeretnék megemlíteni.
0: Na, ezt vártuk!
3: Japán barátommal találkoztam, Oszakában volt. Tokióból utazott oda, üzleti út volt, és megbeszéltük, hogy itt találkozunk, eszünk. Be is mentünk a helyre, ez egy tipikusan olyan hely volt, ahol fehér inges, nyakkendős emberek ültek munka után egy szakéra, de enni is lehetett azért, tehát turisták nem nagyon voltak rajtam kívül. Leültünk az asztalhoz, és ugye a szakét ott hatalmas üvegekben tárolják, kicsit hasonló, mint nálunk a Magnum pesgő, nem tudom pontosan az űrtartalmát.
2: 1,8 liter.
3: Hát, igen, köszönöm. És hát én természetesnek vettem, hogy ott van az asztalon, kaptunk poharakat, és akkor töltött nekem, iszogattunk. És aztán picit később mondta nekem, hogy ez a, mi itt van az asztalon, ez a szaké, ez az ő céges szakéjuk, mert a cégből gyakran járnak többen Oszakába, és ez hát lehetőség van. Ilyenre, hogy ott akkor az a cég megvette az üveget, ő oda telefonált, hogy jövök, kim volt az asztalon, és várt minket ott a...
1: Ja, jó ötlet.
0: Stantis!
3: Olyan, mint hogyha nem tudom, hogy Magyarországon egy borozóban valakinek lenne egy kis céges hordócskája, és akkor az alkalmazottak, ha mennek, akkor azt kapják.
0: Szerintem van ilyen Európában.
3: Jó minőségben, abszolút működőképes dolog szerintem.
1: Hát ez egy kedves emlék.
0: De is jó volt?
3: Igen. Én nem vagyok egy nagyon nagy szakérajongó. Teljesen ráfügtem a... Hát a japánoknak vannak nagyon finom italaik, amik szilvából, a umeból, ebből a japán szilvából készülnek, például az umeshu, és nálam az mindent víz, de néha azért elmentünk szakézni, és finom volt.
1: Na, hát köszönjük szépen. Hát köszönjük. Kicsit rossz volt a hang, de majd legközelebb még jobb lesz.
0: Hát Oszakából hívott minket, azért tudod.
1: Na, hello, szia, köszönjük
0: szépen.
1: Köszönjük szépen. Szia. Mennyire népszerű a szaké a mai Japánban?
2: Népszerű.
1: Továbbra is?
2: Továbbra is. Japán nemzeti étel, és így, hogy a fiatal ember elmesélte, tehát nekik ez a kultúrájuknak úgy a része, ahogy sajnos nekünk a...
1: Na nem, de
0: a berúgás.
2: Az édes tokai fogyasztása kezd ki.
0: Ó, Istenem, az milyen szomorú pedig.
2: Bocsánat, most a szomelé megszólalt belőle.
1: Nem, jogos, igen,
0: ígyunk édes tokait, és propagáljuk, és vigyük ajándékba, és beszéljünk róla. Ez a világ egyik legértékesebb itala.
1: Akár kis kupicákkal lehetne egyébként.
0: Legértékesebb itala a világon.
1: Így van, és igen, persze, hogyha jó minőségű, akkor mindenképpen még tényleg egészséges.
0: De egy fél szóval beszéltünk a bubis szakéről. Ugye nem lehet ezt a Champanoise klasszik eljárást csinálni, hogy már a végén nem lehet hozzáadni semmit, de mi mégis kóstoltunk egy buborékosat.
2: Ugye a buborékos szakékészítésnek két technológiája van. Egyik ugye a szaturálás, amit ismerünk, hogy széndioxidot adnak hozzá, a másik pedig ez a tradicionálisabb vonal, amikor élesztő hozzáadásával a palacban kvázi kolfondó elkészül a buborékos ital, ugye az élesztő.
0: Az, mint a petnát?
2: Igen.
0: Nálunk?
2: Igen, igen. Ez ugyanaz a kémiai folyamat.
1: És oda de szűrik, vagy hagyják úgy, ahogy
2: hát
1: van?
2: Ugyanúgy, mint a petnátnál benne hát van az élesztő.
1: Igen. Na. Élénkülés van. Felébredtek a hallgatóink.
0: Haló.
4: Jó napot az urak, hölgyeknek, vagy hölgynek is az uraknak. Lehet a tokai a szúról egy mondatot?
0: Hát hogyne?
4: Na, szóval azért, szóval nagyon jó ez a műsor.
0: De?
4: Az a baj, hogy ti színesben adtok, és azoktól, akiktől szeretnétek, hogy tokai a szút igyanak, azok fekete-fehérbe látnak csak.
1: Ez gyönyörű volt.
4: Na, és ez a baj, hogy az iskolába kéne tanítani. Én valamikor próbáltam ezt rögtön, hogy alkoholistává válnak meg. Tehát a kóstolás az ugyanúgy a kultúra része. Ugye hát az evés is ugye kóstol, az ital az is kóstolás, tehát az egyik legfontosabb érzékszervünk, ugye az ízlelés, a szaglás.
1: Így van.
4: És nincs kultúrája Magyarországon. Hát van, de csak azoknak, akiknek ez problémát okoz, tehát akik igényírik ezt. De az, hogy nagyon makacs a nép, nem akar tanulni. Tehát mi tudjuk magunktól, az nekünk jó. Tehát a hölgy ugye, először is mondom, azt szeretném a hölgynek mondani, hogy van egy nagy probléma, hogy a nők sokkal jobban kóstolnak.
0: Így van.
4: A szaglásuk is jobb, az így. Kevesebbet beszélnek ezért, mert pár mondattal elmondják a lényeget. Tehát szegény Ruhály Gábor mondta, azt mondja, amit nem érzünk, azt leírjuk.
1: Igen, egyébként. Igen. Isten nyugosztalja.
4: Igen, igen, és ugye mert a Mészáros Gabi kóstolt, és a Gábor írt róla.
1: Hát, igen.
4: Na szóval ez egy adottság és nagyon nehéz munka, tehát pont az a középrész, amit nektek lazán ment, mert szakmátok, tehát meg kell tanulni. És utána, amikor az ember már szerez egy rutint, ez a főzése is igaz, meg az italra is. Hát nagyon nehéz fába vágtátok a fejszéteket.
1: Egyiket hozzáteszem egy fontos momentum, amit mondtál, hogy ez tanulható. Tehát a szaglás, ízlelés, a sok kóstolásra javul. Javulhat, hogy az ember tudatosan végzi ezt a
4: tevékenységet. A középrétegben van egy ilyen szégyenlősség, hogy nem akar frusztrálódni, mert azt hiszi, hogy ez vizsgázás. Nem, hanem szóval ezt kéne az iskolába valahogy ezt a részt megtanítani, nem ezt a sok baromságot, amit ugye az adatok között, az információk között eligazodni, rendszerbe gondolkodni. De hát, mert ez, amit itt a műsorok, az egy nagyon komoly rendszer, tehát az a srác, aki volt múltkor, az a kóstoltam a várba főn, hát zseniális borász, a Miklós Csabi, ugye? Azt hiszem, ő
0: Móri volt a borász, telefonom, nem? Igen, telefonom volt vendégünk.
4: És nekem a kedvenc Móri borászom az a Bozó, az öreg Bozóki volt. Sajnos én a reduktív iskolát nem szeretem, nem nagyon, tehát nekem a fahordós az sokkal jobban bejön. Ez a korom miatt is érezhető.
1: A fiatal nem, ember, vagy fiatal ember vagy miket?
4: Tessé?
1: Fiatal ember vagy.
4: Hát igen, ez van. Na, szóval nagyon jó a műsor, és
1: köszönjük,
4: hagyom most már hölgyet.
1: Köszönjük szépen.
4: De az fogadjátok el, hogy sajnos annyit jártam már ilyen helyekre, meg vidéken is nőttem föl, hogy erre sajnos egy kicsit születni kell. Tehát ha nincs meg a tolóerő, akkor nem megy oda az ember. Tehát nagyon elkötelezettnek kell lenni, és ezt nagyon nehéz tanítani, a motivációt. Baromi nehéz. Mert baromi könnyű frusztrálódni, mert ugye vannak ezek a művelt alkoholista, meg ilyen borizékra, ír össze-vissza, és egy postoló meg nem menne át az első válogatón se. Szóval nagyon nehéz ügy ez.
1: Hát igen, köszönjük,
4: hát köszönjük szépen, köszönjük. Ilyen bátrak vagytok, és mindig nagyon jó vendégeket hoztok.
1: Hát igen.
0: Na most köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, na most motiváltál bennünket.
0: Tanítsuk a gyermekeinket.
1: Ez volt az egyik dolog, és az egyébként ez egy nagyon fontos momentum volt egyébként. Ez amit itt most elhangzott, és mélységesen egyetértünk vele, hogy szóval itt ezek részei kellenének, hogy legyenek a kultúránknak, a napi
0: egyébként
1: kultúránknak.
0: Én abszolút el tudom képzelni, hogy ez egy élvezhető játék lenne, akár már oviban, alsóban, iskolában már egy picivel komolyabban, hogy nem tudom én, oké, hozzunk be háromféle rétest, gyerekek fölkockázzuk, és akkor mondjátok el, hogy éreztek-e különbséget. Tök jó játék, nem? Oviban is ezt el lehetne játszani.
1: Ez
0: és akkor érezni, hogy melyik van cukorral, meg melyik van nem cukorral, meg milyen íze van, meg milyen aroma. Mondjuk azt még nem kell tudja, csak meg tudnán állapítani, hogy ez finomabb, az nem finomabb. Fú, ez milyen, de akkor elmondja neki az óvónén, hogy ez azért ilyen, mert tele van szutyokkal, és azért érzett finomnak. És akkor megtanulja, hogy az pont a nem jó, ha már otthon nem tanítják meg. De induljunk otthonról, csak én emlékszem a lányaimra, hogy amíg nem jutottak el az óvodába, addig mindent tettek, mindent imádtak, mindent kóstoltak, és akkor az óviban azt látták, hogy lehet válogatni, meg az iskolába pláne, és szűkült befelé az ízlésük. Jó, aztán, hogy remélem, hogyha felnőttek lesznek, újra kinyílik, de nagyon, nagy,
2: ez nagyon fontosak rombolos. A gyerekkori íz emlékeink, mert hogyne? Ugye később is, amikor ilyen szinten járunk, mint mi, akik ezt használják napi szinten a munkájukhoz, azokhoz az emlékekhez kapcsolódunk vissza.
1: De egyébként oda teszem, ennek van egy kulturális hagyománya egyébként ennek, hogy ezek ilyen lenézett dolgok, a kóstolás, a szaglás, meg sok minden más mennek. Ez a 19. századig visszanyúlóan is ott van, amikor itt ezt a két érzékszervünket olyan lenézett, ilyen csökevényes szervként gondolták, és így is, hát én is így tanultam meg, nem tudom, most már remélem biológiában nem így tanítják, hogy hát a szaglásunk az csökevényes, meg az ízlelésünk is. Nagyon jó a szaglásunk egyébként, és hát az ízlelésünk is, de hát ezek...
0: Pedig Gogol milyen előkelő tisztviselőt csinált az orrból, nem? Tehát ő nem nézte
1: hogy le. Igen. No, ti kanyarodjunk még egy pillanatra vissza, akkor még van 5-6 percünk, az értékesen most használjuk.
2: Én visszatérnék oda, hogy amit beszéltünk, hogy hogyan fogyasztjuk, milyen hőmérsékleten, ugye onnan kanyarodtunk el, hogy a szuperprémium szekékat alapvetően hűtve javasoljuk. De ugye a melegítés hatására ez az umami, ez ugye előjön egy kicsit, és bizonyos szakéknak kimondottan jól áll, ugye tegnap is az egyik szakét pont szobahőmérsékleten kóstoltuk, mert hogy azon a hőmérsékleten sokkal jobban előjönnek ezek az aromák, de nem, tehát hogy szobahőmérséklet vagy afölé melegítjük, de nem forrón isszuk a prémium szakékat, és ugye ennek a módja az egy forróvizes fürdő. Hát egy forróvízbe rakjuk be, ugye maga a kicsit összekeveredtünk az előbb a kifejezésekkel, tokkurinak hívják azt, amiben a szakét kínáljuk, és Ichiko a kis csésze. Okay. Tehát a tokkurit belerakjuk egy forró vízbe, ahogy abban van a szaké, és akkor szépen folyamatosan melegszik föl, ugye így tudunk pár perc alatt a hidegből szobahőmérsékletű szakét nyerni. Ugye ez a legkíméletesebb módja a szaké melegítésnek, és ezt így is javasoljuk, tehát nem gőzöljük, nem mikrozzuk.
0: A szakét a hűtőben tartják az éttermek, vagy pincében?
2: A prémium szakékat hűtve és fénytől elzártan kell tárolni, tehát hűtőben, főleg bontás után, ugye kicsivel tovább eltartható, mondjuk, mint egy bor, ha le van zárva, de mindenképpen a hűtést javasoljuk. Ugye onnan tudjuk, hogy egy szaké nem megfelelően volt tárolva, hogy kibontjuk, és akkor ilyen káposztás illata és íze van, akkor az...
1: Hát az egy, bizony, igen, hát az megromlott.
2: Az megromlott.
0: Egy picit, most egy kicsit bővítem, mint nem csak a szakéről mondtad, hogy picivel tovább tudjuk tartani, mint egy bort. Tehát egy klasszikus, amik egy natúrbort, meg egy pezsgőt, az egy-két nap, három maximum, nem?
1: Egyébként a natúroknál is szokott előfordulni ez a kis káposztásság, szóval azért belefuthatunk.
0: Én nagyon... ezének hívom. Én gyerekkoromban, ilyen egész kiskoromban, a nagyszüleim kertjében volt még ez a szürke színű locsolócső,
1: igen.
0: És amikor abból ittam a vizet, a kertben, mert hát természetesen abból ittam, annak volt egy olyan íze, mint amikor a naturbor egy picit így már tovább van nyitva.
1: Úgyhogy neked gyermekkori emlékeket idéz, amikor naturbor.
0: Rosszat is.
1: Amikor rossz.
0: Is.
1: Volt itt még egy, amik elhangzott, hogy...
0: Ezért menjünk majd még végig. Tehát,
1: akkor most nem nyitom ki azt a témát.
0: De még kinyithatod, mert ezt bezárjuk egy perc alatt. Tehát a pezsgő naturbor egy-két nap.
2: Igen.
0: Ugye? Egy bor, ha mondjuk simán visszadugjuk, az mondjuk 4-5 nap, ha kipumpáljuk bele a levegőt, akkor egy, talán igen. Egy picivel többet is kibír, bortól függ, és akkor a száké az mondjuk...
2: Egy-két hét is.
0: Két hét? Kettő?
2: Egy-két hét, igen.
0: Okay.
2: Ugye ezt is,
0: és azt is vissza, és azt is érdemes visszapumpálni.
2: Igen. Tehát az oxigéntől való elzárás az mindig fontos abban, hogy minél tovább meg tudjuk tartani a bontott palackot.
0: Bontsál, Sanyi. Nem palackott témát.
1: Nem. Most igazából ez ugye elhangzott az umami, mert ugye a japánoknál ez természetes, hogy ez a fogalom ez él, hiszen ez maga önmagában egy japán kifejezés. De a borokkal kapcsolatban is egyébként használhatnánk ezt a kifejezést. A borászati szakirodalomban magyar nyelven talán lehet, hogy én vagyok az egyetlen, aki erről írt. De a franciáknál tankönyvi szinten is megjelent már ezt. A bor szakírásban egyáltalán nem jelenik meg az umami, mint fogalom, pedig mondom, borokhoz kötődően is bátran, tehát szőlőből készült, ezért nyilván is bátran használhatnánk ezt, nem honosodott még meg. De mondjuk az umami is nagyon honosodott meg, úgy egyébként a nyugati kultúrában még, hát olyan mértékű involválódás nincs, mint ott.
2: Amit most kezdünk erről beszélni,
1: míg 120 év után, tehát 1908-ról beszélünk.
0: Pedig amikor egy spagettit főzünk, és utána, hogy előtte csinálunk egy jó paradicsomos mártás, amit hosszan készítünk, aztán a végén ráreszeljük a parmigiano reggianot, az egy umami bomba.
1: Hát az egyik legmagasabb tartalma.
0: Mind a két ponton umami van benne.
2: Ezt a természetes ízharmóniát, amit ugye így hívunk, ezt ugye használja az olasz konyha már régóta természetes módon, a francia konyha.
1: A német még a káposztájával is egyébként.
0: De mi is a pörkölt alappal. Egy jó pörkölt alappal csinálsz, ami 40 perc,
1: az ott főzött, lassan főzött, és a mai napig képtelenek voltunk ezt az ázsiai, ebben még azt is mondom, hogy ebben még egy szociológus még rasszizmus is lazán bele tudna varázsolni ebbe, hogy az Istennek nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy van ilyen íz, érezzük is, csak nem tudjuk. Nem tudjuk megnevezni. Ugye?
2: Hát talán úgy szoktam lefordítani, hogy amikor így az egész szájat betölti egy ilyen kellemes...
1: Mennyei íz, mert hogy ugye a fordítása, így is szokták fordítani az umami, mennyei íz, Kikuna Ikeda professzor.
0: Keressük a mennyei íz a hétköznapokban, de letált a műsoridő.
1: Császári Egyetem kémia tanszékének professzor.
0: Na, arigato gozaimasu.
1: Hát nagyon jó. Én nagyon örülök, hogy itt voltál. Én nem tudtam, hogy ebből...
0: Horváth Mácsa Ilcsi.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Akinek örülünk, hogy itt volt.
1: Örülök, hogy most nagyon időbe befutott ma Bakcsi Árpád barátom.
0: És örülök, hogy ilyen gyönyörű piros sállal, mosolygósan, napbarnítottan itt ül a hógolyót formázó kézzel Csiki Sándor. Ez volt a helyettes reggeli, két hét múlva jövünk, most pedig beteszem a Sake című nótát, ha sikerül.
1: Olyan, igen, távoli asszociációkra alkalmat adó dal.
0: Ez mindig nehezen szokott sikerülni, de majd most talán.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hetedjéreért ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló János vára nyerte, amely a Zemplén és a Hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 000 szavazatból jó 20 000-et kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor. Csömör tetőpontján a 243 méteres Szent István hegyen adták át szeptember elején a 20 méter magas, 8 szintes rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődi Kis Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újrahasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is. Árulja el a sokszínű vidék! Pöttyös lámpahordó kabóca e Corma Delicatura jelent meg Bács-Kiskun megyében, az Európai Unió területén először, írta a Nébih. Fiatal nymphái fekete-fehér, utóbb vörös-fekete-fehér mintázatúak. A kifejlett rovarok előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, a hátulsók színezete piros. Súlyosan, akár 90%-os veszteséggel fenyegetik a szőlősöket. Gyümölcs, erdészeti és díszfák, különösen a bálványfa kártevői. Puszta szívogatásuk is gyengíti a növényeket, a szúrási sebek és váladék pedig számos kórokozó és kártevő előtt nyitják meg az utat. A pöttyös lámpahordó kabócák folyáscsomói, kezeletlen faanyagok, kamionok, konténerek és vasúti kocsik sima felületein megtapadva terjednek. Figyelmeztet a hvg.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Csonka Magyarország.
1: Ja, szervusztok, negatívos rádió hallgatók. Ez itt, mint kiderült a zenebbi dzsingőből, tényleg a Csonka Magyarország rádió komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja, a pulta meg a DJ minek. Egy kis zenés ízelítőt hallottatok az imént, illetve mindjárt érkezik Csákányos a műsorba, aki már úton van, sajnos Stilic ezúttal munkája miatt nem lehet velünk, őt majd holnap hallgathatjátok a Szamárpadban, illetve sajnos többi műsorkészítőtársam is érdeklődhetek irántuk, ők is Búzkon dolgoznak, Lőrinc és biztosan Iván is. Mi viszont itt kényelmesen elhelyezkedünk majd. Hívhattok minket a 215-3773-as telefonszámon. Nem, kérlek szépen, nyikom, 21. Nézed az órádat, tényleg. Mert elrontott különben. Na szóval, érkezik mindjárt akkor Csákányos. Mai alkalmat több mindent is meg fogunk beszélni. Az egyik, ami feltétlenül említést érdemel, az a nagyszerű vita, amely akkor alakult ki, hogy mennyiben mérhető vagy nem mérhető az, hogy hogyan hat az orosz propaganda Európa politikai térképére, működésére, mennyire lehet kiolvasni, nem lehet kiolvasni abból, ahogy nagyjából szubjektíven próbálják meg a holmi Yandex adatközpontok szétbombázásából kihámozni azt, hogy mekkora szeretét mozgatják az orosz AI irányítású, koordinálású, tervezésű, stb. Botok az európai közvéleményt. Hogy a magyart mi irányítja, az persze, tehát ez egy nagyon sajátos dolog, mert hát amúgy, tehát akinek volt hozzá türelme, nyilván megnézhette ex-miniszterelnökünket, ahogy a másik kedves, tehát a numero 1-es pártakönyv tulajdonosa beszél a numero 5-ös pártakönyv tulajdonosának, és ebből kiderül, mintha őket is valóban valahol ott Vladimir és valamelyik más Yandex adatközpont környékéről terveznék, irányítanák, koordinálnák, programoznák, stb. De az ilyen botszerű megnyilvánulásokat, amik az Európát átható putinizmusnak a eklatás jelei, korábban is tapasztalatunk, ebben sok újdonság természetesen nincsen. Szeretném felhívni mindenki figyelmét, és van egy kedves csetelőnk. Innen üdvözlöm drága csetelőinket, hogy nem ma lesz a fő témánk természetesen az órák átállítása, és ma is csak szörmentén fogom ismertetni majd azt a tudományos kutatást. Kanadaiak végezték, akik vesztükre valamennyi időzónájukban, mert nekik van, vagy négy. De mindjárt ránézek, hogy pontosan mennyi van. Kanada nagy ország, ugyanis bármint megtudtuk, koráncsem annyira nagy, ahogy mi ezt a térképeink használatával és ennek a manipulatív erejével megtanultuk, mert Afrika nagyobb. Úgyhogy, de ettől függetlenül a kanadai kutatók, ők is brit kutatók, tudjuk jól, hiszen tagja a Kanada a Commonwealth-nek. Kimutatták azt is, hogyha a nyári időszámítás marad egész évben az ország, Kanadáról van szó, az súlyos hatással van a cirkadián ritmusra és ezen keresztül az emberek egészségére, ugyanis rendszeresen sötétben kelnek. Így van ez, gyerekek, most már hónaptól 7 óra után kell a nap, és hogyha nem állnánk át jövő héten, akkor hamarosan szörnyű sötétségbe ébredne az egész ország, és csak valamikor délelőtt lenne rendesen világos, jó? De mondom, ezt majd hagyjuk meg jövő hétre, így van. Kérdés hangzott el a csetről, megtámadja Oroszország Európát. Hát, most hogy mit nevezünk megtámadásnak. Szerintem, amennyiben nem ezt a hagyományos haderővel végrehajtott támadást tekintjük ennek, amelynek hát lényege, hogy jön az orosz haderő a az ukrán háborúban már széttört páncélos hadosztályok maradványaival. Megjönnek a drónjaik, azban egészen élre járnak, mint megtudtam, különösen a sugárhajtású típusokkal. A fene gondolta volna, hogy ebből is lesz sugárhajtású típus. Pedig eddig a fűnyíró motorral is elmentek. Na jó. Igen, kérlek szépen, a helyzet az, hogy amennyiben nem így tekintjük a támadást, akkor azt kell mondjam, hogy Oroszország már rég és régen megtámadta Európát, és hogy ez a fajta alacsony, de nem is annyira alacsony intenzitású, a katonai konfliktus szempontjából persze nagyon alacsony intenzitású, de hát amennyi szürkállományt bevetnek ennek érdekében, és ezt ugye az, amit nem szabad lebecsülni, tehát hogy lehet arról regélni, hogy ó, az oroszok technikailag, meg hogy meg intellektuálisan, hát drága, egyelőre nem úgy néz ki, hogy mi nekünk sikerült volna őket megviccelni, hanem ezt ők teszik folyamatosan. Jó, hogy erre van csak eszük, szokták mondani egyébként a jó eszű MS csíntevésekre felhasználó gyerek kapcsán a szülők, ismerősök, tanárok és szomszédok. De hát valóban erre van eszük, sajnos. Úgyhogy ha ezt tekintjük, akkor ez már nagyon régen megindult. Ilyenkor mindig előjönnek ugyanazok a vélekedések, hogy már ők valószínűleg, hogy meghekkelték természetesen a Brexitet, számos választásba beavatkoztak így úgy amúgy, élen járnak a például a maga propaganda terjesztésében, egymásnak uszítanak államokat. Ez régi egyébként, csak is a hagyomány megettet, hogy azt, hogy bomlasztás, úgy hívták ezt a technológiát így, és ezt a különböző kommunista rendszerben működő titkos szolgálatok, politikai rendőrségek. Általában egy volt, tudom, csak hogy más volt a helyzete a hálózatban, illetve a hierarchiában máshogy hívták, hát a AVH volt, aztán meg, mint a náló, aztán AVH, a BM alatt, először is a BM alatt volt, mint távol, aztán stb. Sok neve volt. De a lényeg, hogy ők mind a cseka iskolát járták végig, úgy, ahogy az Oroszországot jelenleg irányító elit is, érükön Vlagyimir Vlagyimirovicsal, aki ugye a NDK-s Drezdai, talán Drezdai rezidense volt, nevezett csodálatos szervezetnek, a KGB-nek, ahogy mi megtanultuk gyerekkoromban, akkor éppen azt úgy hívták. Mondjuk egyébként tényleg a csekának volt a legtöbb neve élete során, meg a pozíció is állandóan változott. Szóval, hogy a legfontosabb a bomlasztás. Igen, az a helyzet, hogy bizonyos típusú gondolkodási paneleket nagyon jól lehetett terjeszteni már korábban is, analóg módszerekkel. Hát erre egyébként nagyszerű alkalmat kínált az, hogy egy könyvet ajánlnak a figyelmükbe, amit persze sokan vitattak fel a bal oldalról, ez Paul Hollandernek a Nyugati Zarándokok című munkája, amely azt állította végig, hogy a különböző kommunisztikus kísérletek iránt erős empátiával viseltető nyugati értelmiségiek, gondolkodók, írók, művészek, egyre kevésbé menjünk arra felé, mindegy, szóval gondolkodók és művészek, hogyan tettek látogatásokat először a Szovjetunióba, hiszen a két világháború között még csak ott épült a szocializmus hullahegyek árán természetesen, aztán pedig egyébként, ahogy részben jött a kiábrándulás a Szovjetunió, és ezt meg kell, hogy jegyezzem, hogy csak keveseknél a hullahegyek okozták, hogy a nagyobb probléma volt, hogy az igazi balos számára ezek ilyen bürokratikus izék voltak, és ilyen a még mélyebb kommunisztikus megoldások felé próbáltak hatolni, így lett aztán divatos célpont Mao Kínája, Castro Kubája, nagyjából igen. Mások a Kádár rendszerben jöttek látogatóba, de ők inkább a Balatont, meg a Hiltont, meg a Csikós Gulyás, de ők, tehát nem a progresszív része a nyugatnak, szerencsére legalább költették a pénzt. Na mindegy, szóval visszatérve, hogy nagyon komolyan befolyásolni tudta a Szovjetunió, és nem csak azáltal, mert oda látogattak emberek, ezeknek teletömték a fejét. Egy részüknél egyébként persze kicsapott a biztosíték, és akkor hazatért, mit tudom én, André Zsidó maga korábban, igen, divatos francia író, és akkor rápirított, megérkezett Csákányos, rápirította a szovjetekre. Volt sok kiábrándult, természetesen mindig az van, hogy, hogy a... Vannak, voltak, akinek el se kellett mennie, közben fel is tolom Csákányos, tudjuk kiig. Szevasz.
0: Jó reggel.
1: Jó reggel. Elég volt elmenni a 36-39 között tomboló spanyol polgárháború frontjaira, és ott megtapasztalták, hogy milyen hatással van a Szovjetunió, abban az esetben a, ugye a NKVD része, meg a ide látogató Komintern ügynökök a ottani harcok folyására is, hogyan alakítják ezt ki a, egy ilyen belső leszámolásos forgatókönyv mentén, hogyan formálják át. Tudom, akkor sokan csalódtak Orwell-el az érem, mások meg nem. Aztán hazajtertek, mint spanyolosok. Mondjuk a legrosszabb azok jártak a különböző orosz és nem orosz, de a Szovjetunióból küldött NKVD tisztek, ügynökök, akit aztán hazarendeltek, aztán utána otthon kellő megdolgozás után a kivégző osztag elé kerültek, esetleg a gulágra, ami hát ugye lassabb halál volt. Igen, nagyon jó. Nem... Marika egyessel írják a nevét, bocsánat, hogy beszólok, így van. De én személyesen is ismertem a magyarországi maoista összeesküvés vezetőjét, mert egyik nagyon kedves barátom, édesapja. Úgyhogy, de akkor már régeség Amerikában élt kinn, és inkább ilyen misztikus, spirituális tanok követője volt. De megjegyzem, hogy a maoizmus maga is ilyen misztikus, spirituális tan volt. A falu bekeríti a várost, tudod, de hát ez alapvetően ez a, amúgy a fideszes politikai stratégia ezen alapul, tehát ha sok falut hozzácsapsz az a pár városhoz, akkor behúzzuk a választókerületet. Bocsánat, hogy rögtön így is csinálták, de hát ez jó volt. Na, szóval ott tartunk, hogy van egy ilyen története annak, hogy a, hogyan próbált a Szovjetunió, mi esetre Oroszország a maga sajátos kezdetben analóg eszközeivel hatni a nyugati közvéleményre. De hát ennek egyébként a elsődleges formája persze az volt, és ezt mindig lehet tudni, hogy sokakat beszerveztek. Empatikus, kedves, minden tekintetben nyitott Oxfordban, Cambridge-ben tanuló fiatal emberek közül. Hát mindenki tudja, kínfélbít és társai, de mondjuk az a másik, hogy amikor a nyugati ugye, látogatók eljönnek, és akkor megnézik, hogy hogy működik a kolhoz, meg az öt éves terv.
0: Igen, gondolom.
1: Igen, kínzókamrában nem vitték el őket, pedig
0: gondolom, hát meg a gulágon sem mutatták be. Nézd, már ilyen sovány.
1: Istenem, tényleg igen. És tudod, ilyenkor jön az, hogy aki nagyon sokat fektetett be az eszmébe, ezt most látjuk egyébként maguk körül, tehát, hogy van az a másfél 1,8 millió, aki sose fogja elengedni a kedves vezetőt, aki tényleg, tehát egy ilyen Vlagyimirból elengedett botként nyilatkozik már egy ideje, aztán pedig úgy viselkedik, mint Sir Robin, aki inkább elszalad. Október 23-án remélem lesz valami forduló, valami fontos, de már között, hogy itt se lesz. Tehát, hogy így van.
0: Majd ő azt megmondja, hogy mikor van olyan pont. Tehát, majd, ez a lényeg, hogy...
1: majd amikor előveszik az ászlókat, akkor lesz az, amikor ő megjelenik. Ja. De ez kicsit arra hasonlít, hogy, tehát, hogy de mikor jön el a messiás, tudod, ez a csodarabbia látogatja, illetve hát ilyen profétája utána Jézus igen, visszavenetelével. Ja. Szóval a dolog lényege, hogy akkor is megvoltak az eszközök, pénzzel kell támogatni ezt a tamaszt, azokat fegyverrel, és van akiket pedig hát így konkrétan a ideológiai munícióval. És egyébként az a legjobb, amikor ezt Mondinerből tették meg, tehát olyan szervezeteket hoztak létre, amik ugye a nevükben marxista-leninisták, ott volt a sarló, a kalapács, meg a Heckler képbiztoly, a Raffnál, ugye. De ők nem szovjet barátok voltak hivatalosan, és egy autentikusabb, mélyebb, akkor már ez a része volt a ultra baloldalnak, ami már mindenkibe csalódott, úgyhogy nekik kell majd ott megvalósítani a bolsevizmust valahol a Neuköllnben, vagy hát.
0: Tehát mondjuk a Vörös Ármi, mely mi a Vörös Hadsereg frakciót, ezt támogatni?
1: Egy idő után adjál, hogy a Szovjetunió borg az NDK-ból. Hát ez a Stázi.
0: Jó, hát ez ugyanaz, nagyjából.
1: Igen, és ezért ez egy fokozat volt, mert ők egyébként megpróbáltak azért distinkciót tenni. Tehát, hogy ők forradalmiak, meg baloldaliak, és hát ugye az NDK is valami szocializmust épít, de hát az ő által elképzelt az autentikusabb. Tehát ilyen... Igen. Az a helyzet, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a munkásság érdekeit alapvetően olyan emberek tudják képviselni, akik a büdös életben nem dolgoztak még.
0: Gyárban.
1: Nem, nem, de gyárban egyébként sem. Tehát egy elnézést. Még Ulrike Meinhof volt. Jó, hát. Az legalább újságíró volt, mert tudom, hogy az nem munka. Meg, hogy azokról ne is beszéljünk komolyan. De igen, tehát ez tényleg nagyon fontos, hogy de most mit beszélünk erről, miért, mert Mao Tse-tung mit dolgozott életében, és akkor lehet tovább menni, vagy Enver Hoxha, vagy Pol Pot. Tehát most ugye a legextrémebb példákat mondjuk, vagy inkább arra haladjunk. De a lényeg, hogy érted, amit elkezdtük csinálni, hát az olyan volt, amilyen. Rengeteg véráldozat árán érték el azt, hogy tehát olyan szinten legyenek, amit így megdöbbenve nézett a világ, amikor mondjuk a 70-es években látogatott a Szovjetunióba. Szóval olyan fapados valami, ugye, mindezt a megsírokon. Akkor már egyébként Brezsnyev alatt ugye egy egészen nyugalmas időszak volt, emberek ültek ugyan gulágon, de olyan nagyon sokan nem, meg néha kiengedtek ki csoportokba embereket, mondjuk aliázni, nem sokat, de hát azért, hogy a jobb, ha távoznak mégiscsak. Uh-huh. Azért nem többet, mert azért viszont idegesek lettek volna arab barátaik, mert akkor számukra az derült volna ki, hogy a Szovjetunió káderállományt szolgáltat Izraelnek, aki már akkor is a fúj-fúj kategória volt, azóta még inkább az lett, úgyhogy ezt látjuk magunk előtt. Szóval nehéz volt ez. Ebben nem voltak erősek. A társadalmat meg lehetett azzal győzni, hogy jó, ez nincsen, az nincsen, az nincsen. Na, de megnyertük a világháborút. Ugye? Azt nem tették hozzá, hogy felszabadítottuk. Tehát ez a cári időkben ez egyértelmű volt. Meghódítottuk Turkesztánt, aztán ott vannak a főkormányzóink. Ez most nem így volt, hanem hogy ott volt az önálló ENSZ tagállam, és bocsánat, tagja a FIFA-nak és az UEFA-nak, ugye? FIFA-nak és az UEFA-nak az NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Romániát mondja, mert az egész béketábort, ugye, természetesen. Megjegyzem egyébként, ezt tudod, hogy a szovjeteknek nem is egy, hanem három helyük volt rögtön az ENSZ-ben, mikor megalakult, mert kiharcolták, hogy magán a Szovjetunión kívül Belorussziának és Ukrajnának külön önálló képviselete legyen.
0: Nem tudtam.
1: Tehát, hogy ez nem is változott meg, mert miután Belorusszia, és amit most Fehér Oroszországnak kell írni, nem tudom miért, mindegy, mert már a Georgiát sem értem. Szóval visszatérve, meg Montenegrót, mert az van a góra, szerintem. Én ezt így tanultam gyerekkoromban, meg hát azt ugyanazt jelenti, fekete hegy. Mindegy. Szóval, hogy ezeknek meg volt már az önálló képviselete. Viszont ellentétben Nagy-Britanniával nem volt minden része a Szovjetunió tagja az UEFA-nak. Úgyhogy csak egy Szovjetunióval kellett megküzdeni. Az volt nekünk az Angst Gegner, akit tehát állandóan nem mindig kaptunk ki, de a közben csak arra emlékszik, amikor kikaptunk. Úgyhogy, de ugyanezt a csehszlovákok is megcsinálták. Azokból is egy volt, most meg már kettő van. Szóval nehéz ez a dolog, hogy itt éppen Marikát is tártam egybere, kommentelte ezt, hogy szétlőtték néhány nap alatt azt a három nagy Yandex adatközpontot, ahonnan ugye összeállítják az AI alapú botokat, meg koordinálják, meg működtették, irányítják, stb. Őket. És ugye erre rögtön megjelentek ezek az empatikus grafikonok, amik azt mutatják, hogy hát ennek a pártnak, annak a pártnak bezuhant. Mondom, ezzel csinyen kell bánni, majd ezt azt mondom, hogy egyébként egy idő után lehet ezeket elemezni. Most szerintem én a lelkesültséget látom benne. Egyébként sokat elmond a dolgok, hogy ennyien elhiszik ezt.
0: Mármint, hogy beszakadt nem tudom, a kommentelőkhada, meg a népszerűsége.
1: Mert elhiszik azt, hogy valóban ezeket az említett pártokat a Reform UK-től az AfD-ig tényleg Moszkvából, illetve hát a Vlagyimiri adatközpontból. Meg a
0: de miért van ezzel irányítják. Kapcsolatban benned kétség?
1: Az, hogy bennem nincsen kétség. De látni van a közben egy jelentős része, és úgy tekinti ezeket, ah, mint ilyen Putyin lerakatokat. Tehát, hogy az a... megértem, egyébként én tudom, hogy hogy működik egy jogállam. Az a véleménye, hogy ilyen esetben nem így kell működnie. De mindegy. Hanem lecsapni rájuk, de kegyetlenül. Ezt annól egyébként tudta a tehát, hogy megvolt az NSZK-nak is a maga. Nyugodtan kedves állandó NSZK betelefonálóink, sőt az NDK-s betelefonálóink is nyugodtan jelentkeznek ezen a témán lovagolva, hogy ott van ott a Nyugat-Német Alkotmányvédelmi Hivatal. Ez nagyon szép név. Tehát ennek tényleg, igazából ez nem a magyar alkotmánybíróságra hajazott, hanem hogy ezek odavertek, hogyha úgy érzékelték, hogy valami az NSZK állam rendjét fenyegető dolog merült fel. Én még arra emlékszem, hogy a legkisebb nyáci gyanú mentén is, mert hogy nem az AfD voltam az első ilyen szélső jobb kezdemén, azokat sorra rendre számolgatták föl. És ezeknek a pártadoknak, amelyek így a roncsai, sajnos lejtette a kézigránátot, de szerencsére.
0: Nem volt kibiztosítva.
1: Ja. Szóval ezeknek a pártoknak a... Ez kicsit egyébként Magyarországra is hajaz, mert vannak olyan közöttünk, akik pályafutásukat még a miében kezdték, aztán a Jobbikban folytatták, majd utána a mi hazánkban teljesedtek ki igazából. Tehát, hogy az a, és mint a viccők, soha nem mentek sehová, tudod, mint itt csak új párt jött aláljuk. És ilyen ez megvolt azért a NSZK-ban, majd az Egyesült Németországban is, hogy ilyenkor hát lecsoptak a nácikra. Egyébként korábban úgy ez volt a kommunistákkal is, mert őket is gyanús külföldön irányított, teljes joggal, hát azok gyanúsak voltak és külföldön irányították, akit ez nem tud mit csinálni, tehát ugye ez a, ennél csak a katolikus egyház gyanúsabb már régóta.
0: Elindult a szignálunk.
1: Ja, elindult a szignálunk, amelyet most egyébként ki is iktatok. Szóval ez mindig egy hosszú vita volt még a demokráciákban is, a két világháború között kezdődött, miután minden egyes kommunista párt, és akkoriban tényleg a trockista pártok fellépéseig, onnantól kezdve meg a negyedik internacionáli létrejötteig, egyértelmű volt, hogy valahogy létrejön egy kommunista párt, az kérlek szépen a Kominternek a filiália. Márpedig a Komintern egy moszkvai központtal működő, a moszkvai hatalmat szolgáló, akkor még megvolt ez az internacionalizmus, mert a Komintern vezetői azok mindenfélék, meg hát ott van közöttük Kumbéra, meg mindegy. Szóval, hogy megvoltak a megfelelő magyarok is, akik aztán rosszul végezték, meg Otto Kúszinen, aki finn kommunista volt, meg ugye Dimitrov később, már amikor kicserélték, stb. De hogy ja, most mit csináljunk ezekkel, mert hogy ja, hát ezek hazai pártok, persze, de hát most könyörgöm, tehát hogy rajtuk a bélyek, hogy ezeket Moszkvából irányítják. És egyébként, amikor háborús helyzet jött elő, akkor nem volt kecmec. Franciaország belép a második világháborúban, és elkezd moszkvai iniciatívára, mert hiszen nem egészen lényegtelen az a szempont, hogy mielőtt a németek megtámadják Lengyelországot, ami ugye kiváltotta a nyugati válaszreakciókat. Mielőtt ez megtörténik, az oroszok kiegyeznek a németekkel. Sztálin meg Hitler, ezt tudjuk jól. És onnantól kezdve a fő feladata minden Moszkvába irányított kommunista pártnak, hogy küzdjön az imperialisták ellen, az imperialisták pedig a franciák, meg az angolok, meg a reakciós lengyel rezsim. Ezt ne felejtsük el, és ez ment 41-ig. És nagyon hamar törvényen kívül helyezték például a francia kommunista pártot, mert a francia antifasiszta háborús erőfeszítéseket próbálta aláásni. Igen.
0: De most azon gondolkozom, hogy mennyire általános ez a és konkrétan Olaszország, meg Spanyolország jut eszembe, ahol azért szerintem mai napig vonulnak vörös zászló, meg sarló kalapács alatt nagy tömegekben. Tehát hogy nekem úgy tűnt, mint hogyha ott lenne egy ilyen belső hagyomány, persze nyilván honnan máshonnan, tehát nyilván kaptak támogatást a Szovjetunióból, de mint hogyha ott azért lenne egy ilyen ennél organikusabb bázisa.
1: Abszolút, de sőt, ezekben az országokban teljes spektruma volt a balosságnak. És megvolt mindig a valami mainstream politikai erő, de azoknál is megvolt például pont a francia-spanyol viszonylatban 70-es években, hogy még Georges Marché, francia kommunista párt főtitkára volt a jó elvtárs, mert ő rendszeresen eljárt Brezhnev bácsihoz, meg Szuszlov bácsihoz, nemzetközi és az ideológiai viszonyokért felelős emberhez, és ott megkapta az ukázokat, meg megbeszélték természetesen a fontos fejleményeket, meg meghívták ezeket az SKP aktuális kongresszusáról, ugye mindig lonya tartottam.
0: Igen, de nem gondolom, hogy mit tudom én, Spanyolországban a CNT, tehát ezek az a marha szindikalisták mentek volna mostába.
1: Nem az a lényeg, hogy oda mindenféle volt. Pont ott megvolt, a spanyoloknál is megvolt, hogy volt egy ilyen támogatottabb vonal, de Santiago Carrióról mindig úgy beszéltek, ő volt akkoriban a spanyol kommunista párt főtitkára, hogy ilyen eurókommunista vonalat visz, és ezt ugye, és utólag is mondom, hogy a fele tudja, hogy ez mennyire volt taktika részükről, vagy mennyire egy ilyen, hogy ezek most így elkezdtek így önállósodni, meg hogy azért a Berlinger, Enrico Berlinger, ez volt a másik, ő meg az olaszoké, ő volt a mintaszerű eurokommunista, aki már majdnem ilyen szocdem volt, együttműködött a nem kommunista pártokkal, és ez a népfrontos vonal, ezt hol nyomták a szovjetek, hol nem. A 30-as években háromszor megváltozott ezzel kapcsolatban a taktikájuk komolyan. Tehát és ez később is előfordult. Tehát, hogy azon kívül, hogy voltak taktikai megfontolások, hogy hogyan prezentálják mondjuk a nyilvánosság számára, hogy ezeket mi szeretjük, ezek azért a barátaink, de hát azért vannak velük bajuk, ezek meg aztán, és mindenhol megvoltak a... Figyelj, csak a név alapján minden országban volt legalább 4 kommunista párt. Ugyanis a hivatalos kommunista párton kívül, ami mégiscsak így, ahogy de Moszkvába volt bekötve, volt legalább egy trockista, volt egy maoista, ne szarozzunk, és volt, ahol volt, külön voltak ilyen, ez a még autentikusabb kasztróista, gevarista vonal, esetleg albán, az albánok is úgy értek rá, hogy legalább mini párt szinten minden nyomorult nyugat-európai országban legyen egy, aki az albán vonalat viszi, ami 70-es évek közepétől már más volt, mint a kínai vonal, mert utána velük is szakítottak. Ezek nagyon mókás idők voltak. Most ahhoz képest persze, és máig nem értem, hogy ezt tényleg ezt a kognitív diszonanciát hogyan intézik el, tudod, a habzószájjal komcsizó Orbán Viktor, aki ő is kormánya, folyamatosan a Putyin vonalat vitte, Putyin bácsi pedig, hát mit lehet mit tenni, a KGB iskola neveltje, és mondom egyébként az ő generációja, meg az utána következők is, mert azért a KGB-nek megvannak az utód szervezet szebb, stb. Hogy a fenébe hívják, szerintem több is van, mindegy, tehát eleve megvan a GRU-nak, tehát a katonai elhárításnak az utódja meg ennek a KGB vonalnak. Ezt viszik tovább, könyörgöm. Ha megnézed, ott nekik is van egy emlékezett politikájuk, aminek a központi személyisége nem más, mint Josip Visszarionovics Sztálin. Hát, ki az utóbbi 500 év legpozitívabb szereplője? Mert mit csináltak a nyomorult cárok? Azok csak túzerek voltak. Egyiket lelőtték, másikat kivégezték családjával együtt. Na de hát, Sztálin Józsi alatt, ugye világháborút nyert, ismét terjedkedett.
0: Ennek a szovjet vagy orosz birodalmi tekvéseket, ő volt a legerősebb.
1: Persze, így van. Igen.
0: Van ilyen nyílt Sztálin nosztalgia.
1: Most nagyon erős a Sztálin nosztalgia, képzeld el. Így van. Ez csak ezért ez egy ilyen, az tipikusan, tehát most így mondom, ebből a putinista, neosztálinista alapról
0: nincs
1: nézve. Sztálin,
0: nem tudom, múzeum, vagy nem avattak mauzóleumot, meg ilyenek.
1: De bizony múzeum, minden van, kultusz van, szoboremelés van. Aha. Nem lehet szívni Sztálint, csak emlékeztetik mindenkire, amikor a kiváló, egyébként olasz nevű skót rendezőnek a Sztálin halála című. Jó, persze a történelmi tényekkel egy kicsit, az nem bugyuta, az nagyon szórakoztató volt.
0: De szórakoztató volt.
1: És sajnos egyébként azok a legbrutálisabb részek benne, az true. Ennyire volt ez a kegyetlenség és a debilitás ötvözete volt a sztálinizmus, és ez az, amit nem szeretnek, hogy bemutatják. Hogy ilyen volt, hogy állatok vezették ezt az országot. És egyébként ebben nincsen nagyon nagy változás. Nyilvánvaló, tehát, hogy ehhez képest tényleg a brezsnevizmus az egy...
0: Igen, de valahogy ez a...
1: Legnyilvánvabb barak volt.
0: Nyilván innen...
1: Nem is tetszik nekik utólag.
0: Ilyen évtizedek távlatából visszanézve látszik az, hogy itt volt legalább valami ideológia, meg a balos. Akkor is inkább szerintem a destrukció volt, mert ugye most is ezeknek a mostani akcióknak, vagy hát amit most már azért pontosan tudjuk, hogy hány éve, hát most már ugye az is világosan kiderült, hogy a Brexitben is vastagon benne volt.
1: De nem jöttél meg ezzel, már elérkeztem is, csak azt mondom, hogy ez csak az a része volt a dolognak, amikor átment digitálisban.
0: Igen, de hogy ez csak az is, de hogy csak az ellenállás, meg a destrukció, tehát ez maradt ebből, vagy nem. Lehet, hogy korábban sem volt ebben az ideológia, de hogy akkor legalább azt lehetett mondani, hogy jó, akkor a balosak, azok, tehát hogy valamilyen balos ideológiájú pártokat támogattak, de most már ugye ez sem maradt, hanem csak is kizárólag azt, amivel szét lehet verni az általuk, nem tudom, ellenfélnek, vagy riválisnak tekintett hatalmakat.
1: Annyit mondok neked, hogy ez nem új dolog, és ezt már a 80-as években is csinálták. Tehát, hogy bizony szerintem számos akkori szélsőjobboldali terrorcsoport beépült a... Az, hogy mennyire támogattak ilyen jellegű pártokat, azt a fene tudja, de nagyon furcsa életutak voltak még a Vörös Hadsereg belül is, mindenki nézzen utána, hogy hát aztán, hogyan lett ilyenből.
0: Nem tudom, Afrika, meg Irak irányzáért, tehát ott aztán, hogy kit hogyan... Na mindegy, szóval ott sem volt szerintem
1: azért. Tudom, mit nem értett már akkor, és ami egyébként ezt, bocsánat, így szöget ütött sokak fejébe, úgy mondjam. Megvolt a pápa elleni merénylet. Ugye a pápa az régóta bögyébe volt a szovjeteknek, már ugye, hogy ő lengyel nacionalista, nem csak pápa. Azon kívül, hogy ő mennyibe volt, tehát hogy a progresszív és az egészen szörnyű elképzelések és policyknek a híve, az egy másik. Mert most ezt tárgyaljuk tényleg. De az a lényeg, hogy megpróbálták megölni a pápát. A merénylőt Mehmet Ali Akcsának hívták, amíg valaki emlékszik rá, aki nem egy balos ember volt, hanem éppen ellenkezőleg, ő egy török csávó volt, törökországi török, és a 70-es években ott dűló, nem is annyira alacsony intenzitású, nagyon sok szereplős polgárháborúban, ő egy ilyen végrehajtója, kivégző embere, henchmenje volt a Szürke Farkasok nevű szervezetnek. Tehát onnan emlékszik rá sokaknak a képzeletében megvan, hogy a
0: mostanában
1: Vona Gábor, igen, és a Farkas, igen, tényleg. Tehát, mert azért ez mint van utódpártja, meg az egyébként az egy ilyen, bocsánat, hogy volt a Iránnak a Sinn Féin, a Szürke Farkasoknak is, ami azért egy ilyen volt katonai szárnya, meg politikai szárnya, meg mindenféle szárnya is volt neki, és ezek azért elég kegyetlen emberek voltak, pogromokat szerveztek, nem a szunita mainstreambe tartozó síta kisebbségek, kommunisták, stb. Tehát meg egyébként kölcsönösen gyilkolták egymást. Örmények nem nagyon maradtak már, de egyébként igen. És az a helyzet, hogy kérlek szépen, Mehmet Ali Akcsát pedig a bolgár titkosszolgálat mozgatta, a kommunista titkosszolgálat, ami az egyiken végrehajtó szerve volt a KGB-nek, a durvább akciókra, mérgezettesebnyő, meg ez ilyenek, ezek ők használták is. Gondolom, hogy pont egy török extrém nacionalistát a bolgároknak a saját mitológiában, ugye hát a törökök azok, amiért a szörnyetegek szörnyetegjei. És ezt nem nagyon tudták cáfolni az oroszok akkoriban. Persze azzal, hogy de is, hogy mi van, ez sajnos egyébként ott kibukott az egész. Tehát, hogy a bolgárok küldték, és hogy ez egy török faszi volt, és hogy miért a pápát akarta megölni egy szürke farkas. Minek? Mi köze van? Egészen más keresztényekkel volt gondjuk, amúgy a törökökkel, én nem is értek ott. Tudod, Ja, Istenem, szóval ez nem egy egyedi dolog volt, attól tartok, a szarkavarás volt a lényeg. Máig nem lehet tudni, hogy kik állnak egy csomó ilyen Olaszországban végrehajtott, és nem a vörös brigádok, hanem a különböző ilyen anarchofasiszta, vagy minek hívjam ezeket, tehát ugye a fasizmusnak eleve voltak ilyen anarchoszindikalista gyökerei, és volt egy csomó ilyen úgy tűnik, hogy szervezetként is működő, valószínűleg, hogy részben a Gládió program által, tehát a CIA által is támogatott, de nem mindegyiket a Gládió támogatta, és ezeknek voltak brutális robbantásai pályaudvarok ellen, ahol nem egy-egy embert lőttek agyon, mint a vörös brigádok, hanem ott maradtak 90-en. És ezek nagyon gyanús, ezek sosem derítették ki, hogy ki a fene volt, voltak éppen a szervezetileg magadta, még hogyha egy-egy tettesről tudták is. De mindegy, aminél most tartunk, ez az a AI szintje a befolyásszerzésnek, az biztos. És az az igazság, hogy úgy tűnik,
0: is az AI, tehát az ezeket ilyen trollfarmokkal csinálták már.
1: De most már azzal, ez
0: hát most már
1: igen,
0: így persze.
1: Van. Tehát most mondom, hogy van egy ilyen analógból átmennek digitálisba, ez volt a következő ugrás. Én egyáltalán azt nem tudom, hogy voltak-e valamikor is ilyen hiátusok ebben a folyamatos felforgató, fellazító propaganda tevékenységben. Volt-e ilyen, amikor így nem?
0: Amikor
1: és én attól tartok, hogy ez a, és ezeket az időszakokat mondjuk Putyin szemszögből tudod így a teljes szétesés korszakat tudod,
0: hát
1: a sötétség.
0: Én azt tudom elképzelni, hogy esetleg
1: Gorbacsov, Jelcin, most mondom neked a választ.
0: Akkor?
1: Igen.
0: Akkor, hát figyelj.
1: És ezt így is értelmezik, hogy ez egy sötét időszak a birodalomnak. Igen.
0: Mert akkor ebből visszafogta. Tehát
1: hát nem volt ebbe energia, tudod, meg hogy...
0: Hát jó, csak hogy én pont arra gondolok, hogy azért van egy ilyen felépített, tehát azt azért itt is megtárgyaltuk már sok témában, hogy a jó szakemberekre mindig szükség van.
1: De képzeld el, akkor szép szélett ez az állomány.
0: Tehát igen, mert én arra gondolok, hogy van ezért egy gravitációja egy ekkora szervezetnek, tehát már önmagában küzd a túlérésért, tehát ha van, nem igen. tudom, egy csomó ügynök, egy csomó, nem tudom, infrastruktúra, tehát, tudod, feláll egy rendszer, akkor az azért így megpróbál életben maradni. Tehát lehet, hogy akkor nem tudom, átfordították a reflektorját, nem tudom, nyugatról a, nem tudom, volt szovjet tagállamokra, ott próbáltak, nem tudom, a csecseneknél, akár mit tudom én, tudod. Tehát, hogy valamire lehet, hogy ezért használták.
1: Persze,
0: lehet, hogy csak szűkült az állomány.
1: Nem, ott belülre nyilván valahogy működött a dolog, például konkrétan arra mentek rá, és ez sikerült is, hogy az amúgy is egymás ellen veselkedő, most már ex-szovjet nemzetiségeket egymásnak, azeri örmény, abház grúz, moldáv orosz, és a többi mezheti törökök ellen a helyi üzbégek, ebben a szalkeverésben biztos benne voltak, tehát hogy... De ugye egyébként a könnyük a tettáncba vinni kategória volt ez azért, tehát hogy itt azért régi gyűlölségek tartak megint elő, és aztán jöttek a csecsenek is. Azt, hogy egyébként azon a csecsen háborúban mi volt a real, és mi volt az, ami manipulált, és egyébként ennek van nagyon régi hagyománya van, bocsánat, ez az Ohrana kezdte el, tehát a cári titkosszolgálat, aki beépített nagyon fontos embereket, például a kor legerősebb terrorszervezetébe, azok voltak. Nyilván rengeteg embert megöltek, meg bosszúból közülük is sokat kivégeztek. Ezek az eszerek voltak. És az eszerek közé simán építették be. A leghíresebb példa az Jevno Azef, aki az egyik legmagasabb rangú eszer vezető volt, pláne annak a fegyveres szárnyában. Miért a cári család tagjai tették el lábaló kormányzókat, tábornokokat, stb. És egy idő után kiderült, hogy Jevno Azef az elszabadult hajóágyú volt. Tehát, hogy beépített az Ohrana, és valóban bizonyos típusú merényleteket megkiúsított, másokat pedig aktívan ő szervezett meg, amik meg se valósultak volna nélküle. Bizonyos embereket feldobott az Ohranának, máskor viszont egyébként fittyet hányt az utasításaikra is. És ez az ember ezt az egészet túlélte. Tehát, hogy lebukott idővel... leginkább azután, hogy ő dekonspirálódott már az előtt. Tehát én nem az eset fordult elő, hogy a cári irattár bolsevik kézbe került, és kiderült, hogy a utána soha többet nem elegették, de az óbolsevik pártban Lenin után kb. A harmadik volt Malinovszky, aki végig okran a provokátor volt a bolsevik párton belül. De onnan egyébként ebből okultak, részben utána kialakult is bennük is egy ilyen paranoia, hogy még ki lehet a belül, tehát aki beépített ember. Ja, Istenem. Ja, egyébként a kedves csetelők ott tartanak, és ez teljesen igazuk van, hogy melyik figurát kijátszott a Sztálin halálába, és de persze Jason Isaacs, aki Zsukov volt benne. Jason Isaacs nagyon jól tud gonosz embereket alakítani, ő például a rezredes, aki, vagy mindesetre ezeknek a, és ezek real time léteztek, és a kanadai hadseregben pontosan ugyanúgy ilyen tisztelet övezi őket, ahogy az amerikaiaknál gyűlölet, tehát akik ilyen gyakorlatilag egy ilyen vadász, ranger alakulatot hozott létre, és akik hát nem teljes mértékben a korban még meglévő lovagias normák szerint harcoltak abban a polgárháborúban, ő volt Jason Isaacs, az, aki Mel Gibson családját lemészárolja jelentős részben, azt játszotta ő, meg hát ugye, aki látta a Harry Potter rohamot, igen, ez az, abban ő volt az egyik gonosz ráfaló, vagy igen, hát oké. Jaja. Tevington, így hívták, de egyébként neki volt ennek egy real, tehát hogy egy igazi, tehát hogy egy olyan ember, akit ellentétben Tevingtonnal, akit a filmben aztán megbosszul és lemészárol, azt hiszem, hogy Tomahawkkal, jól emlékszem. Mel Gibson, aki egyáltalán nem halt meg, hanem megbecsült emberként tért haza Angliába, és az emberei pedig, akik hát ugye megvédték azt a entitást, amit manapság Kanadának hívnak, tudod. A kanadaiak emlékezetében nagyon fontos szerepet jár.

0: Én azt nem tudom, hogy ez miért nem elég arra, hogy nem tudom, az AfD népszerűsége csökkenjen most, hogy már háború van, és én nyilvánvalóan mondjam, a gonosz lett Putyin Oroszországa, hogy ez akkor miért nem elég, ez a nyilvánvaló tudás, hogy az AfD-t, meg ezeket a szélső jobb ilyen EU-szkeptikus pártokat mind ők támogatják, hogy ez akkor miért nem elég, hogy bedőljön a népszerűsége ezeknek a pártoknak.
1: És
0: nyilván tudom, tehát ez egy komplex dolog, hogy miért van ekkora támogatottságuk, és nyilván egy tényező ebben nem sokat tud változtatni, de hát azért akkor is. És ugye most, hogy derülnek ki, nem tudom, információk, vagy az új, vagy ezt is mondta az új angol miniszterelnök információi, hogy igen, volt beavatkozás
1: a Brexitbe,
0: meg amit most a külügyminiszterük nyilatkozott, hogy másfél, csak ebben az évben már másfél milliárd fontnyi pénzt költött Oroszország propagandára Angliában.
1: Figyelj, szóval a pénz nem számít. Miért gondol be ez a háború, mennyibe kerül nekik?
0: Hogy... Na mindegy, de hogy ez, tehát a Brexit lehet az egyik legsikeresebb projektje volt mondjuk Trump mellett.
1: Igen.
0: Putyinnak. Azt is tudjuk, hogy Trumpot is lenne, szóval hogy azért... Na...
1: Itt valaki írja, hogy lecsökkentek a maszk Twitteres bejegyzésén a lájkok. Ezek, igen, tudod, ez a wishful thinkingnek a tipikus. Amennyiben lecsökkentek, és annak van egy konkrét oka, vadonatúj krippel jelentkezett Grimes, én meg is néztem. Mindenki tegye meg. Többek között Szent Johannaként meg is égetik benne.
0: És vajon ő kap ilyenkor kölcsön?
1: Ki?
0: Musk-tól ilyen projektjeire. Nem kölcsön, oké, apasági
1: gyerek, anyja.
0: Ja, világos.
1: Úr is, tehát az...
0: Nem, csak pluszba, hogy ez
1: na, nyilván... Naponta megfülöketne hát papírpénzbe, és azt lehúzhatná a WC-n.
0: Akkor tudod, hogy
1: annyi. De igen, jó, nem jó, gondolom, de, hogy tudod, nem tudom.
0: Semmi se elég, tehát ilyenkor azért persze, csak lehet még kérni. Figyelj, most klippet forradtok, ezt tudod, hogy többe kerül, mint amennyit szoktál adni. És akkor így. Na mindegy. Még egyet akartam mondani, hogy most láttam, már zenét akarsz berakni, hogy most egy kerestem erről a drón akcióról a Yandex ellen, előjött egy régi hír. Tudod, mik voltak még ezen a szerveren?
1: Mik
0: voltak? Emlékszel? 10 évvel ezelőtt? A Nemzeti Konzultációs Holdal volt akkor egy ilyen hír.
1: Tényleg.
0: 17-ben, hogy oda küld ki információkat, és a Yandexnek ilyen, nem tudom, a hátterét, vagy nem tudom, pontosan milyen, tehát hogy azt használták, az volt beépítve az oldalban nekik ilyen kódjaik, meg ellenőrző dolgok, én az a nem tudom, vázat használták, és akkor volt is erről motrány, hogy küldi ki az érzékeny adatokat a Yandex szerverekre, a Nemzeti konzultációt kitöltőkről.
1: Örüljenek neki, így lesz a Kubaton listából Putyin lista, nagyon gyorsan.
0: Úgyhogy most lehet, azok is megsemmisültek.
1: Szerintem nem semmisül meg semmi, tudod.
0: Ja, persze.
1: A kézirat nem ég el, mondta.
0: Van biztonsági mentés, azt tuti.
1: Biztonsági mentés, szíves. Jól van. Jöjjön valami kis diszkó szórakoztatásatokra. Jó? Aztán utána hamarosan visszatérünk. Igen. Csak megnézem, hogy melyik is ilyen exotikus diszkódarab következzen nektek. Csak most. Jó? Igen. Kiválasztjuk a megfelelő elemet. Semmi gond. Először is Kid Francescoli 1986 című darabját fogjuk lejátszani. A darab nem 86-os, természetesen. De ez az év, ez pont 40 éve volt, úgyhogy ez pont elég ahhoz, hogy elinduljon. Mindjárt megnézzük. Kiváló, menni fog. Innentől már pörög. Ez itten a Csonka Magyarország. Rádion Komplex Brutális az a terkus. Venne szítesz maga az innya Csákányossal. És minek kell, és egy kis zenés blokk után. Folytatjuk, jó? Hadd szóljon. Ram. És már is indult.

0: Na, sikerült befutni, amit befutattunk. Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Csonka Magyarország Rádión Komplex Brutális Ezoterikus Wellness Fitness magazinja Csákányossal, és nincs éminek a pult mögött, az elhangzott zenés blogban, hát volt itt minden, mint a búcsúban, de leginkább először kit Francescoli, vagy Francescoli, ki tudja már, de azt mondja, hogy francia, igen, tőle az 1986 ment, és utána meg egy kis direktárzen, hogy felé megyünk, így van. Megafonim címen. Kitől is? Megafonim. Keszef Katan címszámát nem ixeltek. Simple Symmetry. Akik oroszok. Ez egy moszkvai testvérpár. Úgyhogy mindenkinek további. Na most, igen. Tehát az hagyján, hogy az emberek azt sejtik, hogy általuk a nemzeti szinten megkapott propagandának a legalábbis így a blueprintje az Oroszországból származik, a minta, amire felépül, tehát ahogy összerakják ezeket az üzeneteket, ahogy ezekből csomagot készítenek, és akkor a csomagot tálalják, és hogy csak hát az az igazság, hogy itt mindig létrejönnek a hazai kismesterek. Hát ahogy konkrétan persze, hogy igen, a magyar ávót, az persze a szovjet csekista NKVD-s szakemberek képezték ki. De hát nagyon gyorsan önjáróak lesznek, lettek. Ennek a gyümölcsétejéként majd lehet tanulmányozni, csak jelezném, hogy közel november 4-e, amikor ki fogják rakni legalábbis a egyfajta ilyen hatos kartonokat például ki fogják rakni, meg a hálózati dossziék egy részét, meg amit leolvastak a Magnus szalagról. Tehát ami gyakorlatilag megfelel annak, hogy ő ennek a részének, aztán a B-dossziék jönnek majd a jövő februárban a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Múlt héten mondtam, hogy a kommunizmus emléknapján, de hát ez
1: hát kinek,
0: minden nap. Igen, vagy? Ez az. Ez, Istenem. Hogy ez viszont, hogy ez a mi hagyományunk, tehát, hogy itt 16 éven keresztül ment a putyinista propaganda, és ezt maguktól tudják nyomni a fiúk. Tehát, hogy aztán az az igazság, hogy ennek remek példája, hogy mit kezd például a tavasszal látszólag levitézett politikai erő azokkal a médium felületekkel, amik még a kezükben maradtak, és amiket még valaki még olvas. Tehát, hogy bocs, tényleg, tehát ez a, mert a többi ezt el is eresztették, tehát így ami egyébként az MCT kezére került, hát az úgy járt, ahogy járt, tudod, hát most mit lehet mit csinálni, mert ez már megy a, majd meglátjuk, hogy hová megy, tudod, tehát én foglalkoztam, meg próbáltam utána járni, hogy mondjuk a Migráció Kutató Intézettel mit fognak csinálni, hát ez egy nagyon fontos, az legalább annyira, de őket egyébként egy fokkal egyébként magasabb pérdesztára emelték, meg egy hümmög, vagy legalább azok csinálnak valamit nem úgy, mint a drogkutatósok. Ha csak nem tényleg a drogot kutatják, mert aznak rosszul fog végződni, gyerekek, és kijön a mentő. Halló, szervusztok.
2: Halló, ja, de nem halt meg senki. Ki, ugye? Persze, hogy nem.
0: Hát minden nap meghalnak emberek, Ági, most mit mondjak tényleg?
2: Jó, nem hozzátok meg, mert közben átjöttem a szobába, hogy na a rádió mellett
0: nálunk a mi ablakunk nem az utcára nyílik, tehát a mentőt hallasz, az nem tőlünk jön. Tényleg.
2: Én nem mondtam mentőt, te mondtál az utolsó mondatod, amit hallottam, hogy kijön a mentő.
0: Ági, Istenem, tényleg.
2: Akkor nem húzom az időt, ugye már a médiánál tartotok, de én még szerettem volna azt megkérdezni, hogy ez most, ez az aktáknak, a titkos aktáknak a nyilvánosságra hozatal, akkor mi más fog kiderülni, mint amit eddig sejtettünk, nem tudtunk. Tehát, hogy most ez miért, bocsánat, lehet, hogy más sokan tudják, de szerintem sokan nem tudják, mint én, hogy ez most miért...
0: Miért akkor a truváj? Azért, mert valószínűleg egy ilyen...
2: Örülök neki, nekem kicsit truváj is truváj, de hogy igen, akkor leteszem és folytasd, kérlek.
0: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, szia.
0: Szia. Na. Kérlek szépen, ez itt továbbra is a csonka.
1: Ez kérdés is, nem? Tehát tartozás régóta a rendszerváltás.
0: Igen, és ez egy kevésbé kártékony megmozdulás lesz a mostani rezsim részéről, mondjuk a vagyonatól. Én már nem tudok kezembe van, tenni, semmi gond. Én már azon vagyok, gyerekek, hogyha véletlenül nyernék a lottón, akkor kénytelennék azt a gigantikus nyereménynek az 1 milliárd fölötti részének az egy, a másfél milliárd, vagy mennyi fölötti, mi honnan jön? Mert az már magas, annyit nem lehet nyerni lottón, úgyhogy nem érdekes. De ez azért a szemétség, gyerekek, tényleg. A lottónyertesekkel szemben ez szemét dolog. Amit meg akartok csinálni, hogy meg kell őket büntetni, mert nem tudom miért, úgy rosszul gazdagodtak. El kell venni az egészet. Milyen vagyonadók, tényleg. Ja, hogy ilyet tényleg csak... De annyit emlegeti az őszhajú bácsik, hogy ezek az új kommunista, ultrabalos. Úgy kell viselkedni, hadd tanulja meg, komolyan. Be kell menni, államosítani hát 60 pusztát. Szevasz, innentől
1: TSZ lesz. Vannak olyan vélemények, hogy amikor elkezdenek panaszkodni, hogy itt jön a jakobinus diktatúra, mint a Fülöp, meg a... Igen, neki voltak.
0: Jakobinus, ezek megint hol tartanak?
1: Igen. De hát vannak, akik erre csak sóhajtanak. Bárcsak.
0: Istenem, az a Jakobinus diktatúrát, ezt mondjuk tényleg nem kéne menni visszahozni, azt kérdöttem az oldalon.
1: Gondolom, volna. De szerint, hát jó.
0: Én de kertékony.
1: Szóval azért a...
0: Nem, jó. Az az igazság, hogy sajnos mindig azzal vádolják az ellenfelet, amiket ők elkövettek. Sajnálatos módon nem lehet mit csinálni. Amikor közli a Viktor, hogy valaki hol Moszkvához, hol Brüsszelhez. Tega, hát ki volt itt a moszkovita az utóbbi 16 évben? Gyere már elő, komolyan. Mondjad inkább, mivel tartottak. Pórázon 2009 óta Moszkva.
1: Tehát elő tudja adni, tehát nagyon kohárensnek tűnik, amikor így hallgatom, szóval én megértem, hogy azok, akik nem tudom, lusták gondolkodni, vagy már megszokták, hogy inkább mindig azt gondolják, amit Orbán mond, azoknak ez egy ilyen felüdülés lehet, és irányba rakásnak érződik.
0: Igazából, aki koherens gondolatokra vágyik, az nyugodtan látogassa meg a pszichiátriák zárt osztályait, hogy számos ilyen kiváló gondolatot lehet meghallgatni. De ő nem ilyen, az az igazság, mert neki megvan a magához való esze, nem véletlenül, hogy nem a gumiszobába tölti napjait, hanem szotyizgat valami jó kis meccsen. Kedves telefonáló, szervusz!
2: Kedves vagyok, de ez volt a válasz a kérdésemre, bocsika!
1: Hogy régi tartozás.
0: Mire gondolsz? Most éppen másról beszélünk, nem baj, majd visszatérek még oda is. Szia, Jövi! Semmi gond.
2: Jó,
0: oké, meg lesz. Szia! 2037-53. A következő a helyzet, ha már tényleg egyébként ennyire érdekli, kedves betelefonálónkat a lista. A listában, neked ezt elmondtam, lista lesz. Lesz egy ilyen hiányos, de mégiscsak lista. Tudod, mi a probléma a korábban működő a irat nyilvánossággal? Azon felül, hogy nyilvánvalóan nagyobb része volt ezeknek a aktáknak különleges kezelés alá helyezve, magyarul nem kerültek át az ABTL-be, vagy átkerültek, de még nem tehették őket különböző titkosítási manőverek miatt kutathatóvá, hogy a közember, aki nem kutató, és akinek ezt ki kell silabizálnia, az, hát bocsánat, számára az egy káosz volt. Mi ott van valami irattár? Milyen irattár? Az emberek mit szeretnek? Kattintás, lista megjelenik.
1: Igen.
0: Ez lesz volt. Az új ember. Igen. Ezek az újak.
1: Ő volt a besúgó, aki rólad ezt és ezt mondta. Ezt
0: ez van, tehát. Tényleg. Ott van lista, megkattintod, ott van, már tudsz keresni, hogy... És akkor most tényleg ABC sorrendben lesz is. Emlékezzél csak vissza, kik voltak az osztálytárs, csoporttársaid egyetemen, vagy a kollégium társaid. Ja Istenem, ez szegény Orbán Viktor, mit fog tudni? Oh, de ő már biztos tudja ezeket. Vagy a többiek, és akkor ki is volt? És kiről is vezettek, fektettek föl hatos kartontéket, azokról is, akiket be akartak szervezni. Tehát itt azért én már látom magam előtt a Perekhegyét is, hogy ahogy kerültem én ide, mikor én nem is, nincs is jelentés, sosem nem emlékszem, nem írtam alá semmit. Tudod, hogy mennyi lesz ebből? Ó, Istenem!
1: Nem most komolyan, tehát kit az aktát pereletbe, vagy kit?
0: Ilyenkor jön az államot, tudod, az államot. Meg miért? Mert ez nem és fordulok alkotmánybírósághoz, a örökké. Igen. Halló, jó reggelt kívánok!
3: Sziasztok, Laci vagyok Zuglóból.
0: Szia, Laci!
2: Ha a lista az lista lesz, azt én értem, de hát kinek van ideje arra, hogy egy listát böngészgessen, úgyhogy nagyon remélem, hogy mint a Gmailben lesz a tetején egy idő, hogy szeretnéd, hogy összegezzem neked ezt, és akkor...
0: Jaj, már eleve, tehát hogy valaki azt fogják csinálni, hogy a Gemini-t meg a ChatGPT-t ráereszik, és akkor csámcsogják meg, és akkor...
2: Mondom az Eminének, hogy úgyis tudsz rólam már eleget, azt is...
0: Kedves ChatGPT,
2: kérlek! Telefonáltam kinek, és mikor kinek, úgyhogy abból légy szíves tettem,
0: na most
2: hogy
0: a lényeg,
2: érint vagy nem érint.
0: Érted, de most rátapintottál lényegre, hogy ezzel az adathalmazzal a legfontosabb, ami történik, hogy végre így konkrétan meg fogják ezt etetni a mesterséges intelligenciával. Igen. Így van. És akkor a következő promptokat tudod megadni. Kedves ChatGPT, ki az, aki elárult életemben? Kérlek listázd, és kérlek javaslatokat is, hogy hogyan álljak rajtuk bosszút. Kérem szépen, hogy ilyeneket mindenki írjon be.
2: Jön, hogy Orbán Viktor, tehát akkor azzal mit kezdünk?
0: Nem az fog kijönni, hogy Orbán Viktor, csak némelyeknél. Neked nem, ja, például, hiszen tényleg, tehát így a,
2: hát
0: most azon szinten, hogy... De komolyan, most itt a konkrét témánál tartunk, érted? Ki az, aki téged besúgott, és akkor... esetleg azt is összegezt, hogy miket állítottak rólad, és...
2: Hát, nem? Olyat nem tudta, annál rosszabbat nem tudtak, mint amiket én magamról elárultam, úgyhogy
0: igazából. Ajajajajajajaj, igen.
2: De nem most komolyan figyelj, 77-ben születtem, tehát fölöttem azért már elhúzott ez a dolog, én már korhatonosa voltam, sajnos és szerencsére. De azért még ott így azért a szüleim generációjában, nagy szülők generációjában, ott lehetnek még érdekességek, úgyhogy kíváncsi. Egyébként, mikor néhány, vagy 10 évvel ezelőtt, mikor volt egy kör, amikor kipattant egy csomó név, és akkor mit tudom, ilyen város, meg ilyesmi alapján lehetett találgatni dolgokat, és egy gimnáziai évfolyam társam apukájának a neve följött, mert ő mit tudom én, művelődési házigazgató volt Kiskunfélegyházán, vagy hol.
0: Társadalmi kapcsolat.
2: És akkor volt a név. Igen. De csak annyi volt, hogy beszervezett. Tehát akkor most ez így...
0: Igen, ez lesz.
2: Nem is beszéltünk erről, mert nem volt ezzel mit kezdeni. Annyi volt, hogy egyszerűen fölmerült a neve valahol, tehát ez egy teljesen használhatatlan adat volt. És gondolom, hogy ezen a listán is nagyon-nagyon sok használhatatlan adat lesz, aztán majd meglátjuk, hogy mire...
0: Az neked használhatatlan, másnak ezek kiválóan használható adatok, hidd el, tényleg nekem úgy van az, hogy ez...
2: Ebbe biztos,
0: hogy nem téged fognak ezzel.
2: De az biztos, én azt fogom csinálni, hogy a 3 mesterséges intelligenciát fogok megkérdezni, és mindegyiktől azt kérdezem majd, hogy a szerinted a másik 2 mit mondana erről.
0: Értem.
2: Lesz valahogy ilyen permutációkból össze lehet majd rakni, hogy összevágjanak a hazugságok.
0: Következő fog kiderülni, most mondom, a ChatGPT szerint a Gemini besugó volt. Vigyázz!
1: A Claude is rajta van a listán.
0: Köszönöm szépen!
2: Az a Claude, ez nekem gyanús, igen, neve alapján.
0: Igen. Köszönöm szépen, szervusz! 2-15-37-73 a telefonszámunk, hogy nem.
1: Most ott tényleg így fintorunk, tehát azért, nem már. Hogy oké, persze, jobb lett volna ezt 90-ben megtenni, és akkor azért lett volna olyan, aki nem tudom, a közéleti szereplésével kapcsolatban, akkor meg lehetett volna nézni, hogy amúgy jogosan van-e ott, vagy miért van-e ott, és hogy amúgy akkor számoljon el azzal, hogy mit is csinált, meg hogy is volt ez, tehát fel lehetett volna kérdezni azokat az embereket, akik nem tudom, hatalmi pozícióba kerültek. Ma már ezen a szinten ez kevésbé érdekes, hogy szerintem ezzel tartozunk magunknak, mi magyarok. Hogy ez legyen nyilvános, szóval, hogy azért ebben nem annyira az egyéni szint a lényeg, szerintem.
0: Szervusz, Desiré!
3: Szervusztok! Ha már sarkatonosság szóba került, azt tényleg nem tudom, azért kérdezek benneteket, mert a hazai haladás mellett ti tudtok mindent is, csak nem hozzátok tartozik, hogy a katonai hírszerzés válogatott informátorait is közlik?
0: Következő van, azt nem tudom, hogy őket pont így közlik-e, de ott az volt az eljárás, ezt múltkor sikerült megtudnom, hogy ha valakit beszervezett és ez egy nagyon érdekes, hogy a katonai elhárítás vagy a hírszerzés, ez 2 különböző dolog. Tehát mondjuk a katonai elhárítás beszervezett, ez tényleg komolyan, tehát hogy mert megvan az is, tehát hogy az elhárítás az a nem passzív, hanem hogy érted, hogy itt az egész a terénuma az itthon volt, alapvetően itthon volt, tehát hogy, hogy olyan típusú információkat gyűjtöttek, amelyek a katonai biztonság szempontjából relevánsak, és a védelmünk szempontjából úgymond relevánsak. Hát most érted, ez annyit jelentett, hogy a magyarul, nehogy azt higgyük, hogy ez valami hasznos tevékenység volt, beszerveztek egy csomó kis katonát, akiket elvárták, hogy egymásról jelentgessenek. Kihallgat szabad Európát, tehát ez pont olyan destruktív volt, hogy a... Na, a következő viszont, hogy akiket így beszerveztek, azokról három kartont is felállítottak, és az egyiket megküldték egyébként a hármas főcsoportfőnökség megfelelő. Mert ezeknek is volt egy olyan csoportfőnökség, ami éppen ezzel a katonai jellegű elhárítással foglalkozott, és hogy ezeket rendszeresen selejtezték, de állítólag például a 82 körül lefektetettek kiselejtezésére nem volt már idő, ezért egy bizonyos karton utána folyamatosan keringett, és egyes így titokgazdák szerint ez létezett, majd néha ők is véleményt változtattak, hogy ez mégsem létezik, mások állították, hogy látták, vagy láttak olyan embert, akik ezt látták, bár tudjuk, kinek van szó, aki 82-ben szolgáltotta a ország nyugati részén. És
3: ez
0: hát,
3: a 80, hogy... Bocs, ez a, hogy közbevágok, megszakítlak, hogy tudjál levegőt venni. Ez a 82, ez honnan jön? Ez a dátum.
0: Akkor volt ez... katona a kedves vezető, aki most már csak volt miniszterelnökünk. És róla állítják egyébként úgymond megbízható személyek, érjük a Simicska Lajossal, hogy neki volt ilyen kartonja, mert ő elvárulta neki. És hogy ezt megerősítette. Na volt már erre példa Horváth Balázs.
3: Tehát, hogy ez
0: milyen hivatalos volt ilyenkor hivatalos? Csak nem hivatalos verzió van. Ember, megjelent 2017-ben készített egy tanulmányt, és a kötetében meg is jelent Ungvári Krisztának, végignézte, hogy az első szabadon választott 386 tagú parlament képviselői közül akkor rendelkezésre álló nyilvánvalóan hiányos, és több esetben szándékot a visszatartott dokumentumok miatt hiányos. Tehát ezek szerint kik dolgoztak életük során még 1990 előtt, esetleg akkor is még aktívan, tehát tovább foglalkoztatottként, az állampárti titkosszolgálatok valamelyikének. Van, aki már az ÁVÓ-nak is dolgozott, mint Darvas Iván, tehát hogy ez, de meg a többség az inkább később. 36 ilyen személyt azonosított, és az a lényeg, hogy az elsőként felállt Nemzetbiztonság Bizottság tagjának a többség az dolgozott érintettként, és arra gondolok itt leginkább a szervezet gondoskodik arról, hogy az ő sorsukról és jövőkről döntő a felett diszponáló parlamenti bizottság, ott egyébként megfelelő arányban legyenek reprezentálva a szerb képviselői.
3: Jó, köszi szépen, csak ebben nem voltam, vagy ez nem jutott
0: hogy
3: a katonai hírszerzés, illetve elhárítás is bejátszik-e ebbe majd ebbe a november 4-én.
0: Meglátjuk azt. Egyébként azt mondom, hogy lesz majd meglepetés. Ezt nézzük meg, mi kerül ki, aztán majd meglátjuk, hogy mi került ki. Jó, köszönöm szépen, köszi, szia! 2.15.37-et várom a telefonszámon, nyugodtan hívjatok minket. Igen, tehát hogy leginkább arról lesz majd szó, hogy most itt tehát, hogy erről szokta adni az ABTL vezetője, hogy mi fognak kikerülni, mi tudja, tehát hogy előtte vannak ezek. Hogy ez mit jelent majd, és hogy ez mennyire releváns információ lesz sokak számára, meg mennyire izgalmas csemegézni való, azt majd kiderül. Tehát, hogy én azt tudom mondani, hogy szerintem szerkesztőségenként van már, akit erre ráállítottak. Nekem az lesz a dolgom, hogy tudod, és akkor megnézzük, hogy a leginkább olyan formátumban képzelném el, mint a Transfermarktot, tehát az a kihová igazol, és mennyi az eszmei, a piaci értéke becsülten, úgyhogy ugyanez lesz majd. Esetleg itt is lehet majd egyébként ilyen országvárosozni, vagy nem tudom,
1: igen, de monopolizni. Hogy egyébként pont ez lehetett volna, eddig is értem, hogy én sejtem, hogy nem is persze fontos az, hogy egyénileg ki tud ennek utána nézni, de vagy az előzőben telefonon is mondta, hogy tehát azért akik a 70-es évek végén születtek, tehát onnantól kezdve ez már annyira nem releváns.
0: Nem, akit érdekel történetileg, vagy mit
1: igen,
0: tudom én így
1: de
0: van.
1: Hogy tehát, ez, bárkire, bármikor, és hogy ez nyilván, tehát hogy igazából a nyilvánosság felé érdekes ez, ugyanígy Tehát az újságírók is akkor utána tudnak nézni, tehát hogy ebből a szempontból
0: igen.
1: Érdekes ez, hogy akik nem, tehát tényleg a közhatalmat gyakorolják, azok utána lehet nézni. Vagy aki elkezd, nem tudom, okoskodni. Na mindegy, tehát hogy ebből sokkal átláthatóbb lesz, és sokkal inkább szembe tudunk nézni a múltnak egy részével, hogy hogyan vett részt ebben a magyar társadalom, és ezt is már szerintem sokszor elmondtuk itt, hogy így ez a része az érdekes, ez a típusú tanulság, hogy akkor nézzünk szembe azzal, hogy hogyan vettünk részt a rendszer működtetésébe, és ez ugye érdekes, a szocializmus alatt, a Kádár rendszer alatt, de ugyanígy érdekes abból a szempontból, hogy az Orbán rendszer alatt hogy csináltuk ezt.
0: Igen. Én most egyébként tényleg az fog megváltozni a fókusz abban a tekintetben valószínűleg, hogy ami eddig eltütött az inger küszöböt az, hogy különböző ilyen intellektuális csoportokat nézve, hogy Peskó volt Szabó István, meg Likvidál Gyula, meg is volt még. Tibor Zoli. Tényleg mondok ilyeneket meg. Utána mondom, hogy válogatott labdarúgók, vízilabdázók, filmrendezők, abból is volt több. Mind a kettő nagyszerű, akit én tudok, és elég súlyosan beépültek, meg buzgó volt mind a kettő, bár egyébként az egyik még szemetebb is, mint a másik. Irodalmárok, stb. De most így itt az jön, hogy aktorna tanárom.
1: Igen.
0: Ugye? Azért megváltozik biztos, a fókusz, hogy biztos, a híres ember, hogy van a rohadt életben.
1: Igen,
0: mert
1: eddig ugye azt néz, annak lehetett utána, ez a
0: Dejkó, Dalos, dehogy.
1: Hogy ezek, de hogy azért azt is lehet tudni, hogy ez minden szakmában így volt. Tehát valószínűleg minden gyárban, minden iskolában, mindenhol volt. Volt, aki ezzel foglalkozott, valószínűleg nem is egy.
0: Persze, igen. Most egyébként van egy komolyan, és lesznek perverzek, akit a következő miatt érdekel a dolog. Ezek szerint keletkeztek róla jelentések. Istenem, csak bárhogy elolvashatnám őket. Én ugyanis nem vezettem naplót. És hogy pusztulnak el az agysejteim a nem megfelelő karbantartás és a nem megfelelő adalékanyagok használata miatt. Így legalább valami visszajön tényleg, és akkor én könnyező szemben olvasgatom el, hogy amikor Istenem, tényleg a vécés itt a rend. Komolyan, az a másik, hogy legyen már valami, tehát hogy a múltunk legyen megörökítve. Akár ilyen rossz indulatú,
1: vagy semleges. Tényleg ebben az adatbázisban vannak fotók, vagy ez csak dokumentumok?
0: Na most ez nagyon érdekes, hogy szerintem a szerv amúgy a megfigyelései során készített számos felvételt, hiszen van egy ilyen nagyon híres, anno ott laktam is, tudod, ott a trafó sarkánál, ahol egyébként a gyermekklinika is van, és ott a trafó, a mostani trafóval szemben, és ott menekül Kőszeg Ferenc egy ilyen aktatáskával és nyomában. Tehát hogy ez egy híres, egy csomó ilyen fotó van, és szerintem ezeket valahogy így, ez egy jó felvetés tényleg, tehát hogy ez amit jelent majd a
1: Biztos lehetne rekonstruálni a 80-as
0: évet. Azt tudom, hogy aki például járt egyetemre, és volt honvédelmi oktatás, azt ebben biztos vagyok benne, hogy a honvédelmi oktatás tanszékok ezeket csak azért hozták létre, hogy ott legyen a szerv megfelelő csoportfőnökségeinek embere, tehát ott konkrétan emlékszem olyanokra, akik tudod így megpróbáltak így kérdezgetni, tudod. Minek? Istenem, tényleg indexen hoztam be, hülye. Istenem, fárasztóak is voltak. Hadd ne mondjam már, hogy mi volt Gyuri bácsi munkája akkoriban. És milyen tanszékeken volt. Mert akkor majd nem volt ilyen, hogy hívják ezt, a később ezek alakultak át ilyen nem nemzetbiztonsági szakértő, vagy hogy hívják ezeket, az igen, ilyenek. Na, mindegy. Az egyébként a 77-es évek is már nem voltam katona, az úgy működik a dolog, hogy ő nem is került kapcsolatba a honvédséggel, mert az is kapcsolatba került az én generációmban a honvédséggel, akit, mint engem, nem vittek el katonának, mert nekem nem volt meg a versenysúlyom. Rohadt él, de 40 kilónak kellett volna lennem, ezt most így a 60-valamennyi, 60 plusz távlatában visszanézve könnyes szemmel. 36 voltam a rohadt életben. Háromszor soroztak. 84-ben, 86-ban, 88-ban, tehát még János bácsi alatt. És egyébként az tök jó volt, amekkora voltam, az nekik ízés, mert utána a rendőr, a tűzoltó, meg a katona, meg körülbelül így néztek ki, és volt egy vadatak terelő ruhász még, ott a sorozóbizottságban, hogy majd ott a beférek a tankban, meg hogy a Rambó törrel a fogam közé szorítva a csatornába mászom, mert arról anyátokat leszek én kommandós nálatok. És akkor teljesen összetörtek, hogy 36 kiló, és tényleg, és a székkel együtt is csak 38, és sajnos megkaptam az E-kategóriát háromszor. Mind a háromszor a Kazinc utcába soroztak Pécset, valaki tudja, ez a kis utca, ami a Nemzeti Múzeum alatt van. Ott van, ott volt a hat kiegészítési parancsnokság, és most a Magyar Honvédség toborzó központja van ott. Kedves telefonáló, szervusz!
4: Szervusztok! Ismét Laci Zuglóbot. Szia! Ez a 40 kiló, ebbe teljesen biztos vagy? Ez nagyon kevésnek hangzik.
1: Igen.
4: Azt mondtad, hogy nem voltál 40, és ezért nem...
0: 36 voltam, tényleg, nem viccelek.
4: 36 éves voltál, szerintem...
0: Kiló. Kiló, ennyi voltam kilóba, nem hiszed el.
4: Baranyában ennyire rossz volt a népélelmezés.
0: Hát nem, drága, ekkora, mindegy.
4: Jó, ja. Engem általános iskolában nem akartak elengedni, mert nem voltam, mit tudom én, 20 vagy valami ilyesmi, és mondták, hogy
0: Istenem.
4: Rakja két fél téglát a zsebembe, akkor elmehetek iskolába.
0: Lehet így.
4: Ezek, ha tudtam volna, akkor nem igyekeztem volna annyira iskolába, de ez ma már mindegy. Viszont az jutott eszembe, hogy 36 kilóddal még ideális lettél volna izének ilyen. Tudod, ez az emberi torpedó, aki belefektetnek egy torpedóba, és akkor neki küldik a repülőgép.
0: Ja, értem. Az élő drón, tudod, így van. Babkonzert fajtja, és lassan sétálva közelíti meg a célpontot, tudod, akkor nem annyira gyanús, mert nem ad ki ilyen súrogó hangot, mint...
4: Még tudtál volna a néphadseregnek a hasznára lenni.
0: Így van, tényleg.
4: Én magam egyébként hosszas iskola látogatási igazolás beküldözgetésekkel oldottam meg, hogy ne legyek végül katona. Aztán végül az MSZP kormány eltörölte az egészet a francba, úgyhogy...
0: Na, ugye, kik is voltak azok,
4: le arról, tudtuk jól. Hogy fegyvert kapjak a kezembe.
0: Jó, Istenem.
4: Valószínűleg mindenkinek jobb is így.
0: Valóban, így van. Minden. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ciao. 2.15.37.73. Ábaló írja, hogy van ilyen emléke, hogy egyszer kikérte, és akkor kiadtak róla a jelentéseket, aztán megint kikérte, és akkor meg már nem jött ki. És ez egyébként, ez egy, bocs, halál komolyan a internetes keresőmotorok működésére. Tehát, hogy egyszer csak megkéred, és akkor kapsz rá választ, és aztán utána meg süket csönd jön elő, mint hogyha az nem létezne. Meg amúgy egyébként a Wikin voltak ilyenek, hogy bizonyos oldalak eltűntek, meg átírták őket. De így biztosan az új tudományos kutatások függvényében, csak én arra emlékszem, hogy ezek igen alapos oldalak voltak, és aztán utána mi kiherélve kerültek elő, mert hogy nem illettek bele az előző. Ezek klímatörténeti oldalak voltak, csak mondom, hogy ezért ami igaz, az igaz. Tehát, hogy csinálnak azért néha tisztogatást, hogy az ortodoxia az érvényesüljön minden szinten. Szóval azért meg a hokibot modell nem ütközik be. Istenem. Na mindegy. Fog még ez is változni, fiúk. Az biztos. De egyébként úgyis ezek keretetik az algoritmus, csak jelzém. Tehát, hogy ha kaptok választ, akkor az, ha tárgyszerű legyen, akkor az... Egyrészt szerintem, amivel nagyon fontos, hogy etetik a mesterséges intelligenciát, azok meg egyre nem az ügynökristák, hanem az egyetemi és középiskolai matematikai felvételiknek a tanári, tudod, a segédanyaga, amiben a feladatok megoldása van.
1: Igen.
0: Azt belég zúzzák be kegyetlenül. Tehát. Hmm. És ezt már a kölkök tudják kívülről, tehát hogyha kíváncsi vagy rá, és itt, ott azért előkerülnek ezek. Nagyon durva. Valószínűleg egyébként már, hogy a mesterség és intelligenciát egészen jól meg lehet énekről kérdezgetni. Mondom én. Tehát, hogy van általam kedvelve olvasgatott nagyon régóta, sokan onnan ismerik a Orbán rendszer működésének Vincent féle alaptörvényeit. A Vincent Brock, ami most már ennyi örülünk Vincent Brock, és ugye Ere Gábrak ezt viszi, a kiváló matematikus, egy jó ideje Newsom, mert ezzel foglalkozik, hogy hogyan teszi zárójelbe a matematika eddigi működését a mesterséges intelligencia, ami, tudod, ilyen önti ki magából. Tehát, hogy csak megadják a promptokat. Azokat a century problémákat, valamelyik two, three centuries problémákat a matematikában, amikor rohadt régen nem lehetett megoldani. Van olyan közöttük, ami aztán hibásan derül ki, kideríti a matematikus, ez mégsem jó. Á, nem jó, de a dologgal letették mégsem. De ez neki egy nagyon jó feedback lesz, ami után majd jobbakat fog kidobni. De
1: jó, hát
0: máshová fognak kerülni a hangsúlyok egy csomó jó, hát tudományban, ez valószínű.
1: Ha a számítókapacitás kell, akkor azért
0: ott van.
1: Az rendelkezésre meg ilyenek, csak hogy ez, amit te is mondasz, hogy mennyire megbízható, mert nem megbízható. Tehát ez...
0: Konkrétan nyilván... voltak matematikusok, akik követelték, hogy ezeket, amik így kijönnek megoldások, mert hogy kívül állnak azon a matematika művelésén, tudom, ami egy ilyen nemes tudomány, a görögöktől, indiaiaktól, arraboktól kezdve így művelik, ez kívül van ezen, hogy ezeket tekintsék, tehát, hogy mint a meg se történt volna, és hogy ez sajnálatos módon ez a ludita magatartásnak a legújabb megnyilvánulása. Nagyon sajnálom. Ha már kifolt tejbe, kár belesírni, tartja ezt népünk.
1: Hát ugye ez a felveti azt a kérdést, hogy van-e a társadalom kívüli tudomány. Tehát, hogy van-e olyan, ami nem emberi. Hát, a matematikát igen. Azért azt mondta, hogy hát ez egy teljesen univerzális dolog. Na de hogyha úgy fejti meg valaki, hogy az nem követi a megszokott szabályokat, akkor az érvénytelen, akkor végül is az azt is jelenti, hogy a matematika sem független az emberektől.
0: De drága, a matematika filozófia ezen örnyünk most már százvalahány éve, és legalább három nagy iskola van, és csak az egyik vallja azt, hogy a matematika valami a tudatunktól függetlenül létező objektív valóság, aminek nekünk az a dolg, hogy felfedezzük a törvényszerűségét, a másik szerint mondjuk egy konstruktivista szerint az ez még egy platonista, ez még egy konstruktivista, azt fogja mondani, hogy nem, ez a mi konstrukciónk teljes mértékben. Ugye?
1: Hát igen, na de ez utóbbi alapján, aha, tényleg ki lehet tilteni
0: és van még
1: AI megoldásokat.
0: Egy ilyen hilbertiános formalista iskola is még az egész. Tehát még egy harmadik közelítés a dolognak. És akkor kérdezzük meg talán a gépet is, hogy ő ezt hogy gondolja, hogy na, miután ennyit csalaszítan a matematikával. Te mit gondolsz róla? Úristen, hogy ezt most így van. Tehát, hogy tényleg, hogy ezt az Úristen teremtette a matematikát együtt az állatokkal, meg a növényekkel és a körületekkel. Ja, a körületeket nem, az már egy másik iskola. Hanem, hogy vagy hogy ezt mi találjuk ki teljes mértékben is, tehát, hogy ennek... Na jó, oké, tehát, hogy ezt majd egyután ez jó, is csak,
1: igen, kifarog. Ez egyrészt, másrészt meg azért ezek a bizonyítások sem tudnak a tudományos kánon részére válni a lektorálás nélkül, tehát, hogy nyilván, mint minden tudományos publikációnak, ennek is át kellene mennie azon a elméletileg.
0: Persze, igen,
1: meg a... Elméletileg.
0: Na, meg hát... kell jelennie valami elszemír folyamirat, merre gondolsz, így van.
1: És nem ez a része.
0: Két fizetetlen tudományos lektornak.
1: Igen.
0: Nem.
1: Így van. Szóval, hogyha így elvi szinten nézzük, azért ez lenne, hogy akkor tehát mindenképpen át kell néznie még más tehát embereknek. És akkor utána tudjuk megérni, ahogy mondtad is, azért kiderül, hogy van, ahol megbicsaklik a logika, csak...
0: 200 valamennyiből egynél volt, aminél tudtak problémát felhozni. Ez egész jó arány, amúgy hidd el, a megjelenő emberi alapú publikációkban is van ennyi.
1: Ja, biztos, hát meg hogy azért a lektorálás folyamatáról is bebizonyosodott mások alkalommal, hogy át tudnak engedni bődületes marhaságukat.
0: Igen, ez az. Úgyhogy...
1: Hát, nem erről beszélek, hanem hogy amúgy így elviszíteni.
0: És most nem az Ig Nobelekről gondolunk, szerintem az Ig Nobelen jutalmazott kutatások legtöbb az true és előremutató. Abszolút. És csak a szukrákta körül ostobák nem érzik rajta, hogy abszolút, miért nem kell a Moifingnak az összetételét kutatni. Mert az fontos azért, mert pont tényleg nem értik ezek. Olyan. Mennyien hülyeség volt, ami van egy kiváló matematikai könyvem, annak az a jellegzetessége, hogy nyomdahibás, és én szerintem nagyon sokat ér már. Így van a Matematikai Élmények című több kiváló, azt amerikai szerzővel alkotott mű, ami egy fontos példa, hogy megkérdeztek matematikusokat, hogy mit gondolnak a az ő stúdiumoknak a gyakorlati hasznosíthatóságáról, és közölte például a kettő, hogy ők speciál, ők maguk trockistának tartják magukat, és olyan matematikai területtel, absztrakt területtel foglalkoznak, amit soha sem fog majd tudni ez a kapitalista moloch majd alkalmazni, majd nagyon gyorsan kiderült, hogy ez az absztrakt matematikai terület nagyon fontos és gazdasági haszonnal is járó gyakorlati alkalmazásokra ad alkalmat, például így van, sifrírozás mondjuk kódolás szintjén. Szóval nem, ez sem lehet tudni Isten igazából, hogy te mivel foglalkozol. Úgyhogy. A komoly rockstar jelentett, és ez tök jó, tehát hogy az nagyszerű dolog, amikor az emberről az derül ki, hogy de hát engem feljelentett a nagyszerű professzor, akihez jártam órára. Vagy ő már nem jelentett föl, hiszen már bőven a 90-esek közepén járunk, de még az előző rezsimben ő buzgó jelentgetett, olyan, aki az első munkahelyen a mentorom volt, mondjuk. Ugye? Ilyenek simán elő fognak majd jönni. És akkor meg fog nézni, hogy is dolgoztak akkor a újságnál, meg a...
1: De pont ez az, hogy akkor... De hogy ez a lényeg, és akkor el kell gondolkodni azon, hogy akkor lehet, hogy nem volt mindenki velejéig gonosz.
0: Nem, az ne rüljön ki a dologba, hát ez nem a gonoszságnak.
1: Hát nem, de hogy hajlamosok az, hogy mocskos besúgó. És hogy ez itt is, tehát hogy mondjam, ez amikor a valósággal kell szembenézni, akkor előjönnek az árnyalatok. És akkor nekünk is el kell gondolkodni azon, hogy amúgy akkor milyen ítéletet tudunk mondani.
0: Voltak olyan periódusai a magyar történetnek, amikor kiderült valakiről, hogy besukta embertársait, mivel annak nagyon súlyos következménye volt, kínzás, kivégzés, stb. Gondolok a nyilas terror alatti szomszédjaikat, a bujkálókat fejjelengetőkre, ebből tudod, perek voltak, tehát ebből népbírósági eljárások lettek, akkor igazolódott, hogy fejjelengetett, azt minimum internálták, kis tartsára, stb. Esetleg kapott egy ilyen számmal is jellemezhető büntetést. Na most ezek nem ilyenek, tehát hogy nehezen tudsz most utólag mit kezdeni azzal, hogy neked milyen mondjuk egzisztenciális problémát okozhatott az, hogy mondjuk egy ilyen bomlasztási folyamatnak az alanya lettél, vagy éppen például nagyon sokak diszkreditálására azt használták fel azt a módszert, hogy elterjesztették a baráti körében, hogy már pedig ő a besugó. És ebben mindig az a társaság két konkrét besugó tagja járt az élen, aki egy harmadikat feketített be, aki mondjuk központi alakja volt az adott társaságnak. Hogy ez. Erre nagyon sok példa volt ilyeneket, egyébként mondjuk a Szőnyei Tamás is hozott fel a könyvében, hogy ezek hogy működtek. Ilyen akár a popzenei szobkultúrában,
1: de azért ezekhez már egy ilyen kutatói szemlélet kell, tehát akkor végig kell olvasni a jelentéseket, össze kell rakni, hogy ki kicsoda. Tehát ez, amikor valaki saját maga rákeres, ezek nem biztos, hogy elő fognak jelenni. Vagy akkor nem biztos, hogy összeáll így a kép.
0: Gondolj bele, most volt egy ilyen baráti társaság, és akkor voltak fiatalok 60-as évek végén, és most derül ki, hogy akkor... És akkor egymással nem fognak kacsarkodni a már súlyosan nyugdíjas éveiket tapodó, már mióta, hogyne, 80 felé közelítő emberek. Ha még, és ráadásul tud ismervén a magyar demográfiai mortalitási statisztikákat, hát jelentős részük már nincs életben, gondolj bele, tehát mindig az lesz, hogy na... Ja. Szóval ez volt egyébként most, tehát hogy esetleg, hogyha kérted, akkor lehet, hogy eddig most így írta is Marika a csetel, hogy megkapott a névvel, és hogy ki jelentett rá. Ez most nem lesz gond. Ez innentől kezdve. Ő volt az. Ott a 6-os kartonja. Pedig én beadtalak kedves telefonálót. Próbálkozzál még egyszer. 2-15-37-73. Pedig még, na, semmi. Hát ne haragudjál, pedig akkor tedd le. De hívjál minket, ám újra megkaptam. Semmi gond, ezek lesznek a jövőnek az emlékei. Népüket attól tartok, hogy más dolgok jobban fogják foglalkoztatni, azt hiszem, mint a ki és milyen feltételek mellett tud majd katázni, az messze érdekesebb lesz. Illetve bizonyos társadalmi csoportokban, melyek közé azt hiszem egyikünk sem tartozik, ez a hogyan lehet mégiscsak kikerülni az 1 milliárd feletti vagyonunk. Ami egyébként tényleg az a vagyonod be van építve egy jelentős része egy gazdasági társaságban. Mi van? El kell adni? Igen, szervusz.
2: Halló, bocsánat, csak nagyon három. Köszönöm, kimerítő volt a válasz, de hogy még annyit kérdeznék, hogy mielőtt a katásokra áttérné meg a népünkre, hogy így a 80 felé közeledő generáció egyik tagjaként, hogy olyan lesz, mint a könyvtár, hogy bemegyünk valahova, vagy csak az interneten keresztül.
0: Ja, neked fontos, hogy ilyen kicsit már ilyen dobos papírokat lapozgassál? Szerintem olyan lesz, hogy nem.
2: Figyelj, azért van a papírnak valami, megfogod, és ott van a chat, mesterséges, na mindegy. Tehát, hogy mint ahogy a mások életébe tölt, hogy a végén fogod magad, és a Stázinak az irattárába bemész, leülsz, és nézegesz.
0: De ez az analóg korszak volt, amiről te beszélsz, kor a 90-es évek. Érted? Nem.
2: Értem. Most viszont mindenki számára hozzáférhető lesz.
0: Hát ha van neki internetje, már pedig az mindenkinek van, hiszen ott van az okos telefonján, ami szintén mindenkinek van.
2: Egyébként joga lesz.
0: Így van, ez egyébként ez egy komoly polgárjogi személy. Leraktalak. Köszönöm szépen. Köszi, szia, szia. Ez tényleg egy komoly polgárjogi kérdés lehet. És hogy mégse fér hozzá mindenki. Hiszen nincs mindenkinek okos telefonja. Ezt csak az előbb ironikusan mondtam, mert valójában ez azért nem alanyi jog, és nincsen otthon internetje sem mindenkinek. Nagyon komoly. Tehát, hogy tudjuk jól, tanyán él, fel van fűt. Esetleg egy régi Nokia-ja van. Na, az hogy fér hozzá, hogy kijelentette be? Mondjuk a szomszéd tanya. Már azok mindig gyanúsak voltak neki. Azok mondjuk 8 homok buckával odébb helyezkednek el, de már a szemük se állt jól. Na, akkor mi lesz? Na, mert megkiküldi nekik a postás a nyugdíjjal együtt.
1: Az internet.
0: Az internetet kinyomtatva. Halló.
3: Egy másik közel 70-es.
0: Kettő.
3: Igen, kettő. Hogy említettétek a 80-asokat, hát azért annyira nem, mert ugye annak idején mi például, én többek között egy óbudai társaságban is tartoztam, és ott tudtuk, hogy ki a besúgó.
0: De hát akkor meg...
3: Már akkor.
0: Na most ezek után érdemes megnézni, mert sajnos az a helyzet, amit mindenki tud, az korán sem igaz. Ebben az országban ez pláne egy releváns megállapítás.
1: Pont itt érdekes, akkor meg kell nézni, mert lehet, pont az van, amit DJ minek is mondott, hogy...
3: Nézve fel lesz jegyezve.
0: Sajnos, amiben 10 millió magyar egyetért, az biztos, hogy baromság. De mindegy, ez csak az, ami... Köszönöm, így van, hogy ezt tudom. El kell mondanom. Jó, köszi, szia! Na. Egyébként lassan dél felé járunk, igen, szóval, úgyhogy ezt is... Jó, számos ilyen hiedelem kering, és ezeket tudod, utána az ilyen tények azon majd megerősítik, vagy nem, de hát tudjuk jól, hogy ezek ugye nem is tények, csak ilyen manipulált ízi, amit szivárogtatnak. Úgyhogy a hiedelem, amit lakosánk régóta meggyőződése vall, az mindig erősebb az ilyen cáfoló. Ahogy egyébként a tudományban sem működik a döntő kísérletek, mint cáfoló elv, tehát hogy ezért nem nagyon lehet a gyakorlatban felfedezni a konkrét tudománytörténet analízise során ezeket a popperi falszifikációs mechanizmusokat. Ezért is lett egy idővel. Azon felül, hogy persze egy nagyon szép fejezete a tudományfilozófiának, de hát, hogy a konkrét tudomány az kevésbé így működik, hanem lezárják a cáfoló evidenciákat, mert az nem evidencia. Ezt már régóta így gondoltuk, már a nagyapám is így gondolta, és a professzor meg én is, és akkor ez így is van. Ezt nyilván valami hülyeség, az nem fogja kívül helyezni.
1: Ebből a szempontból ugyanúgy a tudományszociológiát érdemes megnézni, tehát hogy milyen ellenállás volt azzal kapcsolatban, amikor valaki azt mondta, hogy hát nézzük már meg.
0: Persze,
1: tudományban mi az, amit mit csinálunk, vagy mi az, amit a társadalom befolyásol ebben a folyamatban.
0: Igen, igen.
1: Azért azt szerintem.
0: A cinikus megállapítás mindig három reakció volt. Hasonlóan a gyásznál 5-szit 3 volt. Ez baromság. Nyilván van baromság, ez erkölcstelen. És a harmadik, mindig is így gondoltam.
1: Igen.
0: Ezek jönnek egymás után.
1: Ne is, hogy mi nem, de ő igen.
0: Ja, Istenem, igen. Igen. De többiek hülyék voltak, ez így van. Ezt azért egyébként az ilyen Mátyás királyi gömörben játéktól, akinél van föld, a szar marad, ő marad. Ő lesz az utolsó flogisztó hívő gyerekeknél. Ja, Istenem, ha még Orbán bányáról, hát az egy másik rezsim, másik föltörténeti korszak. Sajnos az Orbán bánya, ráadásul, ahogy tudom, hogy mit bányáztak ott, Dolomitot, elmondom, hogy az mi. Hát, triász. Körülbelül így van. Nem is tudom, hogy a triász korról közel nekem majd ilyen papírokat, de a Kádár korról biztosan. Ja. De lehet, hogy jóra. Jól, az is van.
1: Csak így, ha még így a hírek előtt, tehát azért jók ezek a direkt 36-as cikkek. Most meg mindig jók, de hogy...
0: Jó.
1: Csak mert most a legutóbbi szólt erről, hogy hogyan kapott az Ormán győző.
0: Ja, értem. Oké, műsoruk is van, tilosságban hallgassátok. Abszolút, így direkt 36-os műsorunk most délután következik például. Ha jól tudom, úgyhogy hallgassatok minket. Majd még számos műsort fogunk ajánlani nektek, amely részben érintettség, akár részben nem. De minden esetre lassan híreket kell, hogy mondjuk, hiszen már 2 perccel elmúlt dél, és hát a smoking headset is szóhoz kell juttatni. 12 óra, 2 perc hírek következnek itt a Tiloson, a Csonkában.
1: Az elmúlt években rekordszámú házi állat szenvedett kábítószer mérgezés az Egyesült Királyságban, és szorult emiatt állatorvosi ellátásra, derült ki a Guardian által megismert adatokból. Tavaly Anglia egyetlen állatok mérgezésével foglalkozó sürgősségi toxikológiai központhoz mindenkorábbinál több bejelentés érkezett olyan esetekről, amikor az állatok kannabisz, kokain, varázsgomba vagy nikotin miatt lettek rosszul. 2025-ben az előző évhez képest 42%-kal 445-ről 633-ra emelkedett az ilyen esetek miatt érkező hívások száma. Különösen a kutyák mérgeződnek meg könnyen, amikor kábítószerfogyasztók hányadékát vagy ürülékét, illetve eldobott kábítószerrel szennyezett élelmiszert esznek meg. Más állatok eldobott nikotinos rágógumit, elektromos cigarettákhoz használt folyadékot, vagy egyéb kábítószer tartalmazó termékeket nyelnek le. A kutyák egészen elképesztő dolgot is képesek megenni. A macskák inkább megválogatják, hogy mit fogyasztanak, emiatt sokkal kevesebb a mérgezés szenvedett macska, mint kutya, mondja Nicola Robinson, a Veterinary Poisons

0: célja, hogy stabilizálja a szervezet metabolikus mutatóit, például a vércukor vagy a triglicerid szintet, az elfogyasztott ételek ugyanis rövid távon megváltoztatják a vérösszetételét. Ehhez képest ma már alapértelmezés szerint sokkal szélesebb körű tesztpanelekre is alkalmazzák, miközben az éjgyomorra történő vérvétel sokaknál fejfájást, hányinget okozhat. A Szőlő Ulzani Egyetem Asan Orvosi Központjának laboratóriumi orvosa Szukvan Sin vezetésével az egyetemi kutatók retrospektív keresztmetszeti vizsgálatokat végeztek egy 670 ágyas egyetemi kórházban 2021 és 2023 között gyűjtött laboratóriumi adatok felhasználásával. A végső adathalmaz több mint 9,7 millió teszteredményt tartalmazott, több mint 101 ezer betegtől, a vérvizsgálatok által célzott 121 analitikai vizsgálat közül mindössze 10 esetében találtak összefüggést a bőrtörés időtartama és az előzetesen megállapított analitikai teljesítmény specifikációkat meghaladó különbségek között. A magyar narancs hírét hallottátok. Köszönjük szépen. Esetleg egy rövid hírt még, ha bemondhatnék, ez is nagyon fontos orvosi hír. A nők mind a 11 vizsgált testrészt vonatkozásában nagyobb, átlagosan 52%-kal magasabb valószínűséggel számolnak be súlyos fájdalomról, mint a férfiak. Olvasható a Nature Medicine-ben publikált 118 országban. 6.125.459 ember bevonásával végzett vizsgálatban. A kutatók szerint az eltérést a nemi hormonok, az immunfunkció, az idegrendszer fájdalomfeldolgozása, a stressz és a tünetek megosztásában mutatkozó különbségek magyarázzák. Ismét a Magyar Narancs hírét hallottátok. Köszönjük szépen. Ezek voltak a hírek mára itt a Tilos Rádióban, a Csonka-Magyarország műsorában. Az ősz egyik legunalmasabb időszaka következik meteorológiai szempontból. Az égvilágon semmi nem fog történni a következő 8-9 napban. Nagyjából ugyanannyi lesz a napi csúcshőmérséklet, ami meghaladja 15 fokot, de alatta marad a 20-nak. Ám ez ugye eddig a szintig rövid időre fog felszaladni, csak a hőmérő szála délutánonként, és utána el kell süllyedni a hőmérséklet már a naplemente előtt. Megint zendő, már a naplemente lezárul délután 6-ra, ami mindenki jegyezze meg valójában már ma is 5 óra, mert jobb lesz, hogyha mindenki átáll már előbb az óra átállítást megelőző hetekben is, meg amúgy is ez a real. Tehát valójában ma már 5-kor lemegy a nap, senkit se döbbentsen meg, hogy a jövő vasárnap írt el rá. Ez Jézusom, miért ment le fél öt után? Azért, mert már ma is 5-kor megy le, azért, kérlek szépen. Ezzel szemben a holnap reggelre várható 7 óra 1 percre, 7 óra 1 perc után bekövetkező napfelkelte kezdet, mert csak akkor kezd el fölni, és azért egy tizenvalahány perc, amit tényleg fel is jön, az valójában 6 óra után következik be. Tehát egyre nagyon korán kell a nap, csak ezt, hogy úgy mondjam, maszkírozza a nyári időszámításnak nevezett kártékony gyakorlat. Na ez van. Ezzel szemben nagyon hidegek lesznek az éjszakák, úgyhogy ha eddig valaki nem kezdett el fűteni, tekintve, hogy a napi középhőmérséklet az napról napra csökken. Mert hiába van az, hogy jaj, hát ma is 17-18 fok lesz a délutáni csúcshőmérséklet, hajnal meg vissza a hűl 5-6 fokra. Ez az 5-6 fok, ez egyre nagyobb terénumot öröl már fel, hogy nő az éjszaka hossza, és rövidül a nappali. Úgyhogy előbb-utóbb kezünket sajnos a gázkonvektornak, amely megfelelő gombjait kell helyezni. Így van. Ennyi volt már az időjárás jelentés. Programajánlónk következik, aminek fontos része, hogy ma drogműsor lesz.
1: Így ugye, van.
0: 9-től.
1: Kicsit már biztos beszélünk erről az állatos hírről is.
0: Igen, tényleg.
1: Azon kívül meg majd még meglátjuk, minden esetre 9-től 10-ig ma is drogos műsor lesz itt a Tiloson.
0: Valószínűleg, hogy holnap ismét szamárpad stílét részételével, is azt mondjam. Éjféltől kis tájkert, amelyet én készítek, illetve az én mixem fog elhangzani. Meglátjuk, hogy egészségügyi állapotom, hogy teszik lehető, hogy bejöjjek, vagy nem. Sajnos ez is közrejátszik jelenleg, és szeretnék meg hétvégére meggyógyulni. Elvégre például azt tudom, hogy a Manyiban szerintem koncert után minden esetre szombat este fogok zenéket felrakni részemről, ez 10:30-tól olyan 11-ig. Manyiban, itt Szemközti Rádiónk a Margit körúton, és valószínűleg, hogy az előző nap pénteken pedig már késő délután, akkor estétől.

a bélába fogok tenni ugyanazt. Úgyhogy jó? Úgyhogy jó. Itt találkozunk mindenkivel. Ugye programajárókat hallottak. Ez volt már a Csonka Csákányosra. Minekkel mi elköszönünk tőletek. Jön a Smoking Heads. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!

Sziasztok, kedves hallgatók, ez a Tilos 90.3, benne a Beszédaktus című műsor, versekkel, izgalmas versekkel feltehetően, hosszabb versek is lesznek ebben az órában, úgyhogy tessék a rádió mellé a 90.3-ról nem eltekerve az izgalmas és vagy könnyen hallgatható és vagy könnyen hallgatható és izgalmas zenék mellé alaposan rá szorítani a fülekre a fülhallgatókat.

Locker Dávid, Lektori Salutem. Köszöntöm az olvasót. Azért ez így egy kötet elején mégiscsak jobban hangzik, mint egy tévéstúdióban. Nem igaz, álszent olvasóm, képmásom, Bush fivérem? Vajon milyen lehetsz? Ezen gondolkodom most innen a laptop túlfeléről. Álmoktól buzgó magyar szakos gólya, aki a frissen belakott pesti kollégiumban lapozgatja most ezt a kötetet a szocrábarna ágyán. Nem, ez túlzottan is rám hasonlít. S a látszat ellenére az alanyi költészet se napló. Ha-ho! Vagy talán 40-es budai anyuka vagy, aki a nő a tükörben oldalán találkozott a nevemmel. Mostanában esténként verseket olvasol az ágyban. Pedig felvételi előkészítőre sem kell készülni a gyerekkel. Lehet, hogy tényleg jó lenne elutazni a férjeddel arra a korcsolai második nászútra, ahogy ő nevezi. A vers orvosi csoda, egyszerre szimptóma és tüneti kezelés. Ezt költőként mondom, nekem elhiheted. De az is lehet, hogy egy vidéki kritikus vagy, aki éppen tollad fened, hogy recenziót írhass a kötetemről. Felteszem, némi előítélettel viseltetsz a személyem iránt, amit posztstrukturalizmus ide vagy oda, a gyakorlatban mégiscsak nehéz elválasztani a szövegtől. De nem ítéllek el, én is tudom, mire vagyok képes 16 sör után egy írótáborban. Gondolom, az sem segít megúsznom a vérpadot, hogy a szemedben nagyhangú pesti fasz vagyok, a centrum szörnyetege. Ez még jobban így tűnne abból a szegedi, pécsi, kolozsvári kocsmából, ha végül kiadott volna a magvető. És még ebből is imidzset csinál. Ezért sem ítéllek el. Míg ide nem kerültem, én is ugyanezeket gondoltam. Persze, gimnáziumban te is Pesten tervezted az irodalmi karriered. Aztán a vidéki egyetemváros mellett döntött a beteg édesanyád, vagy egy helyben maradó csajpasi, jó barát. Vagy csak szimplán az, hogy nem vonzott az állandó pofavizit. Ki csinál nagyobb cirkuszt? Innen üzenem neked, jogosak a frusztrációid. Vidéken írni ebben az országban sajnos bevállalt hátrány. Bár hidd el, a három ollóból sem vezet egyenes út a diaba. De ki mondta, hogy nincs fontosabb, mint az irodalom? Van, ami talán, innen így látom, részlegesen kárpótolhat, nem csak három hetente látni a szüleidet. És szembe találkozni az emlékeiddel minden utcasarkon. Persze, ezek csak projekciók rólad, nyájas olvasó. Ez a közös bennünk, mindketten ebben a pillanatban születünk. Mert ha én, Locker Dávid Mátyás, Szatmár német 1998-14.03, nem is, a kép, amit most lassan megalkotsz rólam, csak addig létezik, míg magad elidézed. Lassan a végéhez ér ez a vers, és elindulsz grammatika másodikra, és dühösen tovább lapozol a következő költeményre, vagy nekiállsz végre azon a parajos tagjatelének, amit már három hete kinéztél, és az, akit összecsérizeltél a szavaimból, visszazuhan a semmibe. Gondolom, így a posztmodernként elhíresült farsangi buli után nem kell emlékeztetnem arra, nyájas olvasóm, hogy ez csak egy szöveg, hiszen most másnapos vagy. Ilyenkor kiélesednek a színek, és megfakulnak az illúziók. Mégis abban bízom, hogy találkozni fogunk ezekben a versekben, és beszélgetni kezdünk. Nem csak mint elképzelések, hanem mint emberek. Te meg, a mondom, nem lírai, én. Elvégre egy országban élünk. És szeretném azt gondolni, hogy mint az éjjeli lámpa, a vetkőzésből rajta maradt blúzon, úgy én is a szavak rései közt átfénylek valahol. És hogy sosem kattintod rám a feledést. Hisz köd utána köd előttem, a bohóc sipkát felkötöttem. Mikor kellett, bemondtam, én is az ólint. Hát csörögjek el vele az örökké valóságig. Locker Dávid, Lektori Salutem, 2024-ben megjelent Beszédkényszer című első kötete legelső verse.

Lanckor Gábor, hadsoros. A szaporodás aktusa és az abban résztvevő testrészek annyira visszataszítóak, hogy ha nem léteznének csodálatos arcok és a felgyülemlett késztetés, a természet elveszíteni az emberi fajt. Olvastam Leonardo da Vinci-nél. Durva másnaposan az első közös éjszakák után kora reggel a könyvtárban ülve egészen kétségbe estem, hogy akkor veled most mégis túlélem magam, és hogy ezért a halálommal kell majd fizetnem. Tegnap éjjel, amilyen a bőröd volt és a bőröm, két éppen olyan, magától értetődő új felület képződött közöttünk a régi helyett. És nem akartam, szorítottalak magamhoz két tiszta androgűn lény, így nem maradhatsz az enyém, és én a magamé és a tiéd. És ölelkezni ébredésre, hogy a tegnapénk ez megint. Lanckor Gábor, hadsoros.

És belém villant ez a kép, ahogy mindenki rászorítja a fülére a fülhallgatót. Pedig lehet, hogy hangos bemondó, vagy szóval nagyobb teret betöltő speakerből szól éppen a műsor. És hogy az milyen érdekes lehet verseket hallgatni bemondóból tömegben. Ez egy érdekes kép.

Keresztesi József, Biblia. Kokáin felszívja Ábelt, Jónás a halban marad, a fáraó leánya megtalálja Mauglit a sás alatt. Nem hiszed el, de a lábad előtt már megint megnyílt a tenger, a végtelen úton végigcsattogsz, szomorú béka ember. Sötét az ég, Izsák még álmos, Ábrahám kiáll a Suzukival, a csomagtartóban snedcizőbotok, kempingszék, megvédőital. A hegyen a vigyázban alvó fákat keltegeti a szél, a terápián a fáraó egy hosszú álmot mesél. Vezess a sátorba, öltöztes fehérbe, kend meg a lábam olajjal, legyen este, legyen nappal, legyen az első hajnal. Az ő bal keze az én fejem alatt, és jobb kezével megölel engem. Igen, igen, igen, legyen, ebben a kertben lehessen lennem. Láttad a Golgotán azt a dolgot, ám a tudás fáját a helyére téve, békepap szájában békegalamb, csapdos a szárnya, spriccel a vére. Noé kezében egy akvárium, szakad az eső, nem látni semmit, és csönd lesz a földön, és csönd lesz az égben. Az angyal kitölt egy dupla brandit. Vezess a sátorba, öltöztes fehérbe, kend meg a lábam olajjal, legyen este, legyen nappal, legyen az első hajnal. Az ő bal keze az én fejem alatt, és jobb kezével megölel engem. Igen, igen, igen, legyen, ebben a kertben lehessen lennem. Keresztesi József, Biblia.

Locker Dávid, diszkrét zsenik. Három részeg 20 éves ül a nappaliban, és az irodalomról beszélget. Olyan szavakat használnak, hogy mélység, meg hogy valódi problémák, és a szóba jön a posztmodern, kiabálni kezdenek, ahogyan egy apával szokás. Három ideges 20 éves ül a nappaliban, egy zseninek látja magát. Néha elbizonytalanodnak, ilyenkor egymás szemében néznek, és erősebben szorítják a poharat. A három 20 éves zseni pár éven belül felnő. HR-esek lesznek, marketing kreatívok. Kettő olvasóvá szelédől, amelyik most a legrészegebb családapává. Ha összefutnak majd véletlenül színházi ruhatáraknál, nevetnek egymáson. Mi van, átlagembernek öltözte? A munkában, ha laikus munkatársai könyvekről kérdezik őket, csak sokat tudóan mosolyognak. Diszkrécióból nem adják ki titkuk, hogy egyszer egy albérlet nappaliában megváltották az irodalmat, és hogy egymás szemében zsenik maradtak ma is. Hiába felejtették el őket a csajok, a kiadó, a szakma. Hiába felejtette el őket mindenki. Locker Dávid, diszkrét zsenik.

Nyerges Gábor Ádám, feldolgozás. Pár nappal a haláleset után felhívta bizonyos H, családi barát. A családi barát bizonyos H felhívta. Közbevetés. Családi barát. Szókapcsolat. Ehelyett való jelentése kölcsönös érdekszövetségen alapuló elrendezett viszony vadidegenek között a barát a családdal csupán áttételesen közvetlen egyetlen taggal áll kapcsolatban. Lásd még további konnotációkért, familiáris, vazallus. Az elhunyt hozzátartozójának hogy léte felől érdeklődött bizonyos H. Kérdezte továbbá a halálozás körülményeiről. A körülmények is érdekelték. Sajnálatát, részvétét fejezte ki ezek közben bizonyos H. bevett fordulatokkal. Felidézte továbbá bizonyos H., amit valahol olvashatott, vagy csak talán hallott. Tovább gördítendő a beszélgetés menetét a féle érdekesség gyanánt társalgási módorban. Közbevetés. Mint bizonyos H. elhunyt hozzátartozójának tudomására hozta, úgy értesült, talán olvasta, esetleg csupán hallotta valamilyen érdekes, tudományos forrásból, hogy az elhunytak agya állítólag még a halál beállta után hosszú napokig is életben maradhat. És ilyen formán az elhunyt gondolata és érzései még működnek ekkor. Letakarás, bontolás, adott esetekben, ha gyorsan zajlik le a folyamat, temetés, hamvasztás közben is. Bizonyos H. a beszélgetésben innentől a bevett módon elhunyt emlékezetére tért rá. Elhunyt, mint a hozzátartozó tudomására hozta, roppant kedves, jó humorú, melegszívű ember volt. Ilyetén pozitív vonásai ecsetelése véget bizonyos H., ahogy illik, konkrét példákat is felhozott. Felhozta őket. Hogy tudnillik elhunyt, mindig érdeklődött a hogy léte felől. Ahogy azt az imént bizonyos H. is tette. Valamint ezen felül elhunyt több ízben is tágította, gyarapította bizonyos H. műveltségét, tájékozottságát. Bevallása szerint volt mit gyarapítani, tágítani rajta. Hol történelmi események, más ízben irodalmi művek rövid összefoglalását, lényegét adva. Valamint ahány esetben elfeledte bizonyos H. még azt is, hogy kik is a jók, a kormány vagy a másikak. Ezen a ponton bizonyos H. kifogyván a témákból, újfent az agyról értekezett. Közbevetés. A gyászoló hozzátartozó részéről mindezek alatt a beszéd és önkifejezés, mondhatni a létezés. Nehézségei okán mély, szakadozott csóhajok, változó intenzitású, nehéz légzés, összefüggéstelen, rendben keveredő kifejezések. Igen, köszönöm. Rosszul. Hát igen, köszönöm. Stb. Hangzottak el. Milyen jót beszélgettek, nyugtázta bizonyos H. S milyen kár, hogy ilyen szomorú apropóból. De ha bármiféle adminisztratív vagy egyéb teendőkben a gyászoló család segítségére lehet, köszönik. És már így is annyit segített. Egy másik alkalommal bizonyos R. hagyott üzenetet hozzátartozónak, szintén családi barát. Közbevetés, lásd a fentiekben, stb. Üzenete mindazonáltal több mint egy éves késéssel ért csak célba, lévén rosszul címezte meg. Az üzenetben bizonyos R. méltatlankodásának, felháborodásának adott hangot, amiért hozzátartozó nem értesítette elhunyt sajnálatosan bekövetkezett haláláról. Ez, mint bizonyos R. is hivatkozott rá, elfogadhatatlan. Bizonyos R. személyére, baráti státuszára nézést. Hozzátartozó szégyelhetné magát. Bizonyos R. ennél jobbat, többet érdemelne. A két fent említett részvétnyilvánítás között eltelt időben hozzátartozó, valamint a gyászoló család számos további üzenetet is kapott. A konvenciók és az illem pontos betartásával megfogalmazottakat, valamint néhány személyesebb megható tartalmút is. Továbbá a tragikus eset hirtelenségének enyhültével hozzátartozó szakmai barátai, közbevetés, szakmai barát, szókapcsolat, ehelyett való jelentése, kolléga, rivális, bizonyos esetekben jó akaró. Felbátorodtak az eltelt idősebbeket gyógyító erejének vélelmezésén, és megtudakolták hozzátartozótól, nem tervezi-e költészete aktuális tárgyának megtenni a sajnálatot, tragikus, akár traumatikus halálesetet. Közbevetés. A magyar kortárs irodalom kitüntetett és előszeretettel díjazott témája a halál és a trauma.
ezeknek a művekben való előfordulását épp úgy a professzionális irodalomkritika és elmélet, amit a szerkesztők és pályatársak, valamint az olvasóközönség tagjai is érdeklődő helyeslőn, rendszerint nyelvükkel elégedett csettint és hangját kiadva fogadják. A családi tragédia, melynek specifikus eseteként akár halálozás is előfordulhat. Így komoly lehetőséget rejt magában az író és költőtársadalom tagjai számára az érvényesülés, ismertség, szakmai jutalmak pozitív elbírálás tekintetében. Hozzátartozó ennek lehetőségével nem kíván nyilatkozni. Majd mégis hozzátette, ízléstelennek tartaná költészete tárgyának megtenni személyes tragédiáját. A szakmai barátok csoportja döntést megfontolt megértéssel nyugtázta. Hozzátartozónak így minden esetre nem tudható, szöget ütötte fejébe a felvetés, s a nyomán megképződötte bensejében valamelyes bűntudat, hiányérzet a téma feldolgozatlansága okán. Közbevetés. Feldolgozás. Elsősorban az élelmiszer, illetve anyagiparban használatos specifikus szakkifejezés. Hozzátartozó netán úgy érezhette, valahová tennie kell, helyeznie kell fájdalmát. Költői képzeletében mindez talán úgy csapódhatott le, mint valamelyik belső szervén vágott lék. Vagy nagyobb bemetszés, melyen keresztül beletöltheti, majd elzárhatja magában elhunyt hiányát, elvesztését. Mindezek részletgazdag emlékezetét. Közbevetés. Vonatkozó, asszociatív, költői kép lehetősége, befőttes, esetleg dunsztos üveg. A megoldás előnye, hogy ilyes formán a hermetikus lezárás teljes precizitással nem kivitelezhető. Ennek okán veszélyes anyagát a tárolásra használt szer csekély, viszont élettanilag jó ideig elviselhető, tolerálható adagokban folyamatosan szivárogtatja. Közbevetés. Lásd, szénmonoxid, arzén, stb. Nyerges Gábor Ádám, feldolgozás.

Lázár Júlia mindenkié. Nem írok arról, hogy ellopták az otthonom, a nyugalmam, országom, tavam, hogy én vagyok minden hajléktalan. Nem írok arról, hogy a mostani menekült hajókat éppen úgy fordítják vissza, mint akkor a zsidókét. Nem írok arról, hogy nem maga az emberek felelőssége ez, hanem mindenki, aki hagyja, hogy percemberkék évtizedeken átromboljanak, és ne rácsok mögül csodálkozzanak rá, mégsem sikerült visszafordítani az időt. Mindenki, aki azt hiszi, elég, ha néhány sort leír, vagy képzeli, hogy ő minden hajléktalan. Lázár Júlia, mindenki.

Erdős Virág, Isten veled. Budapest keleti. Ahonnan indulok, tömérdek távoli csodára váró van. Ahová érkezem, rokonok ülnek a prémium váróban. Bármit is ígér a volánbusz, bárhogy is szédít a zsarnok, poszthumán mércével ez itt egy reprezentatív kis csarnok. Álmokat keltető kemence. Zsömlémben tápláló falatok. Egyedül állok, de lélekben másokkal karöltve haladok. Felzúg a szignál, itt rég letűnt korokkal tartják a lépést. Ászokban mérik az időt, és emberöltőkben a késést. Olajos árnyékon moccan egy gépekről lekapcsolt vagonon. Dézsákban árvácskák, rejtélyes jelek az ütköző bakokon. Vagyonőr szűri az éjszakát, nem hátrál, nem tágít, nem érez. Tetten ér, lefoglal, visszatart. Galambok gyűlnek egy veréphez. Szabad a pálya. A sín ugyan törik, de meg nem hajlik. Steffik Róf örvend, itt gördülő állomány fejlesztés zajlik. Buksik is vérmedvék tapsolnak, jázminok hálnak a peronon, osztok és szorzok, a legvégső tanúságokat majd levonom. Hazám egy fékhibás szerelvény, két pont közt nyílt pályán vesztegel, személyem köddé vált, úgy tűnik valahol út közben vesztem el. Jogosultságom csak annyi, hogy helyegyen van tehát. Létezem. Most innen indulok el, és majd elvileg ide is érkezem. Részlet Erdős Virág, Isten című kötetében.

Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Beszédaktus című műsor volt a Tilos 90.3-on. Két hét múlva, ha akkor is hallgatjátok a rádiót, ismét lesz újabb műsor. Addig remélem minél több eső esik, és minél őszibb lesz az idő.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Csömör tetőpontján a 243 méteres Szent István hegyen adták át szeptember elején a 20 méter magas, 8 szintes rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődi Kis Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újrahasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is. Árulja el a sokszínű vidék. A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID chip hamisítás biztos, és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár bőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. Hetedjére írt ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a kovácsvágás fölött álló János Vára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri Várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a János Vára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt a Bioron Sugar Daddy, és köszöntöm a stúdióban Miksa Bálintot, képzőművész. Szia Bálint, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, barátsággal köszöntöm a hallgatókat.
0: És ma arról lesz szó, hogy a Népszigeten kialakult az elmúlt években egy különleges alkotói közösség. A hajójavító egykori épületeiben festők, szobrászok, keramikusok, dizájnerek és más kultúrával foglalkozó emberek dolgoznak egymás mellett. Azonban nemrég mindez veszélybe került egy a területre tervezett nagyszabású beruházás miatt. A bérlők másfél éves határidőt kaptak, aminek végén az épületeket lebontanák. Erről szeretnék ma veled beszélni, arról, hogy hogyan alakult ki ez a közösség, te magad hogyan kerültél oda a Népszigetre, hogy kezdtél el ott alkotni, és majd a későbbiekben akkor átérünk erre a tervezett beruházásra, hogy ennek mik most a kilátásai. Úgyhogy akkor kezdjük ezzel, hogy te hogyan kerültél a Népszigetre, hogyan alakult ki ott ez az alkotói közösség.
1: Hát körülbelül egy 9 éve kerültem oda. Díszleteket festettem, színházi díszleteket, ezért kellett nagyobb hely. És egy barátommal együtt

0: elfogytak ezek a munkák a Covid-dal. Bezártak a színházak, nem volt több megrendelésünk, és akkor határoztam el, hogy, hogy ott maradok, kicsit beszűkítem a teret, és létrehozok egy galériát és egy műterem közösséget. És hát pénzem nem volt, gyakorlatilag szemétből építettem egy kis kiállítótermet, amiből műtermek nyílnak, de még benne voltam az építkezés közepében, már akkor ott volt mindenki, aki jelen van most is, vagy szinte mindenki.
1: És hogyan érkeztek az emberek? Szájról szájra járt a hír?
0: Igen, körülbelül így, igen. Tőlünk függetlenül is megtelepedett egy csoport, a Skurz csoport, akik fiatalabb festőművészekből álltak.
1: Te magad is festőművész vagy.
0: Igen, igen. És velük együttműködve, és aztán még egy társasággal együtt, akik szintén egy idő után odajöttek, akkoriban Taigetosznak hívták magukat, később Dog Studio-vá változtatták a nevüket. Ilyen kisebb nyitott műtermes kiállításos eseményeket hoztunk létre Colony Festival néven. Ezt négyszer is megcsináltuk. Majd egy, ahogy tulajdonosváltás lett, hát az addigi tulajdonos egy ír vállalkozó volt, egy befektető, aki békén hagyott minket. Gyakorlatilag csak zéróra akarta kihozni a telepet, amíg el nem tudja adni jó áron. Nagyobb tervei nem voltak.
1: Tehát jaj, csak azért vette, csak meg ilyen befektetés céljában.
0: Igen, igen, igen. Aztán ez új tulajdonos lett, akik rögtön másfélszeresre emelték a bérleti díjakat, és egy oldalúvá tették a kommunikációt, és akkor a Skurz csoport fölállt és elment. Mi úgy döntöttünk, hogy maradunk, meg még a Dog Studio is, de valahogy újra termelődött ez a művész közösség. Részben rajtunk keresztül, mert a galériámban, a vészkijárat galériának hívják egyébként, rendszeresen csinálunk kiállításokat, kívülről meghívott művészekkel is, akik hozzák a maguk kapcsolati tőkéjét, és eléggé kiterjedt közönségbázisa van így a galériának és a műterem közösségnek. Ami hozza azt is, hogy sok művész látogat oda, és akik műtermet keresnek, azok érdeklődnek, hogy hol lehet ott megtelepedni, és segítünk nekik.
1: És ma, aki esetleg még nem járt arra, az hogy képzeljük el, hogy mekkora területen, vagy hány műterem van ma ott?
0: A műtermek számát meg nem tudom mondani,
1: akkor
0: de
1: sok van.
0: Viszonylag sok. 30, úgy számoltam, hogy 32 művész van jelenleg, november 1-től 33 lesz, ezt tudom, és még, ha jobban megnézzük, még egy pár embert össze tudunk kaparni, akik művészettel foglalkoznak, legfeljebb ne annyira aktívak.
1: És mivel foglalkoznak általában a művészek? Milyen területen alkotnak?
0: Nagyjából a nagy részének a fele az szobrász, a másik fele festő. És van egy Zsenge Műhely nevű kerámia stúdió, ahol nyilván keramikusok dolgoznak, valamint van egy olyan társaság, az Irregulári nevű fiatalokból álló társaság, akik között vannak művészek, inkább iparművészek, de szervező emberek is, és egy nagyon izgalmas csapat. Ők kifejezetten ilyen ipari övezetek kulturális célú rekultivációjával foglalkoznak általában. Most ebben az esetben annyira nem vették ki a részüket, mert pont a saját helyükön, mert el voltak foglalva valami nagyon nagy másik projekttel. És ez elvitte az energiáikat, de azért segítettek ők is.
1: Mert pont akartam mondani, amikor mondtad, hogy ezzel foglalkoznak, hogy de jó, akkor így meg is csinálták ott a helyet nektek ilyen nagyon klasszra. De, és

0: Ezt hogy képzeljem el, hogy itt ez egy közösségként is működik, vagy pedig mindenki oda megy, nem tudom, például az van, hogy akkor így reggel, általában délelőtt folyamán mindenki befut.
1: Nem mindenki, teljesen szabad minden. Úgy, ahogy egy akármilyen saját műteremben, van, aki bejár, van, aki ritkán jár be, van, aki szinte soha nem jár be, de azért mindig van egy jó pár ember, meg vannak nagyon szorgalmas művészek, vagy nagyon ráérősek, akik ott töltik az idejük nagy részét, inkább szorgalmasak. És bármikor le lehet menni, hogyha elfogy a kávém, vagy elfogy a festékem.
0: Na, ilyenekre voltam kíváncsi, hogy...
1: Nagyon izgalmas. Egyszerűen csak végigmegyek ott a területen, ami körülbelül egy olyan 300-400 méter hosszú macskaköves út, aminek a két oldalán vannak ezek a elég súlyosnak mondható ipari épületek, és ezekben építették ki a műtermeiket a művészek, és itt ott van valaki mindig. Lehet
0: szomszédolni,
1: beszélgetni, ha valaki valamit süt, akkor felszól, hogy menjek le, mert van kaja, vagy nálam van valami érdekes, akkor hozzám jönnek. Nekem van egy nagy teraszom, nagyon szép vas terasz, ami tele van növényekkel, virágokkal, kerti bútorokkal, napernyővel, és ott szeretnek beszélgetni az emberek. Úgyhogy gyakran nálam jövünk össze.
0: És akkor úgy tudom, hogy akkor az áprilisi választás előtt 3 nappal lett kiadva egy kormányhatározat, ami veszélybe sodorta ezt a eddig ilyen idilliként felfestett képet, amiről beszéltünk. Most az új kormány az felülvizsgálja a tervet, de egyelőre nincs végleges döntés. Hogy ezzel kapcsolatban mit tudsz mondani? Ugye azt tudom, hogy maga a Vitézi Gergely sem helyeselte, vagy nem értette egyet akkoriban ezzel a kormányhatározattal, de hogy azóta mit lehet erről...
1: Vitézi Dávid.
0: Karácsony Gergelyel összeizéltem, fuzionáltam őket. Igen, tehát Vitézi Dávid.
1: Igen, ez gyakorlatilag egy ilyen éjszakai rendelet volt az Orbán kormány részéről, ami kiemel státuszt adott ennek a területnek. Ugye a Neres kézben van a telep, ez a hajójavító telep, és nyilván egy ilyen vagyonmentési céllal hozták ezt a rendeletet. Óriási biznisz, én ezt megértem, tényleg az lehetne.
0: De ez egy nagy terület, nem?
1: Elég nagy terület, és hát hatalmas házakat akartak felhúzni, 18 emeletes lakóházakat, és hát föl lehet szorozni a négyzetméter árakat, hány lakás, 3000 lakásról.
0: Hát és ott a Duna, ugye, úgyhogy ez egy jó lokáció.
1: Igen, meg erdők vannak körben. Egy nagyon-nagyon klassz hely. Tényleg értem ennek a biznisz oldalát. De közben ez lehetetlen. Ezt akkor is lehetett tudni, hogy ez így nem valósulhat meg. Már csak azért sem, mert hogy árvizes terület, tehát mélyebben van 2 méterrel, mint a Váci út. Föl kellene 2 métert emelni a sziget szintjét, körbe kellene gátazni, hidat kellene építeni, mert nincs csak egy vékony út, ami bevezet a félszigetre. 3000 lakás az egy kisvár, ez egy komolyabb kisváros, legalább 10 000 embert jelent.
0: Hát gondolom, ők úgy voltak vele, hogy majd valami zsíros befektetőt behúznak, és akkor az mindent megcsinálják.
1: Vagy adódik még további elvihető pénz.
0: Elvihető pénz, amiből megoldják, igen.
1: De hát ugye ez pár napra rá megszűnt ez a lehetőségük, akkor meg már biztos voltam benne, hogy ebből nem lesz semmi. mint lakóparkból nem lesz semmi, viszont megmaradt egyelőre az építési telek státusza, mégpedig kiemelt övezetként, tehát semmiféle helyi szabályozást vagy fővárosi szabályozást nem kell figyelembe venniük, sem az épületmagasságokkal, sem a kiépítendő infrastruktúrával, sem környezetvédelmileg, semmilyen szempontból. És ilyen értelemben, amíg ez a státusza fönnáll ennek a területnek, ez egy nagyon-nagyon értékes építési telek, amit a legegyszerűbb nekik lebontva továbbadni, hogyha meg akarnak tőle szabadulni.
0: Már úgy érted a lebontvát, hogy nem beépítve?
1: Nem beépítve, és nyilván eldózerolva az épületeket, amitől már emelkedik a szint, és lehet rajta fantáziálni a következő befektetőnek. Én ettől félek, de hát ez sem jós nem vagyok, sem gazdasági szakember, csak egy festőművész is, tulajdonképpen ebben az egészben lényegtelen is a személyem. Csak annyit látok, hogy ez egy olyan pillanat, amikor mozdulni lehet, amikor érdemes beszélni erről, amikor érdemes felvázolni egy jövőképet erre a területre, amikor érdemes döntéshozók szemét felnyitni, hogy ebben sokkal nagyobb lehetőség van, mint az elsőre gondolnák. És az elsődleges cél az, hogy ezt a rendeletet ezt semmisítsék meg. Nem vagyunk ezzel egyedül, a negyedik kerület is beszállt. Ők perlik ezt a negyedik kerülethez tartozik, ezt most így zárójában mondom. A Népszigetnek ez a része. Ők kifejezetten szeretnék ennek a kiemelt státusznak az eltörlését. Nem tudom, sikerül-e.
0: És ugye most nagyon sok ágazatnak, hogy úgy mondjam, milyen érdekvédelmi csoportjai alakultak, mint a filmesek, a nők, az isztambuli egyezménye, tehát ugye most nagyon sokan lobbiznak úgymond a kormány felé a saját ügyeikben, hogy akkor ők mit szeretnének, hogy a kormány változtasson az eddigieken. És hogy ti esetleg megkerestetek valakit, ezzel már említett Vitézi Dávidot, vagy valakivel beszéltetek erről, vagy küldtetek valahova ilyen levelet, vagy ilyesmit, hogy...
1: Igen, ez nem annyira egyszerű. Én ugye festőként és az ottani kollégáim is képzőművészként nem vagyunk aktivisták, nem ez a profilunk, csináljuk a dolgunkat, és történnek velünk a dolgok általában. Ez egy kivételesebb helyzet, amikor valami nagyon megmenthető, és jobban aktivizáltuk magunkat. Van egy társaság, egy baráti társaság, akik segítenek most nekünk, és velük együtt fogalmaztunk meg egy levelet, ami most már a Vitézi Dávid minisztériumának az asztalára került. Egy rövid levél, amiben gyakorlatilag kérjük arra, hogy törődjön ezzel az üggyel, időben törődjön vele, és hogy...
0: Ez azért már valami szerintem.
1: Igen, és hogy álljon szóba velünk.
0: Mert eddig nem tette, vagy?
1: Hát nem keresett minket nyilván. Nem... Volt egy olyan nyilatkozata, hogy az érintettekkel egyeztetve fognak majd döntést hozni ez ügyben, hogy a hajójavító telep jövőjét tekintve, de hogy kik az érintettek,
0: kik pont ez nem volt, hogy ez meg, a negyedik kormány,
1: meghatározva. Szeretnénk, hogyha az érintettek között mi is szerepelnünk, és ezt nem öncélúan, és nem önző célúan, hanem kifejezetten egy olyan fajta jövőkép megmutatásáért, ami mindenkinek jó.
0: Igen, az mondjuk minden esetre talán bizakodásra ad okot, hogy ő annak idején nem helyeselte ezt a kormányhatározatot, vagy nem értett egyet ezzel a fajta beruházással, amit az előző kormány oda tervezett. Ez talán egy jó ilyen kiinduló alap lehet.
1: Igen, ez a levélben is hivatkozási pont.
0: Igen, ezt nagyon okosan bele kell tenni mindenképpen.
1: Nagyon okos emberek ezek a barátaink, akik segítettek. Eleve, hogy volt kapcsolatuk ahhoz, hogy oda tudták juttatni ezt a levelet. Egyelőre válasz egyébként nem érkezett.
0: Mennyi idő telt el, ha megkérdezhetem?
1: Azt hiszem 4 nap.
0: Hát akkor azért meg... Szerintem az még bőven, gondolom, azért egy minisztériumban azért lassabban forognak a fogaskerekek.
1: Igen.
0: És, de hát azért tudom, hogy sok mindent tettetek azért, hogy felhívjátok erre az egészre a figyelmet. Például megszerveztétek szeptember 12-én a Népsziget Kultfest fesztivált. Ez mit akart ez a fesztivál, milyen programok voltak, hogyan próbáltátok meg ezen a fesztiválon keresztül felhívni erre a problémára a figyelmet?
1: Ez a 3. ilyen eseményünk volt. Először egy kult estet csináltunk, ami csak egy estés nyitott műtermes kiállításos lazulás volt, aztán egy kicsit komolyabbra vettük egy fél évre rá, az májusban volt, akkor már egy egész gazdag fesztivált hoztunk létre, és most éreztük azt, hogy ez az a talán utolsó pillanat, amikor még elég nagy durranást lehet csinálni ahhoz, hogy észrevegyenek bennünket, hogy ezt úgy csináljuk meg, hogy ne csak észrevegyenek, hanem kifejezetten értékcentrikusan hozzuk létre a fesztivált. Tehát nagyon sok értékes kulturális programmal, nem csak nyitott műtermek és nagy kiállítás szerepeljen benne, hanem legyenek koncertek, komoly zene is, irodalom is, színház is jelenjen meg, és egy nagyon-nagyon gazdag felhozatot hozzunk. Szerintem ez sikerült, tényleg egy izgalmas fesztivál jött létre, és jöttek is az emberek elég sokan. Ennek az eredménye az, hogy most van egy kis segítő társaságunk.
0: Tehát ők is akkor csatlakoztak.
1: Igen, igen.
0: Úgyhogy teljesség igénye nélkül kik léptek fel, milyen résztvevők voltak?
1: Hát, például zeneileg, igen, zeneileg volt a Korai Elektrik, volt a Naps, ami egy ilyen régi képzős zenekar, csupa képzőművészekből álló zenekar.
0: Mondtad, hogy volt irodalmi ezt.
1: Igen, sőt, abból több is volt, mert van egy képzőművész költő kollégánk, ott pont a Vészkijárat műterem közösségben dolgozik, Demütör Sámson László, aki 2 előadást is tartott, 2 ilyen verses felolvasó, egyiket gyerekeknek, a másikat meg felnőtteknek, és egy pillanat még itt, van egy papírom, amit
0: egészen...
1: Amin egy kicsit kell, hogy...
0: Senkinek se káptalan a feje, az enyém se, innen a telefonomból szoktam én is.
1: Ez szeptember 12-én volt, és akkor azóta annyi minden történt velem, hogy már nehéz összerakni a fejemben, hogy mi minden volt akkor. Mindjárt rá találok.
0: Nyugodtan. Ja,
1: igen, volt a Várkonyi Judit író, novellista, és egy nagyon jó novellista. Azért is hívtam meg, mert a Covid idején rengetegszer hallgattam a YouTube-on a novelláit, és valahogy az olyan átmentő, izgalmas valami volt. nagyon fantáziadús és nagy humorú, és nagy rálátással és filozofikus rálátással a világra, és nekem nagyon szimpatikus volt.
0: Hogy hívják még egyszer, bocsánat?
1: Várkonyi Judit.
0: Várkonyi, na majd én is keresek.
1: Igen, és közreműködött a Lokál-Vokál Velence Kamarakórus Pál Kata vezényletével, ami egy egészen elképesztő összjáték volt irodalom és kórusművek között, fantasztikusan válogatva, nagyon jó ritmikával, és egészen izgalmas előadás volt. De tényleg azt mondom, hogy mind a kettő műfaj sokat nyert a másik által, vagy még jobban megtalálta a helyét a műsoron belül. Ez egy nagyon komolyan összerakott műsor volt. Aztán zeneileg volt még a Tébali, a Temesvári Balázs, akinek ott van stúdiója a Szigeten, és ő is úgymond része ennek a kulturális negyednek, vagy minek nevezzem.
0: Egyébként arra nem gondoltatok meg soha, hogy ennek a kulturális negyednek adjatok egy nevet már ugye az egész negyednek?
1: Népsziget Kult.
0: Ja, Népsziget Kult.
1: Ez alakult ki, már nem tudom, lehet, hogy van erre jobb is, vagy lehetne jobb is, de ez valahogy így kialakult, rögzült.
0: Jók ezek, ami spontán alakulnak ki általában.
1: Az egész olyan spontán alakul, hogy itt kár ebbe túl sokat erőködni. De egyébként az, hogy ez a fesztivál, ez egy ilyen izgalmas érték felmutató ügy volt, és nem akarom degradálni, sőt, kifejezetten ki akarom emelni az, hogy képzőművészetileg is nagyon magas szintű volt. Nagyon erős nagy kiállítás volt, közösen minden művésszel, ahhoz külön béreltünk ott a telepen belül egy nagy teret, és a nyitott műtermek is nagyon gazdag programmal várták az embereket, nem csak kajával, piával, hanem sokszor zenével, és rengeteg izgalmas beszélgetéssel, nagyon őszintén elmondva, hogy ki mivel foglalkozik, és nagyon odaadóan csinálták ezt a művészek, tehát így tényleg beleadták magukat. És a legtöbb műterem nyitva volt, és kifejezetten élvezte ezt a közönség. Tehát érték felmutatás volt a lényeg ennek.
0: Mm-hmm. És ezt láttam, hogy olyan elegánsan volt megfogalmazva, egyébként egy szeretlekmagyarország.hu megjelent cikkből tájékozottam én is így az interjúnk előtt, amúgy meg barátaim látogattak ki a Szigetre, és mesélték, utána pont találkoztunk, és mondták, hogy hát ilyen félve úgy benéztek, ők egyébként fotósok, úgyhogy szintén művészek, de ennek ellenére olyan félve néztek be, hát ugye Magyarországon szocializálottak, hogy majd mindjárt rájuk kiabál valaki, hogy na, mit csinálnak itt maguk, nem tudom, és akkor mondták, hogy úgy egész meglepődtek, hogy te voltál ott, és akkor mondtad, hogy gyertek be, és kértek egy kávét, és nem tudom, és akkor este ezt mesélték, amikor akkor jöttek onnan biciklivel, és akkor ők meséltek, hogy hát beszélgettek veled, és hogy milyen szimpi voltál, és hogy ez is szóba jött ez az egész történet a Szigettel kapcsolatban, Népszigettel kapcsolatosan, hogy most akkor veszélyben van, és stb., és hogy erről szívesen beszélnél, és akkor én részemről így jött ez az egész megkeresés feléd, de hogy ebben a cikkben, amit említettem, olyan nagyon elegánsan van megfogalmazva, hogy hát ezen a fesztiválon úgy megmutattátok azt az embereknek, hogy mit veszíthetne a közösség, vagy Budapest azzal, hogy ez az egész műterem közösség, vagy művész közösség onnét eltűnne. De akkor nekem így eszembe jutott, hogy nem tudom, mert nem voltam ott, úgyhogy ezt kérdezem, hogy mennyire volt ez a fesztivál úgy megfogalmazva, és mondtad, hogy nem vagytok aktivisták, de hogy ez mondjuk azért van ez a fesztivál, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ez eltűnhet. Mert ugye ez két különböző dolog valahol azért.
1: Hát képzőművészt kérdezel, akkor nem különböző a két dolog. Hanem az, hogy megmutatom a képeimet, hogy szívesen látok embereket a műterem közösségben, a teraszomon, az, hogy szívesen beszélgetek képzőművészetről, nem csak a sajátomról, hanem általában is, az, hogy egy izgalmas helyen van mindez. Tehát olyan fajta ipari épületek, amik egyébként árvízbiztosra épültek, a 70-100 éves épületekről beszélünk, fantasztikus műszaki megoldásokkal, és nagyon szépek, én már nagyon szépeknek látom őket. És ez az egész ezen belül működik, ilyen környezetben. Ha ezt megmutatjuk, mindezt meg tudjuk mutatni, az egyenértékű azzal, hogy tulajdonképpen ennek így kell maradnia, esetleg ebben az irányban egy kicsit tovább is fejlődhet, tehát kulturális irányban tovább is feszíthető még ez a dolog, és akkor már ott tartunk, hogy gyakorlatilag megszületett egy ilyen Budapestnek egy új kulturális negyede. Nem csak, hogy új, hanem egészen unikális, organikusan jött létre, senki nem szervezte, olyan helyen, amiben nem öntöttek pénzt, nem lett tönkre újítva, egy olyan izgalmas valami, ja, és az, hogy az emberek észreveszik egymást. Érdekes módon nem csak a képzőművészek, hanem az autójavító, a gumicsónak szerviz, a tiny house építő, a műgyantás cég, a fuvaros, mindenki észreveszi már a másikat, és egyre többet kommunikálunk, és egyre izgalmasabb összefüggések jönnek létre. Szerintem, és ez az én kis szerény véleményem, ha ezt békén hagynák, ha nyugalmat adnának ennek a helynek, akkor ez egy csodálatos, izgalmas kulturális kísérlet lenne, amire vannak példák a világban, de mindegyik másként működik. Általában vagy mögé állt állam, vagy önkormányzat, vagy egy-egy nagy cég, egy-egy ilyen kialakult műteremközösségnek, vagy ilyen gyárakban, ipari övezetekben létrejött kulturális negyedben. A miénk az magától fejlődik, és tulajdonképpen ezt nem kell elárasztani pénzzel, ehhez nem kell intézményesítés, ez gyönyörűen el tudna működni, hogyha békén hagynának bennünket. És egy olyan fajta, meg lehet figyelni, hogy mondjuk Lipcsében, vagy Kolozsváron, vagy Osztravában, vagy Genfben, vagy nagyobb városokat is mondhatom, persze Berlin, Párizs, London, New Yorkot, mindenhol vannak ilyen kulturális negyedek.
0: Igen.
1: Magyarországon ezekre voltak próbálkozások, és vannak is, mondjuk az Artust ide lehetne sorolni valamennyire, de nagyon pici léptékben, vagy a Godot galéria, amit Óbudán csinált, az is egy kicsit hasonló ügy, de azoknak teljesen más a szisztéma.
0: Azok nem ilyen negyedek.
1: Nem, azok nagyon szűk, pici területre koncentrálódó, és inkább, és különböző módokon működő, egyik sem ennyire organikusan alakult ügy, de nagyon értékesek. Ebben a területben viszont egy sokkal nagyobb léptékű, és kifejezetten nemzetközi szinten is odafigyelésre méltó dolog jön létre. Nagyon izgalmas volt a fesztiválon, a nagy kiállításon a Véner Tibor beszéde, aki... Nem tudom idézni, mert olyan szépen beszél, és nem nincs belőle példányom, de fantasztikus dolgokat mondott arról, ahogyan a képzőművészek mindig helyekhez kötöttek. És ugye a szolnoki művésztelep, a nagybányai művésztelep, a szentendreiek, a gödöllői iskola, és így tovább. Nagyon ritka az, hogy ezek meg is maradjanak, fönn maradjanak hosszabb távon. Általában valahogy a pénz beszél, kutya meg ugat, és már a kerítésen kívül találja magát, hogyha kutyának nevezhetem a képzőművészeket.
0: Te nevezheted, mert a képzőművész vagy. De egyébként ugye az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha ezeket mondjuk lehetne a kettőt egy kicsit így mixelni, úgymond a pénzt meg a képzőművészetet, tehát hogy én szerintem az azért még nem lenne egy olyan ördögtől való dolog, hogyha lenne ott egy-két ilyen akár fancybb is étterem, vagy kávézó, vagy ilyesmi, és akkor az még ilyen turista látványosság is lehetne, közel van a városhoz, ki lehet, tehát turisták is ki tudnának látogatni, és akkor ott lenne egy ilyen tök unikális dolog, hogy wow, itt műtermek, meg ott egy élő festőművész, nézd, ott fest, és...
1: Igen, hát lehet ilyen akváriumként bámulni bennünket, de tud ez még élőbb lenni, és én meghagynám az organikus fejlődésében. Igen, ha egy étterem tulajdonos lát benne fantáziát, akkor jöjjön és csinálja. És vagy egy pékség, vagy egy,
0: hát igen,
1: egy kávézó,
0: vagy, hogy meg igen, vagy meg színház, vagy mozi. Valaki a koronatok kezdve is lobbizik azért, hogy ez ne szűnjön meg.
1: Tehát igen,
0: hogy...
1: igen, és tudna önfenntartó lenni, mert nyilván akik pénzt keresnek azon, hogy ott vannak, üzleti szemmel jönnek oda, azok komolyabb életi díjat is fizetnek, legalábbis ez elvárható. És hogyha nincs egy nagy tőkés, aki a hasznot elviszi, hanem az egész visszaforgatódik a helyre, mert nincs fölötte egy olyan intézmény vagy cég, akkor tulajdonképpen ez ragyogóan fenntartható lehet. Árvízvédelmileg is, meg katasztrófavédelmileg, meg felújításokban, hibaelhárításokban, és mi kell még, szinte meg is vagyunk.
0: Hát igen. És most ez nem szervesen ide kapcsolódik, csak eszembe jutott közben, hogy láttam ugye a régi Tabáról is felvételeket, ilyen archív felvételeket, és hogy ez is eszembe jutott, hogy ma ez micsoda kincs lenne, tehát mint egy ilyen Montmartre Párizsban, hogyha ezt meghagyták volna úgy, ahogy, és akkor itt volt tényleg így a város szívében gyakorlatilag, ilyen kis gírbe-gurba utcácskák, meg pici vendéglők, meg műtermek, meg tehát ilyen festői szépségű hely volt, és ma is az gyakorlatilag egy ilyen csoda lenne, hogyha még mindig, hát itt lenne egyébként most tőlünk nem messze, itt a Margit körúton. Úgyhogy igen, és tehát én ebben tökre látnék fantáziát, hogyha ez a
1: olyan sok ilyen fájdalmas veszteség van a Budapest történetében, meg ugye az ország történetében, ami valami elindult, valami izgalmas volt, valami szép volt, megszűnt, szomorúan tudomásul vesszük, nosztalgiával emlékszünk rá. Nem feltétlenül kell ennek mindig így történni.
0: Nem.
1: Legalább ne csukott szemmel nézzük végig, ahogy megint eltűnik valami érték.
0: Hát persze, legalább tegyünk érte, vagy tegyük meg, ami tőlünk telik azt, hogy ne így legyen, és akkor mindjárt másképp néz az ember legalább tükörbe, vagy magát másképp érzi, hogyha ettől függetlenül mondjuk vége lesz, de akkor nem azt mondja, hogy jó, hát én basszus, én megézre ültem ölbetett kézzel, tehát azért szerintem ez igen egy más lelki állapota van az egésznek. Most tartsunk egy rövid zenei szünetet, mit szólsz hozzá, és akkor innen folytatjuk nem sokára, maradjatok ti is velünk, hallgatók,

0: Sziasztok, itt is vagyunk a rövid zenei szünet után, remélem mindenki szereti Kovács Kattit, és folytatjuk Miksa Bálinttal a beszélgetést arról, hogy a népszigeti művész közösséget, művész negyedet fenyegeti ez a veszély, hogy másfél éves moratóriumot kaptak, azt hiszem így szokták ezt mondani. Hogyan értesültetek egyébként erről a hírről?
1: Májusban nem sokkal a döntés után kaptunk egy hivatalos levelet a tulajdonos részéről. Hát ami egyszerűen csak ezt a tényt közölte, hogy másfél év múlva le lesz bontva a terület, készüljünk rá, de volt benne egy olyan félmondat, ami egyébként teljesen hivatalos hangú levélben, hogy és ezzel önöknek semmilyen dolga nincsen, nyugodtan végezhetik addig a tevékenységüket tovább.
0: Jó pofa, aha.
1: Ez virágnyelven azt jelentette, hogy kus legyen. Uh-huh. Én így értelmeztem, én amikor ezt a félmondatot olvastam, akkor döntöttem el, hogy a következő fesztiválunkban nagyon bele fogok állni. És megpróbálom úgy kommunikálni ezt a fesztivált a magam részéről, hogy ez a fajta pénzügyi mindenen átgázoló érdek, ez találja meg a helyét.
0: Igen, tehát akkor gyakorlatilag pont az ellenkezőjét érte el nagyon helyesen.
1: Hát, de hogy helyesen vagy nem helyesen, de olyan sok vesztenivalóm nincsen. Ugye, engem igazából kicsinálni nem lehet, mert nincs, amit elvegyenek.
0: Hát igen. Hát igen, meg gondolom, az is hozzájárul ehhez, hogy azért te már vagy egy annyira ilyen established művész, most azt nem tudom magyarul, hogy mondani, ez nem kialakult művész, mert ez egy másik vonala egy művésznek, hogy kialakult-e vagy nem, de hogy neked úgy már megteremtetted azt a fajta hátteret magadnak, ahogy utánad olvastam, hogy rendszeresen vannak kiállításai, stb. Tehát, hogy te valójában nem fogsz ettől tönkre menni művészileg, hogyha téged nem tudnak úgy kicsinálni ilyen szempontból, gondolom erre is lehet, hogy értetted, hogy nincs ezzel vesztenivalót.
1: Igen, sok félnivalom nincs, de nem ilyen szempontból, ténylegesen nincs szinte semmi, úgyhogy nem tudnak vele mit kezdeni, de nem is akarnak szerintem, nem erről szól ez az egész.
0: De egyébként
1: pont vagyok, meg nem.
0: De nekem ebben az is bántó ebben a mondatban, amit te mondtál, hogy szóval ez ilyen teljes kiszolgáltatottságot várna el tőletek ez a mondat, tehát hogy te addig csak alkossál, ne törődjétek semmivel. Persze, oké, köszi, de hogyha így a fejed felett lóg a bárd, akkor hogy alkossál, te egyrészt tök nyugodtan, másrészt meg szóval az embernek azért tudnia kell, hogy most akkor másfél év múlva vele mi lesz, szóval el kéne tudnia kezdeni, tervezni esetleg más felé, hogyha ez tényleg megszűnik, tehát ez nem úgy működik, hogy te csak alkossál, aztán maradj csöndbe.
1: Igen, és ez a hely, ez a népszigeti művészközösség, ez már sokkal több annál, mint egy sima műterem akárhol. Itt tényleg összefüggnek már művészek, kifejezetten élhetővé vált, nagyon, nagyon izgalmasan hatnak is egymásra művészek, és ez messze több, messze túlmutat az egyéni művész sorsokon. Tehát komolyabb, ennél komolyabb érték teremtődött itt, mint amit olyan könnyű elengedni. El lehet, nem azt mondom, hogy nem lehet, de azért meg kell próbálni érdekeket is érvényesíteni valamilyen szinten.
0: Hát persze. És Mikor említettem az interjú első részében, hogy ugye most akkor a filmesek is érdekérvényesítő csoportot alapítottak filmreform néven, és több ilyen ágazatot érint ez, hogy akkor most nagyon lobbiznak a jelenlegi kormánynál a céljaik elérése érdekében. Akkor mondtad, hogy a művészeknél ez azért nem ilyen egyszerű, hogy ez alatt mit értettél, miért nem ilyen egyszerű vagy?
1: Hát lehet, hogy magamból indulok ki, és ez vitatható az álláspontom, de én úgy gondolom, hogy a képzőművészek azok csendben, kis műtermekben alapvetően magányosan dolgoznak. Nem állnak mögöttük nagy intézmények.
0: Nincs például egy ilyen, bocsánat, közbevágok, nincs egy ilyen képzőművészek szakszervezete? Most mondtam egy
1: szakszervezetről
0: ilyen
1: szakszervezetről nem tudok. Ilyenről nem tudok. Hát van az MMA, ami...
0: Ja, hát oké.
1: Okay. Igen. Amiben nem tudom, ha valakinek kedve van, akkor be tud biztos csatlakozni. Nekem ehhez sose volt.
0: De, gondolom, de, igen.
1: Igen. És van még egy ilyen, hogy Magyar Alkotóművészek Egyesülete, ami gyakorlatilag tudom, a most szűnik meg éppen.
0: Talán.
1: Egyébként is egy olyan kiterjedt, és ugyanakkor öltett, nem is tudom, 10-20 ezer taggal rendelkező óriási ernyő szervezet volt, ami túl sokat nem tett a művészekért. Szóval igazából csak fizettünk egy kis
0: tagdíjat,
1: és úgy szépen csendben elteltek az évtizedek, nem észre se vettük, hogy tagjai vagyunk. De ezen felül nem nagyon tudok ilyenről. Most belegondolsz, hogy zenészek. Hát fűtött koncerttermekben, meg próbatermekben dolgoznak, fizetést kapnak, hangszereket biztosítanak számukra, nekik zenélni kell. Otthon gyakorolni és zenélni együtt, és a karmester irányítja őket. A jogászgárda foglalkozik velük, szakszervezetük van.
0: Most a klasszikus zenészekre.
1: Igen, a klasszikus zenészekre. Vagy hogyha a filmet nézzük, vagy a színházat, ezek ugyanúgy megvannak. Ezek mögött, a műfajok mögött mindenhol intézmények vannak, mindenhol nagy szervezetek vannak, titkárságok vannak mögöttük, pénzbegyűjtő, meg marketinges szakemberek állnak mögöttük, ők a munkájukkal foglalkoznak. Na most egy képzőművész, az egy, megépíti a műtermét a romokból, kettő, megpróbálja azt valamilyen szinten élhetővé tenni, a saját pénzen, amit ki tudja, honnan tud beszerezni, megveszi az anyagait, senki nem törődik vele, sehol senki nem tesz érte semmit. Ha kiállítása van, a kiállító helyen a pénzkeres, a teremőr, a takarító, a kurátor, a vezető, mindenki, a művész soha nem kap semmit, az örüljön, hogy kiállíthat. És közben dolgozik, mint a güzű, mint óriási meló egy kiállítás. És így tovább, ezt sorolhatom a végtelenségig, hogy a képzőművészek mögött nem áll ilyen érdekvédelem. Hát eleve a csoportosság ténye sem jellemző, ami már egy kicsit plusz erőt, plusz odafigyelést jelent. Ilyen értelemben is például a Népsziget kult, vagy ez a népszigeti művészközösség, ez jelenthet egy picivel több lehetőséget és erőt, pusztán a csoportosság ténye miatt.
0: Uh-huh. Olvastam, hogy Kis Géza képzőművész szerint ő is a a művésznegyednek a tagja, igen. Egy szobrász, igen. Ő nyilatkozta ez a Szeretlek Magyarországos interjúban, hogy a helynek éppen a spontaneitása adja az erejét, és ő úgy látja, hogy ez az ipari múlt és a művészeti jelen együttese, ez hosszú távon egy komoly lehetőséget rejt magában. Szerinte akár egy ilyen Krisztiánia-szerű modell is kialakulhatna, egy olyan terület, ahol az ipari terek fokozatosan művészeti és közösségi funkciókat kapnak. És akkor most én így ilyen elméleti jogászkodok, vagy kérdezősködök, hogyha esetleg valami jópofa, ilyen dinamikus, fiatal tervező irodát kérnétek meg, hogy alakítson, jó, hát persze, most már tudom, hogy nem megvalósíthatom, mert ugye ők is ezt pénzért csinálnák meg, de hogy hirtelen úgy az jutott eszembe, hogyha lenne egy ilyen vízió arról, hogy itt mi, és azt tálalná valaki így a vitéziek felé, akkor lehet, hogy arra úgy hamarabb ráharap, vagy
1: igen, nem tudom. Ez jó, rajzoltam egy ilyet, és ezt a Gézának mutattam, és még ő nevezte így Krisztiániának. De annak a lényege, amitől az egész kap egy ilyen pluszt, egy ilyen izgalmat, az az, hogy minden földszinti bérlő kialakítja a saját kis kertjét. Tehát ott a betonon, meg a macskakövön, meg ott a parkolóhelyeken, hogy külön karakterű kis kertek jönnének létre, amik között végig lehet menni persze, de hogy ez adna egy olyan fajta hangulatot az egésznek, ami teljesen átvarázsolna ezt a nagyon szikár, lepusztult ipari övezetet. Ilyen értelemben látok fantáziát ebben, de ez nem kell iparművésztársaságnak terveznie, hanem legyenek ezek különbözőek. Mindegyik kert legyen teljesen más karakterű. Valaki a tujákat szereti, akkor azt tesz oda, valaki a
0: citrusfát, az szereti, apám az muskátlit
1: ültetne. Vagy muskátlit, igen.
0: Apámnak lenne műterme, ott akkor ő muskátlit ültetne.
1: Bármit. Ez egy külön öröm annak, aki csinálja, és aki oda látogat, annak is egy nagyon izgalmas lehet, hogy mondjam, egy inspiráló közeg tud lenni. Ilyen értelemben szerintem ebben van valami. Hozzá lehet nyúlni a területhez. Most rengeteg az autó, azt is el tudnám fogadni. Nekem nincsenek ilyen elvárásaim. Egy kicsit kiszámíthatóbb, nyugodtabb jövőt azt várnánk.
0: Tehát most nem autómentes egyáltalán?
1: Nem, nem. És zárt kapuk vannak. A bérlők tudják kinyitni és beengedni a vendégeket.
0: Tehát én mondjuk oda mennék, ma, hogy kedvem.
1: Akkor fel kell hívnod, és akkor ki tudom nyitni a soron.
0: Ja, értem. Aha, tehát én nekem már van protekcióm, jó. De hogyha más úgyhogy kilátogatna az interjút halva, akkor ne tegyem, mert nem biztos, hogy bejut.
1: Megteheti, csak hívjon föl előtte. Vészkiárat galériának a száma az enyém.
0: Ja, értem. Na, hát akkor a Vészkiárat galéria számát kell hívni, hogyha valaki meg szeretné nézni ezt a helyet, amiről most beszélünk itt. És akkor fesztivált mikor terveztek le, vagy terveztek legközelebb valamikor egy ilyen hasonló fesztivált, mint ami szeptemberben volt?
1: Igen, persze. Nagy volt a lelkesedés. Aztán most egy kicsit leült, most mindenki el van fáradva. Valószínű tavasszal lesz egy újabb. Én ezt már nem fogom ilyen nagy odaadással szervezni, mert nem vagyok rá annyira alkalmas.
0: Hát meg ez jó, ha organikus, hogy mindig más viszi azért, nem lehet mindig egy embernek.
1: Igen, egy kicsit változik a karaktere is, igen. Meg fontos, hogy mások is, mindenki magáénak érezze ezt a dolgot. és szálljanak be újabb és újabb ötletekkel, változhat kicsit, sok minden, sok lehetőség van ebben minden résztvevő számára, és szervezési szempontok is változhatnak nyugodtan. Most ez egy kicsit politikusabb volt ez a fesztivál, és a közel 100 ember vett részt, mint aki valamit hozott, mint aki valamit adott. Ez elég nagy volumen volt, főleg, hogy én ilyen dolgokat nem szerveztem azelőtt.
0: És hogy fogtál akkor hozzá a szervezéshez, hogyha nem szerveztem, volt ebben még tapasztalatod?
1: Hát én nem akartam szén szervezni, hanem összeültünk nálunk, hogy még a májusi után, hogy akkor csináljunk egy újabb fesztivált. Én benne voltam abban, hogy bele fogok állni, ugye a fejemben megvolt ez, de én ezt nem akartam úgy, hogy a személyemet azt nem akartam ebben kidomborítani semmilyen szinten. Csak egy kicsit olyan csendben voltak a többiek, egy kevés történt, és úgy éreztem, hogy nagyon megy az idő, és elkezdtem egyre aktívabb lenni, és így próbáltam valahogy aktivizálni a többieket is. És ennek az lett egy kicsit az eredménye, hogy úgy rajtam maradt sok minden.
0: Így szokott lenni, ebben nekem is van tapasztalatom független színházi szénából, de azért gondolom valamennyire azért sikerült.
1: Ja, persze, mindenki oda tette magát. De végére gyönyörűen csoportmunkában az egész nagyon-nagyon jól sikerült, jól összeállt. Rengeteg segítséget kaptam én is, meg egyáltalán nem is kell segítségként, hanem társszervezés is volt. Nagyon sokat köszönhettem. Ott a Vészkiárat műterem közösségen belüli embereknek, és a Kotormánál Belszobrászt kiemeltem, hogy nagyon sokat tett ezért, vagy kialakult egy szobrászsor, van egy szürke épület mellettünk, és ott alul három műteremben összesen 7 szobrász van. Nem 7, csak 5 szobrász, egy fotós, meg egy festő. De azt úgy hívjuk, hogy szobrászsor. És ott is például Majoros Áron sokat segített, vagy a Kecső Kristóf, Szakava Vivien, vagy a Berkes Csilláék, a szobrásztársaság, vagy a dogstúdiósok is egész komolyan oda tették magukat. És van egy nagy közös WC például, és ez egy érdekes dolog, mert oda hajléktalanok is belopóznak, és hogy nagyon rossz állapotban szokott lenni, nem nagyon használja senki, akinek egy kicsit magasabb az igényszintje.
0: De akkor hogy van a saját műtermetekben is WC, vagy akkor hogy
1: igen, kialakítja mindenki a magáét, de van egy ilyen nagy közös ipari szintű WC, és azt a fesztiválra ki kell takarítani, és erre összeálltak jó páran. Olyanok is beszálltak, akik még nem is ismerték egymást, újabb művész, és kifejezetten ilyen csapatépítő jellegű lett ez a WC-takarítás,
0: milyen összehozza az embereket.
1: Legalábbis, hát nyilván nagyon kemény meló volt, de
0: hogy jutnak oda be hajléktalanok, hogyha ennyire...
1: Hát gyalog be lehet jönni a hétköznap este 8-ig, egy ilyen sorompó mellett el lehet férni.
0: Ja, értem.
1: Úgy be lehet jönni. De elvileg be van kamerázva az egész terület, tehát célzatosan vendégként be lehet jönni, de például bóklászni a hajójavító területre lépni, az szigorúan tilos.

0: Nagyon sok programot felsoroltál az interjú elején,
1: itt
0: hogy
1: már többször előjött ez a szó, hogy organikusan.
0: Na, az is organikusan.
1: Itt meg tényleg így alakult. Így alakult. Annyira nem kellett kitalálni.
0: Tehát akkor ez nem volt kitűzve, hogy akkor te vagy a program szervező, hanem mindenki ismert valami költőt, vagy nem tudom, amit akkor elhívtam.
1: Igen, de hát azért a nagy részét ezt én szerveztem oda. Vagy engem kerestek meg, de mert most ez az eset, ez ilyen volt. Na. De nagyon érdekes volt például a fényfestés.
0: Az is volt, aha.
1: Még az előzőn, májusin két fényfestő mutatkozott igazából, most már öten voltak, és nagyon különböző karakterek voltak, és kifejezetten magas művészi színvonalú. Nagyon izgalmas dolog volt. Volt, ami konceptuálisabb volt, volt, ami egészen festői, volt, ami egy kemény állókép volt, de egy nagyon izgalmasan komponált dolog, amit mindig máshol vetített. Tehát újabb és újabb felületeket keresett neki a fényművész. Elnézést kérek, hogy a neveket itt nem sorolom.
0: Nem, hát gondolom, hogy 1000 millió ember volt az.
1: Nem, nagyon nehéz emlékezetembe idézni meg azt, hogy pontos legyek, hogy ezt ő csinálta, azt ő, elnézést. De mindenki megérdemelné, hogy gyönyörűen név szerint föl legyen sorolva. Nagyon erős kis fesztivált csináltunk.
0: És mondtad, hogy több mint 100 érdeklődő volt.
1: Nem érdeklődő,
0: vagy látogató,
1: nem.
0: Vagy részt. Ja, úgy mondod,
1: akik
0: konkrétan részt. Jaj,
1: hát,
0: hittem, hogy
1: látogató mennyi volt, azt nem tudtam meghatározni.
0: Az mennyi lehetett körülbelül, mennyi nagyságrendre?
1: Hát én akkor azt gondoltam, hogy 600 ember jött el, de volt, aki azt mondta, hogy biztos, hogy voltak 1000-en.
0: De
1: most én nem tudom megmondani.
0: És ez teljesen ingyenes volt.
1: Igen.
0: És volt, tehát, hogy ezeket az embereket, ezeket csak úgy sikerült bevonzani ennyi embert, hogy a résztvevők ismerőseinek az ismerősei, meg akik követik a művészi pályafutásukat, vagy ilyen érdeklődők voltak.
1: Igen, ez javarészt szerintem így alakulhatott.
0: Tehát nem volt médiába beharangozva annyira.
1: Volt egy kicsit, de annyira nem sikerült azért elérni a szélesebb médiát. Még ami érdekes volt, az Indexben megjelent valami róla, és tehát voltak teljesen függetlenül egyszerűen csak kíváncsi emberek is, akik oda látogattak. Én nem tudom meghatározni a számokat, nem tudtam fölmérni, meg átlátni sem. Annyi dolgom volt, hogy kapottam ide-oda, és mindenhol embert láttam, de hogy az meddig, hány ember
0: honnan
1: volt,
0: érkezett, azt nem tudtam meg. És hogyha jövő tavasszal szerveztek, van terve van, hogy szerveztek megint egy ilyet, annak a tematikája majd, vagy a miensége, hogy mire fogod kerülni a hangsúly, azt gondolom attól is fog függeni, hogy addigra hogyan alakul.
1: Biztos, igen, biztos, hogy befolyásolni fogja, hogy egy ilyen búcsúzó fesztivál lesz, vagy egy újrakezdő, vagy egy teljesen szabad, és teljesen független, és teljesen csak szigorúan kultúrával foglalkozó, minden politikától és minden közéleti dologtól mentes dolog lesz, azt nem tudom. És még a fókuszát se annyira látom. Én nagyon remélem, hogy megmarad a képzőművészeti fókusz, ami persze nem azt mondom, hogy nagy tömegeket vonz, de nagyon speciálissá teszi a fesztivált.
0: Hát szerintem meg vonz, igen, meg megint az, hogy ez a tálalástól szerintem sok minden függ, hogy azért ez egy nagyon unikális dolog, tehát az, hogy akkor ott egy területen ennyi fajta művészeti ággal lehet találkozni, az meg viszont vonzó dolog, tehát hogy ilyen nincs máshol.
1: Igen. Ezt javasolni fogom annak, aki szervezik. Nem én leszek, az biztos. Nagyon elfáradtam ebben.
0: És hát igen, azt mondjuk megértem, de ahogy említetted, hogy majd akkor attól függ, hogy igen, hogy attól is függ, hogy mi lesz jövőre, jövő tavaszra ezzel az egész beruházási terve,

0: mondtad, hogy hát majd kiderül, hogy búcsú fesztét, tehát hogy az semmiképp ne legyen, mert azért, hogyha jól számolok, akkor azért a másfél év az még nem fog letelni jövő tavasszal, nem?
1: Ja, nem telik le, de
0: tehát akkor
1: de utána
0: egy
1: már
0: ilyen
1: nem
0: még
1: biztos,
0: nagyobb
1: hogy...
0: protest. Tehát, hogy ja, akkor igen. Én szerintem egy ilyen még nagyobb protest fesztivált kéne, mert akkor még az belefér, és igen. Akkor viszont egy tényleg olyat, ami viszont konkrétan az, hogy a fesztivál a Népsziget kultnegyed megmaradásáért, és akkor ezzelre lesz nyomni, hogy ez a megmaradásért egy fesztivál, és akkor ezt tematizálni a sajtóban, stb.
1: Ezt próbáltuk most is, meglátjuk. Én remélem azt, hogy már túl leszünk ezen, és inkább örömfesztivál lesz.
0: Igen. Hát szerintem azért jó, persze ne ígyunk előre a medve bőrére, szokták mondani, de én nagyon meglepődnék, hogyha most tényleg a Vitézi Dávid ekkora pálforduláson menne keresztül hirtelen, hogy ha már akkor sem tetszett neki. Jó, akkor mondjuk valószínűleg azért sem tetszett neki, mert ugye az előző kormánynak volt a határozata, de mondjuk amennyire így ismerem, vagy hát olyan lehet tudni róla, hogy ő neki mi szokott tetszeni, meg mi az, ami elképzelés ő neki így Budapesttel kapcsolatban szimpatikus szokott lenni, akkor én szerintem ez valóban egy olyan beruházás, ami nem az ő profiljába vág, vagy hogy mondjam.
1: Igen. Én is bízom ebben. Meg az, hogy következetes lesz önmagához. És nem csak ő, hanem egyáltalán az új gárda. Meglátjuk. Ezt nem tudom megítélni, de remélem, hogy a következetesség az jót tenni nekünk.
0: És egyébként, hát igen, az egész országnak jót tenne most már következetesség. Meg ha nem következmények nélküliség folytatódna, az mindenképpen. A művészeknek, akik most esetleg valaki hallgatja ezt az adást, még elfogadtok oda, vagy ez hogy működik? Ugye igen, megint elhangozhatna, gondolom, az organikusan szó, de hogy ha valaki mondjuk így kedvet kapna ahhoz, hogy csatlakozzon ehhez az alkotó közösséghez, ettől függetlenül, hogy most mifajta hírek szennyezik itt az atmoszférát, ennek ellenére ő most úgy dönteni, hogy ő most akar ebbe csatlakozni, akkor fogadtok még új művészeket?
1: Hát mivel nem vagyunk ebben döntőképesek, és nem is akarunk dönteni, ha ő jön és kifizeti a bérleti díjat, megegyezik a tulajdonossal, hogy ezt vagy azt a helyet kibérli, akkor jöjjön, és mi meg nagyon örülni fogunk neki.
0: És legyünk
1: minél többen, és legyünk
0: már
1: minél erősebben. Hát azért...
0: Jó, általában jó.
1: Igen,
0: jó.
1: Csupa jó fej van.
0: És akkor azt mondtad, hogy most már egy magyar tulajdonos van, ugye? Tehát az ír az már eltűnt.
1: Igen, és... már két éve, vagy mikor két és fél éve tűnt el.
0: Hát igen, szóval akkor ezek szerint, és egyébként mi amennyire te így rálátsz, még a mai napig is folyamatosan növekszik az ott alkotó művészek száma, vagy aki ott műtermet szeretne bérelni, vagy ez így stagnál, vagy...
1: Én most dinamikus növekedést érzékelem.
0: Igen.
1: Nem is tudom, talán 4-5 év alatt talán megkétszereződött a művészek száma, de most még egyszer megkétszereződött a pár hónap alatt.
0: Ez most így a nyár,
1: hát,
0: tavasztól?
1: Vagy... Igen, tavasztól, már tulajdonképpen kora tavasztól.
0: Tehát akkor lehet, hogy a fesztiválnak is volt ebben része, nem? Hogy...
1: Hát így a fesztiváloknak is, igen, már a korábbi, a májusinak is, meg ennek még ez a szeptemberi is hatással van, mert most jön például Szőke Péter Jakab, aki festő, és ő az előző fesztiválon volt, a szeptemberi fesztiválon kapott kedvet,
0: elmondása
1: szerint, hogy ide jöjjön bérelni.
0: Hát igen, mert azért ez elég ideális helyszín olyan szempontból, hogy tényleg úgy közel van a városhoz, tehát nem kell...
1: Hú, ez a legjobb lokáció. vizek vesznek körül, hajók, természet, mindenféle erdei, meg vízi állat mászkál ott a környéken, de... néha ott a kacsák totyognak végül maskakövön, viszont 500 méter a metró megálló.
0: Ez az izénél van, én egyszer voltam ott,
1: Újpest városkapu.
0: Újpest városkapuhoz van közel, aha, igen.
1: Pillanat alatt be lehet érni a belvárosba, és ki lehet érni.
0: Hát igen, az elég.
1: Amelyik tudni kell az utat, aki nehezebben tájékozódik, az egy, lehet, hogy egy picit tévelyek, de nem fogja megbánni azt sem, mert érdekes a környék. Egyszer csak oda talál.
0: Hát az igen, az valószínű, hogy megtalálják. És itt közben olvasom ebben a cikkben, amit már említettem, hogy használatba vételhez szükséges engedély kivételével az épületre építési engedélyt 2026. december 31-ig nem lehet kiadni.
1: Igen.
0: Tehát ez azt jelenti... Ez mit jelent? Mert én nagyon rosszul tudtam értelmezni az ilyen jogi dolgokat, hogy akkor nem lehet építkezni oda.
1: Nem adnak ki építési engedélyt egyelőre, december 31-ig erre a lakóparkra.
0: Ja, arra a lakóparkra, amit ennek a Minek Otthon Start program keretében nyilvánították kiemelt beruházássá. Uh-huh. Ja, és akkor itt azt is olvasom most, hogy ez a fejlesztés, nek a felülvizsgálat az most elméletek folyamatban van.
1: Igen, igen, igen. Hát legyen is.
0: Hát legyen is, persze.
1: És szüntessék is meg ezt a kiemelt státuszt. A főváros és a kerület rendezési terveiben, területhasznosítási terveiben ez a terület, ez rekreációs övezetként fejleszthető. Ez volt a meghatározás.
0: A rekreációs, az azt jelenti, hogy nem eredetileg lakásnak, hanem ilyen szabadidő.
1: Sport, szabadidő, kultúra, ilyen. És amit én látok ebben, tulajdonképpen már megvalósult jövőképet, az maga a megtestesült rekreáció.
0: Hát igen, és ott azért eléggé minden adott hozzá, tényleg ez az erdő, tehát parkosítani, nem tudom, azt is lehet akár egy részét, akkor ott a víz, evezős klubok, vagy utána csónakázó, jó, hát a Dunán.
1: Frös teraszok végig ott a parton.
0: Igen, tehát mi már itt már elképzeltük, hogy...
1: Ez egy nagyon ideális hely, ez művészeknek, művészetbarátoknak, és egyáltalán ez jó a kerületnek, tudna munkahelyeket is adni, meg befektetési lehetőséget vállalkozóknak, jó az arra sétálóknak, hogyha szabadon bejárható lenne, mondjuk teszem azt. És mert hogy kifejezetten izgalmas, nagyon inspiráló sétákat lehetne ott tenni, mindenhol kiállítások lennének, meg köztéri szobrok benne, meg érdekes kertek, ahogy már erről beszéltünk például.
0: Igen.
1: Tehát egy izgalmas hely lenne, mindig valami akció lenne, mert hogy azért a művészek elég aktív emberek.
0: Hát igen, az biztos.
1: Valamit nyüzsögnek mindig, és egy színes, izgalmas hely lenne. Az egész városnak is jó lenne. Jó lenne a képzőművészeknek, természetesen több figyelem fordulna feléjük. És jó lenne magának a képzőművészetnek is, hogyha lenne egy ilyen képzőművészeti fókuszú nagyobb terület, ami akár nemzetközi odafigyelést is jelenthet a számukra.
0: Hát egyébként igen, tehát hogy én onnantól kezdve, hogyha ez tényleg kialakul egy ilyen, egyébként látom, hogy volt egy ilyen koloni fesztivál.
1: Igen, ez volt, amit a Skúz csoporttal meg a Dog Studio-val együtt csináltunk még a korábbi tulajdonos ideje alatt.
0: Ja, aha. És egyébként ez egy tök jó név is, ugye ez bár tudom, hogy ez a kolónia, ez már tehát így ebben a formában aztán foglalt, mert ott a 8. kerületben van. talán oda volt Gans telep, vagy nem tudom, minek
1: a... Lehet, hogy az későbbi ügy, nem tudom, de...
0: De ez a név, ez amúgy is jó, ez a kolónia.
1: Jó egyébként. Lenne, csak ez foglalt, ezt már megkérdeztük a kurcosokat, miután elmentek, hogy használhatjuk-e a nevet, de ebben nem egyeztek bele akkor.
0: Ja, nem, akkor, akkor azért elengedtük. Is lett egy picit. Meg úgy mondom, úgy tudom, hogy ez a 8. kerülethez tartozó régi Gans telep, azt is kolóniának is szokták hinni, de persze ez nem biztos, hogy ezek legyen levédett dolgok, vagy stb. De hogyha ez tényleg így lenne, ez ilyen kialakult művész negyed telep lenne, akkor valóban be, ahogy te is mondtad az előbb, hogy bekapcsolódhatna ilyen nemzetközi vérkeringésbe is, és akkor tényleg lehetne ilyen art rezidensziket csinálni.
1: Igen, igen. Akár benne a telepen belül is lehetne hostelt kialakítani pont ilyen célra, komolyabb kiállítótereket is létrehozni. Kereskedelmi galériák is megjelenhetnének belül. És műhelyek, ami nagyon érdekes lehet még szerintem, hogyha kézműves műhelyek, mit tudom, gitárkészítő, meg mit tudom én, micsoda, mézes kalács készítő, vagy akármi ilyenek
0: kerámia,
1: megjelennének, tovább színesíthetik ezt.
0: Hát igen, szóval csak azok a dolgok, amiket mi eddig felsoroltunk, szóval, hogy így potenciál az van ebbe a helybe, az már szerintem kiderült. És olvastam most, hogy a Derkovics Gyula meg a Mednyánszky László is jártak ki ide festeni. Igaz, hogy akkor ők még nem dolgoztak műtermekben. Gondolom azért is, mert a hajóépítő műhelyek sem léteztek még. Bár
1: de,
0: nem tudom. Igen, azok
1: igen,
0: már
1: igen, ez hajógyár és hajójavító üzemként működik már, hát... Ne kérdezz pontosan, de legalább egy olyan 120 éve.
0: Uh-huh.
1: És Mednyánszkynak vannak gyönyörű képek, ilyen ködös képek, amiket az újpesti rakpartról a Népszigetre, pont a telepünk felé nézve festett. Akkor még feketék voltak a hajók, nem volt jellemző ez a fehér hajó.
0: Jé, yeah. Nem volt az ilyen lehangolja, nem fekete?
1: De lehangoló volt, de közben meg érdekes is, mert azzal tudták jól szigetelni, ugye szurok
0: ja, voltak. Ja, szurok, de
1: hajótesteket. Ez volt jellemzés, és ezek állnak ott a ködben. Nagyon szép képek ezek. Vagy a Derkovics meg az ilyen vasmunkásokat a hajóépítőkről, mint ezt a gyakran, mármint hogy ottani vázlataiból építkezett a képeivel.
0: Na hát akkor az elődöknek is megihlette a hely, biztos nem véletlenül, úgyhogy reméljük az utódokat is megihleti. A jövőben is ihletet fog jelenteni.
1: Sok fiatal jár hozzánk. Valahogy nem tudom, hogy alakult ez, de megnyitókra is a vészkiáratban gyakran megjelennek fiatalok. Nem csak képzőművészek, hanem egyszerűen csak izgalmakat vágyó fiatalok.
0: Hát igen, mert a fiataloknak még van fantáziája, és szerintem ők szeretik, mert tisztelt a kivételnek, van felnőtt is, akinek nem vész el teljesen, de fiataloknak még nagyobb mértékben szerintem van, és akkor ők szerintem keresik ezeket az ilyen izgalmas, ilyen rendhagyó helyeket. Hát nagyon szépen köszönöm neked, Bálint, hogy eljöttél, és beszélgettünk erről az izgalmas szigetről, meg ezzel az egész művész telepről, művész negyedről, reméljük az lesz belőle, és minden úgy alakul, ahogy tervezitek, meg ahogy szeretnétek. És a hallgatóktól is búcsúzom, köszönöm, hogyha hallgattatok minket. És 2 hét múlva találkozunk ismét. Köszi, Bálint, még egyszer.
1: Én is köszönöm nagyon.
0: Szia, sziasztok!

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID chip hamisításbiztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. Hollandia tizedét borítja tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna számbocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a magyar mezőgazdaság. Csömör tetőpontján a 243 méteres Szent István hegyen adták át szeptember elején a 20 méter magas, 8 szintes rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődi Kis Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újra hasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is. Árulja el a sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Szia, Pető András vagyok, a Direkt 36 vezetője és egyik alapítója. Mielőtt elkezdődne a műsor, hadd osszak meg veled egy gondolatot. Mi csak akkor tudjuk folytatni a munkánkat, a hatalom által eltitkolt közügyek feltárását, ha vannak támogatóink. Csatlakozz te is a támogatói közösségünkhöz. Így nem csak egy jó ügyet fogsz segíteni, de betekintést is kapsz ebbe az izgalmas munkába bennfentes hírleveleink és rendezvényeink révén. A támogatói tagságról szóló információkat megtalálod a direkt36.hu oldalon.
1: Sziasztok, ez a Direkt 36 podcast, én Galavics Patrik vagyok, és külön köszöntöm a Tilos Rádió minket hallgatókat. Mielőtt elkezdjük a mai beszélgetést, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a Direkt 36-nál elkezdődött a támogatás hónapja. Minél több új támogatót keresünk, hogy tudjunk cikkeket írni, hogy a Dinasztiához vagy a Csapdához hasonló filmeket tudjunk forgatni, vagy hogy egy ilyen podcast el tudjon készülni. Hogyha támogatóink lesztek, akkor azzal nem csak segítitek a munkánkat és a Direkt 36-nak a fennmaradását, hanem például az exkluzív hírleveleinkre is feliratkoztok vele, amelyekben írunk a nyomozásainknak a hátteréről, illetve, hogyha legalább partnerszintű támogatóink lesztek, az havi 1500 forinttól lehetséges, akkor meghívunk titeket a csak támogatóinknak szóló eseményekre is. Ezek olyan események, amelyeken korábban olyan szakértők vettek részt, mint mondjuk Hannendre, Bíró Nagy András, Szabó Andrea, tehát nagyon izgalmas beszélgetések szoktak ezek lenni, és csak a támogatóinknak szólnak. Hogyha szeretnétek a támogatóink lenni, és segíteni a munkánkat, illetve ezekre az eseményekre is meghívást kapni, illetve a hírleveleinkre feliratkozni, akkor ahhoz minden szükséges infót megtaláltok a direkt36.hu-n, illetve természetesen linkeljük az ehhez szükséges oldalt a leírásba is. És akkor a mai beszélgetés, amit Janecskó Katával fogok folytatni, kollégámmal, akinek nemrég jelent meg október 2-án cikke a közmédiáról, aminek az a címe, hogy sírás, veszekedés, felszabadulás a közmédia átállásának belső története. Szia Kata, erről a cikkedről fogunk beszélgetni.
2: Sziasztok!
1: A közmédia átállása, ugye április 12-én kezdődik tulajdonképpen a történet, és gyakorlatilag így a nyári eseményeket dolgozott fel a cikkedben. Mi történt április 12-én és április 12-e után? Mik azok a legfontosabb dolgok, amikre felfigyeltél, meg amiket a forrásaid elmondtak?
2: Hát, ami egy nagyon jellemző esemény volt, az egyik forrás elmondása szerint, hogy azon április 12-ének estén, miután Orbán Viktor bánában elismerte a Fidesznek a választási vereségét, egyszerűen eltűntek a vezetők a közmédiából, tehát végül egy egyszerű szerkesztő köszönte meg az ott maradottak munkáját, és ezt elég jellemzőnek élte meg a forrásom. Úgy fogalmazott, hogy vehetjük, hogy itt lett a kezünk elengedve. Tehát ettől a pillanattól kezdve kicsit ilyen gazdátlanok vagy magára maradottak lettek a közmédia dolgozói.
1: Már az is tök érdekes különben, meg ezen aztán utólag gondolkoztam, hogy tudod, jelentek meg a videók mondjuk arról, hogy tudod, ezek a hangulat alá bontó videók, hogy Mráz Ágoston Sámuel hogyan magyarázza az eredményeket, meg nem tudom, ugye nagyon mást kommunikált a Fidesznek a propagandagépezet, amihez tartozott a közmédia, arról, hogy mi várható a választáson, mint az, ami aztán lett, hogy már itt mondjuk az este folyamán, ott nem tudom azt, hogyan érzékelték az eredményeket erről, például, hogy hallottál-e bármit, meg hogy ott hogyan változott a hangulat, meg aztán a vezetők ezt hogyan próbálták kommunikálni, vagy egyáltalán ott mi történt akkor?
2: Annak az estének a részleteiben annyira nem mentünk bele a forrásokkal. Azt tudom, hogy voltak, akik úgy fogalmazott a forrásom, hogy egyik forrásom, hogy vakon voltak a választási vereség esélyeit illetően, tehát akiket borzasztóan meglepett szintén az, ami történt.
1: Akik elhitték, hogy akik a nézőpontnak a számai ilyen, azok tényleg olyanok, a századvégnek a számai tényleg olyanok, meg aztán volt a alapjogokért központ, ami nem is kutatóközpont igazából, tehát az még tulajdonképpen nem is volt az, és még ők is prezentáltak számokat, meg becsléseket pont a választás estén egyébként urnazáráskor az M1-en, most ezt egy visszanéztem, ott pont egy alapjogokért központ kutatást mutattak be, most szerintem Hannendre, hogyha néz minket, akkor itt húzza a száját, de hogy ott is azt mutatták be, és akkor ott is egy ilyen elég magabiztos Fidesz fölényt mértek, vagy rajzoltak tulajdonképpen.
2: Igen, és ez képes volt nagyon meglepetés.
1: De azért április 12-e előtt is érezni lehetett már, és erről is írsz a cikkben, hogy a közmédiában is érezni lehetett már azért, hogy ez nem biztos, hogy pont ugyanolyan választás lesz, mint az eddigiek, így a Fidesz szempontjából. Miből lehetett ezt érezni?
2: MT-s középvezetőkről mondták azt nekem források, hogy olyan emberek, akik korábban a cenzúrának a működtetői voltak, vagy akik aktív szerepet vállaltak abban, hogy egyes anyagok el legyenek dobva, úgymond, tehát ne jelenjenek meg, és a lelkiismereti kérdésekkel nem igazán foglalkoztak. Ők ahogy érezni lehetett, hogy közeledik vagy esély van a TISZA választási győzelmére, ők elkezdtek változtatni a viselkedésükön, a forrás úgy fogalmazott, hogy elkezdtek nyájasabbak lenni, vagy kevésbé pökhendiek.
1: Ez mit jelentett? Tehát, hogy velük szemben voltak pökhendiek, már a munkatársakkal szemben?
2: Munkatársakkal szemben, igen.
1: És akkor mondjuk megengedtek, nem tudom, olyan híreket is lehozni, amiket addig nem, tehát hogy ez mi volt, ami még...
2: Legalábbis a stílusokon változtattak szerintem, tehát nem hiszem, hogy arra utalt volna, hogy megengedőbbek lettek volna az anyagok megjelenésével kapcsolatban, hanem inkább csak az, hogy milyen módon közlik, amit közölni akarnak, hogy mennyire magaslóról beszélnek, vagy milyen stílusban.
1: Aztán április 12-e után szerintem nagyon sok jelenet volt, amit mi is láthattunk, és ami szerintem hát bizonyos szempontból média történet, amikor mondjuk Magyar Péter pár nappal később bement a közmédiába, adott interjút a Kossuth Rádiónak, aztán az M1-nek, azok, hát hogy mondjam, szakmai szempontból is nagyon érdekes csemegék.
2: Meg
1: mém alapanyagnak sem voltak utolsók, sőt, talán annak voltak a legjobbak, hogyha őszinték vagyunk, de hogy azért közben nyilván ott a színfalak mögött történtek az események az MTV-nál, hogyan élték meg azokat a napokat, ugye volt egy kezdeti sok, amiről eddig tulajdonképpen beszéltünk, már aki ezt sokként érte meg, bár szerintem egyébként az is, aki pozitívan élte meg, annak is sok volt valószínűleg, azon túl, hogy most nem menjünk bele a pszichológizálásba, de hogy erről például, akkor erről beszéljünk, hogy ez egyáltalán sok volt, vagy mi volt az első reakció tulajdonképpen, ami jött az ott dolgozóknál?
2: Hát azok is szerintem, akik örültek a TISZA választási győzelmének, az ő örömükbe is vegyült egyfajta feszültség, és egy iszonyú bizonytalan helyzet alakult ki, ez meg a saját egzisztenciák vonatkozóan, tehát hogy mi lesz a közmédiával ezek után, hogy a TISZA veszi át a hatalmat, tehát itt mindenkinek el kell gondolkozni az, hogy megmarad-e még a munkája, vagy meddig marad meg a munkája, és azért ez egy óriási igen feszültséget generál. Egyébként az utána következő napokban elsősorban tényleg ez a feszültség és az a bizonytalanság volt, ami meghatározta a közmédiában a hangulatot a forrásaim szerint, és az egész nap, egész folyamatok, ezek április 15-ében csúcsosodtak ki, ami egy nagyon-nagyon sűrű nap volt. Ugye ez volt az a nap, amit az előbb említettél, amikor Magyar Péter bement interjút adni a közmédiában, először ugye a Kossuth Rádióba, aztán az M1-be, ugye ezeket is belülről megélni, tehát beszélt nekem arról a forrás, hogy miközben nézték a belülről a Magyar Péter interjút, ott egyfajta ilyen nem is tudom, hogy fogalmazom, ilyen szégyenérzetet éltek meg, hogy ez nagyon rossz, hogy ezzel azonosítják őket, ami ott folyik. Tehát ők, mint hogyha részesei lennének ennek, ami a...
1: Hát bocs, de részesei voltatok, tehát hogy most, hogy értem, hogy miért.
2: Volt egy ilyen különbség a belső megélésben, meg hogy az, ha jól emlékszem, volt is egy olyan jelenet utána, hogy a Magyar Pétert néhány megtapsolták a közmédia dolgozói közül.
1: Igen, ezt, hogy a Magyar Péter aztán kis posztolt a Facebookra, amit aztán meg láttam a ilyen kormány közeli, vagy hát akkor már inkább a leköszönő kormány közeli médiában rácsodálkoztak, hogy na hát aztán most itt nem tudom, miért csinálják ezt egyáltalán, meg hogy azért nagyon durva, mert hogy ugye a TISZA már eleve azt ígérte a kampányban, hogy itt óriási változások lesznek a közmédiában, akkor ennek most miért tapsolnak, tehát hogy itt tényleg ezt nem értették például azon az oldalon, és hát ez tényleg érdekes, ilyen paradox helyzet lehetett, de hogy azt, amit most említettél, hogy ezt nehezen élték meg sokan, vagy hogy így megpróbálták maguktól távol tartani ezt az egészet, hogy ott most mi történik abban a stúdióban a Magyar Péter interjúk során. Azért ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ez most csak kapcsolódik a cikkethez, de nyilván erről nem írtam, mert ez inkább egy ilyen morális dilemma, hogy hát hogyan lehet elválasztani magadtól azt, hogy miben vettél részt, akkor is, hogyha mondjuk nem te írtad a propaganda híreket, hogyha nem te kerültél képernyőre, aki felolvasta a hazugságokat, de mégis ott dolgoztál, és ott ehhez hozzájárultál tulajdonképpen ehhez a működéshez. Erre Nem tudom, erre láttál-e bármilyen reflexiót, vagy ez mennyire van ott ugye az embereknek a gondolkodásában, akikkel te beszéltél?
2: Hát én arra nagyon figyeltem a cikkben, hogy az nekem fontos volt, hogy én magam ne menjek bele ilyen morális ítélkezésben, de arról akartam írni, hogy ők maguk a saját személyes életükben, vagy saját személyes lelkiismeretükkel hogyan számolnak el, vagy egyáltalán okozza nekik ilyen belső konfliktusokat, és ezeket egyébként nem is nagyon kellett kérdésként felhozni, mert szinte minden beszélgetésben magától jött elő ez a téma, hogy élték meg ezt belülről. Ugye én dolog természetéből adódóan elsőben olyan forrásokkal tudtam beszélni, akiknek okozott lelkiismereti konfliktust az, hogy a közmédiánál dolgoznak, miközben olyan a közmédia, amilyen és olyan dolgok zajlanak benne, amilyenek zajlottak. Hát nagyon sok magyarázat volt, amilyen egészen, ami nem, soha nem önmagában állt, de majdnem minden elhangzottak ilyen egyéni személyes nehéz élethelyzetre vonatkozó elmondások, tehát az egzisztenciális okok, ugye, hogy szükség van az emberek valamilyen állásra, és ez nagyon sok esetben hozzáadódott ehhez valamilyen egyéni élethelyzet, ami ezt különösen, tehát egy átlagos élethelyzetnél nehezebb helyzetek, amikre most nem akarok belemenni, mert azonosítatóvá tenni a forrásokat. De ez volt az alap, és erre jött hozzá mindenhol valami más. Nagyon sokan használták ezt a lassan melegedő vízben, lassan megfővő békához való hasonlatot. Tehát, hogy lassan alakult ki az a tartatlan helyzet, ami kialakult, és hogy ez közben nem ugrottak ki, mert nem érzékelték. Akkor volt, aki azt mondta, ez egy nagyon érdekes magyarázat volt, hogy az elég egyedi volt, aki egy MT-s munkatárs, aki a hivatás tudatát hozta föl, tehát azt mondta, hogy őt a hivatás tudatot tartotta a helyén, mert úgy érezte, hogy neki, mint MT-s dolgozónak rossz körülmények között is végeznie kell a munkáját, mint egy orvosnak. És arról beszélt, hogy az MT-ben olyan speciális tudást gyújt össze az évek során, amit egyszerűen csak a gyakorlatban lehet átadni, és hogyha mindenki, aki már tapasztalt munkatárs volt, egyszerűen kiszáll az MT-ből egy ponton, akkor egyszer majd, amikor úgy lehet kezdeni a tisztességes munkát, akkor nem lesz, aki átadja a tudást az újonnan érkező munkafiataloknak, és akkor megszűnik ez a folytonosság, ami 1881-ben kezdődött. Tehát volt ez a magyarázat, de ő azt is elmondta, hogy abban bízott, hogy a Fidesznek már hamarosan végezett, ez rendszer annyira rossz, hogy egyszerűen nem maradhat fenn.
1: Ez ebben mióta bizott ki, ez 14 óta? Tehát, hogy azért az is, mert ugye ez sokszor így, persze, hát mindig volt egy választás, meg előtte mindig volt az ellenzéki, akkori ellenzéki közegben reménykedés, még akkor is, amikor én nagyon reménytelen volt az, hogy meg hát a felmérések azért nagyon jól mutatták, hogy 14-ben, 18-ban, vagy akár 22-ben, hogy itt azért nagy változásra nincs lehetőség, vagy esély. Tehát, hogy például ez a forrás mióta bízott abban, hogy hát akkor majd ezt kihúzzuk, és akkor oké lesz.
2: Hát valószínűleg hosszú időn keresztül ment ez. És volt még egy nagyon jellemző, amit így többektől hallottam, hogy egyfajta ilyen megszállásként fogták fel azt, ami velük történik. És akkor erre jött egy ilyen dac válasz, hogy mi voltunk itt előbb, menjenek el ők, mármint a megszállók, akik átalakították ilyen vállalhatatlanná a közmédiát, ez volt még egy gyakori.
1: Hát nagyon érdekes ez, és most anélkül, hogy én is nagyon mélyen bele akarnék menni itt moralizálásba, mert nem feladatunk szerintem ebben a műsorban, azért azt nem állom meg, hogy amikor ez az egzisztenciális kérdés megfogalmazódik, akkor, és ez nem csak a közmédiánál volt így, hanem nagyon sok celebek esetében, akik mondjuk TV2-nél dolgoztak, és hogy akkor ki miért volt ott, azért, és kimondottan az egzisztenciális érvre gondolom azt, hogy azért az egy borzasztó válságos dolog. Tehát most pont, hogy itt veled beszélgetek, és tudom, hogy te ezt az életben nem hoznád föl, de akik annak idején ti felálltatok az Indextől, hát nektek is van családotok, nektek is volt számlátok, amit be kellett fizetni hónap végén, meg lakáshitel, meg nem tudom, meg mindenféle élethelyzet, ti mégis úgy döntöttetek, hogy azt akkor ott tovább nem vállaljátok. Vagy az Origótól, akik fölálltak, vagy akik alól csak úgy simán kirúgták a szerkesztőségüket. Tehát, hogy ezeknek az embereknek is voltak egzisztenciális kérdéseik, és ott mégis tudtak ők olyan, vagy akár ti olyan döntést hozni, hogy jó, akkor viszont kockáztatunk. És azért ezt nem állom meg, hogy ez szerintem nem feltétlenül, tehát hogy én ezt nem tudom igazán ilyen érvként elfogadni ezektől az emberektől. Értem, hogy ez nagyon-nagyon nehéz döntés, és valamennyire még empatizálni is tudok vele, mert tudom, hogy mennyire nehéz lehet ez, és én igazából nem kerültem ilyen helyzetbe, de azért közben meg azt azért mégiscsak tegyük mellé, hogy ebben a 16 évben is nagyon lehetett más döntéseket hozni nagyon hasonló helyzetekben.
2: Csak én azt érzem, hogy a közvélemény azt nem fogta fel ezeket a gesztusokat, vagy ezeket a felállásokat természetesnek. Tehát ezek pont, hogy ilyen furcsa pillanatok voltak a történetben, tehát hogy nem ez az alap.
1: Mármint, hogy például az, hogy
2: találtunk az Indexnél például. Uh-huh. Tehát, hogy ez valahogy ennek a pillanatnak a... Tehát ez pont attól volt különleges, hogy nem ez volt a természetes, vagy nem ez volt az alap, amit mindenki elvárt volna.
1: Nem is, mint elvárás fogalmazódott ez meg, és talán pont azért szólt például az is nagyot, mert nem ez volt az alap, vagy hogy nem ez volt a feltétlenül, ami történt. Miközben, hogyha ez történt volna, akkor valószínűleg egyébként mondjuk az MTVA sem jutott volna talán oda, ahova jutott, vagy nem így. Nyilván ez most már egy, ami lett volna, ha feszegetése. Csak szerintem ezt nagyon fontos megjegyezni itt, hogy azért ne játsszuk azt, hogy itt nem volt döntési lehetőség az elmúlt 16 évben, mert volt. És tudom, hogy nagyon sok egyéni élethelyzet van, tudom, hogy nagyon sok nehézség van, és igen, csak azt is tudjuk, hogy az volt, aki nem úgy döntött, hogy jó, akkor most akkor lenyeljük a békát, és akkor részt veszünk a propaganda gyártásában. Tehát ezt szerintem itt nagyon fontos aláhúzni, és anélkül, hogy tényleg most itt feltétlenül pálcát akarnánk törni bárkinek a feje fölött. Azt pedig, hogy hogyan érzékelted, mert szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés volt, és ezt nekem is sokszor föltették, mint újságírónak olyanok, akik nem a médiában dolgoznak, hogy mit gondolok, hogy milyen arányban lehetnek azok a propaganda médiában, akik hittel csinálják, amit csinálnak, és milyen arányban vannak azok, akik meg mondjuk egzisztenciálisokból, vagy azért, mert ahogy az MT is forrásot fogalmazott, hogy a tudást ne vesszen el, ők ott maradnak, és akkor csinálják, tessék-lássék módon, de nem szívvel élekkel. Tehát milyen arányban lehettek így az emberek ebben?
2: Hát ugye itt van ez a torzítás megint, hogy én főleg olyan forrásokkal beszéltem, akik egyáltalán Direkt 36-tal szóba állnak, vagy leülnek beszélgetni. Ők jellemzően az egyik táborba tartoznak, tehát akik nem hittel csinálták ezt, hanem kvázi úgy élték meg, hogy belekényszerülnek ebbe a helyzetbe, vagy beleragadnak ebbe a helyzetbe. Tehát ott az én forrásom között, hogy egyetemen ez a csoport volt többségben, és szerintem ők, mintha azt közvetítették volna, hogy többségben voltak azok, akik hozzáik hasonlóak voltak. De aztán lehet, hogy én is ezt így rosszul mondtam le magamnak, de nekem talán ez jött le.
1: Hát ugye van egy nagyon érdekes jelent a cikketben, amivel kezdett tulajdonképpen a cikket, amikor Császár Attila a fideszes szimpátiáját nem rejtegető riporter, aki korábban ugye a Hír TV-nél várt, azzal igazából híressé, hogy ott a 2006-os TV-ostromnál ott gyakorlatilag úgy mutatta be az eseményeket télőben, hogy itt forradalom történik, és aztán a közmédiánál is nagyon hasonló szellemben folytatta a munkáját, és akkor ő vele van egy jelenet, ahogy kiabál. Tulajdonképpen egy MT-s munkatársal, aki egy korábbi állománygyűlésen, vagy nem sokkal korábbi állománygyűlésen, már a választás után kritikus kérdéseket tett föl ott az MTV-a vezetőségének, hogy akkor most hogyan lesz itt tovább, hogy akkor folytatjuk-e a propagandát, avagy sem, és akkor Császár Attila ő vele így erősen kiabált. És őről például lehetett tudni, hogy nyilván képernyőre kerül, nem is lehetette véka alá az unszimpátia helyett például a Tisza felé, ahogy azt lehetett látni az ő munkájában, hogy valószínűleg akkor az lehetett, és most ez tényleg így a forrásaid alapján kérdezem, hogy az első vonal, akiket a képernyőn láttunk, ők azok, akik ezt tényleg arccal névvel vállalták, akkor ez egy ilyen, lehet, hogy egy sokkal szűkebb réteg volt, és sokkal többen lehettek azok, akik meg ilyen-olyan okból, de megmagyaráztak magunknak, hogy miért kell ott maradnunk.
2: Szerintem valószínűleg jól látod, igen.
1: És azok különben, akik hittel végezték ezt a munkát, mondjuk végig is munka volt, tehát hogy a újságírásnak ugye ne nevezzük, de hogy munkának munka volt, azok hogyan élték meg az április 12-i eredményeket? Mennyire lehet itt tényleg ilyen vonalat húzni abban, hogy voltak akik hittel végezték a propagandát, és ők úgy érték meg, meg azok, akik aztán még akár felszabadulásként érték meg ezt.
2: Hát a forrásom szerint volt, aki nagyon látványos volt az, hogy hogyan élt meg, mert mondjuk sírt a választás éjszakáján, tehát ilyen jeleneteket is lehetett látni, de egyébként, ahogy talán megbeszéltünk róla, hogy ez a zavarodottság volt még jellemző, ugye sokaknál, akik úgymond vakon voltak a Fidesz vereségének az esélyét, illetően tehát egyfajta zavarodottság alakult ki a választások után.
1: És azt is írod a cikkben, hogy tulajdonképpen egymásnak feszültek azok, akik Fidesz szimpatizánsok voltak, meg akik örültek a Tisza győzelmének, vagy reménykedtek valamiféle változásban. Most az előbb elmondtam itt a Császár Attilás története, de hogy egyébként az mit jelentett így a mindennapokban, hogy ez a két csoport egymásnak feszült?
2: Hát én úgy vettem, hogy az emberek így cukkolták egymást, hogy kit fognak kirúgni, vagy téged fognak kirúgni, vagy nem téged fognak kirúgni. Hát így keltették a feszültséget. Ez a kirúgás volt ugye levegőben, amitől mindenki félt, mind a két oldalnak volt ugye félni valója. Igen, hogy itt volt egy állománygyűlés április 15-én, amit a Németh Zsolt hírigazgató tartott, akit csak Pitbull néven ugye emlegettek a házon belül, és erről készült egy hangfelvétel, ami kiszivárgott a Telexhez, és a Telexnek volt is erről egy hosszú cikke, és ebben, ha jól emlékszem, talán szerepelt az, hogy szó szerint valahogy úgy fogalmazott Németh Zsolt, aki nyugalomra próbálta inteni a munkatársakat, és próbálta kicsit csillapítani ezt a kialakult feszültségekkel, meg összeugrásokkal teli helyzetet, hogy ne öljék meg egymást a kollégák, tehát hogy ezért elég erős szavakkal fogalmazott ezekről az összeugrásokról.
1: Akkor azért ezt ők is érezték, és ráadásul nem is csak ilyen kis összefeszülésnek tűnt ez, tehát hogyha azt mondja, hogy ne üljétek meg egymást, nem tudom, akkor azért az azt jelenti, hogy ott azért valószínűleg nem az az egyetlen jelenet volt, ami a Császár Attilával a kiabálásig fajult.
2: Igen, az ráadásul pont az állománygyűlés után volt, tehát pont azután történt a Császár Attilás üvöltözés, hogy próbálták őket nyugalomra inteni, tehát ennyire sikerült lehűteni a kedélyeket, mint látjuk. De igen, szóval valószínűleg voltak hasonlók.
1: És hogy egyébként mit lehet tudni arról, hogy a közmédia vezetősége, itt bulék, hogyan reagáltak erre az egészre, arról mennyi jutott el hozzád, akár tényleg így a konfliktus kezelésben, akár a saját jövőjükkel kapcsolatban, hogy arról mennyit lehetett megtudni?
2: Hát a saját jövőjükkel kapcsolatban, hogy mit láttak, vagy mit terveztek, valószínűleg nem hiszem, hogy nagyon illúzióik lettek volna. Az meg, hogy hogyan reagáltak, az meg az, ahogy mondtam előbb, ezen az állománygyűlésnek a tartásán, egyáltalán a megtartásán látszik, hogy próbálták egy kicsit kezelhetőbbé tenni a belső viszonyokat, vagy kicsit igen, túlélhetőbbé tenni ezeket az előttük lévő napokat, vagy heteket.
1: Aztán az is tökéletes része volt a cikkednek, hogy az MTI-s munkatársak, meg az MTVA-s munkatársak úgy általában igazából egy kicsit felbátorodtak, meg elkezdték tesztelni a rendszert, hogy oké, most még itt áprilisban vagyunk, meg májusban vagyunk, tehát hogy még azért az új közmédia az nem indult el, de azt azért már elkezdték próbálgatni, hogy mi az, amit a megváltozott helyzetben megengedhetünk magunknak, amit eddig nem. És erre is volt példa, mi volt ez?
2: A cíveny viszonylag késői példa szerepelnál, csak az talán a szélsőségessége miatt lett kiemelve a cikkben. Ez egy április 26-ai MTI hír volt, ami arról szólt, egy Guardian lapszeme volt, ami arról szólt, hogy a Fideszhez közeli körök külföldre próbálják menekíteni a vagyonukat. Ez vasárnap este talán ilyen 9 óra után jelent meg az MTI-n, és hogy ezt fogták fel valahogy úgy a házon belül, hogy ez egyfajta teszt, hogyha ez kívánt, akkor most már minden...
1: Mennyire bátor anyag, tehát egy Guardian szemle, tehát nem is az, hogy saját anyag lenne, nem tudom, hogy egy Guardian lapszemle.
2: Hát de hogy mégis arról szól, hogy a NER mit kezd a hozzá ilyen-olyan módon került vagyonnal.
1: Igen, nem, tehát abszolút értem, csak hogy az a helyzet abszurditását csodálkozok rá még mindig, ilyen kicsit naivan, vagy álnaivan inkább. De azért teljesen nem szűnt meg a cenzúra.
2: De hogy milyenek voltak a korábbi viszonyok, arról viszont tök sokat lehetett olvasni, meg arról, hogy a Direkt 36-nak volt egy remek kétrészes cikksorozat, amit Vér Zsuzsi írt még talán 2022-ben, tehát ahhoz képest, hogyha azt nem emlik újraolvassa, akkor ahhoz képest tényleg nagyon nagy bátorságnak tűnik ez a Guardian.
1: Hogy ne, tehát hogy azt ezt tökre értem, hogy tulajdonképpen ez egy tesztje volt tényleg a rendszernek, meg annak, hogy most akkor már mennyire működünk másképpen, mint eddig. Viszont tehát azért nem szűnt meg teljesen a cenzúra április 12-e után sem, mert például Magyar Péternek az április 15-e interjújában már azért belenyúltak, vagy hát annak a szemléjébe, ott mi történt?
2: Ez volt egy kicsit egy ilyen utolsó csepp a pohárban egyébként az MT-sek részére. Itt annyit meséltek nekem, hogy Rogán Antalnak a neve elhangzott az interjúban, és ez szerepelt is az interjúról készült MT-s lapszemlében, de ez valahogy egy ponton eltűnt belőle, hogy valaki kiúszta, és ezt akik érintettek voltak, azok már csak a megjelenés után észlelték, és nagyon-nagyon rosszul érintett őket, megalázónak érezték.
1: És visszakerült különben?
2: Én nem találtam meg. Tehát ahogy visszaolvastam, visszakerestem, úgy emlékszem, hogy visszaolvastam, és nem láttam. De ez volt az utolsó csepp, meg ugye volt ez az állománygyűlés, és ezután ezen felbuzdulva döntöttek ugyan, és hogy valamiféle közös kiállást szerveznek, és ez lett a Parasztlázadás néven elhíresült levél, amit egyébként ők maguk neveztek el így, amiben követelték az MT-nek a szakmai, független, pártatlan hírszolgáltatásának a visszaállítás, illetve Németh Zsolt hírigazgató felügyelő.

0: Havasi Bertalantól jöttek utasítások a propaganda médiához, meg hogy minisztériumoktól jöttek utasítások. Tehát, hogy ez akkor itt egy az egyben megszűnt, mi volt az, ami így a Fidesz részéről, mint enyhülés volt tapasztalható, vagy legalábbis hát nem is enyhülés, de mondjuk az, hogy már nincs olyan ellenőrzés.
1: Tehát eltűntek ezek az utasítások. Nekem ezt többen úgy írták le, hogy ilyen szint egyik pillanatra a másikra egyszerűen megszűnt ez a felülről való irányítás, vagy felülről való belenyúlás.
0: Ez nagyon érdekes. Jó, hát persze volt más dolguk. A választás utáni napokban, meg hát arról meg Szabó Andrással mi írtunk egy cikket, hogy ott milyen hangulat uralkodott, hogy elhiszem, hogy nem az volt az első, hogy akkor most utasításokat osztogassunk az MTVA-nak. Viszont akkor vissza a parasztlázadásra. Tehát, hogy mi volt ez pontosan, kik szervezték, hányan voltak, mi volt ennek a lényege?
1: Azt nem akarom nevesíteni, hogy ki fogalmazta meg a levelet, de egy-egy valaki megfogalmazta, és utána elkezdtek gyűlni rá az aláírások, és ha jól tudom, közel 100-an írták alá végül tehát szinte az MT-nek a teljes állománya egy kevés kivétellel beállt mögé, és ezt a MTVE, illetve a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak címezték, tehát a hírhamisítóként ismerté vált, a hírhamisító nevet viselni kénytelen Papp Dánielnek és Altorja Anitának címezték, és ez ugye április 15-én délután ment el, és nagyon hamar kiszivárgott egyébként a létezése, vagy a híre a médiában, és akkor erről aznap sok cikk is megjelent.
0: Ugye itt következő dolog az, hogy úgy mondod, hogy azért 100-an aláírták, tehát ez egy elég jelentős szám, de azért ott is voltak még Fidesz szimpatizáns munkatársak, és ott például van egy nagyon vicces idézet, vagy hát legalábbis jót nevettem rajta, ami ki úgy reagáltott belül erre, hogy eddig folyt szabad újságírás az NT-ben, és most majd jön az elnyomás, megszállás a Lipsik részéről, tehát azért ezek a hangok bőven ott maradtak.
1: Meg volt egy hang is, aki így gúnyolódott, hogy parasztlázadás helye, miután győzött a forradalom, tehát volt ilyen fajta is.
0: Aha, hát ez, igen. És mi volt a válasza erre a vezetőségnek, mert hát mondod, hogy kiknek címezték, tehát hogy ott nyilván akkor ők is felkaphatták a fejüket, hogy ho-ho, akit felbátorodtak az emberek.
1: Egy elég ilyen diplomatikus és türelemre intő válasz érkezett Altorjain, tehát ami egyébként a HVG írt először még annak idején. Ugye ott arról írt Altorjain, hogy új médiatörvény készül, és hogy addig is pedig milyen jogszabályok vonatkoznak az MT működés, illetve ott van mindenkinek a munkaszerződése, és hogy ezekhez tartsák magukat, és így dolgozzanak addig is türelemmel, amíg meg nem születik az új médiatörvény.
0: Miért volt különben az MTI bizonyos értelemben zárvány? Vagy legalábbis így tekintettek magukra az ott dolgozók, hogy az azért egy kicsit más, mint mondjuk az M1, hogy ez miért volt így, és ez mennyire igaz különben?
1: Én volt, aki külön hangsúlyozta, hogy ő sosem tekintett úgy magára, mint MTV-el, vagy közmét a dolgozóra, hogy ő MT is dolgozóként tekint magára, és kész, ennek az egyik oka az volt, hogy nagyon a gárdának nagyon nagy része a régi maradt az MT-n belül. Voltak ugyan korábbi években fájdalmas távozások, de mégis a nagy többség az megmaradt az eredeti munkatársakkal, és nekik van is egy ilyen öntudatuk, amit tehát egyrészt nagyon rosszul érték meg, hogy az a nagy múltú távirati iroda, ami ugye túlélt világháborúkat, túlélt rendszerváltást, 1880-ben alapították, tehát ugye ez beolvadt ebbe a konglomerátumba, amit ők csak ilyen többen is szövenszületként jellemeztek az MTV-vel, Duna Média Szolgáltató kagyhazba, és egyébként nagyon érdekes, hogy utólag, ugye mint kiderült, mert az anyag tehát azután történt, hogy a cikknek a időszaka lezárult, tehát nyár közepéig gyűjtött a nagy ebből az eseményeket, de hogy ezután volt még az, amikor az MT-sek egy része egy magát prodomó munkacsoportnak nevező szerveződés kiállt a MTVA új vezetéséhez, és továbbítottak nekik egy több mint 400 oldalas gyűjteményt a kézivezérlés korábbi működésének a bizonyítékairól, illetve a cenzúra korábbi működésének a bizonyítékairól. Tehát ugye ez is mutatja, hogy az MT-ben azért volt valamiféle ellenállás, még hogyha így...
0: Igen, tehát erre készülni kellett azért már korábban.
1: Ezt 10 évig gyűjteni kellett, igen. Tehát hogy

0: hogy legyen majd alkalom ezt bemutatni.
1: És mi történt aztán a parasztázadás után? Mi lett ennek a következménye?
0: Hát ez a felszabadulás tulajdonképpen, tehát sokan ekkor mondták, hogy innentől kezdve tényleg szabadon jelenhettek meg az anyagok az MT-ben, és többet nem tapasztaltak beleszólási kísérletet. Például nagyon voltak a cenzúra, meg a rendcenzúra korábbi működésében voltak bizonyos tiltott témák, voltak szervezetek, amikre nem lehetett írni, ilyen volt mondjuk az Amnesty International, és akkor elkezdtek megjelenni Amnesty is hírek hirtelen az MT-ben.
1: Hát meg ne hallgassuk, hogy téged is meghívtak aztán. Szerintem te vagy az első Direkt 36-os, aki híradóban szerepelt, M1 híradóban szerepelt.
0: Igen, ez már az M1 újraindulásának a napja volt, ez már később volt, az augusztus 20-a volt, és igen, ez egy elég vicces volt, mert aztán írtam a hírlevélbe, ami csatlakozott a cikkhez, vagy a mi cikkünk megjelenéséhez, hogy aznap, amikor meghívtak az M1-be interjút adni, akkor éppen egész nap akkor jelent meg az előző cikk, amire szintén beszélgettünk itt, ami egy gyerekvédelmi témájú cikk volt, és akkor nagyon sokat csörgött aznap a telefonon, meg hívogattak, meg jöttek mindenféle üzenetek, és akkor egyszer csak felhívtak az M1-től, és először még annyira meg sem lepődtem, mert azt hittem, hogy emiatt a cikk miatt hívnak, amin éppen dolgozom, hogy valaki forrásnak akar ajánlkozni, vagy csak hallotta, hogy anyagot gyűjtök, vagy információt gyűjtök, és akkor lett a meglepetés, amikor kiderült, hogy interjúra hívnak, és először hirtelen nem is tudtam mit mondani, így elgondolkoztam, meg még felhívtam a...
1: Ez a készátverés, honnan ugrik majd elő, Sebestyén Balázs, vagy Jáksó László?
0: Igen. Úgyhogy egy kis gondolkozási időt kértem, aztán visszatelefonáltam, hogy rendben, és akkor leforgattuk gyorsan az interjút, ez volt 19-én, és akkor 20-án tényleg reggel, amikor a nemzeti ünnepen újraindultam. Aminek a hírszolgáltatása, mint a tévének a hírszolgáltatása, akkor igen, direktesként bekerültünk.
1: Ahogy Kata cikkéből is kiderül, nagyon nem magától értetődő az, hogy újságírók függetlenül politikai és üzleti nyomás nélkül tudják végezni a munkájukat. Úgyhogy itt az adásnak ezen a pontján szeretném felhívni megint a figyelmeteket, hogy a Direkt 36-nak viszont elindult a támogatás hónapja, amiben minél több új támogatót keresünk. Kérjük, hogyha szeretitek a független újságírást, hogyha úgy gondoljátok, hogy szükség van erre a munkára, hogyha szükség van olyan cikkekre, amiket Kata ír, olyan filmekre, mint a Dinasztia vagy a Csapda, vagy akár ez a podcast, akkor álljatok mellénk és támogassátok a munkánkat, minden ehhez szükséges infót természetesen linkelünk a leírásba. Köszönöm szépen megint, hogy erre figyeltek és támogatjátok a munkánkat. De vissza ehhez a cikkhez, mert hogy volt ebben még bőven érdekesség. Például ez, hogy nem csak téged hívtak meg ez már relatíve később történt, de hogy azért ott az áprilisi meg májusi időszakban már olyanok, akiket korábban tényleg szóba se kerülhetett, hogy meghívnak, ők kaptak meghívót. Például Gulyás Márton, a Partizánnak akkor még főszerkesztője, aki aztán egy adásban, itt tudom, egy partizános adásban ezt a meghívást visszautasította, úgyhogy letarálta azt a meghívót, amit kapott.
0: Igen, ez még a korai időszakban történt, ez talán április hónapban, még talán április 29-ben, ebben vagyok teljesen biztos, de az majdnem teljesen, hogy áprilisban történt ez még.
1: Igen, arra hivatkozva, hogy hát még nagyon sokan vannak ott olyanok, akik eddig hát nagyon másfajta munkát végeztek, és akkor most elég furcsán néznek ki, hogyha ő most oda menne, és akkor most itt komolyan veszük egymást, hogy akkor most így nem tudom.
0: Meg hogy nem történt, meg arra is hivatkozott, ha jól emlékszem ebben a beszédben, amit tartott a ledarálás előtt, hogy nem történt egyfajta szembenézés, vagy bocsánatkérés, vagy a korábban zajló működésmóddal nem történt meg az ott reflexió, vagy nem is tudom.
1: És nem is Gulyás Mártonról akarlak most így kérdezni, hanem az ott dolgozókról, az MTVS dolgozókról, hogy ők hogyan élték azt meg, hogy most meg lehet hívni ezeket az embereket, és hogy aztán jönnek ezek a visszautasítások, meg hogy milyen jellegű visszautasítások, meg milyen magyarázattal érkeznek ezek a visszautasítások, tehát ez hogyan csapódott le oda?
0: Olyan visszautasításokról beszéltek nekem, hogy abból volt több, hogyha eddig nem hívtak, akkor nem jövök most sem, tehát ez volt a hozzáállás többek részéről. És egyébként én nem hiszem, hogy ezt nagyon, tehát érzelmi kérdést csináltak volna ebből a dolgozók, inkább csak egy munkaszervezési kérdés volt, hogy megnehezítette a munkát, hogyha nem jönnek azok a adásba, akiket meg akarnak hívni.
1: De nem csak az nehezítette a munkát, hogy, valakik nem jönnek, hanem maga az állomány is egy új helyzettel szembesült, mégpedig azzal, hogy ez egy nagyobb a szabadság, és hát azért ahhoz is nagyon nehéz volt alkalmazkodni, és erről is írsz a cikkben. Ez milyen szituációkhoz vezetett?
0: Hát így van egyfajta szakmai, voltak egyfajta szakmai hiányosságok, vagy szakmai felkészületlenség, ami az M1-nél részben abban adódott, hogy ott az MT-vel szemben ott igenis lecserődött az állomány az évek során nagy részt. Nagyon sokan voltak fiatalok, akik már a Fidesz érában szocializálódtak, és egyszerűen, hogy egy forrás fogalmazott, hogy nem is nagyon tudták, hogy ami ott zajlik újságírás címén, az nem az, nem újságírás, tehát nekik hirtelen újságírói feladatokat végezni, az egyfajta kihívást jelentett. Tehát például voltak ebből a problémák, hogy Tiszáról nem nagyon mertek forgatni, vagy Magyar Péternek nem nagyon mertek kérdéseket föltenni. Aztán az MT-nél is voltak, vagy...
1: És akkor most, amikor meg most kellett volna föltenni kérdéseket, nem is tudták ezeket lényegében megfogalmazni, hogyha jól értem.
0: Az MT-nél volt olyan is, arról beszélt nekem forrás, hogy a korábbi időszakban nem kérdeztettek már a idő után sajtó tájékoztatókon, meg kormányinfókon, és ezek elszoktak attól, hogy milyen kérdezni. Aztán az is probléma volt, hogy miután ennyire be volt határól, vagy mit csináltak, meg mit nem csináltak, a forrásaikkal való kapcsolat is hát megsínylett ezt, és mondjuk telefonkönyveket fel kellett frissíteni, vagy újra visszaállni egy normális működésbe, annak ilyen praktikus korlátai is voltak, hogy a telefonkönyvek nem voltak a legfrissebbek, vagy nem volt mindenkihez kontakt. Ja, milyen nehézség vagy ilyen problémaként felmerült ebben az új érában, igen, az MT dolgozóinál, hogy ott beszélt nekem arról, hogy voltak ilyen ejtőernyősök, akiket úgy vittek oda az MT-hez dolgozni, hogy ilyen lojális emberek voltak az előző rendszerhez, lojális emberek, akik nem váltak be egy adott területen a közmédián belül, mert alkalmatlanok voltak, vagy szakmailag nem voltak megfelelők, és őket az MT-hez rakták be, hogy legyen valami állásuk, jobb hiány, ott jól lesznek, és így kerültek olyan emberek is pozícióba, akik nem voltak meg a megfelelő képességeik a feladatuk ellátására. Hallottam ilyet, hogy olyan külpolos dolgozó, aki csak Google Translate-tel tud fordítani anyagokat, ilyen is előfordult, vagy ilyenre is volt példa. Aztán, ami már nem így a szakmai felkészültséggel kapcsolatos probléma, hanem aztán lehet értik, de talán ez végül be sem került, de hogy arról is beszéltek nekem többen, hogy volt egy ilyen félelem, hogy ne legyen ki az inga most a túloldalra, tehát ne legyen az, hogy hirtelen most a másik irányba kezd elfogult lenni a közmédia, hogy voltak erre utaló jelek mondjuk a híradó.hu oldalán.
1: Milyen jel volt ez például?
0: Hát egy hirtelen mondjuk tele volt Magyar Péteres anyagokkal a híradó.hu, és nem negatív.
1: Pozitív, és jaj.
0: Vagy legalább felgyilakos.
1: igen, ezzel nevetünk, de közben meg tényleg ezek a helyzetnek a teljes abszurditását mutatja, hogy ezek ilyen dilemmák, hogy ha már tárgyilagosan írunk arról, akit eddig lejáratni akartunk, akkor az most már az ingának a kilengése, vagy hogy akkor jó fejek leszünk, és akkor igazából pozitívabbat írunk róla, amit még akár meg is érdemelne, akkor ez hogyan kell működni. Tehát tényleg ez a gondolkodás, ami ott az embereknek a fejében lehetett, azzal én így nagyon-nagyon nehezen tudok így azonosulni, vagy így dűlőre jutni a fölött, hogy itt tényleg mind kellett keresztül mennie embereknek, vagy milyen megfontolásokat kellett itt vinni, és egyébként ilyenkor a fülembe cseng egy olyan mondat, amit jó pár éve hallottam már egy olyan embertől, aki propaganda médiában dolgozott, hogy, és ez is egy ilyen önfelmentő magyarázat, meg ilyen nagyon, nagyon hülye magyarázat szerintem, hogy hát mindenkinek joga van mondjuk kormánypárti újságírónak lenni, és erre én tényleg nem tudok más mondani, mint hogy ilyen nincs, tehát hogy akkor nem vagy újságíró, tehát nincs olyan, hogy tudom, ilyen vagy olyan párti újságíró vagy, hanem vagy újságíró vagy nem vagy az, tehát hogy kész, és akkor ezek a szituációk pontosan rámutatnak arra különben, hogy mi a különbség, amikor arról van szó, hogy a kollégák azzal szembesülnek, hogy nem tudnak kérdéseket megfogalmazni, mert eddig nem ez volt a dolguk. Hát azért nem, mert nem volt a újságíró, tehát hogy most meg úgy kéne működnöd, akkor így bele kell tanulni. És hát ezek tényleg ezek az abszurd helyzetek, amik ezeket szülik, ez a gondolkodás szüli, amiket aztán a cikkedben is leírsz tulajdonképpen. Viszont ugye tényleg és erről is egy kicsit azért most már beszéltél, de hogy van egy olyan mondat a cikkedben, amiben arról írsz, hogy a cenzúra az egyben tulajdonképpen ilyen védőháló is volt, ilyen értelemben. Ez mit jelentett? És mondom, tulajdonképpen egy kicsit így fölvezettük ezt, de hogy ezt ki tudnád fejteni, hogy mi volt ez pontosan?
0: Ez egy picit ilyen pszichológizálás, de hogy egy felelősségvállalással van ez összefüggésben a cenzúrának a védőháló, ami volt, ahogy vagy egy forrástelen, valahogy így fogom azt megkár, hogy ezt nem írtam ki szó szerint, mert tök jó mondat volt, hogy ha nem te döntesz, vagy nem tiéd a végső döntés, akkor a felelősséged is nulla, míg hogyha te írod meg a hírt, meg te szerkeszted meg te nyomod a gombot a végén, hogy publikálás, akkor viszont tiéd a felelősség is, és hogy ehhez fel kell nőni.
1: Hát igen, ez is olyan, hogyha az van ott a cikk mellett, mert neved van ott a cikk mellett például, és nem az, hogy munkatársunktól, meg nem tudom, akkor azért megint egy olyan dilemma elé kerülsz, hogy hát, ilyen felelősséget kell vállalni azért, amiket leírsz. És hát ez is érdekes, hogy ez ilyenkor így jelenik meg hogy ezzel itt szembesülnek emberek, hogy hát ez nem úgy van, hogy bármit leírunk, és bármikor a hazugság lehet, és akkor az tulajdonképpen oké. Viszont többeknél megjelentek bizonyos félelmek a választást követő hónapokban. Erről is írsz. Milyen félelmek voltak ezek?
0: Hát itt a legjellemzőbb ez megint az egzisztenciális félelem, de ez a munkájuk elvesztésétől való félelem, hogy azok is, akik szakmailag alkalmasak a feladatukra, és el is látják a munkájukat megfelelően, hogy őket is majd elbocsátás fogja utolérni, és hogy ahogy az egyik forrás fogalmazott, hogy így kijöntik a fürdővízzel együtt a gyereket.
1: Uh-huh. Tehát, hogy sokan voltak úgy vele, hogy én igazából itt maradnék, meg én nem azt a munkát végeztem, uh-huh. meg nem olyan munkát végeztem, mint amilyen, ami ilyen megvetendő, engem az igazán meg lehet tartani, uh-huh. de hogy nem voltak benne biztosak, hogy lesz egy ilyenfajta differenciálás az új vezetőség részéről.
0: Igen.
1: És akkor beszéljünk is az új vezetőségről, mert ott is van egy érdekes jelenet, amit tudtál rekonstruálni. Mészáros Zsófia, aki a hiradó.hu-nak a főszerkesztője lett, és korábban az Indexnek, meg a 444-nek volt vezető szerkesztője. Ő Boros Júliával, aki szintén 444-es újságíró volt, leült a munkatársakkal beszélgetni, ahogy ő megérkezett.
0: Igen, ugye az online részlegért felelős, és ott dolgozó munkatársakkal őt lebeszélgetni, igen.
1: És itt volt olyan, amit tudtál rekonstruálni. Hogy néztek ki ezek a beszélgetések?
0: Hát, ezek ilyen hat szemközti beszélgetések voltak, és itt az volt a Mészáros Zsófiának a célja igazából, hogy egyrészt megismerje a propaganda gépezetnek a korábbi működését, tehát hogy hogy zajlottak, vagy hogy mentek itt a dolgok tulajdonképpen, de kíváncsi volt az egyes emberekre is, hogy nekik mondjuk milyen a szakmai múltjuk, milyen a, nem tudom, képzettségük, milyenek a képességeik, illetve hogy hogyan, milyen a hozzáállásuk ehhez az egész korábbi működésmódhoz. És ott igen, rekonstruáltam egy kérdést, hogy egy ponton egy ilyen beszélgetésnél felmerült a kérdés a Mészáros Zsófia részéről, hogy az itt dolgozók közül nem merült a fel senkiben, hogy nem jó, amit csinálnak, hogy a közszolgálatiság az nem erről szól. Tehát ez így egyenesen fel lett téve ez a kérdés a közmédiásoknak. És egyébként erre az én forrásom azt válaszolta, hogy még ha voltak is ilyen felismerések az akkori munkai környezetben, ezeket a problémákat nem lehetett nyíltan megfogalmazni.
1: Hát igen, azt elhiszem, hogy Németh Zsolt Pitbullnak ezt, hogy kevés nyitottság lett volna benne ebben, de az érdekes, hogy erre ennyi a reflexió akkor. És egyébként tudod, hogy ezek mondjuk milyen hangulati beszélgetések voltak, mire volt igazából úgy kifuttatva ez az egész, tehát mondjuk Mészáros Zsófia itt döntött arról, hogy ki az, akit ő megtartana, ki az, akit nem, tehát mi volt ezeknek úgy is igazából a lényege?
0: Ezt nem tudom sajnos, hogy mi volt a tétjén szemületi Zsófia fejében, mi volt ezeknek a beszélgetésnek a megtartásánál, de hát igen, megpróbálta felmérni a részlegét, tehát ami hozzátartozik, és igen, simán lehet ez egyébként, amit mondasz, hogy benne volt a pakliban, hogy ez alapján dől, hogy kivel tud még, vagy kivel akar együtt dolgozni, és kivel nem, ezt nem tudom.
1: Mészáros Zsófia volt az egyik vezető, akit megneveztek nyáron, ugye tényleg a hiradó.hu-nál, aztán Bodasz Balázs és Kerényi György érkezett még. Bodasz Balázs ugye az M1-nél, Kerényi György pedig a Kossuth Rádiónál lett vezető. Hogyan élték meg az ő kinevezésüket, meg mit gondoltak az ő őróluk, mint személyekről, úgy általában az ott dolgozók, illetve arról, mit gondoltak, hogy a korábbi vezetés, még Németh Zsoltékkal, akkor most elköszön.
0: Hát ugye itt megint az van, hogy én, akikkel én beszéltem, azok az egyik oldal, tehát akik beszélgetnek a Direkt 36-os újságíróval, azok egyfajta hozzáállást képviselnek jellemzően, de hogy én az ő részükről egyfajta ilyen nyitott várakozást, vagy nyitott várakozást éreztem az újfajta vezetőkkel kapcsolatban. A korábbiak eltűnése, az pedig tehát olyan figuráknak az eltűnése, mint a Németh Zsolt, vagy a Császár Attila, vagy a Csete Beáta, aki ugye az M1-es interjút csinált, ez pedig egyfajta hát ilyen igazságtétel, vagy nem tudom, elégtétel, hogy ők eltűntek a képből.
1: Aztán elérkezünk július 7-éhez, amikor megjelent az M1. Az a felirat, ami szerintem nagyon sokan, lefényképeztek én is, mert hogy ez egyáltalán itt történik, és sőt, nekem volt külföldi ismerősöm, aki rám írt aznap, hogy ez valóban igaz, amit én Twitteren olvastam, hogy mi megy most az M1-en Magyarországon, és akkor oda kapcsoltam, és igazán én tőle tudtam meg, hogy mi van, és akkor tényleg is lefényképeztenek, hogy tényleg ez van. Ugye ez volt az a felirat, hogy a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen, a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Ez volt a felirat, ami tényleg azt hiszem, hogy pár hónap ezelőtt is ilyen példátlan lett volna, és nem tudtuk volna elképzelni, hogy ez megtörténik, meg ilyesmi megjelenik az M1-en. Ehhez milyen volt a viszonyulása az ott dolgozóknak?
0: Nekem azt mondták, hogy ilyen nagyon nagy turbulenciát nem keltett, bár nem volt, tehát hogy nem volt egyfajta előzetes mindenkit bevonó egyeztetés, hogy akkor most megállapodunk abban, hogy ezt kiírjuk mindannyiunk nevében, tehát ilyen nyilván nem történt, vagy nem volt. De hogy nem keltett nagy turbulenciát, és hogy a többség az jogosnak élte meg, hogy volt egyfajta, ilyen, legalább ilyen formában megtörtént egyfajta bocsánatkérés. Egyébként, hogy milyen média történeti jelentőségű pillanat vagy szekérés, ez csak személyes példa, hogy én akkor éppen külföldön voltam, éppen Bulgáriában nyaraltam a kisfiamat, de hogy még nekem is így teljesen megvan a fejemben az a pillanat, amikor először láttam a telefonom kijelzőjén, hogy úristen, mi történt, és miről maradtam, de ezek azok a pillanatok, amikre tényleg az ember utólag is meg tudja mondani, hogy mit csináltam akkor, amikor ez vagy az történt, és na ez pont ilyen pillanat volt.
1: Abszolút, abszolút, ez tényleg az egyik olyan része volt az elmúlt hónapoknak, amik tényleg nem tudtuk elképzelni, hogy ilyesmi megtörténik, és ez tényleg ez a szöveg azon a fekete háttéren a fehér betűkkel, az tényleg szerintem olyasmi, ami nagyon sokaknak beégett, és hát mondom, külföldön is visszhangja volt, mert nekem egy szlovén ismerősöm írt, hogy mi történik nálatok, és aztán utána többen is rácsodálkoztak erre, hogy úristen, megfordítsátok le kérlek a szöveget, meg nem tudom, később egy osztrák ismerősöm is volt. Szóval ez nagyon-nagyon izgalmas volt, meg hát nyilván ezt aztán kívülről szemlélni, mert a külföldiként aztán meg különösen érdekes, akik nem tudják igazából, hogy miről szólt az M1, vagy nem nyilván, hogyha bele is néztek egy adásban, nem értették, csak a tőlünk tájékozódhattak magyaroktól arról, hogy ott mi történik, és mondjuk nekik aztán tényleg milyen képük lehetett erről az egészről. Milyen most a hangulata a közmédiában? Erről én is kérdezősködtem egyébként saját forrásaimnál. Nem tudom, hogy azóta, de például, hogyha beszéltél a forrásaiddal, hogy az azóta történtek, ott hogyan csapódnak le, azért azóta is így elég jelentős történések vannak, mondjuk itt Gulyás Istvánnak például ugye a kirúgása, meg ugye általában a mindennapok, hogy hogyan történnek.
0: A mindennapokról nem annyira beszéltem, de egyébként pont a cikkünk megjelenésének a napján, ez ugye, ha jól emlékszem, múlt pénteken jelent meg, és pont az nap jött ki a hír, talán a Telexen, hogy csoportos létszámleépítés készülése, a Telex az ilyen 100 körüli távozó, vagy távozni kényszerülő dolgozó lebegtetett. Úgyhogy ezt gondolom nagyon erősen rányomja a bélyegét, a hangulatot, tehát ezek a félelmek, gondolom ezek
1: Hát részben és részben beigazolódnak, igen, ugye, amiről te is beszéltél, hogy beszéltek neked arról, hogy hát azért nagyon sokan nem biztosak abban, hogy ők megtarthatják a munkájukat, igen, és egyáltalán nem biztosak abban sem, hogy mi alapján fognak szelektálni adott esetben a vezetők, hogy akkor most kimenjen, kimaradjon. És akikkel, vagy akivel én tudtam beszélni, és mondjuk rá lehet az ottani eseményekre, ő is valami hasonlót fogalmazott meg, hogy akik most jönnek újonnan fölvett munkatársak, akik eddig ma a propagandának dolgoztak, és azok, akik már ott voltak, tehát hogy ilyen, igazából egy ilyen furcsa feszültség, vagy ilyen bizalmatlanság van, aha, velük szemben, már az újonnan érkezőkkel szemben, mert akarva akaratlanul azért egy kicsit úgy tekintenek rájuk, lehet, hogy a helyünkre veszik fel őket, és ők meg ugye nem tudják a jövőjüket, miközben az újonnan érkezők pedig úgy vannak, másfajta szempontból bizalmatlanok az ott lévőkkel szemben, mert hát ők meg úgy vannak vele, hogy hát ők eddig a propagandát gyártották, és lehet, hogy ők úgy tekintenek magukra, hogy hát én pont nem írtam olyan híreket, na de hát ők ebben mégiscsak részt vettek, és abban meg nagyon különböző, hogy az újonnan érkezők ki mit gondolnak a régiekről, tehát van, aki tényleg egy teljes, nem tudom, tényleg tisztító tüzet szeretne, és akkor itt menjen tényleg még a büfés néni is innen, mert ezt miért. Mások meg kevésbé szigorúak, tehát mondjuk úgy vannak vele, hogy oké, aki képernyőn volt, tehát az tényleg ne kerüljön többet képernyőre, meg menjen, tehát most egy vágót mondjuk miért vegyünk elő, vagy egy háttérmunkást, aki igazából nem feltétlenül vett ebben az egészben úgy részt, tehát hogy ez tényleg így nehéz differenciálni, meg hát persze ott van egy olyan dolog is, hogy hát, akkor kirúgnak mindenkit, akkor ki fog műsort csinálni, mert azért meg annyi kameramant találni, meg annyi vágót találni, azért kicsi ország vagyunk, és nem feltétlenül olyan könnyű, tehát hogy itt ebben is meg van kötve az emberek kezé, de közben az is igaz, hogy azért nem feltétlenül megy annyira gyorsan itt a csere, tehát hogy vannak még olyan szerkesztők is, akik most is ott dolgoznak, és közben ugyanúgy propagandát is gyártottak még nem sokkal korábban, tehát azért ezek így nagyon érdekes dilemmák lehetnek, meg érdekes, hogy ezt az új vezetőség hogyan próbálja majd megoldani. De akkor ez a 100 fős leépítés, ez már valamennyire azért válasz erre, igen, a kérdésre.
0: Igen, hát ez későbbi cikkek témája lehet ez a egész mostani időszak is.
1: Te egyébként nézed az új közmédiát, vagy követed az új közmédiát?
0: Nem. Nem, én azban ki sem merem mondani ezt a mondatot, amit mindenkitől lehet hallani az én buborékomon, de hogy nincsen tévém.
1: Jó, hát oké. Vagy ha van, akkor csak Medzót nézel rajta.
0: A kisfiam néz Netflixet rajta, Grizzly és Lemingeket.
1: Jó, tehát ezért nem követed. De egyébként nem tudom, nekem nagyon érdekes élmény, hogy nyilván mondjuk 2010 előtt néztem még sokkal nagyon-nagyon fiatalon, mondjuk középiskolásként, mondjuk Való György műsorát, vagy a Friderikusz műsorát, az estét, és azért az emlékszem, hogy ez mennyire meghatározó volt, meg mennyire egyértelmű volt, hogy az ember, hogyha híreket akar, akkor adott esetben az egyik első dolog, amire oda kapcsolatkozzá megy, mert ez ilyen automatikus volt. Aztán azóta persze közösségi média, és nagyon sok minden megváltozott, megváltoztak a médiafogyasztási szokások, ugye, hogy a klasszikust idézzük, és most már nyilván nem is feltétlenül kapcsolja be az ember a tévét, vagy a rádiót, hogyha híreket akarna keresni, csak közben azt érzem, hogy nehéz lesz visszaszoktatni az embereket arra, hogy ezt megint olyan alapvetésnek vegyék, hogy oké, a közmédiát, hogyha bekapcsolom, ott adott esetben tényleg valódi hírekkel találkozom.
0: Én úgy szembesültem abban, hogy nehéz másképp gondolni a közmédiára, mint ahogy eddig megszoktam, hogy van egy családtagom, akitől mindig hallottam vissza ilyen fideszes szólamokat, így éppen aktuál politikai eseményeknek a fideszes értelmezését, és mindig adottnak vettem, hogy persze, mert nézi az M1 híradót, vagy nem tudom. És amikor most ilyeneket hallok tőle, akkor mindig ez ugrik be, hogy persze biztos nézte én egy híradót, és akkor utólag teszem a gondolat, hogy
1: aztán nem azt nézte.
0: Nem honnan jön, valahonnan máshol jön, és rá kell jönni, hogy honnan jön még, vagy honnan szivárok be az ő gondolkodásába, és ez még egy rejtély előttem is. Ez még nem jöttem rá erre a magyarázatra, de hogy igen, szóval hogy nehéz másképp gondolni ezen egyre.
1: Meglátjuk, hogy ez is majd hogyan alakul. Nagyon szépen köszi a cikket, Kata, gratulál hozzá, és köszi azt is, hogy ilyen jól tudtunk erről beszélgetni.
0: Köszi a beszélgetést, én is.
1: Nektek pedig a figyelmeteket köszönjük, megkérek, ne felejtsétek el így az adás végén se, hogy a Direkt 36 a ti támogatásotoknak köszönhetően tudja végezni a munkáját, és mivel különösen fontos, hogy támogassatok minket így a támogatás hónapjában, ezért most erre megint felhívom a figyelmeteket. Nagyon szépen köszi még egyszer a figyelmeteket, Galavics Patrikot láttátok, hallottátok, sziasztok!
0: Sziasztok!

Yeah.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Október 5-én a Karolinska Intézetre jelentette a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat a fényvezérelt ion csatornák felfedezésére és az optogenetika nevű forradalmi eljárás kidolgozásáért Carl Deisseroth, Stanford Egyetem, Peter Hegemann, Berlini Humboldt Egyetem és Georg Nagel, a Würzburgi Egyetem kutatója kaptak megosztva. Peter Hegemann a 2000-es évek elején Georg Nagelrel közösen rájött, hogy amint kékfény éri, a Chlamydomonas alga sejtfelszínén található különleges fehérje szerkezet megnyílik, pozitív töltésű ionok áramlanak a belsejébe, ami feszültségváltozást idéz elő. Génnyét bármilyen más sejtbe átültetve, a sejt rögtön fényérzékenyé válik. A fehérje genetikai kódját Carl Deisseroth patkányok idegsejtjével juttatta be. 2 évvel később sikerült elérni, hogy a fényvezérelt biológiai kapcsoló optikai szálakon keresztül éber egerek agyában is megbízhatóan működjön. A magyar narancshírét hallottátok.
2: A királydinnye kétszikű, sárgavirágú, látszárú növény. Egy nyári, áttelelő magja május-júniusban csírázik ki, életciklusa nagyjából szeptember végéig tart. Higgyétlen, más növényeknél jobban bírja a forróságot, ez okozta idei látványos térfoglalását. 1 cm-es toktermése 4-5 részre esik szét, ezekből állnak ki a hírhedet, talpba, mancsba, gumiba fúródó tüskék. Az évelő füvek szerencsére képesek kiszorítani, de kihúzni, kikapálni sem árt. A királydinnyét hazánkban egy 1525-ös feljegyzés említi először. Egykor Sulyom Szurdancs, Földi Sulyom és Banyafog néven is ismerték, gyom és gyógynövénynek egyaránt tekintették. Hatása hajzószerként vitatott. Bosszúság forrásként vitán felül áll. Világosít fel a Telex. Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb, 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A Sipkaui létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el árammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt, a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb, sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.hu.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Tótum Faktum a 90.3-as MHz-en Rénával.
1: És Jerryvel. A vendégünk pedig Szapudi István, asztrofizikus és jazzzenész. Ez egy elég érdekes kombináció az én számomra, bár te a könyvedben írod, ott írod, nem, talán valami interjúban mondod, hogy elég sok fizikus foglalkozik zenével. Hogy él meg ez a kettő egymás mellett, az egyik hivatás, a másik hobbi, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát én igazából mind a kettőt elég komolyan veszem, de nyilván az egyik az a, mondjuk így a day job, a nappali munkám, bár csillagászként ez néha éjszakai munka, és a

0: másik pedig az pedig mondjuk a szenvedély, úgy lehet mondani. De a kettő szerintem nagyon hasonlít egymáshoz egyébként.
1: Jó.
0: Egyrészt, tehát a zenének van egy nagyon erős matematikai struktúrája, és a tudománynak nyelve is a matematika, tehát a zeneelmélet és a matematika az gyakorlatilag ugyanaz. Másrészt meg számomra azért érdekes, mert valahogy engem mindig valamilyen okból az idő az, ami legjobban megfogott, tehát ugye a kozmológiának, amivel én foglalkozom, az idő a lényeg, az univerzum története gyakorlatilag a nullától napjainkig, és a zenében is az idő a leglényegesebb. A zene az az idő művészete, gyakorlatilag az időt kell kontrollálni. Különösen a jazzben, ahol meg aztán még gyakorlatilag az időnek a különböző beosztása, tehát hogy hogyan jön be egy hang a dobhoz, meg a basszushoz képest, tehát minden időben zajlik.
2: Hát nekem gyerekkoromban egyébként az volt az alapélményem, hogy ha a zenét megállítod, akkor nem hallasz semmit. Hogyha egy képre ránézel, és úgy marad a szemed, akkor a képet látod. Vagy ha moziban leállítod a filmet, akkor azt az egy képet látod. Az idő nélkül zene nincs nyilván. Idő nélkül kép az létezhet.
0: Igen, ez például érdekes is, hogy a feleségem az Andi fotós, és ő úgy meg tudja állítani az időt, hogy tök jól néz ki. Én sokkal jobb vagyok mondjuk filmezésben, mert ha időben jól tudok komponálni, de abban a pillanatban, hogyha elmegyek mondjuk second shooternek hozzá egy ilyen izéhez, akkor én az én képeim mindig egy kicsit
2: bemozdulják,
0: hogy megállt az idő, és én nem szeretem megállítani. Tehát az időben a folyamat nekem fontosabb, mint az.
2: Egyébként voltak rá példák, sőt vannak is rá példák, hogy egyszerre valaki zenész, és konkrétan csillagász, nem pedig csak egyszerűen fizikus, ott van a Grand Pierre Attila, ott van, más nem mondjuk a Brian May, hogyha legtriviálisabb példát akarnánk mondani. Mind a hárman fizikusok, és hát te mondjuk nem jazz, de hát zenészek is. Na hát hogy jött, mikor jött ez a zene iránti vonzalom? Azt tudom, hogy te nagyon korán elkezdtél már zene elméletet, meg akusztikát, gitárt is tanulni.
0: Hát őszintén szóval engem mindig is nagyon érdekelt a zene, és még elsős általános iskolában beválasztottak, tehát kaptak a szülőm egy levelet, hogy ezt a gyereket zeneiskolába kell küldeni, és a szülém azt mondták, hogy nem fogják azt a hegedűt hallgatni otthon, úgyhogy kb. 13 éves voltam, mire tényleg a sarkamra álltam, és azt mondtam, hogy most már én veszek egy gitárt, vagy vegyetek nekem egyet, és akkor kezdtem el zenélni.
2: A hegedű az nagyon sok gyereknek megkeserítette a zeneiskolai életét. Akkor gondolom a szolfézs is szerint.
0: Tehát az az érdekes, hogy én mindezeket először magamtól kellett, hogy megtanuljam, mert 13 éves korban elmentem a zeneiskolába, és azt mondták, hogy 13 évesen ilyen öregekkel mi már nem foglalkozunk. És akkor ezt mind magamtól kellett megtanulni, és amikor Baltimore-ba, a Peabody konzervatóriumba felvételiztem, akkor meg már nem számított, akkor el tudtam járni bármilyen órára, meg szolfézsre, de én igazán csak egyetemi szinten tanultam tanártól. Előtte magamtól kellett az ilyen alapokat, amit a gyerekek a zeneiskolába tanulnak.
2: És te a fizikát is ezzel párhuzamosan kezdted tanulni, mert ugye te 90-ben kezdted el az ELTE-n a fizikus
1: tudatosszakot. Elméleti fizikát tanultam.
0: Elméleti fizikát tanultam. Ez a három dolog érdekelt már gyerekkoromtól kezdve, mondjuk így komolyabban, hát a zene, a filmezés és a tudomány. És akkor apám egyszer azt mondta, hogy hát igen, a tudomány mellett lehet zenélni, meg filmezni, de zenélés mellett nem lehet tudomány. És inkább igaza volt, tehát tényleg úgy van, hogy nehéz lenne tudományt csinálni, ha mondjuk valaki professzionális zenészként megpróbál abból megélni. Tehát az egy nagyon kemény élet, tehát nagyon sok barátom professzionális zenész, és tényleg olyan szerencsém, hogy nagyon sok profi zenésszel játszom együtt, és tehát nem könnyű. Na,
2: hát a jazzzenészek zöme, ahogy egyébként a festőművészek zöme is, azért nem jellemző, hogy meg tud élni a saját szakmáján belül. Nagyon sokan mondják nyilván, úgyhogy ez egy nagyon jó, hogy így két vagy három lábon állsz egyszerre.
1: Hát várjál, de ez, azt kihagytuk a számításból, hogy ugye te Amerikában élsz alapvetően, igen, a Hawaii Egyetemen tanítasz. Magyarul lehet, hogy ott más ez a helyzet. Tehát lehet, hogy ott meg lehet élni a zenéből, kérdezem én.
0: Hát őszintén szóval szerintem nagyon hasonló a világ minden táján, tehát gyakorlatilag nyilván akik nagyon a topon vannak, tehát nyilván Pat Metheny meg én a zenéből, de mondjuk egy helyi jazzzenésznek ugyanúgy, ahogy itt is egy helyi jazzzenésznek Budapesten, tehát rengeteg fellépése van, tanít, jó esetben van neki egy zenekari állása esetleg, vagy egy zeneiskolai állása, és a mindent össze kell így neki kombinálni ahhoz, hogy valahogy megéljenek a zenéből, és akkor persze jazzzenész, de nem csak jazz. Tehát én csak olyan zenét játszom, amit szeretek. De egy profi zenész az mindent eljátszik, amiért fizet. Ez a másik dolgom, miatt nem szívesen lennék így profi zenész.
2: Ha már említetted Pat Metheny-t, akkor én azért rákérdeznék arra, hogy nálad effektíve a jazz hogyan jött, miért pont a jazz jött, illetve visszafelé megyek, ez a két szám, amit hallottunk, az első a Sack Funk volt, ugye ez az aktuális együtteseknek, hogy hát nem tudom mennyire aktuális, ez még 2019-ben aktuális volt, az egyik ilyen húzós száma. Engem azért nagyon erősen emlékeztetett így az Oregonra is, Pat Metheny is hatások is voltak benne, és egyáltalán jó értelemben vett fúziós jazz, amit annak aztán a 80-as években eléggé rossz konnotációi lettek, de számomra azért a 70-es évekbeli fúziós jazz vedőreportos túl, meg Jaco Pastoriustól, és hát főleg Mahavishnu Orkesztrástól azért az egy nagy szenzáció volt. Szóval ezek neked már 13 éves korodban így megfogalmazódott benned, hogy ezeket akarod követni, vagy voltak kitérők rock felé, kortárs zene felé?
0: Hát szerintem ahogy minden gitáros, akkor először gitár vesz kezében, nyilván én is a könnyű zenével, tehát a rock zenével kezdtem. Magyar zenekarok közül a KFT, LGT, Pantera, ezek voltak a kedvenceim, meg sok másik is. De siófoki könyvtárban valamilyen okban meg volt Jimi Hendrix összes lemeze, és akkor így 13 éves koromban, meg 14 éves koromban minden nap bementem a könyvtárba, és akkor Jimi Hendrixet meg LGT-t hallgattam, mert ez a kettő, ebből minden megvolt. És akkor ezen kezdtem el felnőni, és akkor innen ugye a Jimi Hendrixből lassan jött a blues, mondjuk már, hogy 15 éves koromban már elindultam a blues meg a jazz felé, és aztán onnan már nem volt megállás, tehát onnan már 15 éves korom után már csak a jazz volt a mindenem. De az tény, hogy ugye abban az időben hát tényleg ez a fúziós jazz, tehát például akkor nagyon szerettem John McLaughlin, Goldie Mellot, a Magyar Rádió Jazz versenyén egyébként bejutottunk a duónkkal, Bényei Tamással, aki azóta ugye a Hard Jazzbandnek a trombitása, de ő gitározott, akkor együtt gitároztunk, és játszottunk számokat az Aldi Meon, a John McLaughlin, Paco de Lucia lemezről, meg saját számokat is. Tehát,
2: az a Friday Night in San Francisco.
0: Friday Night in San Francisco, tehát akkor ugye 5 kazettám volt, és akkor a rádióból felvettem valamit, és akkor ha már egy újabb dolgot fel akartam, akkor valamit le kell törölni. Tehát ugyanazt a zenét sokszor meghallhattam, mire letöröltem, és akkor így alakult ez.
2: Ja, akkor volt a lemez Börze helyett a Göcei Zsuzsával, és
0: igen.
2: Sőt, még a Magyar Rádióban is voltak ilyen jazzestek, nagyon sokszor.
0: Mindig éjszaka voltak jazz műsorok, és azt én felvettem a kazettás magnumra.
2: Valamelyikre az 5 közül.
0: A 5 kazettás. Aztán később lett több is, de volt, nem tudom, így akkor ez más világ volt, akkor volt, nem tudom, egy évig 5 kazettám volt, és mindig minden jazz műsornál gondoltam, hogy most akkor mit törölj le, vagy letöröljem el, vagy inkább ezt csak meghallgatom, és majd legközelebb törlöm. Ez ilyen dilemma volt.
2: Egyetlen egy lemezed, ami fönn van Spotify-en, már sokszor beszéltünk így magán beszélgetéseken. Azon kívül van még neked, azt nem mondom, hogy számtalan, de több. több is, viszont milyen formációid vannak? Ugye beszéltünk erről a szegről, van a Art Ensemble, melyik H betűs a Hawaii, nem Hawaii, Honolulu, ez az Honolulu Art Ensemble. Azt kint alapítottad, ugye?
0: Igen, az inkább free jazz-szerűség, de azért nem teljesen free jazz, kitaláltam ezt a műfajt, hogy open flow, ami azt jelenti, hogy nem annyira, tehát nem Ornette Coleman-ra, vagy az Art Ensemble of Chicago-ra kell gondolni, bár nekem hát az egyik abszolút kedvencem, egyébként a Weather Report is, de az Art Ensemble of Chicago.
2: Hát az, igen.
0: És tehát arra utal a cím, a Honolulu Art Ensemble, de ez egy kicsit az open flow azt jelenti, hogy nem feltétlenül annyira ez a wall of sound, és iszonyatos, tehát lehet, hogy vannak benne olyan részek, de néha meg sokkal minimalistább free jazz.
2: És van még neked egy Love Supreme Redux című számod is, vagy nem tudom, számait,
0: hát számotok, vagy számot. Hát az igazából egy John Coltrane számot, igen, lejátszottunk, igen. Csak a magunk.
2: Hát csak ha már a free jazzről beszélünk, ugye, mert hát nekem a free jazznek az egyik csúcsa a Coltrane-nek a 66-os évjáratú lemezei és koncertjei, aztán szegény meghalt, azt hiszem 67 elején talán valamikor. Szóval ez, igen, tehát az Art Ensemble of Chicago az egy tényleg egy meghatározó műfaj volt annak idején.
0: Igen, és nekem különösen, mert amikor, tehát 3 évet éltünk Chicagóba, és még az elején volt egy jam session, amit Malakai Favors, az Art Ensemble of Chicago bővőse tartott, és elmentem oda, és körülbelül nem tudom, közönség az szinte alig volt, és kb. 5 ember volt a közönség, és 3-4 jazzzenész, és akkor ott játszottam velük. A koncert után adott hozzám a Malakai Favors, hogy oké, akkor itt van egy cím, leírta, hogy hova menjek oda, kopogjak be az ajtón vasárnap délután, és mondjam meg, hogy ő küldött. Okay. És akkor elmentem oda, ez volt a Velvet Lounge nevű hely, amiről még a Downbeat is írt, hogy ez kb. Az utolsó hely Amerikában, ahol a jam sessionen keresztül tanítják zenélni,
2: wow,
0: az embereket. És akkor ez úgy kb. Chicagóban vannak jó, meg rossz környékek, és ez így a rossz környék elején volt, tehát oda kicsit szépen bementünk, és tényleg bekopogtam az ajtón, gitárral a kezemben, mondtam, hogy a Malakai Favors küldött, és rögtön, brother, megöleltek, minden, tényleg nem azért, de mi ketten voltunk fehér emberek, minden vasárnapot voltunk ezentúl, és tényleg olyanok voltak, így rögtön befogadtak erre az ajánlásra, és akkor minden vasárnapot játszottam, és akkor vettem egy könyvet a chicagói jazzről, és így szép lassan egy fél év alatt rájöttem, hogy mindenki, akivel együtt játszom, benne van a blokkolimben. Tehát tényleg ilyen nagyon régi, nagy emberek, akiknek, tehát ugye az Art Ensemble of Chicagót ismertem, de ez egy egész, ez egy mozgalom volt Chicago, aminek az egyik csúcsa volt az Art Ensemble of Chicago, és annak a, tehát mit tudom, Billy Bloomfield, Art Taylor, Von Freeman, tehát tényleg olyan emberek játszottak ezeken a helyeken, hogy tehát ott valahogy belecsöppentem, úgy, ahogy a Peabody konzervatóriumban megtanultam a klasszikus zenét, és hát előtte is azért a jazz volt mindig a fő fókuszom, de itt viszont így zsigeri módon, tehát egyszerűen minden nap tanultam, minden vasárnap, mikor ott voltam, tanultam.
2: Ezek itt közönség előtt zajlottak?
0: Közönség előtt, igen.
2: És voltak is felvételek róluk? Vagy,
0: hát ez az, hogy egy utólag, ugye ez még azért nem voltak akkor telefonok, és ráadásul még egy fényképem sincsen, mert kb. Féltünk kamerával oda menni, egyszer gitárral oda mentem, és akkor
1: 90-es évekről beszélünk?
0: Igen, 90-es évekről beszélünk, és különösen volt egy dobos, az Ajaramu, és ez így kb. Ő volt a mentorom, de olyan volt, mint egy zenmester, tehát így mindig mutatóan játszottam, ugye úgy van, hogy eleinte 5 percet játszhattál, aztán 10 percet, de már egy fél év múlva már egész este benne voltam kb. A zenekarba, uh-huh. aki folyamatosan játszott, és akkor mikor vége lett, mindig odajött hozzám, és mondott valamit, kb. Egy mondatot, de olyat, mint egy zenmester, hogy egy hétig azon gondolkodtam, hogy mit értett, hogy mit mondta, hogy when you play, you really play, hogy kb. Éneket mondott, és akkor én gondoltam, most akkor ezt mit értette ott a
3: harmadik számban.
0: Nem volt se szidás, se dicséret, ezt tényleg csak az zenmesterre tudom hasonlítani, és mindig mondott valamit, és a végén úgy megőrültem, átforgattam, meggondoltam, és mindig rájöttem azért, hogy mire gondolt.
1: Volt egy heted végül.
0: Igen, volt egy hetem, és akkor mire visszamentem, megpróbáltam már azt így magamévá tenni azt a tudást, amit olyankor adott, de ő tényleg egy ilyen hihetetlen jazz zenmester volt, és érdekes, hogy a dobosokkal nekem mindig nagyon szoros ilyen, tehát ugye az idő, tehát egy jazz zenekarban a dobos a mester, mert ugye a jazz az afrikai dobzenéből származik, és a dobzenekart a mester dobos vezető, és mindenki dob. Pat Metheny is azt mondta, hogy a jazz zenekarban mindenki dobos. Elsősorban. Ez az első. És tényleg
2: Te próbálkoztál dobolással?
0: Nem, soha. Csak a gitáron maximum, de úgy, tehát olyan értemben nem, hogy mondjuk dobfelszereléssel, vagy hasonló.
2: A Kaziban múlt szerdán, azt hiszem, nem múlt kedden, vagy kedden, persze akkor van, hogy csak igen, jazz neked fellépés, igen, ezzel az adással egy időben van mindig. Ott egy Sly Juhász nevű
0: tapot az ogos. Igen, és Marci basszus gitár.
2: Igen. A Sly Juhászt Amerikából ismered, vagy Magyarországon él?
0: Én a Marcin keresztül ismertem meg. Tehát az itteni, tehát ez megint olyan hihetetlen számomra, hogy tényleg vannak itthon zenész barátaim, mint a Marci, vagy az Elhinger Tibi, Gavalde, Csaba. A Zubkazsomba, tehát tényleg van egy csomó barátom, és amikor hazajövök, akkor már várnak, és játszunk együtt. Tehát és rajtuk köztül még több zenészt megismerek, és például a Slide, azt a Marcin keresztül ismertem, mert ő mostában a Sly-jal szokott sokat játszani.
2: Igen, elhívja a tévé, hogyha hallja ezt az adást, akkor készüljön fel, mert lehet, hogy a két hét múlva lévő adásban majd őt hívjuk el vendégnek.
0: Írtam neki, nem tudom, hogy észrevette, de remélem, hogy hallgatja.
1: Szerintem hallgassunk most egy kis zenét.
2: Hallgassunk egy kis zenét, aztán utána visszajövök, maradjatok velünk.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Totum Faktum a 90.3-as megahertzen, és mielőtt átadnám Rénának a szót, egy rövid szolgálati közlemény. Jön a Tilos 35. születésnap pénteken a Dürer kertben, szeptember 4-én. Az esemény leírását a Facebookon is megtaláljátok. Ez az esemény a Tilos 35. évfordulójának alkalmából jön létre. Gyertek, ingyenes, érezzétek magatokat jól, lesznek fellépők, lesz tombola, és lesznek gyerekprogramok is. Szóval, Totum Faktum Rénával.
1: És Jerryvel, a vendégünk pedig Szapudi István, asztrofizikus és jazzzenész. És eddig már sokat beszélget, vagy a zenéről beszélgettünk, nem tudom, hogy ne ugorjunk-e oda.
0: Odaugorjunk, mert...
1: Hogy hogyan is kerültél te Amerikába? Mint, persze, mint asztrofizikus, mint csillagász, mondhatok ilyet? Neveztük úgy is?
2: Egyébként a hivatalos címem az csillagász, de egyébként elméleti fizikus vagyok lélekben. Bár azért figyeltem is meg teleszkópokon párszor. Hát úgy kezdődött a dolog, hogy én a Szalai Sanyi volt a témavezetőm, és nála írtam a PhD-mat, és egyébként ő amellett, hogy a világ egyik tényleg legcsúcsabb kozmológusa, a Pantera együttes gitárosa is volt, és az érdekes, hogy a Pantera együttes már így 12 éves koromban a kedvencem volt, mert akkor így megdöbbentem, hogy van olyan zene, ami nem klasszikus zene, de nem énekelnek benne, és így állandóan azt figyeltem el, hogy mikor lesz már Pantera, meg abban volt szintetizátor, és akkor még elég ritka volt az is, tehát ezek a különleges hangok is. Tehát most emlékszem arra, hogy hallgattam a Szokol rádión kb. A Panterát ilyen kisgyerekkoromban, úgyhogy mikor megtudtam, hogy ő hazajött Magyarországra egy évre, és akkor kezdtem vele dolgozni itt Magyarországon, és akkor később kimentem hozzá Baltimore-ba, és nála csináltam a PhD-mat a Johns Hopkins Egyetemen, de ott van a Peabody Konzervatórium, az gyakorlatilag egy ilyen testvéregyeteme a Johns Hopkinsnek, és oda is be tudtam iratkozni klasszikus gitárszakra. És akkor mind a kettő csináltam egyszerre.
0: És akkor te ilyen turmix lettél, hogy... hát igen, nálunk például a TTK-n egy turmixoknak hívták azokat, akik egyszerre voltak. Volt egy csoportás, nem például az Imola, ő egyszerre volt finszakos és matematikaszakos, és a TTK-n ő volt a lila bölcsész, a bölcsészkoron meg ő volt a kocka a TTK-s.
1: Szíves.
0: Igen. És végül akkor ott el tudtál helyezkedni, ott maradtál, jelen pillanatban te a Hawaii Egyetemen tanít, az University of Hawaii. Igen.
2: De előtte voltam Kanadában és Angliában, és utána kerültem.
0: És mióta jössz ott?
2: 2001 óta, tehát 25 éve.
0: És rendszeresen jársz az a Magyarországra.
2: Rendszeresen, igen.
0: És a kozmológián belül neked mi a fő? Először is ugye, hát te nem csak kutató vagy, vannak neked ismeretterjesztő adásaid, és a YouTube-on lehet találni ilyeneket elég szép számmal. Kb. Én nekem úgy tűnt kicsit olyan, mint mondjuk a Neil deGrasse Tyson-nak az ismeretterjesztő dolgai, és az baromira tetszett már nekem nem tudom hány éve.
1: Gondolom.
2: Hát köszönöm, ez a magasra helyezte a mércét. Mondjuk úgy az ismeretterjesztés, azért nem mondanám, hogy ez a fő profilom, tehát ha néha megkérnek egy olyan előadásra, nyilván megcsinálom, de azért a Neil deGrasse Tyson kb. Ebbe a abszolút.
0: Igen.
2: Még emlékszem, még diák voltam egy konferencián, talán Princetonba, és akkor a Neil deGrasse Tyson még postdoc volt, és ott volt, és akkor mondtam, na ez a srác, ez még messzire fogja vinni.
0: Azt nem tudom elképzelni, hogy mint postdocoz, nekem mindig ő az ilyen, nem tudom, nagy professzor, aki ismered egyébként? Nem. Zseniális az űrge, tényleg.
2: Igen, de tehát az, hogy tehát ott már akkor nekem diáknak feltűnt, hogy a kommunikációban milyen effektív, tehát hogy milyen világosan fejezik ki magát, milyen lelkes, milyen egyedi, tehát így megjegyeztem a nevét, pedig nem, tehát nem a tudományos tehát nem emlékszem, hogy miről beszélt, csak így, hogy húha, is lehet egy adást tartani.
0: De jók egyébként, nagyon, nagyon szeretem, meg hát azért ez eléggé hálás téma, mert lehet róla, hogy ugye még az adás előtt beszéltünk erről, minden szét lehet szedni a legapróbb részletekig, és lehet úgy is beszélni róla, hogy középiskolás is megértse. És szerintem az ismeretterjesztésben pont ez a poén, hogy úgy el tudod magyarázni a dolgokat, hogy aztán a végén tényleg, azt nem mondom, hogy minden korosztály, de mondjuk akinek vannak alapvető matematikai és fizikai fogalmaik, az megértse az egészet. És gondolom a zenéről is hasonlóképpen azért tudnál beszélni.
2: Hát legalábbis.
0: Hát épp most fog egyébként egy olyan zenei könyved megjelenni, amit most írsz, ami hát azért az egy elég magas léc, ugye a 24 fokú skáláról, mikrotonális skáláról. Most készül, vagy már éppen majd, hogy nem elkészült, majd ki tudja, hogy hol jelenik meg és mikor. Te ezzel foglalkoztál már korábban behatóban, zeneelméleti tanulmányokat végezve, vagy csak ez egy újabb? Mert amit most hallottunk, ez a Art of Pi, ha itt tetszik, ami egy most készülő lemez, vagy filmzene lemeznek az egyik trackje volt, azért ennek is elég sok köze van ehhez a témakörhez. Hogy jött ez neked?
2: Hát az igazság, hogy tehát egyrészt hallgattam már korábban is mikrotonális zenét, tehát azért a fülembe volt, hogy nem csak az a 12 hang létezik a oktávban, mint ami a európai klasszikus zenében van, tehát például az iráni, indiai, török, arab zenében vannak más hangok, és hát játszottam, azt nem mondanám, hogy indiai zenét, de Baltimore-ban az egyik kollégám egy indiai tablás srác volt, és egy másik kollégámnak volt szitárja, amit meg én kölcsön kértem, és akkor vele nagyon sokat zenéltünk együtt. tehát valamennyire a fülembe volt, de az érdekes, hogy ez a 24 fokú egyenletesen temperált zenéhez inkább intellektuális úton jutottam el. Ugye nem tudom, hallottatok az Engin de Part.
0: Jó, de. Most egy nagy flash-ra. Illetve volt még talán februártól májusig, vagy mikor?
2: Igen, tehát az Engin de Part az a lényeg, hogy egy olyan gitáron játszik a gitáros a zenekarban, amiben az oktáv nem 12 fokra van osztva, hanem 24 fokra, tehát az látszik is azon a gitáron. És hirtelen nagyon, nagyon feljött ez a zenekar, és kb. Ezzel egy időben még tavaly év vége felé egy haverom csinált egy ilyen internetes, Mitch Kale-nek hívják egyébként, és csinált egy ilyen internetes kompozíciós szoftvert. Ő régen basszusgitározott a String Theory nevű zenekaromban, és szóval megmutatta nekem, hogy nézzem meg milyen, és tök jó volt, de mondtam neki, hogy annyi ilyen szoftver van, és mivel hallottam az Engin de Poitre-ről, mondtam, miért nem csinálsz olyat, ami 24 fokú. Az akkor tényleg új lenne. És lásd csodát, egy hét múlva már lehetett 24 fokú hangokat beírni, és meg lehetett hallgatni, hogy szóval, mit tudom, egy ilyen teljesen furcsa akkord.
1: Én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy szól, bár...
2: Hát ebbe az ennek ugye az Art of Pie,
1: igen?
2: Az ugye arra utal, hogy Art of Fugue, az ugye a fuga művészete, igen. Bach-tól, ez egy fuga volt egyébként műfajilag, egy posztonális 24 fokú, tehát 24 fokú egyenletesen temperált hangközökre épülő aleatórikus fuga, és ebben minden hang a pi számjegyeire épül. Tehát az összes hang, amit hallottatok, az a pi-ről szól, és ebből már írtam kb. 4-et, de úgy gondoltam, hogy ugyanúgy, hogy Bach egy egész sorozatot írt ebből, én is megpróbálok a pi-ből csinálni egy teljes ilyen sorozatot. Na és így visszatérve az életi történetre, hogy elkezdtem csak így bepötyögni ebbe a kompozíciós szoftverbe ilyen hangokat, meg meghallgatni, és akkor rájöttem, hogy igen, de most így össze-vissza valami random hangokat elkezdek bepötyögni, tehát hogy és akkor elkezdtem kiszámolni dolgokat, de az, hogy kiszámoljam 24 fokra, vissza kell térnem a 12 fokra, hogy hogy is van ez pontosan, és akkor egy csomó dolgot a 12 fokú zeneelméletre egyrészt meg is, tehát mondjuk felelevenítettem a konzis időkből, az ellenpont, meg összhangzattan részéből, de másrészt meg megpróbáltam nagyon mondjuk matematikai alapokra helyezni, mert ugye a klasszikus, ugye amit így hívnak, hogy common practice, nem tudom, magyarul lesz pontosan mi a legjobb szó rá, de a Palestina Bach által megalkotott összhangzattan ellenpont gyakorlat, ami gyakorlatilag fennállt kb. Bartók Stravinskyig, és máig is azért használatban van minden szinten, az igazából matematikai alapokra épül, és akkor ezt megpróbáltam nagyon mélyen megérteni, hogy milyen akusztikai és matematikai, tehát csoportelméleti módon lehet ehhez hozzáállni, mert akkor így direktbe tudtam általánosítani 24 fokú zenére, tehát ez az általánosítás, ezt megpróbáltam annyira konzervatívan, amennyire lehet, a 24 fokú zenére általánosítani a szabályokat, amit itt ismerek 12 fokú zenére, és akkor utána persze már bármit lehet csinálni, de így akkor nem az van, hogy csak véletlenszerű hangokat írok be egy ilyen szoftverbe, hanem már van valami fogalmam arról, hogy mit is csinálok. És akkor olyan sok minden kijött ebből, hogy aztán gondoltam, hogy akkor már leírom, ha már ezt egyszer kitaláltam, akkor más is elolvashatja, és megtanulhatja. Ezért.
0: Két kérdésem van. Az egyik, hogy itt én úgy érzem, hogy egy pár perce kerülgetjük itt a szobában az elefántot, és nem beszélünk róla. Ugye Pitagorasz óta a zene és a matematika az nagyon-nagyon szorosan összefügg. És van egy szerző, 20. századi szerző, aki ezt, a zenét és a matematikát, plusz a képzőművészetet egy könyvbe gyúrta, ez a Hofstetter, aki a Gödöleser Bach című könyvében ezt gyönyörű szépen megfogalmazta. Ez rögtön ez ugrott be az egész történetről, hogy igazából te tökéletesen így össze tudod hozni ezt a kettőt, és hogy ha már a filmezést említettük, akkor igazából magát a képzőművészetet is. Tehát ez egy gyakorlati megvalósítása talán. Ez a mű, ami most készül, ez a 24 fokú skála alapvetése, nem tudom magyarul, hogy lehetne normálisan lefordítani, mert te angolul írod. Ez egy nagyon szép elméleti része az egésznek. Ez a pi művészete, vagy akár a filmzene, ez meg a gyakorlati része.
2: Igen.
0: Gondolom.
2: Igen.
0: Olvastad egyébként a Gödöleser
2: Bachot? Abszolút, az egyik kedvenc könyvem, tehát nagyon az tényleg fantasztikus. És miért
0: nekem is egyébként.
2: Írtam Jan Einasztóval, aki egy legenda a kozmológiában, és néhány más szerzővel egy kozmológia könyvet, és pont a Gödöleser Bach inspirált arra, hogy én abba beraktam 30 dialógust, vagy triológust, mert három szereplő van benne, ami ugyanúgy, ahogy a Gödöleser Bachban ugye Achilleus
0: és a teknős
2: beszélget. Itt mondjuk három ember beszélget, három generáció, egy középkorú professzor, egy fiatal professzornő és egy diák, és akkor mindenki kicsit másképpen látja ugyanazt a dolgot, és de ez volt a, tehát hogy egy kicsit viccesen, mint a Gödöleser Bachban így rávilágítani a különböző oldalira ugyanannak.
0: Igen.
2: Témának. Tehát abszolút a Gödöleser Bach az abszolút egy
0: tudja, valaki ez iránt, tehát nem is tudom, ezt nem merném interdisziplinitásnak nevezni, mert tulajdonképpen nem egy olyan határmérsét fogsz meg, ami ott létezik, hanem összekötöd őket. Tehát a zenének a matematikai alapjai azok egyébként mindig is híresen minden egyes zeneelmélet tudós azt mondta, hogy tessék a matematikáját megnézni. Gyönyörű szépen le lehet vezetni a Quint körtől kezdve, a nem tudom mindent.
1: Én nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye itt, amit te itt kidolva, amivel foglalkoztál, az a 24 fokú egyenletes temperálás, és azt mondod, hogy ezt a 12-ből bontottad ki, vagy arra abból kivetítve, de most az, a 12 fokú skála az egyenletes? Mert én úgy, én nem értek a zenéhez, de én úgy tudom, hogy nem egyenletes külön. Hogy hívják ezt, távolságok vannak az egyes hangok között?
2: Tehát ugye Bach óta, hogy ő írta, volt nem tudta klavírt, tehát ő vezette be azt, hogy minden hang nem egyenlő. Tehát gyakorlatilag, de most nem akarok túlzott részletekben, de az, hogy az egyenletesen temperált a skálában 12 teljesen egyforma félhang van, mindegyik egy picit hamis, tehát mindegyik egyfajta közelítése a tökéletes, mondjuk pitagoraszi hangköznek, ami egyszerű egész számok arányaira épül, de itt a kettőnek a 12. gyöke szerint haladnak a frekvenciák, és van egy kis hiba minden, nagyon sok hang közben, az oktáv kivételével mondjuk, és ez a hiba, ez mondjuk tolerálható, hozzá lehet szokni, de egyébként vannak olyan, tehát a mikrotanárzének van egy olyan verziója, amikor valaki egyszerűen tökéletesen akarja, mondjuk a csemballó egy jó példa, hogy mondjuk valaki játszik egy adott hangnembe egy csemballó, barak csemballó darabot, azt tökéletesen behangolják, és az a hangnem gyönyörűen szól, és akkor áttérsz egy másik hangon, akkor meg már nagyon hamis, mert ez nem egy kompromisszum, tehát a zongora az egy kompromisszum. És akkor ez a 24 fokú egyenletesen temperált skála, ez ugyanígy egy kompromisszum, tehát ott se teljesen tehát bizonyos hangközökhöz ez sokkal jobb közelítést ad, mint a 12 fokú, de ez is egy kompromisszum. Tehát itt minden hang egyenlő. Tehát ettől mondjuk ez például ebben a fúgában tényleg minden hang egyenlő, ez egy ilyen poszttonális fúga, tehát experimentális zene. Nem tudom, van, aki hamisnak hallja, hogyha az ember sokat hallgatja, akkor...
0: Hát nézd, a tritónust is hamisnak hallották nagyon sokszor még középkorban, és aztán kiderült, hogy gyönyörű szépen használható.
2: A tritónus, ez egyébként egy nagyon érdekes hangköz, hogy ebben, ahogy ezen a könyvön dolgoztam, akkor értettem meg a tritónus sokkal jobban, mint korábban, mert megpróbáltam kidolgozni egy matematikai, most nem kidolgozni, igazán követtem egy korábbi módszert, amivel a különböző hangközöket próbáltam, így mondjuk, ha lefordítam, durvaság szempontjából, tehát amelyik nagyon rosszul hangzik, mondjuk egy kis szekund, amikor két hang itt súrlódik, és tényleg kellemetlen hatást kell, vagy egy quint, ami ugye egy tökéletes konszonans, az pedig nagyon szépen össze van hangolva, és a tritónusra az jött ki, hogy iszonyatosan jól hangzik tulajdonképpen akusztikailag. És az érdekes a tritónusban, hogy a klasszikus zenében a tritónus azért diszonancia, mert egy aktív hangköz. Tehát a tritónus egy olyan hangköz, most akkor túlzottan sok zeneelméletet.
0: Egész nyugodtan. Mondani,
2: de az a lényeg, hogy mondjuk például egy ilyen klasszikus, autentikus kadenciában, ami a G7-es akkord, például a C akkordra megy, a H és az F között van egy tritónus, és a H az a C-re rá akar menni, az F pedig az E-re. Tehát, hogy arról van szó, hogy a G7-es akkord, az egy aktív akkord, ami után egy megnyugvást szeretnénk kapni, és az a C akkord. De egyébként meg maga ez a hangköz, a H és az F közötti tritónus hangköz, ez nem hangzik csúnyán, és például Miles Davis az abszolút konszonanciaként használja, és ez mindig egy, nem gondolkodtam el korábban ezen, hogy csak így tényként tudtam, hogy igen, hát a jazzben mondjuk van egy C major skála, egy C-dur skála, abban nem szabad F-et játszani, az egy tiltott hang, és helyette F-sharp, és fiszt kell játszani magyarul, és Miles Davis az így, tehát az a fisz, az a C-től egy tritónusra van ugyanúgy, mint ahogy a H és az F közt egy tritónus van, és Miles Davis így bejátszik ilyen gyönyörű trombita hangon, és így hosszan megmarad azon a hangon, és így nem gondoltam annyira bele korábban, hogy zenelméleti szempontból ez miért jó.
0: És működik.
2: De most már látom, hogy miért jó. Azért, mert kontextuális szempontból ez az F sharp itt ebben a bocsánat, FISZ ebben a szituációban. Én angolul tanultam az én elméletet, elméletek tudom a magyar szavakat is, de néha angolul jut eszembe. Tehát a FISZ az tulajdonképpen mehetne persze a G-re, hogyha, de az is része ennek az akkordnak, és a jazzben abszolút egy díszítő ilyen színező hangként jelen van, és gyönyörűen hangzik akusztikailag. Tehát a program kioszta, vagy a titónus, ez egy nagyon jó akusztikai hangköz. És kezdetben ez így meglepett. És ugyanígy a kis terc, az meg elég diszonásnak jött ki, és akkor úgy rájöttem arra is, hogy a hangnak így akusztikailag milyen mennyire diszonáns, vagy mennyire konszonáns egy hangköz, az tényleg szintaktikai dolog. Tehát ugye a zene elméleti háttere annak a hangköznek nagyon fontos, de mondjuk valaki megpróbál játszani egy kis tercet egy basszusgitáron, akkor hallja, hogy milyen rosszul hangzik. Tehát minél mélyebben vagyunk, annál diszonánsabb. Tehát az is számít, hogy milyen regiszterben használjuk azt a hangot. Tehát az érdekes, hogy ott megint arról van szó, hogy egy ilyen kis terc, az mondjuk tényleg fel C-re játszunk egy S-t, akkor az, ha lefelé menne a D-re, ugye az egy fél hangra van tőle, akkor egy nagyon diszonáns CD nagy szekundra jutnánk, és felfelé meg nem nagyon tud menni, hova tudna menni. De ugyanez a hangköz, hogyha például a összhangzatos mólban tekintjük, akkor meg már egy, akkor az, tehát mondjuk tegyük fel az A összhangzatos mólban, ugye a gisz, az F és a gisz között, ugyanaz egy bővített szekundum, de ugyanaz a hangköz egy kis terc, és az viszont rá akar menni tényleg a ára. Tehát ott a kontextus miatt valójában diszonanciaként szerepel, igaz, hogy zenelméletileg mi azt szekundnak hívjuk, csak bővített szekundum, de akusztikailag ugyanaz a hangköz, és tényleg oda akar menni. Ez... Tehát így mindegy, ezt kicsit mélyebben megértettem, de lehet, hogy ezt...
0: Engem az egészben az döbbent le, hogy tulajdonképpen minden kontextus függő. Hát ahogy a John Cage is mondta, hogy igazából nincs olyan egy abszolút zene, mert egy adott esetben, hogyha felötted szól egy Beethoven szimfónia, az tekintetben zajnak hallódni akarsz, ugyanakkor, hogyha egy ütőfúró játszik ritmikusan alattad az utcán, az lehet zene is. Úgyhogy ez csak, és ugyanez a hangokkal, hogyha már te valamit megszoksz, ahogy egyébként, amit tudom én, ahogy beszélgetik műsor előtt, Munir Basir, aki iraki népzenét gyűjtötte össze, és ott azon az udon, amin ő játszik, azon tényleg kijátszható minden 24 hang egy oktávon belül. Úgy van megszokva. Vagy az indiai zenében, vagy egy másik kortárs példát mondjuk a King Gizzard and the Wizard Lizardnak van két olyan lemeze, ahol explicit ezzel játszottak, és ugyanolyan 24 fokú gitáron játszanak benne. Engem az érdekelne, hogy oké, keleti-nyugati zene, és osszuk 12 vagy 24 részre az oktávot. Elvileg lehetne bármilyen más felosztást mondani? Mondjuk elvileg lehetne azt mondani, hogy én teszem azt 17 egységre akarom osztani. És az,
2: egyrészt ezt is lehet. Tehát az érdekes, hogy a klasszikus zenében, tehát van egy Blackwood nevű zeneszerző, aki pont ezt csinálta. Aha. Ő kidolgozta az összes, tehát mit tudom, 13, 15, 17 különböző egyenletesen osztott az oktávot valamennyire, és az ő elméletében, ha 24-re osztod, akkor nem kapsz, akkor ez nem különbözik a 12-től valójában. Aha. Most nem akarok a technika résztéből mondani, miért. És akkor van ez a Julián Carrillo nevű mexikói zenészer, aki 1895-ben kezdte el ezt csinálni, és csinált egy olyan zongorát, ami 96 részre
0: osztott. Hogy lehet az játszani?
2: És az az érdekes, hogy néztem, az a zongora máig is létezik, benne egy múzeumban van, csak képet láttam róla, szívesen kipróbálom, és az egész zongora egy oktáv.
0: Gondoltam, hogy csak egy oktáv.
2: És az érdekes, hogy ugyanolyan fehér és fekete billentyűk vannak rajta, nem tudom miért, de tehát az nem jelent kb. Semmit, az a fehér és fekete billentyű, csak hogy orientálhoz magad, de ő 96-ra osztotta fel, És
0: dokumentálhatóan játszott rajta?
2: Azt nem tudom, hogy játszott rajta, de a YouTube-on vannak egyébként darabok Julián Carrillótól, amit tehát például olyan hárfán játszanak, ami mondjuk negyed hang.
0: Aha.
2: Hang közre van hangolva, meg hegedűsök. Tehát például hegedűn ugye el lehet játszani.
0: Hát igen.
2: Tehát nagyon sok ilyen, tehát hegedűk vannak benne, áthangolt hárfa, stb. És tényleg, és énekes, tehát például énekesek is, azért nem olyan könnyű ezt kiénekelni, de ki tudják énekelni, ahogy az indő énekesek is abszolút kiéneklik.
0: Hogyne?
2: Ott ugye, ha jól emlékszem, 22 sruti van egy oktávban, és abszolút kiéneklik, tökéletes. Tartják azt a negyed hangot, és gyönyörű. Tehát, csak itt most az a különbség, hogy azokban a zenékben, ahol ilyen hangok vannak, azok általában nem annyira összhangzatos zenék, mint az európai zene. Tehát például, tehát az egy nagyon különleges, tehát az európai zene az tényleg egy, tehát az európai ellentpont és összhangzattan az egy nagyon sajátos dolog. Tehát mondjuk az indiai zenében van pár alaphang, és akkor afölé játszol dallamokat. Tehát ott nincsen ilyen értelembe vett összhangzattan például.
0: Tehát ott inkább ilyen drónikus hatás van, nem?
2: Tehát van egy drón, mondjuk a tampura játszik, igen, gyakorlatilag egy tiszta quintet, meg oktávot, stb. És akkor abból arra az alap drón hangra neked ahhoz képest kell érzékelned azokat a negyed hangokat. Viszont amikor ilyen összhangzatszerűen érzékeled a negyed hangokat, mivel ehhez vagyunk szokva.
0: Hoppá, telefonáló jön, úgyhogy fülest föl. Szervusz, kedves telefonáló. És valahogy halló.
1: Sikerült?
0: Nem sikerült. Halló? Nem sikerült. Akkor majd legközelebb.
2: No. No, szóval csak azt akartam mondani, hogy teljesen más hallgatni ezt a teljesen összhangzatos 24 fokú zenét, mint azokat a zenéket, ahol jelenleg ilyen jellegű hangokat használnak. Tehát pont ezért dolgoztam ki ezt az elméletet, hogy tényleg lehessen egymástól független szólamokat összerakni, ahogy ugye ebbe a fúgába is megpróbáltam.
0: Ezt egy egyetemi tankönyvnek szánod, vagy egy általános ismeretterjesztő műnek?
1: Annyi, bocsánat, ez ennyi, annyira friss ez a könyv, amit...
0: Még nem jelent meg.
2: Hát őszintén szóval tehát a technikai mélység, amennyire bemegyek, az inkább egyetemi tankönyv, mint egy ismert terjesztő. Tehát ez inkább tényleg zeneszerzőknek, meg olyan zenészeknek, akik szeretnének ebbe mélyebben belemászni, azoknak szól. Tehát ismert terjesztésnek valószínűleg egy kicsit túl technikai.
0: Visznek egy kicsit durva. Na, én azt mondom, hogy zenéljünk még egy kicsit, aztán utána visszajövünk, ti addig maradjatok velünk, nem sokára újra beszélgetünk. Sziasztok!

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Tótum Faktum a 90.3-as MHz-en, és mielőtt átadnám a szót műsorvezető társamnak, Rénának és vendégünknek, megint bemondom, hogy pénteken lesz a Tilos Rádió 35. születésnapi buli a Dürer kertben. Gyertek, ingyenes! Lesz sok zene, kaja, pia, meg ami kell. És még egy szolgálati közlemény. Zene közben volt egy betelefonálónk, úgyhogy ha szeretne adásba szólni, akkor azt most tegye meg. Szóval Tótum Faktum Rénával.
1: És Jerryvel. Vendégünk Szapudi István, asztrofizikus és jazzzenész. És...
0: ott tartottunk, hogy hányféle felosztása lehetséges az oktávnak.
1: A 96 az nagyon érdekes volt, ugye? Az a 12-8.
2: Igen. Igen, tehát tulajdonképpen a fél hangnak a nyolcad része, tehát 16-ot hangra van osztva az oktáv, tehát mondjuk az is persze, tehát amit fél hangnak hívunk, annak még a nyolcad részére.
1: Az egyetlen hallható a különbség?
2: Abszolút, tehát az emberi fül képes ezt megkülönböztetni, csak nyilván nem olyan szinten, mint mondjuk a szolfésben, amikor megtanuljuk do, ré, mi, fá, szol, lá, ti, do, stb. És akkor, de mondjuk A, B, tehát hogy van két hang, és köztük van egy ilyen kis különbség, azt szerintem az emberi fül meg tudja különböztetni, de attól is függ, hogy milyen regiszterben.
0: Hát megszokás kérdése az egész nyilván. Tehát ugyanolyan, mint hogy egy balettáncos teljesen máshogy jár, mondjuk, mint egy, nem tudom, díjbirkózó. Más mozdulatokat kell tudni hozzá. Ennyi. Még arról beszéltünk, hogy szintén adáson kívül, hogy te neked most két hónapig vagy most Magyarországon, és általában évente szoktatok jönni, és neked most csak egy fellépésed volt itt a Kaziban. Általában azért több szokott tenni, ugye? És ha igen, akkor hol szoktatok még föllépni?
2: Hú, hát az IF kázvézóba léptünk fel.
0: Ó, ez sajnos már szegény.
2: Ugye ott, nem tudom, talán nincs most már annyi lehetőség.
0: De az, most én nem akarok marhaságot mondani, és javítsanak ki a hallgatókat évezek, de én azt hiszem, hogy az vagy megszűnt, vagy volt egy olyan időszak, amikor megszűnt, most megint van talán?
2: Igazán nem tudom, azt tudom, hogy tulajdonos váltás volt, hogy tehát azóta én nem voltam ott. Akkor hát voltunk a Budapest Jazz Clubban, az Opus, van is voltunk. Tehát több, igazából nagyon sok helyen játszottunk, most ezek jutnak eszembe, de idén egyelőre a Kazi és a Füles az, ami...
0: Igen. Voltak régen egyébként más helyek is, hát a szétemlékű Jazz Café például a Balassiban, az nem tudom, hogy mennyire nem volt az, meg az a 90-es években volt egy nagyon jó barátommal nagy kedvenc helyünk, hát egy ilyen icike-picike, úgy nézett ki az egész, mint hogyha egy tulajdonképpen mini diszkó lenne, ilyen tükrökkel, meg talán még diszkógömb is volt, de csak is közel jazzt adtak. Marha jól nézett ki.
1: A Jazz Club, ahova te jársz?
0: Az a BEC, amit mondott az István. Ja. Igen, az a Budapest Jazz Club, csak én mindig BEC-nek szoktam mondani. Mert...
2: Én meg majdnem BJC-nek mondtam, de rájöttem, hogy az nem biztos, hogy jó lesz.
0: Voltak egyébként ők is a Tilosban. Arról mesél még, hogy... A lemezkiadás, ezt minden zenésztől meg szoktam kérdezni, de lemezkiadás mai helyzet, ez mennyire engedi meg neked, hogy klasszikus hanghordozón terjeszd a lemezeidet, vagy inkább felraknád valahova streamingre, vagy akár Bandcampre, mert ha jól tudom, akkor neked ugye CD-id jelentek meg, hát különféle formációiddal. Ezeket lehetett itthon kapni, gondolom.
2: Hát őszintén szóval nem tudom, hogy így lehetett-e kapni, tehát jelentek meg CD-ink, de hogy hangszer, vagy mondjuk CD-boltba mennyire lehetett kapni, azt nem tudom, mert nem én intéztem ezt a részét általában soha. De hát a jövő nyilván már nem a CD sajnos, úgyhogy...
0: Hanem a vinyl.
2: Az a vicc, hogy tehát vagy az ember streamingre kirakja, és ha akar valamilyen ilyen maradandó apokalip technikus időket is kibíró dolgot sem, akkor meg a vinil. Tehát hogyha most a következőt azt szeretném esetleg valamilyen vinil verzióban is kinyomni, mert én nagyon szerettem gyerekkoromban a vinilt, és hát még van is egy ilyen lemezjátszó, meg pár ilyen KFT, meg LGT lemezünk otthon, amit tudunk hallgatni, sőt, még Petnethin is van, és jobban szól egyszerűen. Tehát nem tudom, hogy pontosan mi az, ami jobban szól benne, de van egy barátom Honolulu-ban, aki ilyen nagyon hifi rajongó és szakértő, és neki tényleg ilyen hiper, a legdrágább CD lemezjátszó van, meg olyan lemezjátszó, aminek 2 méteres karja van, meg stb. És akkor ővel csináltunk ott, hogy ugyanazt meghallgattuk vinyl és CD-n, és mindig jobban szólt a vinyl.
0: Hát analóg, hát ugye pontosan ugyanaz a különbség, mint mondjuk egy zongora meg egy hegedű között, hogy a zongora az kvantált, ahogy a CD is kvantált, bitekből áll az egész zene. Egy hegedűn ugye bármilyen hangot ki tudsz játszani, tök mindegy, hogy hanyat fokú a skála, lehet 55 fokú, vagy 96 fokú is. Ugyanúgy egy analóg vinyl, az nem nullákat és egyeseket tárol, hanem azt megpróbálja úgy visszaadni, amit hallott. És egyébként ezzel nagyon jót mondta, hogy apokaliptikus kibírás. Ugyanis tényleg arról van szó, hogyha egy vinil lemezt beraksz a szekrénybe, és mondjuk nem teszed ki extrém hőhatásnak, akkor azt 200 év múlva is le tudod játszani. Úgyhogy nagyon sokan azt szokták csinálni, hogy digitalizálják, egyszer lejátszák, digitalizálják a lemezt, aztán, hogyha az valahogy elveszik, vagy tönkre megy, vagy nem tudom mi, akkor még egyszer. Ugye az analóg cuccoknak az a problémájuk, alapvetően roncsolódnak minden egyes lejátszásnál. Mert azt hiszem, hogy találtak ki már olyan módszert, hogy a lemezt úgy játsszák le, hogy letapogatják, de szerintem abban is van valami digitális trükk, tehát az sem ugyanaz, mint hogyha ténylegesen ráhelyeznél egy kart és a tűle játszanál.
2: Hát igen, amikor én a mi időnkben rongyosra hallgattuk a lemezeket, és utána vettünk még egyet.
0: Igen. Sercegés. Én vettem úgy egy magma lemezt annak idején egy barátomtól, amikor sehol máshogy nem lehetett kapni, emlékszem, 1001 Celsius fok az volt. A Joskó Seffer, ha mondani, ő játszott rajta, az ott áll a második magma lemez. Alig lehetett hallgatni a zenét, de hát azt is én tovább hallgattam, mert az valami annyira fantasztikus volt. Igen, az tényleg zseniás. A streamingen meg hát gondolom, ott nem nagyon lehet ebből, nem itt, hogyha neked nyilván nem ez a fő bevételi forrásod, de hát pénzt keresni szerintem azzal nem nagyon lehet.
2: Ja, nem tudom. Igazából nem tudom, hogy ebből mennyi pénzt lehet keresni, mert még eddig én soha egy centet se kerestem, de ott van egy csomó zeném van streamingen, de még nem kerestek meg, hogy...
0: És a diákjait szoktak koncertekre járni?
2: Az érdekes, hogy itt Magyarországon többször jártak már a diákok, és volt is egy olyan fénykép, ahol 4 generáció, tehát az én témavezetőm a Sanyi, én, aztán az András, a volt diákom és az ő diákja a Mína, tehát 4 egy fényképen rajta voltunk, tehát ez abszolút, tehát a mondjuk ez a déd.
0: Fantasztikus. És volt olyan is, hogy mondjuk egy diákod kifejezetten fizika órát, pontosabban csillagászat vagy asztrofizika órára ült be, de aztán megtudta, hogy te zenélsz, és akkor ő is rákapott a zenélésre?
2: Hát őszintén szóval én nem szoktam ezt annyira összekeverni. Mm-hmm. Tehát mondjuk így nem szoktam.
0: Nyilván nem mondod órán, hogy mondjuk, igen, persze.
2: Vagy itt Magyarországon más, mert tényleg mindenki tudja, és itt De Amerikában szerintem kb. Senki nem is tudja a intézetben, hogy én szoktam zenélni. Más néven, tehát álnéven szoktam.
0: Ja, igen, ezt mondtad.
2: Csinálni.
0: Mit is mondtad? Táltos néven. Igen,
1: ennek van valami oka, hogy álnéven csinálod kint?
2: Hát az eredeti oka az volt, hogy nem akartam összekeverni a két dolgot. És az, hogy pont Táltos, az úgy volt, hogy volt egy nagyon kedves dobos barátom, és zenekart csináltunk, és akkor volt egy darabik, hogy minden héten szombaton egy helyen játszottunk, és adjunk nevet a zenekarnak. És akkor így elkezdtem, kitaláltam itt a 5-6 nevet, és egyik a Táltos volt, és azzal kezdtem, és mondom, kipróbálom, hogy ezt egy amerikai ki tudja ejteni, milyen, és mondtam, hogy tájtos, hú, ez nagyon jól hangzik, és tökéletesen kiejtette, ez marha jó, legyen az.
1: SH-val a végén?
2: Hát SH-val írtam, hogy el tudják mondani, nyilván, meg az angolban nincsen á, tehát egy apostrofot tettem bele, de attól főt így leírtam, és tökéletesen felolvasta. És mondom, és tényleg egy amerikának ez így megy, persze, ez nagyon jó, és olyan jól hangzik minden, és akkor felvettük a zenekarnak, meg én is felvettem ezt a nevet, és azóta senki nem tudta kiejteni. Tehát így körülbelül ez egy annyira intelligens, meg nem tudom
1: én,
2: művelt srác volt, hogy így kapásból kiejtette, és soha senki nem tudta azóta kiejteni, de most már mindegy, ez így megragadt.
0: Hát van pár ilyen név egyébként, amikor
1: hát az
0: hagyján, de a drága anyukám, aki Szűcs, őt próbálták Amerikában, hát azt ne tud meg ott milyen szenvedés volt öllő. Ráadásul ugye hosszú művel, hát Szűcs. Ilyen Skooks, vagy valamit ilyesmit mond, Szűcs.
2: Ja, igen,
0: Szooks.
2: Ja, igen, ez
0: is. Igen.
2: Az egy kicsit... Az én nevem se könnyű egyébként.
0: Jó, hát igen.
2: Az igazi nevem sem, tehát... Egyik se az István, se a Szabudé, se a Tárkos, így alakult.
0: Na, hát köszönjük minden esetre, hogy itt voltál, és nagyon remélem, hogy azért még talán az elkövetkezendő egy hónapban valahol föl fogsz lépni. Mi két hét múlva találkozunk ugyanitt veletek, kedves hallgatók, és folytatjuk a műsort. További jó szórakozást.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Az ernyőkalapos bódhiszatvák. Valamikor réges-régen élt egyszer egy szegény öregember meg a felesége. Tengették csak az életüket egyik napról a másikra, s olyannyira nem volt semmiük, még annyi rizsecskéjük sem akadt, hogy egy falatnyi rizslepényt készíthessenek az ünnep tiszteletére.
1: Küszöbön az új esztendő, és még egy kis rizslepényt se tudunk áldozni az isteneknek.
2: Áj, bár csak lenne itthon valamink, amit pénzé tehetnénk.
0: Sóhajtott fel az öreg az ünnepet megelőző nap reggelén, s körbejáratta a szemét a szobán. De bizony nem jutott az eszébe semmi.
1: Hiába, nagyon szegények vagyunk,
0: mondta csüggetten az asszony, s kiment a földes konyhába szétnézni, hát ha ott talál valamit. A konyha sarkában meg is akadt a szeme egy kötek csenevész bambusznádon.
3: Tudod mit, tata? Itt van ez a bambusznád. Csináljunk belőle ernyőkalapokat. Hát, ha el tudjuk adni a piacon.
2: Igazad van, mama. Igazad van. Ez nem is rossz ötlet.
0: Ezzel serényen munkához láttak. Az öreg keskeny csíkokra hasogatta a nádat, az asszony meg ernyőkalapokat font belőle. Amikor 5 darabbal elkészültek, fogta az öreg a kalapokat, és a hátára vette.
2: Hazafelé veszek majd rizst. Hozok répát, de még bojtorján gyökeret is.
0: Búcsúzott el a feleségétől, és azzal elindult a városba. A piacon nagy volt a nyüzsgés. Az ünnepre készülődők árusról árusra jártak, azok meg hangosan kínálták a portékájukat. Az öreg sem hagyta magát, jól kieresztette a hangját.
2: Kalap, ha süt a nap, ha hó esik, ernyő! Kalap, ha süt a nap, ha hó esik, ernyő!
0: De hiába kínálgatta az áruját, bizony nem kelt el belőle egy sem.
2: Nem is csoda, ilyen nagy ünnepen ugyan kinek van szüksége holmi ernyőre. Szegény asszony, milyen csalódott lesz, ha rizs nélkül megyek haza.
0: Mivel már közel járt az este, fogta hát az ernyőkalapokat, és elindult haza. Már a falu határában bandukolt, amikor komiszul felerősödött a szél, valóságos vihar támadt. Egyszer csak, ahogy fölnézett, megpillantotta az útszélen Jizó bódhiszatva 6 hólepte szobrocskáját.
2: Szegény kis Jizók, itt kell fagyoskodnotok ebben a hidegben,
0: mondta együttérzően, azzal odalépett a kőszobrocskákhoz, és gyöngéden leveregette a havat a vállukról, hátukról, kerek muksiukról.
2: Hát, milyen szamár is vagyok, hogy ez eddig nem jutott eszembe. Hát persze, itt vannak ezek az ernyőkalapok, rájuk adom.
0: Ezzel sorban a fejükre tett egy-egy kalapot, még a zsinórját is megkötötte az álluk alatt, nehogy a zabolátlan szél elsodorja. Ám mivel csak 5 kalapja volt, az utolsónak nem jutott.
2: Se baj, itt az én fejkendőm. Igaz, nem olyan jó, mint a többiek kalapja, de azért csak fogadd el.
0: Mondta bocsánat kérően a 6. majd leoldotta a saját viseletes kendőjét, és a kerek buksira kötötte. Így aztán üres kézzel, de nyugodt szívvel tért haza.
2: Megjöttem, mama.
1: Hideg volt, ma biztosan fáztál.
3: Na, elkelt az ernyő.
2: Nem biza. Egy darab se.
0: Majd elmesélte a feleségének, hogy mi lett az ernyők sorsa.
1: Jól tetted, tata. Bizony még a drága kis Jizók is fázhatnak ebbe az ítéletidőbe. Na gyere, gyere, tata, te is átfogyhattál. Melegedjél meg a tűznél.
0: Az öreg szinte magához ölelte a jól eső lángokat, úgy melengedte fagytól gémberedett tagjait.
2: Hát, mama, az idén mégiscsak rizslepény nélkül köszöntjük az új esztendőt. Na de tudod mit? Játsszuk el legalább a lepénykészítést.
1: Szép fehér rizs egy mozsárral. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
1: Teri a mozsár kölessel. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
1: Szemes cirok mozsaramban. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
0: Fújták jókedvűen, ahogy lepénykészítéskor szokás, és közben ütemesen doboltak a tűzhely patkáján, mintha a súlyos famozsárban vidáman pufogna a döngölő fa. Miután így eljátszották a lepénykészítést, elrágcsáltak egy kis télire eltett savanyúságot, és tea helyett forró vizet kortyolgattak hozzá, majd lefeküdtek. Ének idején az öregek arra ébredtek, hogy kintről távoli hórukkolás hangja szűrődik be, mintha egy megrakott szánkó húzói biztatnak egymást.
1: Úgy ugyan kik lehetnek ezek ilyen későn? Lehet, hogy a legények csak most jöttek meg a vásárból.
2: Hát az bizony meg lehet.
0: Tovább füleltek, és egyszer csak hallják ám, hogy valakik énekelnek, méghozzá egyre hangosabban, mintha egyenesen az ő házuk felé tart.

0: van háza, merre van?
1: Kisvártatva az ének hirtelen abba maradt, majd valami tompa puffanás hallatszott a tornác felől. A két öreg fölkelt, és óvatosan ajtót nyitott. Hát látják ám, hogy a tornácon három hasas szalmazsák hever, az egyik rizssel, a másik kölessel, a harmadik szemes cirokkal teli. De volt még ott más is, retek, répa, bojtorján gyökér, szárított hal, de még ünnepi fenyőág is. Vagyis minden, ami illik ilyen jeles napokhoz. És még látták az úton a hat ernyőkalapos dzsizó alakját, amint szánkót húzva maguk után egyre távolodtak, majd elnyelte őket a sötét.

0: farkas és a hét gidó. Volt egyszer egy öreg kecskeanyó, volt ennek hét gidója. Az öreg kecskeanyó úgy szerette őket, mint az édesanyja szereti a gyermekeit. Egy napon az erdőbe készülődött, hogy ennivalót hozzon. Magához szólította a gidókat, mind a hetet, és ezt mondotta nekik.
1: Édes gyermekeim, én elmegyek az erdőbe. Vigyázzatok magatokra, ha a farkas ide jön. Ha beeresztitek a házba, mindegy szálig felfal benneteket szőröstől, bőröstől. A semmire kellő gyakran tetteti magát, de reket hangjáról, s fekete lábáról könnyen ráismerhettek.
0: Mondták a gidók.
2: Édesanyám, vigyázzunk mi magunkra, ne legyen miattunk gondja.
0: Kecskeanyó vidáman mekerészett, s nyugodtan indult el az erdőbe. Nem sok idő telt el, hát valaki kopogtat az ajtón, s megijált.
3: Nyissátok ki, édes gyermekeim, anyátok áll kün, s mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Csak hogy a gidók a reket hangról mindjárt tudták, hogy a farkas áll kün.
2: Nem nyitjuk ki, nem vagy te a mi anyánk, a mi édesanyánknak kedves, vékonya hangja, a tiéd pedig reket, a farkas vagy te.
0: Erre a farkas elment a boltoshoz, nagy darab krétát vásárolt. Megette a krétát, s attól megvékonyodott a hangja. Akkor aztán visszajött, megkopogtatta az ajtót, s bekiáltott.
3: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Az ám, csak hogy a farkas fekete lábát az ablak párkányára tette. Meglátták a gidók, s így szólottak.
2: Nem nyitjuk ki, mert a mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas volt.
0: Erre a farkas elszaladt a pékhez, így szólt.
3: Megütöttem a lábamat, kegy rá tésztát!
0: Mikor a pék tésztával bekente a farkas lábát, futott a farkas a molnárhoz, mondá.
3: Hincs be a fehér liszttel a lábam fejét!
0: Gondolta magában a molnár. Valakit meg akar csalni a farkas. És nem akarozott neki, hogy lisztel behintse, de a farkas így mordult rá.
3: Ha meg nem teszed, feltallak.
0: Megijedt a molnár, s behintette lisztel a farkas lábát. Így ám, ilyenek az emberek. A semmire kellő harmadszor is odament a házhoz, s bekopogtatott az ajtón.
3: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindnyájatoknak hozott valamit az erdőből?
0: A gidók kiszólottak.
2: Mutasd a lábadat! Hadd lássuk, vajon igazán édesanyánk vagy-e?
0: A farkas felrakta lábát az ablak párkányára, s mikor a gidók látták, hogy fehér a lába, szentül azt hitték, hogy minden szava igaz, beeresztették. Aki pedig belépett, senki más nem volt, mint a farkas.

0: Megijedtek, s el akartak bújni. Egyik bebújt az asztal alá, a másik az ágyba, a harmadik a kemencébe. A negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik a falióra szekrénykéjébe. Csak hogy a farkas mindegyiket megtalálta. Nem csinált sok teketóriát, hanem egyre másra bekapta őket, s nagy mohón lenyelte. Csak a legkisebbet nem találta meg az óra szekrénykéjében. Mikor aztán a bendőjét így megtöltötte, kidőlingőzött a házból, s a pázsiton egy fa alatt lefeküdt, s kezdett horkolni. Nem sokára hazaérkezett az erdőből az öreg kecske anyó. Jaj, mit kellett szegény fejének látnia. Az ajtó sarkig nyitva, asztal, székek, lócák, szanaszét egy rakáson, a mosdótát dirit darab cserepekben, paplan vánkos az ágyból kidobálva. Kereste a gyerekeket, de sehol nem találta. Szólongatta a nevükön, nem felelt senki. Végre, mikor a legkisebbiknek a nevét kiabálta, valaki vékony hangon megszólalt.
1: Édesanyám, ide bújtam az óraszekrénybe.
0: Kecske anyó mindjárt kikotorázta onnan. A kis Gidó elmesélt, hogy itt járt a farkas, s a többi hat Gidót felfalta. Elgondolhatjátok, hogy a kecske anyó mennyire síratta gyermekeit. Végre nagy bújában kiment a házból, a kis Gidó utána szaladt. Mikor a mezőre ért, hát meglátja a fatövében a farkast, de az úgy horkolt, hogy a fa ágai reszkedtek bele. Kecske anyó jobbról is, balról is megnézegette a farkast, és észrevette, hogy puffat hasában valami meg-megmozdul, mintha rugdalózni.
2: Jaj, Istenem! Hát, ha szegény gyermekeim még élnek, hát, ha csak úgy bekapdosda őket.
0: Hazaszalasztotta a kis Gidót, hogy hozzon ollót, cérnát és tűt. Aztán az alvó szörnyetegnek felhasította a bendőjét. Alig, hogy beléhasított, már az egyik Gidó kidugta a hasadékon a fejét, s mikor tovább hasított, mind a hat Gidó éppen ugrott ki a farkas hasából. Nem volt semmi bajuk, mert a falánk farkas szőröstől-bőröstől lenyelte őket. Micsoda öröm volt! Hogy ölelték az édesanyjukat? Hogy ugrabugráltak, mint a lakodalmát ülő szabólegény? Kecske anyó pedig így szólott.
2: Menjetek, szedjetek össze kavicsot, azzal töltjük meg a farkas hasát, amíg alszik.
0: A Gidók szétfutottak, s kavicsot hordottak össze, s amennyi csak belepért a farkas hasába, derekasan belegyömeszült. Kecske anyó septiben újra bevarta a farkas hasát, a farkas pedig meg sem moccant, csak aludt tovább. Mikor aztán jól lakott az alvással, feltápászkodott. A sok kavics a hasában nagyon megszomjaztatta. Elindult, hogy kutat keressen, s jót igyék. De ahogy megy, mendegél a hasában, a sok kavics egymáshoz koppant csőrrel. Felkiált a farkas.
3: Mi csörömpöm, mi szörömpöm, itt a hasamban, itt is, ott is. Azt gondoltam, a kidóskák pedig nem más, csupa kavics.
0: És amint a kúthoz ért, s lehajolt, hogy vizet hörpincsen, a sok kavics lehúzta, s nyomorultul belefulladt a vízbe. Mikor a hét Gidó ezt meglátta, odaszaladtak, s újjongtak. Anyjukkal együtt táncoltak örömükben a kút körül.

0: A varjú lánykérőben. A varjú egyszer meglátta a cinegét, s feltette magába, hogy feleségül kéri. A cinegének is nagyon megtetszett a varjú, s fogadta a kérőjét. Este, ahogy az asztalnál ültek s eszegettek, megkérdezte a varjú a jegyesétől.
1: Mondd már, miért vagy olyan picike?
2: Fiatal vagyok még.
1: Hát, nem is nősz nagyobbra?
2: Növök még, hát hogy ne nőnék?
0: Evés után unatkozni kezdett a mennyasszony. Furton furcsa kásítozott. Azt mondja végül a vőlegénynek.
2: Én úgy unom magam, mesélj valamit, ami elűzi az unalmat.
1: Jól van.
0: Hagyta rá a varjú, s mindjárt neki kezdett a mesének.
1: Tavaly ott volt az erdő melletti faluban, ahol a nagybátyám lakik. Egy bab. Olyan magasra felfutott, hogy a csiga háromszor kúszott fel kára szára mentén az eső felhőkbe inni.
2: Hát már ez is valami. Tavaly előtt én egy akkora borsót láttam, amin egy tücsök felmászott a naphoz, hogy pipára gyújtson nála.
0: A varjúnak mindjárt újabb történetek voltak kéznél.
1: Elég az hozzá, hogy 3 esztendővel ezelőtt olyan hatalmas szél kerekedett ott, abban az erdő megetti faluban, hogy az emberek drágám 4 kézláb tudtak csak járni, és csak hónapok múltán szoptak le róla.
2: Ez is valami. Most 5 esztendeje olyan táltos szelet láttam, hogy a szélmalmoknak nem látszott a vitorlája, olyan sebesen pörögtek.
0: A varjú erre elmondott egy 3. történetet.
1: Hát 10 esztendővel ezelőtt, amikor olyan kemény fagy volt, emlékszel, vagy fiatal vagy, emlékszel, hogy az erdőben minden fenyő tövétől a sudaráig meghasadt belé.
2: Már ez is valami. Úgy jó 12 esztendeje, amikor éppen a 3. fészekalja fiókáim után keseregtem, új esztendő napjatáján olyan csikorgó hideg idő járt, hogy a kemence szája előtt kenyeret dagasztó asszonynak hozzáfagyott a tészta a kezéhez, és a fazék egyik oldalán főtt az étel, a másik oldalon azonban vastag jég borította a levest.
1: Hát igen. Hát régen te kemény fagyok jártak.
0: Tette hozzá a varjus, felsóhajtott. Engedelmet kért, hogy egy kicsit kimenjen, és nem is jött többé vissza. Bárhogy álljon a dolog a babbal, a borsóval és a faggyal, de olyan öreg feleséget, aki ezt mind látta, nem akart magának.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A királydinnye kétszikű, sárga virágú, látszárú növény. Egy nyári, áttelelő magja május-júniusban csírázik ki, életciklusa nagyjából szeptember végéig tart. Igénytelen, más növényeknél jobban bírja a forróságot, ez okozta idei látványos térfoglalását. Egy centiméteres tok termése 4-5 részre esik szét, ezekből állnak ki a hírhedet, talpba, mancsba, gumiba fúródó tüskék. Az évelő füvek szerencsére képesek kiszorítani, de kihúzni, kikapálni sem árt. A királydinnyét hazánkban egy 1525-ös feljegyzés említi először. Egykor Sulyom szurdancs, földi Sulyom és banyafog néven is ismerték, gyom és gyógynövénynek egyaránt tekintették. Hatása hazószerként vitatott. Bosszúság forrásként vitán felül áll. Világosít fel a Telex. A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-je után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Tájékoztat a sokszínű vidék. Hollandia tizedét borítja tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6-10 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a magyar mezőgazdaság.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Hát jó, no. Jó estét kívánok, ez itt a Tilos Rádió 90.3, benne a kedesti drogműsor.
1: Vagy mi vagyunk nagyon hangosak, vagy a Böller volt nagyon halk?
0: A Böller nagyon halk volt valamiért. Igen, tehát én nekem is közben ez volt a problémám, de mi annyira ilyen közösségi rádió vagyunk, hogy minden ilyen technikai beállítás
1: élőben
0: történik, és amúgy is egy nagy előrelépésben vagyunk, ugyanis azt hiszem hallgathatóak vagyunk éppen a 90.3-an is.
1: De ez nem mindig van így?
0: Nem, volt pár héttel ezelőtt technikai akadályok, az igazából
2: csak online volt, igen.
0: Megvalósítottuk az online jelenlétet. De ez most itt a továbbra is a Tilos Rádió, benne a kedvesti drogműsor, itt van velünk Joci, itt van velünk Dani, jó magam is itt vagyok, Roli, és még várjuk dr. Robit. De addig kihasználva ezt a rövid alkalmat, karácsony speciálban nyomjuk a dolgokat. Úgyhogy remélhetőleg egy olyan 10 perc múlva elhatárolódunk magunktól, de addig is kezdjük ezzel. Amúgy drogban gazdag időszakot élünk, egyfajta ilyen, hát talán ezért is volt a Penta, úgy már, hogy kristály szám bevezetőként, ugyanis a kristálykorszak, nem is tudom, egy ilyen középső részét éljük meg.
2: Középső?
0: Hát én azt gondolom, hogy a nyár volt a felfutó.
2: Ja, aha.
0: Igen, jó, biztos máshogy is lehet beosztani, és azt gondolom, hogy idővel csak ráfordulunk a kivezető vagy együttélés útján történő következő szakaszra.
2: Hát együtt élünk azért.
0: Akkor az is lehet, hogy ez csak az elejének a közepe.
2: Ja, oké. Okay.
0: Tudod, minden dolognak van. Eleje, közepe. Úgy lehet, hogy csak eleje, közepe van, okay. Ami biztos, hogy nem a vége. Na de, Dani. Most itt a lehetőség.
2: Fáj nektek ez a parkolás.
1: Fáj nekem a parkolás, azért fáj nekem a parkolás, mert amúgy nekem egy kicsit ilyen szekunder szégyen volt nézni ezt az egész madácstéri eseményt, meg ezt az egész történetet.
2: Tényleg
1: meg,
2: elemetlen mond.
1: Igen, meg van egy elég erőteljes átkurtuk szaga ennek az egész sztorinak, meg tök ciki, ez a vergődés, meg most otthoni baleset van állítólag, azért nem megy el. Jó.
0: Azon már túl vagyunk, sőt, hát most már volt interjú is, ahol elmondta azt, többek között ez volt az egyik érv, hogy ha meg is vitatta volna a polgármesterekkel, akkor is nem értettek volna vele egyet. Mindenki vonja le, akkor minek? Na.
1: De hogy miért zavar engem? Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy

0: költségvetésnek egy jelentős tétele az igazából kötött. Azokra a dolgokra, amelyek kötelezően ellátandó, vagy fenntartandó, vagy el kell vinni. Ehhez képest a költségvetésnek töredéke az, amelyik szabadon felhasználható. Itt a szabadon felhasználható az, amelyikkel egyébként újításokat, innovatív dolgokat, fejlesztéseket, nem tudom miket lehet elkezdeni.
1: Hát vagy egyszerűen csak működtetni azokat a szolgáltatásokat, amik nélkülözhetetlenek, csak nincs benne ebbe a kötelező.
0: Így van, ahogy jó néhány olyan szolgáltatás van, amely egyébként nem a kötelező feladatok közé tartozik, hanem mondjuk az önként vállalt. Várjál, jól akarok fogalmazni. Ilyen például mondjuk a 8. kerületben mondjuk az óvóhely, amely bántalmazott nőknek a megsegítését kellene. Most nem a szolgáltatásban, hanem a például a cél meg a feladat, ami egy önként vállalt dolog. Az például simán lehetséges az, hogy mondjuk, amit a Dani is mond, hogyha ezek a keretek megszűnnek, nincsen kompenzálási része, akkor kérdés persze. Én nem ismerem, tehát nem értek így az önkormányzati költségvetéshez, de hogy nehéz ennek talán forrást találni hirtelen.
2: Nálunk a 9-ben, ha jól emlékszem, 1,5 milliárd forint.
0: Ez ugyanez a 8. kerületben is.
2: Kiesik belőle. Tehát, szerintem azért ez egy hiányzó láncszem, és ugye most ez kicsit furán hangzik, mert úgy tűnik, mintha most mit foglalkozunk mi ezzel a parkolási, meg a maffia, meg ellopták, hogy mi éppen pont azok a szerintem részben hiánypótló szolgáltatások, amiket mi üzemeltetünk, tél a 8, ami a 9-ben, azok valószínűleg pont ezekből a pénzekből vannak kifizetve.
0: Annyi, hogy így van, úgyhogy közben az egyik az egy civil szolgáltatás, amelyik a 9. kerületben van, és önkormányzati feladatot vállalva át, köt az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést, ahol én érintett vagyok, vagy ennek kapcsán az pedig egy önkormányzathoz köthető ifjúsági központ, amelyik ugyanúgy önkormányzati pénzből él, vagy tartja fenn magát szintén egyébként önként vállalt feladatként, tehát az hiába a gyermekvédelmi ellátás részeként működik, mondjuk egy alsó belépő szintként, ez egyébként egy önként vállalt dolog, tehát mondjuk ez a gyerekjóléti szolgáltatások között ez nem egy kötelező feladat.
1: És kaptatok erről valami infót vagy jelzést már, hogy akkor ez érinti a jövő évi költségvetéseteket, vagy csak szorongtok még, hogy majd mit fognak mondani?
0: Figyelj, legalábbis a 8. kerület, amit én tapasztaltam, tehát ők maguk sem tudják pontosan, hogy mi fog történni, hiszen maga a megállapodás, vagy ez a fajta bejelentés utáni lebegtetett dolog, hogy ennek most lesz-e kompenzálása, nem, hogy történik az újraelosztás, milyen módon történik mindez meg, arról azért nem sok információ van a főváros felől se. Nem tudom, hogy mennyivel többet tudnak ehhez képest az önkormányzati vezetők. Amit talán tudunk, az az, hogy a Önkormányzatok Országos Szövetségének budapesti tagozata, most viccelek, de valami ilyesmit összehívtak a jövő hétre, ahol majd elindulhat ez a adok-kapok. Ebből szóval...
2: Én egy pályázatról tudok, amit nem írnak ki.
0: Én azt gondolom, hogy egyébként pont a Daniék...
1: Azt
0: hamarabb fogja érinteni, mert hogy amiket... Tehát, hogy amennyit én látok, vagy mint a Józsefvárosban is eléggé behúzódott a fék azzal, hogy bizonyos részei meg teljes kézirányításra központilag kerültek, abban biztos vagyok benne, hogy azok a levágható részek, amelyek egyébként amelyekre hosszú távon, tehát már jövőre kell vállalni rá a biztosítékot adott esetben, tehát hogy azok már nem fognak feltétlenül kiíródni.
2: Ilyen nem pályázatból, mi 3 éves közszolgáltatási szerződéssel vagyunk, tehát pont még a jövő évünk megvan, csak olyan az, hogy belém hasított ezek az
0: a szavak. Én ezt a pályázatra mondtam egyébként, csak írásra.
2: Belém hasítanak ezek a szavak, ezek mondod, ez a levágható rész, és persze úgy tűnik valahonnan, van az az Excel tábla, amiből levágható a mi részünk, de szerintem meg tökre fontos, hogy ezekkel a szolgáltatásokkal lehet a szociális ellátórendszernek a kis lukait betömködni, vagy kiegészíteni, vagy egy ilyen rendes hálót szőni. Tudom, hogy te személy szerint nem így gondolod, de...
0: Nem. Én abszolút azt gondolom, hogy egyébként óriási kockázata van annak, vagy hogy egyáltalán miről beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy most már parlamenti vizsgálóbizottság szintjén meg van állapítva, hogy a gyermekvédelem, mint olyan, az annál kevés gyilkosabb hely van az állami szolgáltatások közül. Ehhez képest meg vannak azok az ilyen peremvidéki szolgáltatások, amelyek egyébként még az ilyen, hát nem tudom, hogy a tűzoltáson túli, de hogy az utolsó ilyen mencsvárai ezeknek a dolgai.

0: A borulás dolgai az ott dolgozókkal, az ottani lehetőségekkel, az ottani kapcsolódással, illetve az ottani minimális változtatási lehetőséggel. És hogyha ezek is elvesznek, akkor meséljek már nekem el, hogy egyébként hogy lesz majd a gyermekvédelem fölülről, berakott nagy lóvéval, majd ezt jól megcsinálva. És ugyanezt tudom elmondani, hogy majd amikor már túl vagyunk a karácsonyi specialon, és átadjuk
1: a boldi
0: specialbe, hogy akkor egyébként hogy lesz az, hogy az egyébként szétcseszett addiktológiai terület és ellátást is, mint olyat úgy felépíteni, hogy közben pedig egy azonnali igény van a társadalom részéről, vagy a budapesti lakosság részéről, nem beszélve arról, hogy alapvetően ezt ugye vidéken kellene elkezdeni erőteljesen javítani, ahhoz, hogy egyébként hosszú távon ne egy falról visszalőve oldjuk ezt a problémát Budapesten. Szóval, tehát, hogy közben más helyen meg pont a szakember hiánya küzdik egy csomó olyan szolgáltatás, amelyik azonnali munkába állás kellene. Szóval kicsit olyan ambivalensnek tűnik nekem ezt, hogy az egyik oldalon ez megjelenik hiányként, a másik oldalon még a maradékot is kinyírjuk.
2: Nem, még nincsen róla szó, jó? Ezek most csak a mi félelmeink, amik megjelennek. Meg ez egy ilyen haloványi, megrezdülnek ezek a lécek, vagy lecek, azzal, hogy tudjuk, hogy egy bizonyos pályázat már emiatt nem kerül kiírásra, tudjuk, hogy kerületvezetők azon gondolkodnak, hogy nagyon még inkább kézivezérléssel mennek a döntésekbe, hogy kit lehet felvenni, nem mindegy. De mindez természetesen mit sem számít, hiszen 2036-ban aspirálunk a budapesti olimpia megrendezésére, és szerintem zárójelbe lehet tenni ezt a nyígást, ezt, amit mi csinálunk, hogy panaszkodunk állandóan, hiszen újra örömökkel teli lehet. Tehát az álomgyilkosok után álomépítők lehetünk.
1: Az van. India nem fogja elhappolni előlünk? Ők is elkezdtek rá, ők is mennek rá. Annál nagyobb káoszt nem tudok elképzelni, mint hogy Indiában olimpia.
2: Valamikor, majd van, amikor meg lesz rendezve, meg lesz.
1: Kurva izgalmas lenne.
2: Szerintem. Azt adom az indiai olimpiát. Emiatt lehet, hogy 2040-ben lesz, de most el lehet kezdeni megírni a tanulmányokat. Mondjuk nekünk 2 évi költségvetésünkből, vagy 3 évi, vagy lehet, hogy 20 évi költségvetésünkből meg lehet írni a tanulmányokat.
0: Hát egy, nem tudom, hogy bezárták-e azóta, de tehát én olimpia előkészítő iroda olyan egyértelműen működött jó
2: ideje. Remélem, hogy van.
0: Jó ideje. Hát lehet, hogy most egy pillanatra bezártak, de...
1: Milyen izgalmas munkája lehet, hogy néha ilyen 12-16-20 év távlatában nyílik egy projekt, amire dolgoztak így folyamatosan. Eltelik egy emberöltő abban az irodában.
0: Tudod, hogy mondjuk egészségügyben, meg oktatásügyben ez így ilyen elképzelhetetlen, hogy amúgy ilyen hosszú távba kezdesz el gondolkodni. Egy olyan, ami közvetlenül az embereknek a jövőjét meg tudná határozni, az arra ilyen, mondjuk ezek nem mennek, ezek a, de ez képest egy olimpián nyugodtabb az egész, nincsen ez az nagyon nagy nyomás, igazából a végén mindenki örülni akar, van egy-két károgó, na jó, és de hol van ez a dicsőséghez képest? Gondolj bele, megnyithatod ezt.
2: Amúgy tök érdekesen pont a minap hallgattam egy podcastet erről, hogy amúgy az, ami már igazán már nagy részé, vagy bizonyos részén már túl vagyunk, mert ugye az előző őrült társaság már igazán felépítette a stadionoknak mondjuk egy jelentős részét, amire szükség van. És hogy most infrastruktúrafejlesztések, városi infrastruktúrafejlesztések jönnének, egyrészt, másrészt, és ugye ez itt a nehezebb része, hogy a szálloda kapacitás fejlesztés. Na most...
1: Tudjuk, is megvannak már.
2: Igen, tudjuk, hogy ki van szállodás. De szerintem előbb ki kéne még csavarni a keziből neki azokat a szállodákat, és utána lehetne ezzel haladni előre, ezzel a történettel. Hogy ez egyáltalán miért jön elő, az úgy jön elő, hogy egyszerűen hogy ezek ilyen, ez egy napon belül, vagy egy-két napon belül érkeznek ezek a vízek.
0: Az olimpiát azt egyébként már mondta korábban is a karácsony egy pár hónapon ezelőtt. És nem viccelt.
1: Én nem vagyok abban biztos, hogy ne jutnánk ilyen Görögország sorsára a olimpiai rendezés után.
0: Hogy mi akkor még van egy államcsőd utána, ugye?
1: Igen.
0: És akkor utána újra kell. De ahhoz képest ők egyébként szintén
1: kimozogták. Egy 20 év távlatából.
2: Hát kellett hozzá egy IMF, amelyik
0: mindenféleképpen
2: megfogta őket.
0: Fú, igen, ez, lehet, hogy már meséltem, hogy bocsánat a ízsintlés, csak így a, én, ahogy mesélted, hogy talán írekkel volt élményed, igen. Hogy nekem a pár héttel ezelőtt volt a finnekkel egy ilyen közös napi piknikünk, és hogy egyszerűen csak így, ahogy így beszélgettem el, és így csak az a tudat, hogy egyébként mi 30 évvel vagyunk az első rendszerváltás. A legutóbbi rendszerváltások közül az utolsó előttinél. Mikor tudom, hogy más, de hogy a finnek egy mennyi, egy 50 év alatt nyomták le azt a mély szegénységből induló teljes elszegényedésből odáig, hogy egyébként most arra egy, hát...
1: Hát honnan számolod a 2000-es évektől, vagy mikor?
0: Nem, az 50-es év, nem.
1: Igen. Nem úgy értem, hanem a megérkezés, az 50 év.
0: Tehát ja, igen, mondjuk a 90-es évek második fele, 2000-es évektől.
1: Aha. Akkor egy 50-es, igen.
0: Igen, és hogy igazából abból már több, mint a, tehát hogy körülbelül ugye a kétharmada így meg is lenne, hogyha amúgy jó irányba indultunk volna el, akkor... Na mindegy, és akkor így látni, itt főként filmfiatalok voltak ebben, tehát hogy annyira másban vannak, másképpen gondolkoznak, vagy a lehetőségekről, hogy igazából egy kicsit olyan, volt egy ilyen dühös ilyen irítségem bennem. Na mindegy, de hát ez csak egy Geronto Rádió műsorvezető. Öregségi nyavalygása.
2: Menjünk egy picit az aluljáróba, az Ecseri úti aluljáróba, mert kísérjük el.
1: Krisztát
2: kísérjük el.
0: Igen, azt hittem, hogy jó, hát akkor a specialt lezárjuk.
2: Szerintem ez kapcsolódik a specialhöz, annyiban kapcsolódik, hogy közben meg itt felt, ugye miről van szó, hogyha emlékeztek talán múlt héten, vagy két héttel ezelőtt,
0: nem hoztuk szóba, de bár voltak egyeztetések, és másnap, vagy azon a héten meg is jelent a videó Bódis Krisztától, ugye? Erre gondoltam. Erre
1: sorsokat ment az aluljáróba.
2: Igen. Ugye mi a igény van, hiszen ez az utcai drogozós, hajléktalanozós, nem hajléktalanos, palackozós, nem tudjuk, van ez a probléma halmaz, sokféleképpen nevezzük, kerülgetjük, de valaki úgy döntött, hogy nem okoskodni akar, hanem a tettek mezeire lép, és létrehozta ezt az akciócsoportot, ugye? Hogy jó,
1: rendőrök?
2: Rendőr, szociális munkás.
1: Bódis Krista.
2: Bódis Krista, ők, és akkor ők beültek egy
0: buszba. Bódis Krista, ő mint csoda államtitkár, ugye?
2: Igen. Igen, ő a...
0: Nem, társadalmi kapcsolatokért felelős.
1: Miniszteri biztos, nem is állam.
0: Lehet, hogy miniszteri biztos, igen. Ő egyébként ilyen ágak közötti összekötő lenne.
2: Igen.
0: Tehát
2: igen.
0: Ahol az egészségügy, a rendvédelem...
1: Ez nem és az ott a küllő, vagy a küllő között, hanem...
0: Ha rosszul csinálják. Hát majd kiderül, melyik ez. De... A szöveges leírásban, azt hiszem itt valamelyik újságban, ott az volt már az ilyen narratív körítés hozzá, hogy egyébként ő, mint kormánybiztos, vagy csinál, tehát, hogy meg akarja ismerni az ellátási láncolatot. És meg akarja ismerni ezeket a problémákat. Ez egyébként önmagában még nem hangzik rosszul, de ehhez képest az a videó, amit láttunk...
1: Hát abban azt mondta, hogy fogjátok meg a sörömet, szoszmunkások, nézzetek ide, így kell csinálni. Ez olyan nehéz.
0: És egyébként tényleg ez történik a videóban, tehát semmi más nem látunk. Nyilván vannak ennek egy személyiségű része, de hát egy kicsit olyan másik része is, hogy egyébként az egyéb területen lévő szolgáltatók azok valahogy így eltűntek, nem látszanak ebbe az egészbe, nem véletlenül. Szóval, de tényleg, és való, hogy Bódis Krista lemegy, Bódis Krista elintézi, Bódis Krista felhívja az ellátót. Uh-huh. Emlékeztek csak zárójelben, hogy volt egy ilyen éve, vagy mikor egy ilyen kísérlet, hogyha azt akarsz foglalni egy menő étterembe, hogy mekkora a különbség akkor ott, csak úgy átlagosan akarsz, vagy azt mondod, hogy egyébként Mészáros Lőrinc. Családjához látom.
1: Ja, nézd rögtön a Mészáros Lőrincet. Oké, hát akkor most tettél az asszmunkásnak is, hogy itt áll mögöttem a Bódis.
0: Én vagyok az. Bódis Krista, helyek után érdeklődnék.
2: Csak ne a te hangodon mondjuk.
0: Ja, igen, a tiéd ember az mélyen. De hogy ez történt, tényleg, amit te is mondasz, hogy lényegében egy teljes, amúgy ténylegesen milliósebbtől vérző szakmát, a szociális munkás, a szociális segítő szakmát, ezt így teljes egészében lesöpörte?
1: Nem, tök megalázó, nagyon megalázó szerintem. Az a, tehát bármelyik szocmunkástök, aki ezen a terepen dolgozik, azt látni, hogy nem tisztelettel van bemutatva az ő munkája, hanem úgy van megmutatva, hogy ugye így kell ezt csinálni. Miért van itt probléma? Hát látjátok,
2: Én tudok egy teljesen jóindulatú megközelítéssel is élni, és hadd éljek egy picit jó, ezzel a megközelítéssel.
0: Szerintem... Két öreg vagyunk a Muppet Show-ból, úgyhogy ma kell az...
2: Szerintem itt valaki, ügyetek, bocsánat, ő azt gondolta, hogy valamit tenni kell. Tehát valamit, csináljunk valamit. Valamit, ami úgy elindul, ami úgy valami irányt szab, vagy valami felpesdít, valami történik ezen a területen. Szerintem itt ez történt. És szerintem nagyon gyorsan belátta a reakciókból az, hogy ez nem volt egy tökéletes...
1: Hát ez az, amikor a gyárigazgató lemegy, tudod, oda a szalag mellé, és azt mondja, hogy mit csináltok ti hülyék, így kell csinálni, és akkor megcsinál a három dobozt. Mi olyan nehéz ezzel, csináljátok már! Tehát ez ez.
2: És szerintem a konkrét, bocsánat, erre a drogos problémára szeretett volna valamilyen megoldást javasolni. Ugye, amúgy ráadásul nem is tőle jött ez a javaslat, hogy jól tudom. Ez
1: meg, már, de hogy ne, igen. Megoldást nem kell javasolni. Tudjuk, hogy mi megoldás. Ja, pénz kell hozzá, és akarat.
2: Igen.
0: Az akarat itt van.
2: Az akarat megvan.
0: Bármikor le tud menni.
2: Szerintem az van, hogy csak egyetek meg egy politológiai megközelítést, az abszolút filmszínház, amiben
1: igen,
2: élünk.
1: Igen, eljutott a nézőhöz, hogy néz ez ki. Igen.
2: Van ez a rész, mert az, hogy óriási nyomás van igazándiból ezeken az embereken, akik ebben a filmszínházban ezeket a szerepeket játsszák, nyomás van arra, hogy valamit csináljanak. Igen.
1: Mint ahogy a Pikó is megy körbe a rendőrökkel.
2: Így van.
1: És
2: a Pikó is hülyeségeket mond, amikor a
1: rendőrök. Igen, teljesen. Igen, annyira gáz az is.
2: Kimondottan kellemetlen dolgok
1: történnek. Ezt bármelyik polgármesterem adatták, most összes polgármester kinkeménykedik a kristályozókkal a köztereken.
2: Eltöretik a pipát vele, tudod, annyira izé, level egy. Bocsánat, ne haragudjatok.
0: De legalább szétszórják a parkba az üres szilárkok.
2: Leragasztják a padra, ne tudjon leülni rá.
0: Hú, tényleg. Az üvegszilánk amúgy is jó. Másodlagos felhasználásban távol tart.
2: Hogy egy picit ebben elvesztünk, hogy csinálni kell, hogy egy nap 5 posztot ki kell rakni, hogy eredményt kell felmutatni, hogy nincsen idő szakpolitikai megfontolásokra.
1: De hát közben, mert el kellene mondani, mert közben nincs elmondva jól.
2: Igen, el kellene mondani. El kellene tudni mondani, egyrészt el kellene mondani azt, hogy azon, hogy vannak ezek a szolgáltatások. Tehát ez létezik. Igen. Utcai szociális munka létezik. Ezek az buszok, akik kimennek, és a hajléktalanokat felkeresik, és hogyha lehet, az üres helyekre beütetják, léteznek ezek a szolgáltatások. Ugye az kell hozzá, hogy ezeket a programokat hosszú távon, kiszámíthatóan finanszírozni kellene, meg kellene teremteni azt, hogy honnan kerülnek be. Szia, Robi. Honnan kerülnek be ide friss szocmunkások, képzési rendszert hozzáépíteni, az infrastruktúrát hozzáépíteni. Itt, tehát például ilyenek derültek, hogy nincsen, ha jól emlékszem, hogy nincs 0-24 tüdőszűrő, és ez egy ilyen akadály. Tök jó, most ezt a Krista kiderítette, és akkor most kinyílt, vagy lett, vagy nem tudom.
1: Tehát, igen, de abban biztos vagyok, hogy a szolgáltatók ezt már rég megfogalmazták, ezt az igényt. 117 minisztériumi egyeztetéssel ezelőtt bekerült a memóba, hogy figy, nem el lehetne esetleg, hogy valaki ott áll a gép mellett éjszaka, és tudod, és akkor lehet bemenni. Nyilván.
2: Szóval, hogy én tényleg szeretem ezeket egy picit ebben az irányból megközelíteni, hogy itt valahogy így önmaguk áldozatai, vagy igen, önmagukra helyezett nyomás áldozatai, és nagyon nehéz ebből kihozni az eredményt. Én nem tudom, hogy hogyan fogják tudni megugrani, hogy most kell megoldani a problémákat, amiket nem lehet megoldani, csak 10 év múlva lehet megoldani.
1: Hát jó, behúzták ezt a nőt. Erre a szeretre maguknak szegények.
0: Hát igen.
1: Jaj. Rendelünk.
2: Tudod. Igen.
1: Klasszik. Mi is te
2: hozott?
0: Szeretnénk elhatárolni.
2: Nem mi voltunk.
3: Összefűzve a két évet, csak itt mondanék, hogy amúgy akkor a parkolási ügyekben miért nem hasonló motivációk mozgatják ezeket a politikusokat? Amúgy.
2: Azaz?
3: A filmszínház. Csak mondom.
2: De
3: hát mert mennyi a költségvetése egy kerületnek? Szóval ezek ilyen 1-2%-os. Nézzek meg, mennyi az, amiben ezek a szolgáltatások kerülnek, amikről beszéltek, az sokkal kevesebb, mint másfél milliárd volt, amit egy évben erre költ egy önkormány.
2: Hogy miért nem költenek?
3: Hát nem, hogy amúgy ez nem annyira, tehát hogy nem lenne muszáj ezeket ennyire bestoppolni mindent, meg ráadásul még mennek az egyeztetések. Szóval, hogy ez is része a színháznak.
2: Ez is része, persze. Igen, mindenki a színházban van. Ugye szerintem ez valamennyire egy tragédiája ennek az egész történetnek. Mert az egyszeri választót folyamatosan meg kell nyerni, óráról órára a Facebook folyamban, valakinek nyerni kell ebben a dologban, azzal, hogy egy 2036-os olimpia álmot adunk el neki, vagy azzal, hogy besározzuk a saját politikai tettestársainkat valamelyik irányból, szóval tehát folyamatosan valamit csinálni kell.
1: De ez meg most olyan elszalasztott lehetőség néz ki, hogy van egy ilyen igazán jelen van az életünkben, meg ugye ez a utcai szerhasználat, meg ugye ez az egész kristálypara, és hogy hát most, ha tehát tényleg itt van lehetőség, hogy akkor el lehetne jól mondani, most ki lehetne találni valamit hosszú távra, valami felé elköteleződni, megnyugtatni az embereket, hogy figyú, ezt meg ezt megpróbáljuk csinálni, mitől jobb lesz egy kicsit holnap, de igazán jó majd 3-7 év múlva lesz. Mert ez olyan, a egészségügyet meg a oktatásra lehet így holnapra megcsinálni, és a pizetesse lesz jobb rögtön holnap után. De hogyha ez történik, hogy ez csak addig van elő, addig fújjuk, ameddig nem küldünk rá egy olimpiát, vagy egy bármi mást, vagy egy, nem tudom, klímakrízist, és akkor elszalasztódik a lehetőség. Jó, akkor
3: az a baj, igen, csak az a baj, hogy a hosszú táv, tehát azt is el kell kezdeni azért. Tehát ez egy dolog, hogy a rövid távon kell csinálni.
1: Persze.
0: Lehet, hogy először egy kristály olimpia kellene. Aztán utána...
1: Mert telekítéred minden nap megtörténik,
0: nem? Igen, csak valahogy így szervezettebben.
3: Szerintem, bocs, nem akarom rajta megszakítani a Bódis Krisztás témát, csak hogy egyébként meg például olyat lehetne csinálni, most nekem ez kattam mostanában, hogy stimuláns szubstitúció. Hogy lehet, hogy a kristályosokat be lehetne terelni, ha lenne ilyen lehetőség.
2: Hát igen.
0: Kristály fenntartóra?
3: Aha.
2: Hát nem kristályt kell neki adni.
0: Hát mégis mit ad?
3: Hát tudod, mi ez a metil, ami a Ritalinban is.
1: ADHD gyógyszert.
2: Igen. Hát az amfetamin szubstitúció azért létező dolog.
1: Igen,
2: persze.
1: De hogy azért itt... Igen.
3: Hát jó, ilyen pilot programok vannak Európában, de hogy amúgy...
0: Ja, hogy egy nagy pilot program a Blahán?
1: Szerintem azért sanszos, hogy ennek összetettebb dolog ennél. Tehát azt gondolom, hogy közben ez a nagy elvonás, nagy szorongás, azért az nem csak ilyen stimulánsos lejövő, hanem azért az egy ilyen, na abban sokkal több minden van.
3: Igen, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ezt az illegális részt szarakítani, és beterelni őket az ellátásba.
1: Az mindenképpen, meg az, hogy közben gyógyszeres támogatás kell,
3: nincs a rohanás, az anyagért,
1: nem kell listáról, az egyértelmű.
3: Nem kell egész nap pénzt csinálni, hogy meglegyen az anyagra.
1: Az nem elvárható szerintem, aki ilyen állapotban ezektől a szerektől, hogy akkor holnaptól akkor legyél tiszta, és akkor nem tudom, detox, és azt akármi, nyilván kell egy tök komplex ellátás.
2: Szerintem, bocsánat, kicsit ebbe elmerülve, hogy szerintem nem, az nem elég, tehát ha ő tiszta, akkor hiányzik a tevékenység. Igen, tehát
1: meg az élet, tudod, ami körülötte
2: van. Igen, de azért ez is egy fontos, tehát mit csinál?
1: Ja, ja.
2: Az nem elég, hogy azt berakod a szubstitúcióba, és nincs már elvonásban, hanem...
3: Jó, de hát ez tudjuk.
0: Ez első lépés, tehát hogy mi ez az, amivel
2: egyébként... Igen, de rögtön kell egy következő lépés. Tehát hogy azért buknak meg nagyon sokan például a heroin fenntartó programok, vagy a heroin programok, és tehát mi csinál? Amúgy ő azt csinált, hogy heroinozott, boltozott, ezért árult, vagy élte ezt az életet.
3: Hát világos, de ez nem megy egyik napra a másikra, amúgy se. Tehát, hogy...
2: Nem, szerintem az első lépés megismerni ezt a közösséget, elkezdeni kapcsolatot felvenni velük, megtudni, mik a valós igények. Lehet, hogy például őket visszaszocializálni kellene oda, ahonnan jöttek vidékre. De lehet, hogy amúgy ők ezt szeretnék igazán, vagy hogy ott kellene...
3: Nem értem, hogy jöttek el.
2: Igen, bocsánat, megteremteni azokat az életfeltételeket, amik mondjuk hiányoznak, vagy segíteni a vidéki leszakadó területeknek a felzárkózásában. Nem tudom, hát meg kell nézni, mire van ott szükség. Lehet, hogy buszjáratok hiányoznak, vagy mondok valamit, vagy
0: utak.
2: utak hiány. Nem, igen, én tud, értem.
1: Nem, trauma érzek a nyellátásokért, tehát szóval.
2: Igen, igen.
1: Hát ez van, az, hogy milyen igény van, azzal van, hogy Dunát lehet rekeszteni. Rengeteg sok ellátatlan igény van, semmi másból. Kizárólag, ha valaminek, valami kitermeli ezt az állapotot, az ez. A, elfelejtve ott hagyva levés, hogy... Érted? Na, de hát ő... Szóval igen, itt a... Itt a lehetőség. Meg azért most van is egy nyomás, tehát kíváncsian várjuk szerintem mindannyian, hogy mit villant erre majd akkor a, így a kormány, és akkor mi lesz az ígéret a szocszféra felé. Ugye az arról már beszélnek, hogy mennyire vállalhatatlanak a fizetések, mennyire nehéz.
0: Sőt, hát nem tudom, hogy most van-e újabb dátum, de hát a október közepe volt az első ilyen belebegtetett első lépcsős bér rendezés. Vagy ez most már november?
1: Hát majd meglátjuk, hogy milyen verdával jössz két hét múlva róla.
0: Ja,
1: nem fogjuk tudni.
0: Vagy mire beszélek még decemberben.
2: Amúgy mennyire korrekt lenne, mint tudom én elvenni, vagy valamelyik ilyen visszaszedett pénz, nem tudom, valakinek a koncessziója, vagy valami ilyesmi, azt mondani, hogy na jó, ezt belerakjuk a szociálisoknak a pénzébe.
0: Ja,
1: mindenki hát, mehetett kört a Lamborghini-vel.
0: Mint a...
2: Somlainak, vagy valami.
0: Ja, hogy a szuverenitás.
1: Nem, a Balázsiak a Lamborghini-vel mindenki mehet egy kört. Aki szocmunkás.
0: De úgy, hogy mindenki maga vezeti. Persze. Ezt meglátjuk, hány kör lesz. De arra gondolsz, hogy így ilyen, mint a szuverenitásvédelmi hivatal volt az, amelyiket névlegesen a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal kapta meg?
1: Igen.
0: És akkor ugyanígy
1: hát,
0: majd...
1: Hát mint, hogy a Rogán izét meg megkapta a családos, szociális...
2: Igen, valami ilyesmire, igen, egy ilyesmire gondolok, hogy...
0: És hogyha esetleg a Rogán Cecília most eladott cégét, amit a Sarka Kata is eladott, azt most tovább megkapnád, mit tudom én, Potomáron?
2: A TV-ent?
1: A tényleg
2: a bulvári éreket?
0: Igen.
2: A reklámos újság? Figyelj, köszönjük
0: szépen. Jó, az, hogy a saját lábra ez.
2: Teljesen, nagyon jó. Nem, mondjuk mit tudom én, hogy a Szerencsejáték RT adott mondjuk 500 millió forintot eddig a Megafonnak, vagy nem tudom, hogy nem adott neki valakinek, minden, és most nem odaad, hanem mit tudom én, mondjuk 500 millióból, akkor ő valamit csinál egy ilyen, vesz egy buszt, vagy kifizet 10 szocmunkásnak a bérét, vagy nem tudom.
0: Hát végül
2: valami
0: is
2: jelzések, vagy gesztusok, vagy
0: ugye azt hiszem a dohány és az alkohol kapcsán, vagy a dohány kapcsán merült föl, hogy ugye nem ez csak még a javaslat, meg ajánlás kapcsán, hogy... Hát, hogy dedikáltan legyen a jövedéki adóban rész, amelyik a kezelésre fordítandó dolog.
1: Azt hiszem mind a kettőnél az alkoholnál is.
2: Lehet, hogy csak az... Lehet, hogy csak azt hiányzik nekem, hogy, hogy itt van egy terület, ahol egyszerre van egy óriási, látványos társadalmi és politikai probléma vagy jelenség, és a megoldásáról arról, hogy van egy rendszer, ami alulfinanszírozott, megbecsülésre, meg nem esik szó, problémáról beszélünk, meg mindenféle kitaláljuk, hogy zárjuk be a izét, a palac visszaváltás, nem tudom, mindenféle dolgok kitalálni. Arról nem beszélünk, hogy emberek, akik ezért vannak, meg intézmények, meg kellene fizetni, meg működtetni kellene, ki kellene bővíteni.
1: Még több Bódis Krisztokén. Azt már megbeszéltük, hogy őt kell klónizni, és mindenki kiküldeni bőle hármat.
2: De az is elég, hogy csak bemondjuk a nevét, és akkor lesz helye.
1: Mint az étteremben. Nem.
2: Igen.
1: Ja, amennyire tudom, ez nem megy már a járat.
2: Persze, hogy nem
0: hát
2: megy.
0: Hát ez semmi, csak nem megy, hanem most szünetel. Most.
2: Ja, szerintem azért sem megy a járat. Én megnézegettem a kommenteket.
1: Szerintem megérkezett neki vissza a jelzés.
2: És szerintem nagyon egyértelmű volt. És most akkor hadd legyen nagyon a pozitív olvasat, az ott a nagyon egyértelmű, hogy rengeteg elkötelezett hivatását szerető ember jelezte azt, hogy figyelj Krisztus, mi ezt csináljuk. Ez megy ez a történet. Talán ami hiányzik hozzá, ez is fontos lehet, ez a publicitás, tök jó, de esetleg a pénzt tennétek a rendszerbe, finanszíroznátok a munkánkat, akkor
1: tudnánk
2: tök
1: azt,
2: jó
1: hogy jövőre van, meg lesz a költségvetés, meg még azután, meg az utána évben is. Az például milyen más munkavégzés lenne, hogy tudnánk, hogy karácsonykor elmondhatjuk, hogy mindannyian maradhattok jövőre is.
2: Én ma azt fogalmaztam, meg lehet, hogy azért vagyok nagyon érzékeny, mert most éppen egy ilyen pénzkérő levelet fogalmazok ma, azt fogom majd még írni a vonaton, és azt fogom, egy magánadományozónak fogom azt mondani, hogy nagyon köszönjük, hogy az ő általa felajánlott, azt hiszem, hogy 3 millió forintot elköltetjük alapfinanszírozásunkra, azaz, hogy munkabért és rezsit fogok belőle kifizetni.
1: Ha nem új számítógépeket, meg gitárt vesztek a srácoknak, hanem
2: kifizetem
1: hanem
2: a rezsit. Nyitva fogom tartani a helyet, meg be fogom fizetni a fűtés belőle.
1: Yeah, yeah. Aha.
2: És azért ez nagyon... Tehát, hogy lehet így működni?
1: Méltatlan.
2: Méltatlan. És milyen fizetés? Tehát 250 000 forintot fogok elszámolni fizetésbe valakinek ebből a 250 000-et havonta. 250.
0: Hát ez egy félállás.
2: Igen.
0: A szociális szférában.
2: A szociális szférában, igen. Nem tudom, a többiek, a tisztelt hallgatók, nem mi a félállás. Hát...
0: Ez így van.
2: Igen.
0: No, de hát akkor evezünk vidámabb vizekre.
2: A Gödi bácsi?
0: Nem, hanem az addiktológiai konzultáns.
2: Van nagyon vidám vizekre evettél minket.
1: 12 év, ugye?
0: Az elmúlt hétnek az egyik ilyen súlyos híre volt, hogy az ügyészség talán maga 12 év fegyházat javasol.
1: Kért, ja,
0: vagy
1: igen.
0: Kért arra az addiktológiai konzultánsra, aki egyébként a magánpraxisában fiatalkorúaknak adott el drogokat.
1: Magánpraxisában.
0: Hát, hogy nem egy állami intézmény kereteink belül, vagy egy civil szervezet részeként, hanem
1: másodállásban.
0: Másodállásban drogot árult.
1: És közben működtetett egy konzultációs bizniszt is.
0: Hát azon keresztül árul.
1: Azon keresztül, tehát kliensnek adtál.
0: Így van. Úgyhogy igen, ez egy extra. Tehát nem az volt, hogy futtatott egyébként látszatra egy tanácsadói állást, és mellette egyébként az éjszakába árulgatott, hanem közvetlenül a pácienseknek, klienseknek adott el, és az egyik fiatalkorú más szerek egyidejű bevételével meghaltam, és ez...
1: És így jutottak el hozzá, mert ő volt
0: igen,
1: egyik vonal a vásárol.
0: Igen, és így van. Na, hát ennyi a hír. Hát régen volt a szem, ami az addiktológiai szakmát talán ennyire...
1: Ami ennyire lesújtó, igen.
0: Hazavágta. Hát, ja... Egy csomó mindenről lehet kérdezni. Egyébként tényleg...
1: Szerintem azért ez fontos, hogy ez közben nem a szakmáról mond el valamit. Tudod. Tehát, hogy ahogy van korrupt rendőr, meg nem tudom, van nem tudom, rossz jogász, nyilván olyan segítő, aki meg...
0: Világos.
1: Elveszett a saját démonaival való harcban.
0: Ez biztos, hogy ez a vége. Az egy kérdés, hogy egyébként... Tehát pont ez a tanácsadói magánpraxis részen, egyébként maga ez a védő rész, amelyik egyébként mind akár a segítőt, mint pedig a klienst valamilyen, nem is tudom, milyen védi. Tehát akár a biztosítás, akár a kötelező szupervízió részvét. Tehát én tudom, hogy a sarra, vagy kamara, vagy egyéb ilyesmi.
2: Nem védi.
0: Hát valamennyire védi, biztos, hogy tök kell.
2: Kamarai tagság?
0: Nem,
2: szerintem nem.
0: Figyelj, hogy csak...
2: Szerintem a közösség, a munkahelyi közösség az, ami véd,
1: hát ahol van... Hát a tagság olyan értelemben, hogy elszámolt.
0: Az valami fajta...
1: Érted, hogy igen, az egy határtépez.
3: De olyanra beszéltek, hogy kötelező tagság, és akkor annak van egy etikai bizottság, és ha valakit kizárnak, akkor nem praktizálhatsz. Tehát
1: igen, vagy hát elveszíted, vagy úgy praktizálsz, hogy anélkül, és akkor annak már... kevesebb, vagy nincs értéke, vagy igen.
0: Igen, mert ugye azért ti talán ezt jobban tudjátok, hogy azért a tanácsadásnak, tehát az, hogy te egyébként milyen tanácsadást végezhetsz, azért annak eléggé szabadosak a lehetőségei. Tehát a sarlatánok sem úgy írják ki, hogy sarlatán...
1: Igen, hanem úgy, hogy euró fésülő.
0: Fésülő, tehát...
1: És az ajahuszkás szeánszokat is valami más néven, tehát ott is tudod, érted, ott azt is sarlatának csinálják, meg nem sarlatának is, és adnak kábítót is.
0: Igen.
1: Nem akarom relativizálni azt, ami történt, mert ez tényleg szörnyű, csak közben azért az is van, hogy épp úgy, ahogy a szocféra nem megoldott, ugyanúgy a segítségnyújtás csomó területen
3: nem megnyújt. És mondjam, nem a terápia részeként adott el nekik kábítószert.
0: Egyértelműen nem, de az...
2: Jó, de ez olyan... De bocsánat,
3: jó,
2: de
3: csak ezek... csak az ajahuaszki szertartásra kapcsolatban mondom, hogy...
2: Ja, igen.
3: De nyilván a sarlatán, de na mindegy.
0: De ez még, és most nem is erre az ügyre értem, mert ezt a sarlatán csak ilyen teljesen sarkosan gondoltam, mert hogy amúgy itt egy addiktológiai segítővel vagyunk, aki
1: minden létező etikai vétséget elkövetett.
0: Így van, és hogy valahonnan ő eljutott ide, tehát nem azt gondolom, hogy így lépett be az addiktológiai segítő.
1: Nem, hát én azért eléggé benne van egy visszacsúszás.
0: Egy csúszás, amelyik egyébként utána egy ilyen, hát most sarkítva ezt is, de egy álmokfutásba kezdődik, mert hogy a megcsúszásnak is különböző szintjei van, de hogy az, amikor segítőként eljutsz oda, hogy
1: megosztod,
0: a segítő, igen, tehát bármilyen módon megosztasz a segítetteket, tehát az egy... hát nem tudom, milyen szintű határ vagy.
1: Igen. De közben azért ez is jó. Része valahol, azt gondolom, nem? Tehát, hogy...
0: Világos, csak hogy azt gondolom, hogy ahogy ugyanúgy, ahogy mondjuk az orvosi környezetben, vagy a intézményi környezetben történik ez, akkor is ugyanúgy megtörténhetnek ezek a dolgok, de egyébként akkor maga az intézményi környezet szabályozottsága, vagy működése az, amelyik nincsen,
1: az is egy kérdés.
0: Nem megfelelő.
1: Itt az meg... Nekem az egy kérdés, tudod, hogy de szem kell szerintem glamorizálni ezt, hogy ez egy magánellátásban történik, mert közben az is a realitást nagyon gyakran, hogy közben a segítettet és a segítőt így szociálisan akár nagyon kevés választja el egymástól, vagy úgy nagyjából ugyanabban élnek. Nagyon sok ilyen összecsúszáson.
0: Igen, abból. De hogy tehát az, hogyha ez valahogy egy ilyen, most persze én is egyfajta, tehát mindenkinek van valami a fejében képként, de hogy
1: tehát
0: valahogy...
1: Tehát az, amikor a tűcserébe dolgozol, és akkor a szomszéd, hogy ilyen, tudod, és van ott a...
0: Igen, de hogy azt látom, hogy akkor van ott körülöttem egy csomó ember, akiknek egyébként, hogyha te elcsúszol, már megcsúszásban vagy, akkor szóval az már egy első jel, vagy valami ilyesmi. Miközben a magán, vagy ilyen
1: azt
0: praxisban...
1: teljesen izolált.
0: Az ebből a szempontból, mert tudom képzelni azt, hogy teljes egészében, és rád van hagyva az, hogy egyébként te hogy veszel részt szupervízió, milyen szupervízióban, tehát hogy ezekre a dolgokra gondolok.
1: Ez egy nagyon magányos dolog alapvetően. Igen. Nem egy teambe csinálod magánba, akkor ez egy kurva magányos dolog.
3: De ez lehet egy következmény egy ilyen esetnek, hogy akkor a szakmát gondolja ezeket a szabályokat, meg kereteket, hogy akkor ezt hogyan lehet elkerülni a jövőben, milyen eljárás rendeket kell bevezetni, mit nem én, de hogy azért ez nem tudom mennyire reális, vagy hogy ugyan lehet ezt kikényszeríteni, vagy ellenőrizni, mert olyat bevezetni, meg nem lehet ellenőrizni.
0: Hát de azt gondolom, hogy mind a pszichológus, tehát hogy azoknál, akiknél a magánpraxis, mint olyan megvan, és hát egy csomó esetben, tehát itt most konkrét addiktológiai konzultásról beszélünk, de ezek az összes történetet el tudom képzelni egy pszichológus tanácsadás.
1: Szerintem kliensektől mi annyian hallottunk rémtörténeteket, rossz segítői sztorikról, tudod?
3: Jó. De hogyha mondjuk, tehát magánpraxisban dolgozom, mint pszichológus, van egy ilyen iroda, nem, ahol béreltek helyeket, de hogy ott az nem egy közösség, tehát nincs ilyen nem közös szupervízió, nem fektettek le közös elveket, hogy mit tudom én, ez a...
1: Hát szerintem ez, hogyan... is, ez szerintem a vérmérsékletén múlik azoknak, akik ott vannak, akik ezt csinálják, vagy akik létrehozzák, mert amúgy működik szerintem csak ilyen piaci alapon is, és akkor valaki mondjuk ezt felelősebben csinálja, és felajánl szupervíziót, meg közös, és ez megbeszélőket valahol meg nincs. És akkor alapvetően csak piaci alapon működik, szobádbérez.
0: Igen, egész egyszerűen szobádbérez. Tehát az, ahhoz még... Hát nem, csak az, hogy érted. Most bármelyik nyit egyébként egy lakásban egy ilyen tanácsadó irodát, hogy kiadsz ilyen helységeket, és akkor abban jelentkeznek emberek, akik ott egyébként tanácsadást végeznek. Egyszerű, hogy hívják.
1: Ez egy irodabérlés.
0: Igen, ez egy.
2: Hát még nagyon sokan vannak online is most, mert tehát de semmit csak ez az irodabérlés kell erre az egész történetre. De csak arra visszacsatolva egy pillanatra, tehát azért nagyon régóta halljuk ezeket a történeteket. A pszichológusok, akik beleszeretnek, vagy elcsábítják a kliensüket, vagy a pszichiáter, aki befogadja az otthonába az ezeket. Tehát ezek nagyon gyakoriak, vagy gyakran vannak, inkább így mondom.
1: Hát meg a része ennek a szerepnek, hogy ebben lesznek elcsúszások, mert közelmész emberekhez, és igen, ez megtörténik, és még egy ilyen is megtörténik, hogy tényleg ezt, hogy elkezdesz árulni, vagy megosztani, nem hiszem, hogy árulsz, de nem tudom, adsz, megosztasz, kisegítesz, tök mindegy, hogy milyen módon. De...
2: Hát gyógyszerre biztos vagyok benne, hogy ennek megvannak ezek a megcsúszásai, a receptekkel, ezzel a történettel, és igen, hogy ez az érzelmeiddel dolgozol, a személyiségeddel dolgozol, az a lényeg az egésznek, közel kell menni ezekhez emberekhez, itt ilyen kapcsolódások, szeretet jelenik meg. Sajnos ez egy ilyen nehéz dolog. És itt hogyha jól értem, itt azért erőteljesen felmerül a képzési folyamatnak a felelőssége, vagy a kérdésköre, hogy ott ez nem derülhetette volna ki, vagy nem lehetette volna jobban ott.
1: Hát figyelj, szerintem az, hogy valaki elvégzi a képzést, és akkor évekkel később milyen standardek mentén, milyen munkát tesz le szakemberként az asztal, az nem számon kérhető képzésre.
0: Jó, egyébként az egy...
1: Tehát, mert nyilván tehát ezekkel a határokkal, ezeket természetesen foglalkoznak.
0: Az egy kérdés, szerintem, hogy egyébként nem itt és most, de hogy amúgy ez tök érdekes lenne, ezt a történetet egy egyébként végigvenni. Tehát ilyen segítői klasszikus ilyen történetként, aha, mert hogy ez nem aha ott kezdődött el, hogy a, és akkor eladta ezt a,
1: igen,
0: a cuccot ennek az ember, vagy ennek a fiatalnak, aki végül meghalt, hanem azért ez jóval messzebbről kezdődik. Igen. Tehát, hogy itt erősen de... csúszásoknak, jeleknek biztos, hogy kellett.
3: Ezért mondom, hogy egy ilyen közösség nem dolgoz be, ha lehet, hogy hamarabb kibukik, hogy visszajelent.
1: Mint amikor a reagondolja, hogy a szociálunkás amit... összejön a kliense. Tudom.
3: Hát igen, meg, meg ahol így... Igen.
2: Ja. Kiszorul, igen.
0: Ja.
3: Szóval az, az tudja szerintem ezt megfogni, nem a képzés, hanem hogyha van
1: a közösség,
3: vannak, akik látnak.
1: Meg hát nem is a szabályokban, a szabályok eddig is ott voltak, meg az etika, tehát ennek az egész, tehát a keretrendszer is ott van, hanem ez tényleg az, hogy, hogy igen, valahogy a közösség az, ami...
2: De talán annyi, bocsánat, még hozzá lehet tenni, hogy, hogy nem véletlenül kell annyi önismeretet végezni azoknak, akik ezeken a területeken dolgoznak, és nem, igen, hogy mondjam, nem egy elvárás, egy élethosszig tartó elvárás az, hogy foglalkozz az önismereteddel. És
0: igen, de
2: hogy része legyen a munkádnak.
0: Hát azért azt gondolom, hogy a, pont a, az addiktológiai konzultáns képzés az nem az, mint a pszichológia, ahol egyébként azok a szintek be vannak építve, hogy egyébként az okleveles pszichológustól eljutva odáig, hogy te mondjuk klinikai szakpszichológus vagy, azokon belül keményen mennek ezek a szintek, hogy ahhoz mit kell teljesítened, mit kell részt venni.
1: És pont nincs, szerintem se a, még a mesterszinten sincsen semmiféle elvárás, hogy végezzen ismereti munkát.
2: Igen, egyrészt, másrészt meg azért annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ez egy, van egy ilyen tök jó elképzelés. Én nem vagyok pszichológus végzettségű, de nekem van, vannak olyan egyéb végzettségeim, ami miatt egy hasonló tevékenységet végzek. Én emiatt többszörösen is látom ezt a problémát, azt a problémát, hogy, hogy én is találkozok olyan kliensekkel, akik lényegesen komolyabb szakmai felkészültséget kívánnának aha meg, mert eljut hozzám az a kliens is, mert a kliens nem tudja, ő nem tud különbség, ő nem fogja azt mondani, hogy én az én mély traumáim, én majd csak a klinikai szakpszichológushoz fogok menni, hanem azt mondja, hogy van
1: végre
2: ez a...
1: valaki, az végre valaki eljutotta hozzád valakihez.
2: És igen, hogy... és itt van ez a szimpatikus fiatalember, tök jól néz ki a honlapja, meg a szimpatikus a fényképe, meg ilyen jó dolgokat hintra magára a honlapjára, akkor én hozzá fogok menni, és akkor neki fogom elmondani a problémáimat. Amivel nekem rendelkeznem kell azzal a képességgel, hogy én ezt, hogy kezdek valamit ezzel a helyzetet, és mondjuk nem vállalom, tovább irányítom valamit. És én amennyire tudom, az addiktológiai konzultáns képzés másfél év?
1: Másfél most, igen.
2: Hát másfél év után...
3: De valami alapképzettség kell hozzá, nem? Vagy nem kell?
0: De az a másoddiploma.
1: Másoddiploma, tehát kell igen valamilyen diploma, de nem kell segítői
0: szakirányunk
1: diploma, igen, hanem igen kell, hogyha szeraztán vagy három év józanság, és kell igazolható, meg, vagy nem igazolható, hanem olyan jelentős önismereti munka, ami megelőzi jelentkezés. És meg egy érettség alapvetően. Tehát egy...
2: Szerintem csak van a rehabban, ha jól így gondolom, van a rehabban tudják ezt,
0: ezt leigazolni. Tudni,
2: igen. Csak annyit, bocsánat, csak akarok röviden mondani, hogy azért másfél év képzés után kikerülsz a kikerülsz, és elkezdesz klienseket fogadni, és amit mondtam, ugyanezek a kliensek, akik hozzám, hozzád eljutnak, ők lehet, hogy hozzá fognak oda kerülni, és ő lehet, hogy nem fogja tudni megmondani ennyi idő után, hogy ez nem az ő szakterülete, amivel neki foglalkozni kellene, mert ő azt gondolja, hogy ez az, hogy ez az ő szakterülete, és adott esetben itt is simán
1: nem, de hát egy addiktológiai konzultáns az addiktológiai problémával segít, az az ő kompetencia határa, hogy nem fog belebenni a trauma feldolgozásba, mert tudja, hogy nem az övé. Az, akkor, az eleve akkor hozzáférhető, hogyha valakinek az addiktológiai szükségleteit vagy problémáját meg tudta támogatni, annyira van egy józanság, ha valamikor nem, akkor lehet hozzáférni mélyebb dolgokhoz, addig semmihez. Ez közben a dolog, ami, ami az 1.1 az addiktológiai konzultánsoknak, hogy ők nem mennek túl, nem mennek bele, tudod, olyan mély terápiás folyamatokba, őket nem erre képezték ki.
2: Nem, a valóságban nem ez van, szerintem.
0: Szerintem, hát...
2: Szerintem nem ez történt.
0: Jó, én ez, most ezt abszolút szubjektívként mondom, de hogy az a fajta, és ez egyébként inkább azért a régebbi iskolákba jelentkezett a rehabilitáció területén, hogy ott ez a személyiségedet újraépíteni, és hogy az egyébként ennek az útja a józansághoz, és a józanság, mint egy ilyen piedesztrára emelve a legfőbb dolog, ez egy ilyen kicsit ilyen vakságot is ad. Amitől valahogy tehát hogy olyan, és mondom, ez elég szubjektív, hogy egy kicsit olyan, mint a te már mindent tudsz. Érzetet.
1: Tehát a felépülő közösségekben pont ebből vannak az óriási nagy konfliktusok, meg megcsúszások, ahol teljesen összekeverednek ezek a... Igen. Egyrészt ezek a szerepek is, hogy ki a segítő, meg ki az, aki segítő van, meg ugye kicsit ez az árvány állapot, vagy ez a... Igen, hogy megkapod ezeket a visszajelzéseket, hogy te ebben mennyire előtartasz, de...
0: Persze ez is egy kicsit sarkított, de hogy a orvosi tanulmányok végén orvosként nem várod el azt a másik, az orvostól, hogy legyél te is rákos, hiszen akkor tudsz beszélni arról, uh-huh. és tudod ezt kezelni. Uh-huh. Addig az addiktológia területén az a fajta ilyen nézet, hogy egyébként én tudom, mert én nekem személyes tapasztalatokon alapul a segítői alapjaim is, az egy ilyen elég erős vonal.
1: Hát, de én ezt... Én azért azt gondolom, ezt, hogy ez valami, ami a szakmát is megosztja, tudod, hogy ez egy régi konfliktus, de akkor tud-e jó segítő lenni az, aki nem heroinozott az utcán. Mm-hmm. Na. Most nyilván az extrémet mondom, és hogy tehát, hogy ebből van feszültség, akkor, amikor ez valahol elvárásként fogalmazódik meg, mert ugye igen, attól nem leszel jobb sebész, hogy neked is kivették a vakbeledet.
0: Nyilván.
1: Meg azt sem elvitat, hogy óriási érték egy szolgáltatásban, hogyha olyan emberek dolgoznak ott, akik keresztül mentek a szolgáltatási láncon, és úgy tudnak ott lenni, és nincs egy ilyen mi meg ők, hanem pont van egy ilyen, valahol egy ilyen ennyire demokratikus, így elsinítódnak ezek. Nincs egy ilyen, ez az aláfölé rendeltség, ami meg annyira fontos ráadásul. Pont ebben az a szektorban, ahol sok bűntudat, sok szégyen, tehát nagyon,
0: nagyon semmiféleképpen nem akarom elvitatni, csak hogy az a fajta szint, ahova mondjuk az addiktológiai konzultást helyezzük, és odáig, hogy egyébként te egy peer vagy ilyen sorstárs segítő, a között szerintem sokkal nagyobb a távolság, vagy sokkal kisebb a távolság, mint amennyit tulajdonítunk neki így általánosságban, vagy ahogy kezelve van ez. No, hát akkor az állatos témát tegyük át jövő hétre.
1: Ó, tényleg.
2: Már annyi az idő?
0: Hát még gondoltam...
2: A bácsi? A Gödi bácsi.
0: Ki csinál? Ja, akitől elvittek annyi
2: A 60x éves Gödi bácsi, akit nem tudom, 20 tő kanabiszt foglaltak le Gödön, de én tök aranyosan a kis kertjében nevelgette. Nem feltétlenül
0: ez 62 éves bácsi volt, mert én láttam magát a hírt, valamelyik rendvédelmi szerintem ilyen dobta föl, és hogy azt írták, hogy 20 tő volt, vagy mennyi volt. És ezen kívül 60 tő volt, ami szárítás alatt volt, és aztán még nem tudom...
2: Azt mondja, hogy magának, nyilván nem magának, nyilván eladta.
1: Kötelet csinált belőle, vagy mi volt a terv?
2: Nem, fülöscigarettát csinált belőle. Ezt elmondta, fülöscigarettát csinált belőle.
0: 62 éves ez bácsi volt, egy aranyos bácsi.
2: Mi magunk is hamarosan bácsi.
1: Azért, Jóli, ez már nincs messze.
0: Ezt pont ezért mondtam a Gödi. De durva.
2: De ennyi, de el kell fogadni, mi is bácsik vagyunk. És akkor mi van?
0: Hát igen. Nem tudom. Ez van. Talán nem Gödön.
1: Na, és akkor...
2: Szóval akkor mindjárt a reinkarnációban. Igen?
1: A kertjében nőtt a 20 tő?
2: Ott nő, de hogy én rendezett kert, láttam a videót róla, nagyon tök rendezett
1: Rózsák
2: kert.
1: Rózsák között és a begóniák.
2: Nem, tuják mögé volt eltéved, ne látsz, hogy a nagy vastag tuják környékén, és ott vannak a tövek, és ott nő a fű.
1: Szóval az, hogy nyomta föl?
2: Szerintem igen, ha büdös az érez.
1: Eléggé.
2: Igen, tehát hogy az volt az
0: eredet. De ez volt az, akit utána azt kezdeményezték a 30 napos előzetesét, meg minden?
2: Hát gondolom.
1: Hát 20 tőnél azt szokták.
0: De mert volt ott még, mondom, 60 tő száradva. Tehát,
2: hogy... És én azt láttam rajta, hogy ezek nem álmizék... White videó, meg mik ezek, AK-47, azért ez eléggé ilyen magos, meg ilyen izé, nem annyira, nem fizetné érte 3 falat, nem tudom mennyibe kerül most a fű, szóval, hogy...
1: Ki tudja?
0: Szóval nem egy kertésznek nézett ki.
2: Nem egy izé kis kertész, fucking kis kertész.
0: Hát mondjuk az másik oldalon meg szomorú. Tehát, hogy ennyi tőnél...
2: Ahogy nem tudta rendesen csinálni, hát, szerintem az a...
0: Tehát hol itt a szakmai igény?
2: És én ilyenkor szeretek nagyon kommenteket olvasni, mert megnézel a kommenteket, mindenki azt mondja, hogy fiat, ezzel foglalkoztak.
1: Free Géza bácsi.
2: Igen, hogy ez csak egy növény, kristályosokkal mizú, tényleg ezzel, Figyeljetek, arról beszéltünk a szabadnapos rendőről, aki az ablakából látta a füvező gyerekeket?
0: Igen.
3: Micsoda?
0: Nem,
2: és
0: tartóztatta. És egyébként az volt a
3: lényeg,
1: vasárnap egy is teljesít.
0: A kommentek jelentős része, mivel van fotó arról a szerencsétlen spangvírról, amit elkoboztak tőlük, azon ment a kommentek jelentős része, hogy ez mi? Ez hogy néz ki? Szerencsétleneket érted, de tényleg, az ilyen, ez legyen a legjobb napja. Tényleg, fú.
2: Igen, de tényleg nagyon randos.
1: Ezeknek tényleg az első tényleg volt.
0: Most erről beszélek, hogy a szabad napjára feljelentett. Egy gépes erre, hogy tényleg. Na jól van, aztán indulnunk kell, ugye? Mert most mindjárt lekevernek minket.
1: Már lehet le is, hogy keverődött.
0: Úgyhogy akkor két hét múlva folytatjuk.
2: Én nem jövök két hét múlva.
0: Nem, hát akkor...
2: Könyvklubba megyek.
0: Könyvklubba?
2: Könyvklubba megyek. Olvasunk.
3: És még el is mondottak.
2: Igen.
0: Könyvklubba mész, egy közös olvasás. Egyszer engem is tudsz olajtettek egyébként egy könyvklubba, de akkor ezt majd két hét múlva. Szervusztok.
1: Szia. Két percet sietünk.

Srácok, kösz, hogy itt vagytok, indítjuk a kakaót. Aztán mindjárt még beállítom, még elindítom majd a trekket, de ti már ülhetitek a tilosban, már élőbe megy a szett. Jó? Ennyi.

0: Itt Golden Lotto, meg Basic, jó. Szevasz. Jó, ide figyelj. Miről ugassak, hogyha nem is tudod, hogy mennyi mindent előtted, de ez az egyik tudom. Nagyon unom, hogy a köröket tudom, de mi felénk, ha repelünk, akkor mindig is dugog az eső.
1: Az eső, a rainbow. Helyett egy kibaszott fény lesz a 90-es évek. Azért, mert a vákum ez a stúdióba éppen belépnek, és tilos rádióba repelek, amiről tilos. Nem mondom ki, hogy mi, azért, mert tilos. Mi van vele, tesó? Mi van vele, itt válsz? Ez szeget hip-hop, amit hozok rá. Yeah.
0: Yeah. Az alapokra fölök igazi bejégerezve. Sugarforma jó lenyomva mindig cégerezve. Azóta is értett a beton meg a buccok. Az elvárás néhány szituban lehet, hogy túl nagy. Halálok a legszerszer, amelyikon jégen kocsolja. Ki azt hitte, hogy minden rendben. Rohadtul ostoba, 8 osztályozókkal, amelyik is pörgött az üzletben. Aztán megnézte magát, mikor zárkában ültek be. Nem fog már túl gyors, nem tudod merre menekülj. Pedig otthon vagy a témában, nem úgy viszont menekült. De nekem ne feszülj, itt a fogom fehérje. A karriered elvirabas. Ebbenbe vagy fenyérbe. Hiába, hogy jó vagy, amúgy sem sikérdezze. Mikor legbelül a rabokra szaggat már a szíved. Mert ereszkedj a térdedre, hogyha ezt eszélve. Kinyitottam a lelkem, hogy népem jól megnézhesse. Hallgatottam baszlogot, akiben baszott matracomat. Ritaként ragadok meg folyamatosan rajtlapon. Csak addig számítasz, amíg level. Gyere! Gyere! Yeah.
1: Domen. Mic check. Domen. Egyre többször kapom magam azon, hogy ki van a baszom. Én a sötétben élek, de szíteszed magad a napon. De még sincs panaszom, már van kaja a gyomorban. Ha ránézel, kővé változom, szodor.

Elém rakhatod, nem messzem meg a kosztodat. A mai úgi referek fele a szarba kosztolgat. Nézzek az igazságot, mondom nektek, én vagyok Mátyás, az igazságos. A második részű, miközben még csak az első.

0: hogyha más nem marad, please, kim van, itt nincsen kim van, itt csak rizspok bír van, az se king size over, hanem szétszak kim van, én vagyok az a gyerek, aki nincs felírva, ja, ez így cink, de így van, mégis itt van ez a gyerek, és
1: nincs felírva, nincs felírva,
0: nem is jó, jó, jó, jó, jó.

0: csak annyit repelek, hogy majd a végén perekedek. Egyik tekben már elmondtam, hogy én belemegyek. Lehet, hogy kijövök, de mindig is benne leszek. A rap szarba kikerülöm a peremeket. Feljutok még akkor is, ha nem kellemesen. Aki nem érdeklődik, de si, azt nem keresem. Amúgy is túl keverék lett a televesen. Gyere,
1: kapszai cím, ez egy kapszai cím flow, hirtelen.

9. Lirikai, atlétika, arandíjas lehetne. Régesség a pokerom, csípi a szemeddek, nektek a skütkagom a faszom, geci. Pont most, amikor az arcomba megy, gyere. Ja, ja. Befepörgött a dopamin, mint ha ütne a kokaim. Mikor hallod a soraim, kiköpöd majd a fogaim. Megvannak kokaim, illetve a jogaim.

Eszeget hip-hop, 90 nem pop, pacsi megy annak, akit ez megfog, van a beton blokkok, jár a szigetek, ezeken keresztül adom át a szívem el. Eszeget hip-hop, 90 nem pop, pacsi megy annak, akit ez megfog, van a beton blokkok, jár a szigetek, ezeken keresztül adom át a szívem el. Spanom elé beülök, csak csapkodja az NPC-t, bólogatok számban a szép pillanat, ezért szép, csak egy kérdés még, mit tehetsz szabadabbá, ha zenévé?

Jó, Tilos Rádió, szevasztok! Itt vagyunk fönn a weben, nézzétek YouTube-on, ha akarjátok látni a búránkat is, egyébként meg tekerjétek föl a rádióba a recsegtetőt, és innen is Big Pacsi, Boba Krómnak, a Vákumersznek, meg mindenki, aki minket hallgat. Yeah! Ja. Ja. Újra intro. Hogy jön? Egyre többször kapom magam azon.

élvezed az utad, akkor végig mert rajta tesi, az égig vele. Durván fasza egy élmény lehet, hogy a kurvák körülötted pénzéhesek. Fulgásító, én nem élnék vele, csak a hulládat nekem épik lehetett, eddig untál bele, te nem értékel.

nem is értem, ez nem ide való. Amíg köcsögöltök, odafenni, beviszem aló. Nem kell egy perc, se lerepelem, addig fejeteket van nálam, kis tisztelet, csak nem neked adok. Köcsög, geci féreg, rajtatok, behalok. Ingyen élő bafaszok eladom. Legyél résen, a placok nem adom. És elérem én, amit akarok. 14-ek az a tüze való. Ha nem érted, mégis mi a

kók már nem is próbálsz te nagyobbra törni, hiszen neked nincsen számod a nagy kockán, köcsög. Gyere vedd el, kérlek, gyere.

próbálnák érimelni folyamatosan, de lehet, hogy két sorba elaltatok valaki, de faszom is ki van azzal, hogy a freestyle-omat most beakasztottam ebbe a helyzetbe, testvérem.

a főnyeremény. Tett a fölfogásztán összeállt a szerkezetben, mutatott többen tettel a jelvemet, a fölfogásom írja már a fölfogás. Úgyhogy innentől kezdve egy a kérdés az, hogy hova vezet. És még

0: Fanom olyan, mint egy denevér a sötétben száll, és ez volt a léte bármióta én képben láttam, de ez még belefér, azt teszi a lélek, amit megkívánt, tesi, én enni vágyok, elérem vagy kivárom, nem bahízok potyára, de a szád el tudom kenni bárhol, megélem a hibákat magam alatt nagy világba, vissza nem vonom, mint valaha kimondtam, mert mindig csak is én voltam a saját igazságom, az utca megkívánja, hogy bele tapos a gázba, ezért nem teszem le fegyverem akkor is, hogyha egy döntény van a csőbe, nulla meg a tárba, ha úgy a flesse bőj meg a karom itt van tárba, de beledőlsz a törbe, amíg a mások felátrakod, én nem vagyok körbe tesi, de elég szar állapot ez, akkor is szarba vagy, ha a rilleket számolom meg, mennyire igaz vagy, úgy szakadjon rátok a kes, leszek feletted is kamu geci, te nekem rest, egy olyan gyerek vagyok, akit itt nem etett be, tipikus egyfelettes, jutok rád egyfelettes, a ribeket tekerem, csavarom, és ez nem azon, amikor a bajom elhallgatom, ez van barom, a szövege szállt, széjjel baszom, ismersz, tudod, hogy képen vagyok, a túl sok az étele léte. Rakom, kiköltem a levegőből, gyere be előre, azt se tudom, hogy mit mondjak neked legelőre, megyek egy marha vagyok, de... Csoda! Mi?
1: Legszebb refluxod a méte, milyen mészés? Reflex, mikor elfutsz, a szuszba ragadt légzés. Frusztrálod a plexus, tiszta pörölt szüveg után. Pixeles a praxis, tart a közös közönképzés. Közöld, közöld, a kezed üsse a rezet. Ugye a vas kiülve maradt, két üres marokba, oktalanul maradt kígyó. Te jól kicsúszta magát, adnak, de kurta a gyík. Gát az ernyed, kacsó, minek ide gógyi a csónak.

skybox vagy? Hova hoztok? Itt mi van, miket látok? Régen csillag született, most csicska lesz a sztárból. Ide megyek, oda megyek, vajon mi nem látok? Az UG azért éri meg, mert eltakar a város. Túlélem én végig megyek, tesi, ez a csáros. Olyan ott a vágos, néha mit a álmod még. Ugatatsz örökre, a lábamon állok rég. Itt egy zenevére szállok, képesik. Tenyerem be, ez a bláza székszer. A tekezetben az egész város szétesik. Bazd meg, bazd meg, bazd meg. Bazd meg, ilyenkor szépencseg, hogy bazd meg, fogd meg a pénzedet és bazd meg, tűnj el a képeből, mert baj lesz, bazd meg.

0: Köszi.
1: Vacuum Flow, Tilos Rádió. Vacuum Flow, Tilos Rádió. Hol vagy ti?
2: Gyere, hol?
1: Engem, MC Gle, egyetlen MC sem. Nem különböztethet meg minket egy szín sem. Sepet szalad rímek, rendeződnek össze. Ez az underground.

Az én nevem Golden Hello, szuperfónikus az üzenet, de show. Hamar rájössz, hogy a stílust én adom, amíg a legtöbb a csernél a stílus megadom. Elmondhatom, hogy miért tojatom a bátya nagyon.

nem is csinálok ezen a világon. Össze-vissza pofánok, meg itt ugatok látod. Megint freestyle-ba vágom bátja, mert elfelejtettem, hogy mi a következő rája. Úgyhogy bármikor elveheted, ha úgy érzed, bármelyik rímre ide ráveheted. Aki bebaszod, nőt veheted, vagy a frízel, azt is nyomd el ide.

Te szarpad, megingöpködök kormot a Rákóczi téren, a tollamból két drippet csarci, táncok éppen. Vágod, amit érzek, ez a zene szerelem. Van ebben bőven elég munka, meg önfegyenem. Panelok, panoráma, település sor kizárt, a csatorna fedő, a létem ritmusára szól, mizál. Van, hogy művész ilyen, ne hagyja számot, egy titok szó. Hívjatok mától úgy, hogy becsicse, gigoló, gigoló, gigoló. Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gigoló, ja, gyere.

Igazszavak rettegettek, nem adhatnak el. Zsuké vágy, 90 rám kitapadnak. Katha, bak, sziblán, alufólia. Amúgy habi mindenkinek van egy sztoria. Szoszi, csak küldöm, mint a srácaim. Mi nem leszünk másoknak a mintapéldái. Szétrágni körmán szoktam, ha befeszülök. Csak botanikus kus.

Betozni, hangolódni, kötelezi, akkor az nyugod, nem az a kötekedő, következő szín, cigi tisztán szív, amiből születnek sorok, tisztán szív, tisztán szív, tisztán szív, amiből születnek sorok, tisztán szív, tisztán szív, tisztán szív, amiből születnek sorok, tisztán szív, sok a sodor sorsom, bobolod, sodrok, most újabb füstes sport, bocsi, hobotbo, kocolok, ha egyszer lejár az én időm, de úgy érzem, hogy még csak a fél idő, szél idő. Tínézserek, szintetikás hibancok, bekapsz egy lasztit, azt anyukádat, viaszod, forrót,

Ja, ja. Miről szövegeljek, hogyha nem is tudod, hogy mennyi mindent eldönthetne ez az egy minutunk? Nagyon unom, hogy a köröket futom, de mifelénk, ha esik, akkor ott rendesen zuhog. Click, clack, pow, officer down. Nem, állhat segítsen már elém. Nem, vágod, hogy kipofáz. Neked nem értetted a nyelvem, ezért fordítom át. Hogyha nem marad más bízek, kín van, itt nincsen kín van, itt csak rizspapír van, az sem king size haver, hanem szétszakítva. Én vagyok az a gyerek, aki nincs felírva. Ja, elég cinte, így van, mégis irigy ez a gyerek, mert a tímem kizda. Finom ez a treki, benne dízel íz van, ez azért lehet, mert magam a beatre bíztam. Ja, én nem verekedek, csak annyit rappelek, hogy a végén majd berekedek. Egyik trackben már elmondtam, hogy én belemegyek. Lehet, hogy kijövök, de mindig is benne leszek. A rap szarba kikerülöm a verebeket. Feljutok még akkor is, hanem kellemesen. Aki nem érdeklődik, tesi, azt nem keresem. Amúgy is túl keverék lett a televesen. Click, clack, pow, officer down. Nem, állhat senki sem már elém. Ja, ja, ja, ja. Click, clack, pow, officer down. Nem, állhat senki sem már elém. Nem, vágod, hogy hipofáz. Neked nem érdeted a nyelvem, ezért fordítom át. Ahonnan jövök, ott a telep az erdő. Kajak, rakét, utcára, lakók a Lucifertől. Kinevet a végét, tesi, így is úgy is eldől. Ha tüzet köpök,

a sokrá, mert a legkeményebb embereket a talpukra dobták. Körülöttük kevés, aki öntudatot lát, én magamat teszem, nálad az ötlet a dobtán. Tekerem a zöldet a földnek a dobján, törd fel a szar, de nekem öl meg a kottám. Csöndben a rendes, köpköd a normál, Isten kedvence ruhát az ördög adott rám. Nincs meg a tettes, én látom, hogy ott áll. Ja, látom, hogy ott áll. Vedd el, most már látom, hogy ott áll.

Ja, ja. Összedől a ház, hogyha nem épített én sem. Kopik a festék a lemez kerítésen én. Bombát tagom, akik könnyen elítélnek, de hidd el, nem véletlen élnek ők a terítésnek. Összedől a ház, hogyha nem épített én sem. Kopik a festék a lemez kerítésen. Ja, itt a lemez kerítésen. Ja, ja, ja.

0: neked ad.
1: Azt mondom neked, most folytassad. Keresek körémet, telefonba popszak ma. Ja, gyere, mi a bazzer? Gyere, nincs baj. Nincs baj, hogyha jó van ma. Ja, kidos rádió. Ja.
2: Jó, hey.
1: Gyere, hey. Gyere.
2: Hűtöbön be, itt a kultuszlám. Úgy zajtják a kultuszlám. Okádok, mi ez a kultusmán? Okádok, mi ez a kultusmán? Ja, itt vagyunk, azt nyomjuk a sóra. Tesóka, ez a parti mobil óra. Tilos rádió, 90.3. Tekerjétek rá, vágod. A vákummal járom az egész országot. És mindenkit te darálok, hiába én nem kapálok. Ja, amúgy meg az albumom minden ott van. A tesók meg egyből nyomják a rímeket. És hogyha nem ezt keresedek ezzel, de inkább ez egy felekezet. És hogyha belevették a tárvinám életeket a fejetekbe, akkor nézzétek be. Into the vacuum, ahol mindenkit várunk. Mindenkit várunk, mindenkit várunk. Egyébként lesz itt zsák a foltja, meg zavarjuk mindenkinek a száját. Jó van, itt van az Ekte Show. Nyomja egyből a kombókat, a technikát zeppelek. Szép megyek egyből, nem is kell nekem, hogy villogjon rendőr. Ha visszapillog pillantó tükörbe belenézek, de azt rajtam a bilincs. Kettő, egyből, kettő, de figyeld már, réne, keverjük a savat. Hey, a salétrommal megint indulhatok, de nehogy már a félúton lerobbanjatok. A repeket rendesen oda tettétek, hogyha beleremegtek az elméletekbe. Figyelj, nyomjuk, Vexbones, tekerd rá a trecsik.
1: Yeah,
2: vegyed át, hey jó, hey jó.
1: Köszönöm, hogy lehetek minden tornyam, csak a bánat. Köszönöm, nem láthatom már több szépe az apámat. Köszönöm, hogy minden sarkon fenn vannak törve az árak. Köszönöm, hogy a közérbe közérdekűek az árak. Hálás vagyok azért is, hogy csepeg egy kis gázsi. Hálás vagyok azért is, ha hűséges a gázsim. Hálás vagyok azért, hogy szárnyamat kitárni. Csak addig sikerül, amíg megengedte bárki. CBA-ban szétnéz, hát ott talán még egy kifli. De csak a szára zsömle marad meg nekünk. Csia, félvám, félre, mél a buson húzott még egy kiflip. Jövezzük, ha elesünk, ez lett a mi fegyszerünk. Mert visszatartott itt a harci díszok oly régóta. Számot minden nap elhagyja egy-kettő szép nóta. Önöm marcangolásnak utolsó vér foltja. A bőrkanap és nappaliban földre dobott szoknya. Gyere, gyere, gyere, valaki, gyere.

lesz valamit régen is veretem, úgyhogy szóljál. Tudom a fékek is szeretnek, nem is listázom, hogy mennyi férget ismerek meg ez az ország. Desi régen is volt ilyen, csak a szín máskod, ezért nem értek így el engem, takarodj már. A szemem elő mélyen tiszteled, de hamar rostán, fennmarad a sok köcsög a rostán. Alapkosság nem érti alapkosság, nehogy azt itt, hogy

0: nem?
1: Yeah.
0: Genyó!
1: A legnagyobb pacsi a Tilos Rádiónak, a Vákumásznak, Gerkán Arinak, hogy ezt az egészet megcsinálta, meg ennek az egész mindenkinek, aki itt van. Beci nagyok vagytok, mindannyian, basszátok meg!
2: Lehet van benned egy ember valahol, de ha nem változtó soha, csak én seggfej maradok. Minden percemben ezzel agyalok, mert fejemben rep megy, a kezdemben a szól. Itt lesz mindig van, így nem kell ez a port, és kérdezz akár kit a szettem, az a volt.

Tilos Rádiót halljátok. 90.3 FM. Éjszakai hajnali műszak. Peregnek a napok, a hetek, az ősz. Ez a Platypus műsor, és Gaulomi